0: fordult a közigazgatásban tapasztalható széleskörű politikai diszkrimináció miatt, közölte a Fidesz. Közleményük szerint a Cunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaztak. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat, fogalmazott. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható, kevés komoly felhővel. Csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Adásunkban folytatjuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatott tap kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
3: Aki majd a vizes szakmát műveli, kik azok, akik vizes szakmában vannak? Már úgy tudom, hogy itt van ilyen szakirány. Bátran, nyugodtan, bátran. Jó szakma, és ugye az előbb hallhatták igazgató asszonytól, hogy valóban egy komoly probléma, hogy a szakember képzés elmaradt az utóbbi években, tehát egy előregedő szakmáról beszélünk, tehát szükség van a fiatalokra. De nem csak azért van szükség, mert öregszik a szakma, hanem azért is szükség van rájuk, mert egyre több kihívással, egyre több feladattal kell majd szembesülniük. És ennek a generációnak, tehát amikor majd önök végeznek és munkába állnak, már nem az lesz a feladata, hogy elvezessék a vizeket. Ennek a szemléletváltozásnak egyébként éppen most vagyunk tanulni. Ezekben az években zajlik ez a szemléletváltás, a környezetvédőknél korábban megvolt a vízügyi szakma tekintetében, hogy megtartani a belvizeket, az árvizekből is minél többet félretenni, a nagy vizeknél egyébként csatornákat, holtágokat föltölteni, és újra, ez majd később előjön a Vizet a tájba program keretében, újra elárasztani olyan területeket, amik egyébként az elmúlt években kiszáradtak. Tehát szemléletváltás. Szokták azt mondani, hogy Magyarország víz nagy hatalom. Biztos hallották már ezt, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ha ránézünk még most is, nem a Pocsolya térképre, hanem Magyarországnak a vízrajzi térképre, azt látjuk, hogy nagyon sok folyónk, tavunk van. Duna, Tisza, Mura, Dráva, Körösök, stb. Rába, Mosoni Duna. Tehát úgy tűnik, hogy sok vízünk van. Igen ám, de hogyha hozzátesszük ezt az adatot, amit ez a zábra mutat, akkor azt látják, szerintem ezt hátrébb már nem látják, tehát 94% szerepel itt, tehát egy 94-es számot látnak itt, és Magyarország, ez a piros csík, ez Magyarország, de azt látják, hogy több mint 90%-a a hazai vizeknek az külső forrásból, azaz a szomszédainktól érkezik. Ennek következtében kiszolgáltatottak vagyunk. Tehát akár azért, mert ők elrekesztik, mondjuk például, mert egy erőművet építenek, akár azért, mert egy tározót, mert öntözni akarnak, akár azért, mert sokkal nagyobb lesz a vízkivétel ipari vagy mezőgazdasági célokra, ennek következtében kevesebbet kapunk. Tehát kiszolgáltatottak vagyunk. Európában a legkiszolgáltatottabbak vagyunk. És hogyha megnézzük a másik oldalát a dolognak, hogy na és akkor jó, külső forrásból jönnek a folyók, vagy nem jönnek, ez egy kiszolgáltatottság, de mennyi eső esik? Tehát mennyi a belső forrás? Akkor pedig a sor végén kulogunk, ez megint csak rossz hír, itt vagyunk, Málta, Ciprus után Magyarországon esik a legkevesebb csapadék, bármennyire is hihetetlen. Tehát amikor arról van szó, hogy itt a belső forrás, tehát a belső csapadék és forrásvizek egyébként, ami a kettő összefügg természetesen, hogy ezek majd pótolnák esetleg az elrekesztett külső forrásokat, nem, sajnos nem. Nincsen elegendő vízünk. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy évről évre most már sajnos csökken az éves csapadék mennyisége, eddig se volt egyébként olyan nagyon sok, mert olyan 650 mm volt, most már nagyjából 50 mm-rel kevesebb, ez az első probléma. A másik, hogy ráadásul rendkívül egyenetlen térben is, és időben is rendkívül egyenetlen. A harmadik probléma pedig, hogy rendkívül szélsőséges, tehát hogyha jön, akkor úgy jön, mint ha szokták mondani mifelénk, mint hogyha Dézsából öntenék, és aztán közben hosszú szünetek, hosszú hónapok, amik aztán aszállyal végződnek. Tehát kevesebb a csapadék, egyenetlen térben és időben, és ráadásul szélsőséges is, ahogy érkezik. Tehát belső megújuló vízkészletek mennyisége az Európai Uniós tagállamaiban, tehát nem állunk jól, se egyik, se másik összevetésben. Ebből kell tehát gazdálkodnunk. Ugye a bevezetőben, hát most nem mondtam azt, hogy beszélnünk kell, amikor vízről beszélünk, akkor a víz három drámájáról. Itt egy sztori azért lazításképpen. Itt van körünkben elkísért, nagyon ráér, az alapítványnak a stratégiai igazgatója, Körösi Csaba, aki ENSZ nagykövetünk is volt, ENSZ közgyűlésnek az elnöke is volt, és nagyon sokat foglalkozott fenntarthatósági kérdésekkel. És valamikor, Csaba mikor volt, hányban volt, amikor a Ban Ki-moon fölkérte erre, 15-16-ban, tehát Ban Ki-moon, az ENSZ akkori főtitkára fölkért bennünket, hogy vegyünk részt egy tanácsadó testületben. A tanácsadó testület az alapvetően a víz témájával kellett, hogy foglalkozzon, és aztán a szakértők elkészítették a jelentésüket. Ez a jelentés azóta is egyébként egy olyan ENSZ-es dokumentum, amire mind a mai napig hivatkoznak, és ebben a dokumentumban, ENSZ-es dokumentumban lehet először olvasni arról, hogy a szemünk láttára bontakozik ki a víz három drámája. A kevés víz, a sok víz és a szennyezett víz drámája. Azért szoktam ezt idézni, mert ez nagyon plasztikusan egy mondatban összefoglalja, hogy mi is az a gond, amivel szembesülünk mi, és szembesülnek majd azok, akik vízügyi szakemberként ezen a területen dolgoznak. Mutatok néhány képet, de még mielőtt mutatnék néhány képet, szerintem lesz még egy kérdés, egy harmadik kérdés. A kérdés, majdnem előttem a poént egyébként a nagy sietségben, de nem tettem ezt meg, úgyhogy így azért még kicsit gondolkodni kell. A klímaváltozás hatásainak mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Klímaváltozás és víz. Mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Láthatóan azért segítettem a felvezető szövegben. No, tehát a többség eltalálta a helyes választ. Ezúttal is. Tehát ez már a második kérdés a háromból, ahol a többség eltalálta a helyes választ. A Szőlősi Nagy András szokta mondani, ő az egyik legnagyobb tekintély talán ma a vizes szakmában. Professzorként sokat dolgozott külföldön, most a többek között a Közszolgálati Egyetemen tanít. De ő szokta ezt mondani, és az ő előadásaiban is ez mindig szerepel. Klímaváltozásainak a 80%-át a vízen keresztül érezzük. Ha erre lesz kérdés, ezt szívesen kifejtem, de most nem fér bele az egy órába, hogy ez miért van így. Miért mondja ezt egy tudós, és miért tudom én is egyébként ezt jó szívvel elfogadni, és miért tudok mögé indokokat felsorakoztatni. Most inkább csak képeket mutatok, amik már a következményét mutatják ennek. Nézzük először a sok vizet. Ugye szintén Szőlősi Nagy András mondta azt néhány hónappal ezelőtt a Planeten tartott egy előadást, ahol ez a téma, a víztéma szerepelt. Alapvetően globális kérdésekről és Afrika vízproblémáiról volt szó egyébként a konferencián, és arról, hogy magyar szakemberek hogyan tudnak ebben a dologban segíteni. És akkor azt mondta az előadásában, ez nekem is új információ volt, hogy, és itt azért mutatjuk most az elmúlt évek dunai árvízi képeit, hogy az elmúlt 25 évben négy olyan nagy árvíz volt a Dunán, ami átlagosan 100 évente szokott korábban előfordulni. Ezek közül a 2013-as, annak lesz majd mindjárt a következő, a 2006-os is nagy volt, ugye itt most ez a rakpart, tehát ha Budapesten járnak, ugye ez egy hajóállomás, amit láttak a fotón. A hajóállomás, ahol egyébként itt valahol lenne egy ajtó, ahol be kéne menni, mondjuk jegyet venni, hogyha hajókázni akarnak. De jól látható, hogy ez víz alatt van az egész. Itt a rakparton autók közlekednek. Hát, hogyha nincs ekkora víz, persze, akkor. De gyakorlatilag teljes vízborítás a rakparton, és óriási szerencse, hogy ilyen magasra építették a rakpartot, mert 2013-ban gyakorlatilag már le kellett állítani teljesen a hajóforgalmat, hogy a hullámverés nehogy átvigye a gáton egyébként a vizet, de már ott az akadémia környékén már az volt a kérdés, hogy homokzsákokat kell-e fölrakni, hogy nehogy átcsapjon a víz. Majdnem 9 méteren tetőzött a Duna 2013-ban, és a következők azok nem voltak, mert a következő az 860 centi volt, de mindegyik 8 méter fölötti. Ezek már óriási vizek. A történelem órán feltételezem tanultak a 19. századi nagy Dunai árvízről, Budai árvízről és Veserényiről. Gondolom tanultak, igaz? Vagy még ez nincs? Nem szerepelt még a tananyagban? Nem sok bólogatást látok. Veserényi az árvízi hajós, nincs meg? Jó, oké, ez majd akkor később lesz még tananyag. Tehát ha megnézik majd az akkori képeket, vagy fölütik a történelemkönyvet, és akkor megnézik a leírásokat, hogy milyen pusztítást okozott egyébként akkor Budapesten, Pest-Budán, az árvíz, alapvetően a pesti régióban, akkor egészen elképesztő képeket és egészen elképesztő leírásokat és adatokat fognak találni. És utána indul el egy fejlesztés a főváros jóvoltából, ahol elkezdik építeni az árvízvédelmi töltéseket a város mindkét, vagy a Duna mindkét oldalán. Na most, tehát még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt egy 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárója bezárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt. Korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek. Tehát hatalmas töltéseket építettünk és gátakat építettünk. A Tiszánál ráadásul egyszerre két dolgot kell csinálnunk, és nem is elég most már gátakat építeni. Mi a főszabály? A főszabály az, hogy a mindenkori legmagasabb árvíz szint felé 1 méterrel kell magasítani a gátakat. De ha minden 5.-10. évben újabb és újabb rekordok dőlnek meg, akkor végig ezeket a töltéseket még 1 méterrel megmagasítani, hát az egy elég költséges és szinte reménytelen. Az egekben mégsem magasíthatjuk ezeket a töltéseket.

Csak hogy képzeljék el azért a helyzetet, hogy a vízügyesek majd mivel kell, hogy küzdjenek. Ennek a teremnek a belmagassága szerintem nincs egészen 6 méter. Mennyi lehet? 6 méter körül lehet, mondjuk. Lehet, hogy 6 méter. De képzeljék el azt a pillanatot, amikor a Tiszán megérkezik az árhullám, és 24 óra alatt, egy nap alatt ilyen vízszint emelkedés, tehát onnan odáig. Ez 24 óra. Tehát, hogyha nincs úgy megépítve a töltés, és nincsenek ott a megfelelő szakemberek, lehetetlen ezt a hihetetlen nyomást, ezt a hihetetlen tömeget, víztömeget egyébként kivédeni. Ezért 15 évvel ezelőtt megszületett a döntés, hogy nem a töltéseket magasítjuk, hanem úgynevezett szükségtározókat építünk, egészen pontosan 10-et építünk itt a Tisza mellett, most már 7 megépült, másik 3-at még meg kell építeni, iszonyú költség, nagyon sokba kerül, de ennek következtében, hogyha mind a 10 megépült, és kiengedjük ide a vizet ezekbe a szükségtározókba, akkor 1 méterrel tudjuk csökkenteni a Tiszának a vízszintjét. Tehát nem a töltést magasítottuk, hanem megteremtettük a feltételeit annak, hogy a víz szétterüljön a szükségtározókban. De a vízkormányzásnak a kérdése azért továbbra is. Na most egy kérdést föltehettem volna egyébként, de most nem gomnyomással, hanem csak így egy számot, hogy az előbb megkérdeztem, hogy mennyi a édes és a sós víz arány, most megkérdezem. Becslés, tehát nem hiba, tehát semmiféle probléma, én sem tudtam egyébként fejből, nekem is utána kellett nézni. De mégis mondjanak egy számot, hogy körülbelül, most már látják itt nagyjából ezt a térképet, hogy hány kilométer lehet a gátaknak a hossza. Tehát hány kilométer töltést építettünk és tartunk karba folyamatosan Magyarországon. Mondjanak egy számot, hány kilométer lehet ez. Nem osztályozok, tehát nyugodtan lehet kurjantani hangosan egy számot. Na, akkor játszunk egy kicsit. Ki az, aki úgy gondolja, hogy 100-as nagyságrend? Tegye fel a kezét. Ki az, aki azt gondolja, hogy 1000-es nagyságrend, tehát 1000 kilométerek? Ki az, aki azt gondolja, hogy több 1000 kilométer? Biztos volt, aki mind a háromnál föltette a kezét, de nem baj. Ez a biztonsági játék. Oké? Okay. 4240 kilométer. 4240 kilométer, ebben minden benne van, Duna, Tisza és az összes mellékfolyók természetesen. Csak hogy érzékeljék ezt, gondolom a fiatalok közül még viszonylag kevesen repültek Madridba. De majd előbb-utóbb lehet, hogy ez bekövetkezik. Tehát Budapest-Madrid és légvonal, tehát nem szárazföldi úton, Budapest-Madrid távolságának ez az ötszöröse. És ezt minden évben karban kell tartani. Minden évben ellenőrizni kell. Minden évben javítani kell. A gátörőknek végig kell menni, és hogyha árvíz van, és az árvíz kárt okozott benne, kárt tett benne, akkor utána megint csak helyre kell állítani az árvízi károkat. Óriási felelősség, óriási feladat, és nem kevés pénz az adófizetők pénztárcájából. Sok víz, kevés víz, és szennyezett víz. Most nézzük meg akkor a kevés vizet. Ugyancsak Duna. Akár néhány hónap eltéréssel tudnám mutatni az egyik képet a másik után. Tehát miközben lehet, hogy egy óriási, hatalmas árhullám jön le május végén, a közben lehet, hogy augusztus végén pedig már kibukkan az úgynevezett éjségszikla a Dunából. Ez az idén már egyébként megtörtént. De azért hívják inségsziklának, vagy éjségsziklának, inség-éjségszikla, azért hívják, mert amikor ilyen alacsony a Duna vízállása, az általában rendkívül rossz termést eredményez. Nem azért, mert alacsony a Duna vízállása, hanem az azt jelenti, az alacsony vízállás, hogy nagyon kevés eső esett, ennek következtében a mezőgazdaság komoly asszállyal küzd. Idén ez a helyzet van. Az inségszikla már nem egyszer, nem kétszer az idén előbukkant, pedig még nem vagyunk, csak június közepén. Tisza. Légi felvétel, jól mutatja a homokpadokat, gázlók szinte, azt nem mondom, hogy szárazlábbal, de komoly úszótudomány nélkül át lehet jutni egyébként az egyik partról a másikra. Balaton. Nem nagyon láttam még én sem ilyen fotót, hogy olyan alacsony a vízállás, hogy az a homokpad, ami hát most pár centis víz még azért van felette, de nagyon jól látható, egyébként egy magasabb, mondjuk egy méterrel magasabb vízállásnál, ez nyilvánvalóan még egy légi fotó esetében sem látható. Ez egy érdekes kép mondjuk, de a következő az meg drámai. Ez meg a Velencei tó. A Velencei tó a legutolsó, tegnap előtti adat alapján a minden eddiginél legalacsonyabb vízszinthez képest is 5 centivel kevesebb a Velencei tó vízszintje, és még egyszer mondom, még csak a nyár elején vagyunk, tehát könnyen lehet, hogy a Velencei tó, ha nem lesz jelentősebb mennyiségű csapadék, az idén ki fog száradni. A nagyobb része legalábbis. A nagyobb részről el fog tűnni a víz. Volt már ilyen egyébként. Volt már ilyen a tó történetében.
A Balaton esetében is előfordult, hát nem is a teljes kiszáradás, de arról írnak a 19. század közepén, hogy huszárok gyakorlatoztak a Balaton medrében, és a jó esély van arra, hogy ez történt nagyjából 10 évvel ezelőtt, hogyha akkor valaki, hát fiatalok nyilván nem emlékeznek erre, az idősebbek, a tanáraik talán igen, hogyha valaki akkor a Balatonon járt, a déli parton, akkor 300-400 métert kellett gyakorolni, bólogat valaki, tehát akkor járt arra felé, 300-400 métert kellett gyalogolni, mert egy homok, tehát ott, ahol víznek kellett volna lenni, csak homok volt. És mire elérte a vizet, bokáig érő vizet, addig kellett egy jó nagy kis kirándulást megtenni. Most jó eséllyel idén augusztusban ugyanez meg fog történni a Balatonnál, de a Verencei tóban még drámaibb a helyzet. És aztán itt a homokhátság, és a homokhátság ugye az a területe Magyarországnak, amit most már az ENSZ is fél sivatagos területnek minősített. A futóhomok, amiről egyébként azért már a 19. század elején is írnak, irodalmi művekben is van ennek lenyomata, tehát nem új jelenségről beszélünk, de a helyzet sokkal súlyosabb, mint 100 vagy 150 évvel ezelőtt. És itt az asszály térkép, amire utaltam az elején, hogy ma, még amikor a tévének beszéltem, akkor mondtam, hogy majd egy asszály térképet fogok mutatni. Ez május 31-i állapot. Május 31. A piros a legsúlyosabb, pontosabban a sötét barna, de most olyan nincsen. Tehát jól látható, hogy nagyon súlyos asszály, nagyfokú és nagyon súlyos asszály az ország jelentős részén. Tulajdonképpen az Alpok alja, tehát az, ami, ahol nincs igazából asszály, a Dunántúl nagy részén már van, a Duna-Tisza közének nagy részén van, és május 31-i állapotról beszélünk, tehát nem augusztus. Tehát nagyon kellene az eső, nagyon-nagyon kellene az eső. Ugye azt szokták mondani, hogy ez nem úgy újdonság, hogy kevés eső esett az idén. Tavaly előtt, meg azelőtt sem esett elegendő mennyiség. Azt szokták mondani, hogy nagyjából egy éves csapadék mennyiség hiányzik ma a talajból. Egy éves csapadék mennyiség. Majd erre visszatérek kicsit később, egy más kérdés formájában. Ugye utaltam a bevezetőben, ezt csak szeretném ismét elmondani, hogy új fogalmakkal kell megismerkedjük majd a szakembereknek, akik ezt a kérdést taglalják, és akik ezzel a kérdéssel és ezzel a szakmával foglalkoznak. Mit jelent az időszakos víztest? Az azt jelenti, hogy hónapokra, fél évre, akár hosszabb időszakra eltűnik a tavakból, patakokból, folyókból a víz. Mit jelent a téli asszálynak a fogalma, mit jelent a tavaszi asszálynak a fogalma, és az évi csapadék hiányt, az egyévi csapadék hiányt, az hogyan és milyen módon lehet pótolni. És akkor ehhez még három képet, csak inkább azért, hogy a lazításképpen, és megint egy kicsit a globális kép is bejöjjön, mondhatnám ezt is egy újabb zárójeles megjegyzés. Most kilépünk Magyarországról, tehát a klímaváltozás hatásainak, amit mondtam, hogy meglehetősen szélsőséges következményei vannak, három kép még, ami ezt illusztrálja, az egyik a jégtakaró olvadása, északi déli sarkon, a tengervízszint emelkedése. Itt van egy kicsit mókás kép. A Maldív-szigeteknek a kormánya néhány évvel ezelőtt tartott egy kormányülést. Nézzék meg, hogy hol. Ugye a Maldív-szigeteket, hogyha folytatódik a tengervízszint emelkedése, el fogja önteni a víz. És a kormány leköltözött a víz alá, búvárruhába, ültek az asztal mellett, és ez a kép bejárta a világot természetesen. Ezzel azt szimbolizálták, azt üzenték, hogy gyerekek, ha nem vigyáztok, nem figyeltek ránk, nem segítetek nekünk, akkor tényleg néhány év múlva a kormányüléseket a víz alatt búvárruhában kell majd megtartanunk. És tényleg ma már elkezdődött néhány ilyen mélyen fekvő szigetről a lakosságnak a kiköltöztetése. Tehát ez nem science fiction, ez nem a jövő, ez a jelen. Az embereknek el kell hagyni a helyüket. Azok a beruházások, azok az infrastruktúrák, azok a lakóhelyek, amiket egyébként megépítettek hosszú-hosszú évek alatt, azok eltűnnek, víz alá kerülnek. A területek lakhatatlanná válnak. Tehát ez most humorosnak tűnik, de ez, az ott élők számára ez bizony kőkemény valóság. És a harmadik kép, ez pedig a gleccserek orvadása. Ez Európát is egyébként elég jelentősen érinti. Egészen pontosan Európa gleccsereinek a nagy része Ausztriában is, Németországban is, és még Svájcban is el fog tűnni. Ezt azért szoktam és azért szeretem, de ehhez megint csak jobb fényviszonyok kellenek, mert a következő kép az, ami igazából mutatja. Itt azt látják egyébként, hogy itt lenne, itt volt valamikor a jég. Tehát eddig jég volt. Ezt a völgyet jég borította. Ha most megnézik, itt tulajdonképpen már csak kőtörmeléket látnak. A jég visszahúzódott. De a következő ábra az még jobban mutatja egyébként a jég visszahúzódásának a mértékét. Az a baj, hogy ezt hátul szerintem nem látják. 1988, fölmegyünk egy ilyen kis felvonóval.
kilépünk a felvonóból, megteszünk néhány lépést, és ott vagyunk a jég felszínén. 1988, ez nem volt nagyon régen. Megyünk előre az időbe, 2 évvel később már 12 lépést kell megtennünk, 2000-ben, 12 évvel később már 118 lépést kell megtennünk, és eljutunk, ez 2015, tehát egy 10 évvel ezelőtti állapotot rögzít ez a kép, 400 lépés most már, 400 lépést kell megtenni, ami korábban csak 3 volt, most már 400 lépés, hogyha a jég felszínén akarunk egy kicsit sétálni. Elég drámai kép. Én ilyet láttam, Franciaországban voltunk egy ilyenen, meg is csináltam ezt, tehát végigmentem. Hihetetlen, tehát ahogy az ember érzi, hogy azért 400-450 lépcsőt lemenni, meg följönni, az már egy komoly fizikai aktivitást mutat. Tehát akkor az ember érzi, hogy megy föl, és folyamatosan látja a táblákat, hogy na, ebben az évben itt volt a jég. Megy följebb, itt volt a jég. Hopp, hopp. És lenéz, és hihetetlen mélységet lát maga alatt, ahol semmiféle jég nincsen, már legfeljebb egy kis csordogáló csurgalékvíz.

0: Kedves hallgatóink, Zöld Hullám című műsorunkban folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Az előadás folytatását a jövő heti összeállításunkban hallgathatják meg. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adás első riportjában a harkályok igen különleges világát ismerhetik meg, utána kezdő túrázóknak ad tanácsot Fülep Teofil, és végül Bársony István Mennyit című novellája hangzik el. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Tittelpál Könyvtárral közös szervezésben Dobszóló az erdei színpadon a Harkályok nyomában címmel tartott előadást június 18-án Cserép György, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület harkályvédelmi szakosztályának munkatársa. Az előadás helyszínéül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittelpál Könyvtára szolgált.
2: Miért jött létre a harkályvédelmi szakosztály az MMI-n belül?
3: Harkály és erdővédelmi szakosztály, inkább így mondanám. Egyrészt a harkályok bemutatása az embereknek, mivel nem nagyon tudják azt, hogy hányféle harkály van, nem nagyon tudják azt, hogy a harkályok milyen módon élnek, és hogy mennyire fontos maga az erdőszerkezet a harkályokon keresztül az egész erdő egységének. Tehát a harkály az maga egy olyan indikátorfaj, ami ha eltűnik az erdőből, akkor az azt jelenti, hogy az erdő nem működik.
2: De miért tűnik el? Miért tűnne el?
3: Azért tűnik el, például a fejrátú fakopács, ami a mai előadásnak az egyik kiemelt szereplője volt, mert nem találja meg, az előbb mondtam, az erdőszerkezeti elemeket, például a holtfákat, mert a holtfákat eltakarítják, tehát hogy azt gondolják az erdészetek, illetve azt gondolják a turisták, hogy a holtfa az csak egy ott maradt, felhasználandó dolog, és nem gondolják azt, hogy az az egész biodiverzitásnak az alapvető eleme, ebben olyan rovarfajok, ilyenek olyan élőlények, ami a harkályoknak a megélhetése, a fejrátú fakopáncs megélhetéséhez szükséges, és amikor nem láttunk egy fejrátú fakopáncsot az erdőben, ahol korábban volt, az azt jelenti, hogy ezek a holtfák eltűntek, egy csomó állat zúzmó gomba eltűnt velük, és sokkal üresebb az erdő.
2: Azt tartják a harkályokról, hogy a harkály a fák vagy az erdő doktora, de hogyha holtfa kell neki, akkor nem az. A holtfából már nem lesz élő, bármit tesz vele a harkály.
3: Igen, ezt inkább a gyerekek gondolják, illetve inkább az irodalomban és a mesében van ez, de leginkább, amit mondtam, hogy a harkály, amikor kobogtatja a fát, az olyan, mintha az orvos diagnosztizálná a beteget, hogy van-e benne lárva, betege a fa vagy nem, és ha igen, akkor kihúzza, de nem azért, mert meg akarja gyógyítani a fát, hanem mert táplálkozik.
2: Igazából ez az előadás még nekem is tudott újat mondani a harkályokról, mert azt tudtam, hogy dobol, de hogy énekel, vagy legalábbis csivitel, azt nem.
3: A dobolás az területvédő dolog. Az ének, amikor egymást hívják, vagy jelzik egymásnak, hogy itt vagyok, teritorium védőének, és az a csik-csik, amiket mutattam, az pedig inkább arra a jelzésre szolgál, hogy itt vagyok, ezen a helyen vagyok, illetve még a fiókáknak is egy hangja, amivel hívják a szülőket, ez egy ilyen kéregető, könyörgő hang.
2: Harkályvédelmi szakosztály, mi az, amit tesznek konkrétan a bemutatáson túl a harkályokért?
3: Hát leginkább a monitorozás, tehát például a fejrátú fakopáncs esetében a harkályvédelmi szakosztály tagjai, illetve a harkályvédelmi szakosztály szervezésében monitorozzuk azokat az erdőket, ahol ez a fokozottan védett faj fellelhető, Börzsöny, Bakony, Kőszegi Egység, Bükk, Zemplén, Mátra, mert ha be tudjuk bizonyítani, hogy ez a Natura 2000 jelölő faj, ezekben az erdők...
2: Ez mit jelent pontosan?
3: Natura 2000, ugye ezt, amikor beléptünk az Európai Unióba, aláírtuk azt, hogy a Natura 2000 területek azok a madárvédelmi célokat szolgálják, és ezeken a területeken nem lehet minden tevékenységet elvégezni. Ezek biztosítják a különböző madarak, a meghatározott madarak élőhelyének fennmaradását.
2: És a fehérhátú fakopáncs miért lett egy ilyen faj? Miért nem mondjuk egy másik harkály?
3: Mert a fehérhátú fakopáncsból nagyon kevés van Magyarországon. Tehát Magyarországon fokozottan védett, egyébként nem az, de Magyarországon fokozottan védett a fehérhátú fakopáncs. Tehát visszatérve az előző kérdésedre, ez egy fontos dolog. Harkályvédelmi szakosztály feladatai között, hogy monitorozza ezeket. Egy másik fontos dolog, hogy az élőhelyeket, az élőhelyek fenntartását próbálja olyan módon megvédeni, hogy kommunikál a nemzeti parkokkal és az erdészetekkel, hogy mire lenne szüksége annak az adott erdőnek a harkályok szempontjából.
2: Harkályvédelmi szakosztály nem mindenki tagja, de mégis aki szereti a madarakat, mit tehet otthon apró pénzre váltva a harkályokért kifejezetten?
3: Leginkább a parkokba és a városokba. Én azt gondolom, hogy a zöld területek megtartása azért lenne fontos, mert például a küllők, azok hangyát esznek, és a hangyáknak a zöld területek megmaradása az lényeges, hogy ott tudjanak szaporodni, és a küllőknek legyen ott tápláléka. De lehet az is, hogy nem szedjük össze a holtfát az erdőkben, vagy akár az, hogy amikor költési időszak van, akkor azokat az erdőket, ahol ki van írva, vagy fokozottan védett erdő, akkor azokat a turisták, crossmotorosok, kvadosok nem látogatják.
2: milyen az ember és a harkály kapcsolata? Vannak olyan madarak, gólyák, fecskék, amelyek már igazából nem is a természetben fészkelnek. A horkály az meg úgy kibejár a városokba.
3: Hát igazából a gólya meg a fecske mind a kettő azért van közelebb az emberhez, mert az ember által épített dolgot használja. Tehát a kéményt oda rakja a fészkét a fecske, és a horkály nem függ az embertől egyáltalán, tehát ahol megtalálja magának megfelelő fa elegyet, ahol tud szaporítani.

0: Most kezdő túrázóknak szóló tanácsokat hallanak Ülep Teofil túravezetőtől.
1: Hát aki sosem csinált ilyet, először is olvasgasson arról a tájról, ahova menni szeretne, vegyen kezébe néhány természetjárókönyvet, ilyen alapfokú könyveket, vagy igazából bármit, nézegesse képeken, könyvekben a felszerelésre vonatkozó leírásokat, az általános szabályokat, tanulja meg a tájékozódás alapjait, ismerkedjen az élővilág alapjaival, amivel fog találkozni. Nagyon fontos, hogy legyen képben, hogy mégis milyen veszélyekre számíthat.
0: Miért? Túrázni veszélyes?
1: Veszélyek mindenképpen vannak, nagyon sok veszéllyel találkozhatunk, de azt, hogy túrázni veszélyes, azt így nem mondanám, mert nem egy kimondottan veszélyes sport, ennél sokkal veszélyesebb sportok is vannak, de az viszont igaz, hogy a túrázásnak vannak olyan válfajai, vannak olyan túrák, olyan tervek, amelyek viszont tényleg hordoznak magukban veszélyeket.
0: Itt a Bükk környékén mi azért kiváltságos helyzetben vagyunk, a víztől a barlangig, az erdőig minden van.
1: Hát ez valóban így van. Miskolc, vagy mondhatjuk akár Egert is, ez a térség rendkívül különleges abból a szempontból, hogy a Bükk, ami Miskolcról legközelíthető meg a legjobban, országos szinten páratlan, a magasságában, a növényvilágában, a barlangok

0: számában, a sokféleségében, a vizek számában, a sokféleségében, összességében mondhatjuk, hogy a leggazdagabb és a legvadregényesebb, legrejtélyesebb hegység a Bükk.
1: Nem csoda, ha könnyűszerrel meg akarják sokan hódítani. Nemrégiben föltettél egy írást az interneten, olvastam, melyben kikeltél az autósok, az egyre inkább megjelenő autósok ellen, akik akár védett területeken, nyitott sorompókon behajtanak, áthajtanak.
0: Néhány éve volt egy ilyen téma, amivel foglalkoztam, és hát ez tulajdonképpen a mai napig gond. A Nemzeti Parkban gépjárművel közlekedni alapvetően tilos, kivéve a közforgalom számára megnyitott utakat, a közutakat, amelyek átvezetnek a hegységen. Ezen kívül az erlészeti utakra bemenni, vagy bármilyen útra bemenni, autóval vagy motorral nem szabad. A probléma az, hogy nagyon sok helyen, ahol tilalom van, sorompók zárják le az utakat, a sorompók nincsenek lezárva. Hiába van tábla, akár több tábla, hiába van ott a sorompó, figyelmeztetőül ágasodik az égnek. Mégis bemennek még a földutakra is, sőt, lemennek az utakról is. Korábban volt probléma, most már valamennyit enyhült, hogy motorokkal, terepjáró motorokkal, kvadokkal hasították az erdő szanaszét. Nem csak egyesével, meg kis csoportokban, hanem egész a konvojokban is mentek. Szóval ez egy komoly probléma volt. A motoros kvados valamelyes csökkent, de az autók, igaz, hogy nagy részük a szabályokat betartja, de még mindig tömegével mennek a Bükkbe, és más egységekbe is Magyarországon.
1: Térjünk vissza a törvénytisztelő túrázáshoz. Hogyan kezdjen el valaki túrázni? Ha már egyszer rászánta magát, ha már átrágta magát néhány könyvön, akár a te könyveiden is, vagy az internetet is már keresztül kasul bújta, mi következzék?
0: Sokféleképpen közelíthető meg, véleményem szerint szerezzen egy-két társat, döntsék el, hogy körülbelül mégis mit szeretnének, vegyenek egy menetrendet, vagy egy kerékpártérképet, nézzék meg, hogy a városból, ahol laknak, hogy lehet kijutni a természeti területnek a szélére, a hegységnek a szélére, vagy akár beljebb bejutni, amíg bevisznek a városi buszok. Tervezzenek meg egy nem túl hosszú, de változatos és érdekesnek tűnő utat. Legjobb, hogyha önmagába záródó körútra mennek.
1: Mi a nem túl hosszú? Mi, ha jól emlékszem, egy transzbükkel kezdtük. Kezdetnek nem rossz, mert vagy elmegy a kedve valakinek ettől, vagy örökre megjön.
0: Pontosan ez az, hogyha valaki túllövi a tervet a saját fizikai állapotához képest, akkor lehet, hogy tényleg olyan gondjai lesznek, hogy egy életre elmegy tőle a kedve. Ha túl keveset tervez, abból viszont nincs nagyobb probléma, mert legfeljebb valahol többet időzik, és akkor következő útra hosszabban megy. Viszont azért sem szabad nagyon túl tervezni, mert tényleg vannak azért veszélyek, amelyek előkerülhetnek a hosszabb úton, a kimerültségtől kezdve a sötétben való eltévedésig, tehát belekerülhet az ember nehéz helyzetekbe, hogyha túl tervezi magát.
1: A felszerelés mennyire fontos, hogy minél drágább legyen?
0: Nem a drága felszerelés a jó. A jó felszerelés általában drága, de nem csak a drága felszerelés jó. Vannak olyan felszerelési eszközök, amelyekből akár a legolcsóbb vagy legkönnyebben beszerezhető évtizedekig tud jól szolgálni. Vannak olyan drága felszerelési tárgyak is, amelyek hiába borzasztóan drágák, nagyon hamar tönkre mennek, nem működnek olyan jól, nem annyira strapabírók. Itt a tapasztalat rengeteget számít, lehet érdeklődni rutinosabbaktól, de a felszerelés nem a legfontosabb része mondjuk egy bakancsos túrázásnak. Legyen egy jó bakancs, egy olyan ruházat, amiben az ember nem fázik, egy jó esőfelszerelés, legyen bent mindig egy lámpa, élelem, víz, térkép, iránytű, és tulajdonképpen ezzel már el lehet indulni.
1: Az alapfelszereltség szerintem nélkülözhetetlen része egy jó térkép, tehát egy viszonylag új térkép, mondjuk a Bükkről talán nincs is olyan hegységünk, ez talán méretéből is adódik, amely ennyire be lenne sűrűn hálózva jelölt turistautakkal.
0: Ez így van, az ország hegységeit turistautak behálózzák, de a Bükk ebben is meglehetősen élen jár, azonban rögtön hozzá is kell tennem, hogy a turista utaknak a sűrűségét bizonyos helyeken éppen utóbbi időben kiritkítják, tehát kivesznek utakat bizonyos védett területekről. Ugyanakkor egy-két új út is létesül, ja, és meg kell említeni mindenféleképpen a tanösvényeket, amelyek utóbbi néhány évben lettek divatosak és terjedtek el országszerte.
1: És egyedül, vagy kis csoportban, vagy vezetett, szervezett túrán kezdjük?
0: Egyedül kezdeni azt senkinek sem ajánlanám, azt nem javaslom. Nagyon sok lehetőség van szervezetten csatlakozni szervezetek által indított túrákhoz. Szerveznek túrát iskolákból, meghirdetik az interneten, bemondják rádióban esetleg a nagy közösségi programokat. Ezekhez lehet csatlakozni, de erre sincs szükség, hogyha az embernek van egy-két olyan közeli ismerőse, barátja, testvére, rokona, aki szokott menni, aki már járja a természetet, talán érdemes vele indulni először.
1: És merre? Sok mindent ismersz itt, és nem csak itt a Bükkben. Kedvenc helyeid, amelyek valóban csábítóak, mik?
0: Az én kedvenc helyeim nem biztos, hogy másnak is kedvencei lennének. Én nagyon szeretem a magas részeket, a fensíkot nagyon szeretem, szeretem, ahol jó a kilátás. Ugyanakkor nagyon szeretem a mély, vadregényes, feneketlen szúrókvölgyeket, a barlangos részeket. Hát kinek mi a kedvence? Van, aki a réteket szereti jobban, a bükkben rétek is vannak, mezők. Én a bükkfensíkra megyek, a fensíknak a magaslataira, hogyha igazán szép helyeket szeretnék végigjárni.
1: Mi is kezdtük, vagy időközben visszatértünk egy fogalmi tisztázáshoz, a bakancsos turizmushoz, a természetjáráshoz. Hogyan, mikor lesz valakiből igazi túrázó?
0: Ez egy jó kérdés, mert erre nincsenek pontos meghatározások, legalábbis véleményem szerint ezt nagyon nehéz kőbevésve leírni. Hát mindenképp kell egy pár év tapasztalat, ami után magát túrázónak mondhatja valaki, méghozzá sikeres túrázások, ahol sem magát, sem másokat nem kevert bajba. Kell, hogy legyen egy szalonképes felszerelés, ahol esetleg mások között jelen meg, vagy esetleg túrvezetőként jelenik meg, akkor látszódjon, hogy ő nem tegnap kezdte. Véleményem szerint akkor vesz-e valaki komoly túrázó, hogyha átlép a kisebb kirándulásokból a komolyabb túrák felé. Mit értek ez alatt? Nagyon sokan mennek kirándulni úgy, hogy nem vállalnak különösebb nehézségeket, megvárják az optimális hőmérsékletet, a kedvező kellemes napsütést, nem indulnak korán, nem érkeznek későn, nem mennek nehéz helyekre. Hát kellemes időtöltés.
1: Lötyögnek.
0: Egy kis kirándulás, egy lötyögnek. A túrázás azonban nagyobb kihívást jelent ennél, fizikailag is nehezebb, a természetbe jobban bevisz. Véleményem szerint akkor lesz valakiből igazi túrázó, hogyha ismeri a természetet jobban, mint egy kiránduló, ismeri a környékét, ahova rendszeresen szokott járni, bevállal esetleg kisebb csapatoknak túravezetést, tud mesélni a természetről, és egészségileg is, sportesetményben is egy kicsit az átlag fölé kerül.
1: Te tanár vagy, túravezető is vagy, hogy látod, a mai fiatalok tényleg csak alájuk nem tolják az erdőt, a természetet, kaphatók arra, hogy természetjárók legyenek?
0: A mostani gyerekek, a mai fiatalok egy része vonzódik a természet iránt, és szívesen megy kisebb, nagyobb, akár egész hosszú túrákra is. Azonban sajnos sokan, sőt nagy többségben súlyosan mozgáskerülők, olyan életmódot alakítottak ki már gyerekkorban, ami nem is teszi ezt lehetővé, túlsúlyosak, szinte minden egészségtelent, amit lehet, fogyasztanak, dohányoznak, és már a szüleiktől is rossz példát látnak. Meg lehet említeni az autós kultúrát, hogy nem gyalogosan, meg nem kerékpárral, nem izomerővel, tehát fáradtság nélkül élik le az életüket, és ha el is mennek valahova, ugyanezt csinálják ott is, felmennek odáig autóval, ameddig lehet, ott rövidebb utakra mennek, hát most ez nagyon divatos. De vannak gyerekek, sokan és remélhetőleg egyre többen, akik viszont kaphatók rá, és fizikailag is remélhetőleg meg fognak erődni.
1: Az elhangzott beszélgetésben Fülep Teofil túravezetőt hallották.

0: Most Bársony István Mennyit című írását olvassa fel Tóth Levente színművész.
1: Bársony István, Mennyit. A mezsgye mellett mozog valami a fakótarlón. Egy iromba kis madár, amely alig, hogy a tél jégfoga kitöredezett, megjött hozzánk a magyar pusztára, az ő igazi otthonába. Egy pacsirta bujkál a tarló gyér szalmája közt, s keres kutat, mintha elvesztett volna valamit, amit okvetlenül meg kell találnia. Úgy elfoglalja ez a munka, hogy észre se veszi, ami a mezsgye liliputi dzsungelében mögötte történik. A csenkeszek, tarackok és zsúrlók aszatja közt, amelyet az egymásra borult pázsit és mindenféle lapú maradvány megsűrít, alattomosan csúszik errefelé az élő veszedelem. Egy arasznyi állat, amelynek ám bár négy lába van, mégis úgy mozog itt, mintha kígyó volna. Nagyon keskeny, hosszúkás, hengerdett teste szinte teljesen lelapul a földre, annyira, hogy csak kávébarna ködmöne látszik. Hófehér mellénye, amely hasmánt egészen végig vonul rajta, néha villan ki a gaz közül, amikor megáll, s a fejét óvatosan figyelve, szimatolva felemeli. Ez a kémszem lemásodpercekig tart, aztán megint elindul a kis kalandor, siklik, csúszik. Itt-ott még a jellemző hullámmozgást is megcsinálja, úgy lopódzik arrébb, folyvást közelebb a gyanútlan madárhoz. Már ott van, vele egy vonalban, már neki fordul a törpe bozótban, ahol oly óvatosan mozog, hogy a füvek hajlongását a pacsirta csak a szellő mozgatásának tulajdonítja. Egy másodpercnyi csönd, aztán hopp, kipattan a rabló menyétke a leshelyéről, s mint a röpülő sárkány karmos lábait előre nyújtva toppan le arra a helyre, ahol a pacsirta volt. Ezt a halálugrást szépen elhibázta. A szegény madárka még jókor észrevette a rohamot, s félreállt előle. Ott emelkedik, száll feljebb-feljebb, mind magasabbra az ég felé, amelynek néhol látni már egy-két kis kéklő darabját. A dalos vándor siető röpülésén eleinte izgatottság látszik, de elmúlik a rettegés odafenn, s egyszerre megszólal torony magasságban a hálaadás dala. A tavaszt dicsőítő, a verőfényt köszöntő pacsirta szó. Ha Mennyit nem gyönyörködik abban, neki vér kell, nem dal. Kudarcát feledve surran tovább a tarlón, folytonosan közel a mezsgyéhez, ahol jó fedezete van. Hadi terve ezúttal nem vált be. Se baj, hozzászokott, hogy a szárnyas nép lefűzze. Most még igen, de majd jön a fészkelés ideje, amikor repülni nem tudó, sárga szájú pacsirta fiúkkal meg ízes tojáskákkal kárpótolhatja magát. Most a rendes, biztos vadászathoz kell folyamodnia, hisz tele a mező egérrel, pocokkal. Ebben aztán otthon van az arasznyi hóhér, mint kívüle senki más. Mi az neki? Utána bújni a pocoknak a föld alatt lévő rideg tanyára. Az ő karcsú teste mindenütt átfér, ahol a fejét keresztül bírja dugni. S amikor a rókának keserves fáradtsággal kell válni, ásni, hogy a négy lábú csemegéhez jusson, az őjf pedig egyáltalában lemond a zsákmányról, ha első támadása elől lyukba surrant az óvatos földlakó, akkor a Mennyitke egyszerűen utána megy a halálra rémült házigazdának, s ott csípi nyakon, ahol legbiztosabban érzi magát. Még a kisebb jószágot is, hát még a nálánál zömökebb, s hozzá sokban hasonló alkotású ürgét, amelynek a föld alatti várába a legnagyobb kényelemmel sétál. Halk sivalkodást hall a Mennyit egy nagyobb rög mögül, úgy pattan oda, mint a gumilabda. A nyúlsírás veszi el így a róka eszét és önuralmát. Ám csak két pocok vitatkozik valami csekélységen, és amint az egyik a másikat megcsípi, feljajdul a sértett. Bajára cselekszik, mert az égből lecsapó villám sem olyan gyors, mint ez az acélrugókkal bélelt kicsi rabló. Már ott dűzsöl rajtuk a civakodókon. Az egyiknek a torkát szorongatja, s amint a másik menekülne, ájultan hagyja a tehetetlent, hogy utána vesse magát az iszkolónak. A pusztán egy sólyom süvít végig, és sólyom szemhez méltó távolságból látja a jelenetet. Ám bár nem természete a dögvadászat, az eset ingerli, s neki megy a Mennyitnek, amelynek csak annyi ideje van, hogy berzenkedve ugorjon be a mezsgye sűrűjébe. Hisz egy suhintás a sólyom karmával, s a kávészín ködmönke cafatokban lógna le róla mindjárt. a sólyom elvonul, és a megriadt mennyét visszamotoszkál az elhagyott tetemekhez. Megszaglásza a két pockot, amelyeknek vitájában ő, a harmadik lett a hagyományos örvendező, azután arrébb áll, más kalandot keres. A ködök oszlanak, a párák eltűnnek, az ég mind fényesebb, derültebb, s ez nem nagyon jó a mennyétnek, amely a túlságos nappalt nem szereti. Visszaindul a mesdjéjén arra, merről jött. A gazos sűrűség elvezeti a határárokig, ahol számtalan, nagyszerű búvója van az arasznyi rablónak. Oda kell most már igyekeznie.
0: Bársony István mennyét című novelláját Tóth Levente olvasta fel. Ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: 3 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván. A közös szentmisén a szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a lelki gyakorlatot is vezette. Tanításában arra buzdított, fontos beengedni az életünkbe Istent, s imádkoznunk kell, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Ternyák Csaba egri érsek megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, valamint köszöntötte a gyémántmisés, aranymisés és ezüstmiséjüket ünneplő papokat, valamint bemutatta az újmisés Bukás Bernárd Urich atyát. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök a Kyriakos Pierakakisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökével folytatott mai egyeztetés után Budapesten. Magyar Péter hozzátette, a nem eurózóna tagállamok közül Magyarországon a legmagasabb a támogatottsága a csatlakozásnak. A miniszterelnök jelezte, ez nem volt mindig így, de a magyar emberek az utóbbi években azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel és az alacsony munkabérekkel. Magyar Péter azt is kiemelte, kormányának alapvető célja, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit, a Maastrichti kritériumokat. Az LMBTQ közösség egyenjogúságát biztosító jogokról, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint az úgynevezett óbudai korrupciós ügyről beszéltek a képviselők a fővárosi közgyűlés mai ülésén. Morabás Rihárd, a Párbeszéd Zöldek fővárosi frakciójának vezetője, kiemelte, hogy az LMBTQ közösség teljes emancipációjához jogszabálymódosításokra van szükség, ebben a Tisza párt határozott és markáns kiállását is kérte. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető, felhasználóbarát adatbázisban. Bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más előtt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább 1/4-én nem vett részt, és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. A Védvonal az ombudsmanhoz fordult a közigazgatásban tapasztalható széleskörű politikai diszkrimináció miatt, közölte a Fidesz. Közleményük szerint a Cunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés zaklatások miatt. A védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaztak. A védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat, fogalmazott. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható, kevés komoly felhővel. Csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikusok Karkus István, valamint Birincsik Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Sűsápra, Mezőkövesdre és Kácsra is ellátogatunk. Elsőként a tápiómenti kisváros polgármesterével, Horinka Lászlóval beszélgetünk a felújított polgármesteri hivatalban. Köszönöm, hogy ilyenkor hétfőn délelőtt szakított időt ránk, és el is mondta, hogy ismerjen a rádiót, mégpedig egy személyes kötődés kapcsán, ugye?
2: Igen, így van. Katonapüspök atya, ugye egri segédpüspökként szolgált hosszú éveken keresztül, és ő hát annak idején, amikor megszületett, 1920-as évek vége fel, ha jól emlékszem, 1928-ban született püspök atya, akkor még tápiósújban született, aztán ugye ez a tápiósúj és tápiósáp település egyesüléséből lett a mai Sűsáp, tehát mondhatjuk, hogy ő ennek a városnak, akkor még falunak a szülöttje.
1: Igen, és hát tulajdonképpen mindig nagyon nagy szeretettel említette, amikor beszélgettünk a szülőhelyét, ott a plébánia környékét, a templom melletti részt. Tulajdonképpen azért ez egy olyan központi hely itt a tápió mellett, ugye, mert hát a tápió folyó, mint mondta, köti össze önöket. A tápió melletti településeknek szinte mindenkinek tápió a neve, az önöké így az összevonás miatt nem az lett. De egyébként akkor lett város, amikor összevonták újra?
2: Nem, sokkal később. Az összevonás 1970-ben történt. A második összevonás, mert ugye volt már egy 1950-ben is, aztán az 54-ben ugye volt egy szétválás, és 1970-ben volt ez a második összevonás. A városi címet 2013-ban kaptuk meg, és hát valószínűleg azért, amit ön is mondott, hogy valamilyen szinten ez egy központi hely, közlekedésileg, gazdaságilag egy picit egy ilyen mikrotérségnek a központjaként lehet értelmezni Sűsápot, itt Úri, Kóka, Tápió, Szecső, talán ők tekinthetők valamilyen szinten Sűsápnak a vonzás körzetének, bár ez azért nem egy klasszikus vonzáskörzet, mint a nagyvárosok környéke, inkább egy mikrotérségi központról beszélünk.
1: Helyesebben mondhattam volna én is, hiszen a központ itt mindennek a központja Budapest. Szinte meghatározza a sűsápiak életét, a kókaiakét is, és mindenkit, aki itt van Budapest környékében, fél óra, háromnegyed óra vonattal, illetve autóbusszal, mindennel gyalog kicsit tovább tartana, de lényeg az, hogy azért meghatározó az abban, ugye, hogy így az embereknek a zöme arra keres munkát azon a területen. Igaz? Vagy azért lehet egy kicsit ezen módosítani, legalábbis árnyalni?
2: Ez így van, tehát az emberek túlnyomó többsége Budapestre ingázik Sűsápról is. A budapesti munkaerőpiac az nyilván óriási, jobbak a jövedelmi viszonyok, mint a vidéki térségekben, tehát nagyon sokan vállalják azt az áldozatot, hogy naponta 2-3 órát is akár utazzanak a munkahelyükig, hiszen valóban mondjuk 35-36 perc a vonattal az út, de azért a budapesti tömegközlekedést is ide számolni, vagy hogyha autóval indul el az ember, akkor a dolgokat is beleszámolva, akkor tényleg azért 2-3 órát erről beszélünk összességében oda-vissza, de vállalják ezt az áldozatot, mert jobb jövedelmi helyzetbe tudnak kerülni, hogyha Budapesten vállalnak munkát. Ezzel együtt azért itt a térségben, vagy akár itt helyben, Sűsápon is sokan tudnak dolgozni. Van néhány nagyobb foglalkoztatónk, akik hát egy kiemelkedő, aki ilyen 4 és 600 fő közötti létszámmal dolgozik, de szépen zárkóznak fel, most már van 2 olyan vállalkozás is, akik ilyen 100 főt foglalkoztatnak, tehát a nagyobb cég, akiről beszéltem először, ők például nem is tudják a teljes munkaerőigényüket helyben kielégíteni, ők a térségből szedik össze autóbuszos járattal a dolgozókat és szállítják ide minden műszak kezdésre. Úgyhogy, tehát összefoglalva igen, valóban mondjuk a munkavállalóknak a 50-60% közötti része az Budapesten vállal munkát, és miután helyben nincsen középiskola, ezért a diákoknak a legnagyobb része szintén Budapest irányába utazik napi szinten. Esetleg még a Nagykáta jöhet szóba, ott van egy gimnázium, ami viszonylag könnyen és gyorsan elérhető, kevesebben monorra, Gödöllőre, mert hogy ott oda nincs olyan jó közvetlen tömegközlekedési kapcsolat, tehát, de oda is járnak azért néhányan, vagy esetleg még Gázberénybe is tudom, hogy középiskolába járnak néhányan.
1: A közlekedés az meghatározza, könnyen tudnak utazni, az biztos, a gyerekek még jobban szeretnek a középiskolán sok utazgatni, mint helyben, bár nem hiányzik azért úgy az imidzséhez a városkának, hogy kéne egy gimnázium, és akik jobban kötődnek ide, talán. Én így gondolkodom tanárként magamban, hogy milyen jó, tehát így hozta a történelem.
2: Igen, soha nem volt. Ugye, igazából ez abból is adódik, hogy régen két pici falu volt ez. Tehát 3-4 ezres falvakról beszélünk, Tápióshegy és Tápiósáp, és az egyesítés után, 1970 után sem alakítottak itt ki egy nagyobb közintézményt, tehát akár egészségügyi intézményről is beszélhetünk, tehát szakorvosi ellátás sem volt itt soha, meg középiskola sem működött, és hát szerettünk volna nyilván, de látva a csökkenő gyermeklétszámot, nem sok esélyt adtunk ennek, hogy itt valaha is középiskola tudjon kialakulni, hiszen az ország népessége is csökken, és ezáltal a térségbeli középiskolás gyermeklétszámban is csökkenés mutatkozik. Ezért azt látjuk, hogy a környező középiskolák is igazából versenyeznek, küzdenek a diákokért, és emellett egy újabb iskolának a megjelenésére nem sok esélyt láttunk, és hát mindeddig nem is sikerült, hogy azt megoldani, hogy itt középiskola nyíljon.

0: A maga problémáival, ugye egyszer megyéhez tartozik, egyszer a városi önkormányzathoz. Tudom, hogy nagyon-nagyon sok probléma van az oktatás ügyel például. Ugye mindenki abba köt bele először, amikor szeretne valamit felmutatni. Na de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egyébként, hogy ugye egy kicsit szétnyúló településről van szó, de ha ezt központnak vesszük ezt a részt, akkor ez itt rendezett szembe egy óriási művelődési ház, hogyha látom, itt is szétnéztem, jöttem fel a lépcsőn, hát olyan tágasság van, hogy hát megirigyelhetnék sokan a modern épületet, és mondta, hogy most adták át.
1: Igen, Európai Uniós támogatásokból azért sok mindent meg tudtunk csinálni az elmúlt években. Tudtunk utat építeni, tudtunk a településközpontot kialakítani, egy ilyen parkosított településközpont, amiről valószínűleg gondolt rendezettség címen itt a környékünkön, ami látható, valamint ennek az épületnek a bővítését is uniós támogatásból tudtuk megvalósítani, és hát ez valóban nemrég költöztünk ide-vissza, tehát annyira friss és új ez az élmény, és hát valóban egy kicsit már a városi ranghoz méltó városháza tudott itt létesülni.
0: Akkor itt a szobán belül nincs meg a házam belül probléma, de gondolom, hogy nap mint nap meg kell küzdeni önnek is, és hát mindenkinek, aki akármilyen települést vezet azzal, hogy rendben legyenek azok a közszolgáltatások, amelyeket ugye már megtettek eddig, tehát mindenük van, ez már szinte természetes, de a fenntartása. Azt gondolom, hogy az súlyos teher sok esetben.
1: Hát itt sok mindenről beszélhetünk, intézményi hálózatról, illetve közművekről. Mind a két területről ejtek pár szót, tehát nyilván mindenünk megvan ma már közművellátottságban is, tehát a csatornahálózat volt az utolsó, ami kiépült, és ezért nagyon, nagyon sokat kellett dolgozni, és nagyon sokára lett meg, 2014-re épült ki itt a térségben a csatornahálózat, nem csak Sűrűsnápolyon, hanem az egész Tápióvidéken. Akkor már itt a környéken gyakorlatilag mindenhol rendelkezésre állt a csatorna, tehát tényleg későn tudtuk ezt megépíteni, de azon túl, hogy megvan az összes közművünk most már, a vízhálózatunk sem olyan nagyon régi, 40-45 éve létesült körülbelül itt a vízhálózat, az utolsók közt egyébként az is, a 80-as évek végén. Mégis a vízhálózat tekintetében azért egy olyan problémával küzdünk, nem csak mi, az országban nagyon sokan, de mégis valahogy, mintha ez nálunk egy picit fokozottabban jelen lenne, hogy rendszeresek a csőtörések, és ezek a csőtörések, ezek sokszor nem olyanok, hogy nyomás alatt és gyorsan megjavíthatók, hanem a gerincvezetékeknek a hát elég drasztikus hibája, amikor 4-5 méteres hosszanti repedések keletkeznek a vízcsöveken, az abszolút nem jelenthető kis problémának, és olyankor egészen biztos, hogy a település egy részén vízhiány van. És hát ezt a problémát ezt mindenképpen valahogy meg kell oldanunk. Most erre kaptunk egy kormányzati támogatást itt valahogy a múlt év végén, és ennek az elköltése ez most van folyamatban. A közbeszerzést indítjuk el hamarosan a tervezésre és a munkálatokra. Az a tervünk, hogy néhány kilométernyi gerincvezetéket kicserélünk azokon a területeken, ahol a legtöbb ilyen hiba volt. És ettől azt reméljük, hogy majd jobb lesz a helyzet, és kevesebb csőtörés lesz a városban. Hát emellett egyébként mindenünk van, úgymond, tehát van bevásárló központunk, egy ilyen szupermarket méretű Tesco-nk, de az emberek mégis azt várják, hogy itt nagyobb üzletek is megjelenjenek. Tehát általában egy Lidl-t szoktak emlegetni, vagy éppen egy Aldit, viszont hát aki az elmúlt időszaknak a jogszabályi környezetét ismeri, az pontosan tudja, hogy ezek a nagy áruházok, ezek stoppolva voltak, tehát nem lehetett ilyeneket építeni, csak egy bizonyos bizottságnak, egy Hajdú-Bihar megyei bizottságnak a jóváhagyása mellett, úgyhogy nem nagyon tudott zöldmezős beruházásként itt létrejönni semmilyen új, nagyobb áruház sem. Most talán ebben lesz változás, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogy valamelyik nagy üzletlánc még megtelepedjen Sűrűsnápolyon. Azon túl, hogy az emberek nagy része ma már azért interneten meg tudja vásárolni házhoz szállítással az áruféleségeket, mégis erre igény mutatkozik folyamatosan a településen. Aztán az intézményi hálózat, itt Nagykátai járásban például a bölcsöde volt az, ami hiányzik volt, és nem volt.
0: Mindenütt szinte.
1: Igen, és 2000 2010-ben, amikor mi elkészültünk a Sújsepi bölcsöde megépítésével, akkor, és átadtuk ezt a bölcsödét, akkor a Nagykeletei járás első és egyetlen bölcsödéje volt a mi bölcsödénk. Ma már a járás majdnem minden településén megvan a bölcsöde, viszont most már azzal nézünk szembe, hogy az akkor megépített 54 férőhelyes bölcsöde, amit kezdetben úgy tudtunk megtölteni, hogy tényleg a szecsőieket, az úriakat is fel lehetett venni. Ma már ott tartunk, hogy csak sűrűsápiak vannak a bölcsödében, és mégis van, akit el kell utasítanunk, mert nincs elég férőhelyünk, tehát már ilyen férőhely problémákkal is küzdünk, például a bölcsödében, óvodában is van férőhely problémánk, hiszen a népességünk folyamatosan növekszik. Nem drasztikus mértékben, de azért évente egy ilyen 50-100 fővel folyamatosan nő a népességszám, most olyan 8700 körüli létszámot számlálunk, és hát óvodai férőhely tekintetében most már eddig 12 csoporttal működtünk, a 12. csoportot valamikor 2012-ben tudtuk megépíteni, és most egy újabb bővítésen gondolkodunk. Elnyertünk egy uniós támogatást egy 5 csoportos új óvoda építésére, ez 2 régi óvodát kiváltana, és egyben egy bővítést is eredményezne egyébként azon a település részen, ahol ez megépülne. Hát itt a tervek már elkészültek, és a közbeszerzés előtt állunk valahol, meg az építési engedélyezés előtt. Úgyhogy vannak terveink, vannak elképzeléseink, meg vannak feladataink, amiket meg kell valósítani ahhoz, hogy a város jól működjön, meg az emberek elégedettek legyenek.

0: Kiköltözés, beköltözés vagy születés miatt van, ugye a kiköltözést Budapestről gondoltam, beköltözés a környező településekről, vagy pedig a helyi fiatalok olyan mértékben tudják ezt produkálni, hogy növekszik a létszám, vagy ez összetettebb probléma ettől?
1: Ez összetettebb, én azzal együtt, hogy vannak sok gyermekes családok Sűrűsápon, azzal együtt is azt biztosra mondom, hogy nem a helyben népességnövekedés okozza azt az 50-100 fős pluszt, hanem elsősorban a beköltözés. Ez részben Budapestről, részben az ország távolabbi pontjairól, Erdélyből például nagyon sokan jöttek, mostanában ez egy kicsit megállt, de volt időszak, amikor rendszeresen érkeztek hozzánk határon túli magyar lakta területekről is, főleg Erdélyből. Nagyon sok állampolgársági eskünk volt, ezek is most jóval kisebb számban jelennek meg. Tehát elsősorban a beköltözés. Ugye Budapest közelségéről ugye beszéltünk, a budapesti munkaerőpiac sokak számára vonzó azok közül, akik esetleg az ország távolabbi vidékei laknak, és akkor közelebb költöznek Budapesthez, nem akarnak budapestivé válni, de a munkaerőpiac az vonza őket, és ezért mondjuk egy közelebbi településen telepednek le. Ennek is köszönhető, de egyébként Budapestről kiköltöző is jelentős számban jelenik meg a településen.
0: Rögtön a problémákkal kezdtük délelőtt, akkor legalább egy kicsit fárasztom polgármester urat, de hát ugye nem azzal kellett volna kezdenem, hanem azzal, ami a háta mögött van, illetve itt oldalt, az a később Sűrűsápnak a címere, benne a várossá, ugye? Hogy mikor lett város?
1: Ez a balra mellettem, ez a tápjósi régi pecsétnyomónak a lenyomata, a másik pedig a tápjósápi pecsétlenyomat, és hát ez pedig a sűrűsápi címer. Ugye itt a 1723-as dátum, az hirtelen nem is tudom mire utal, a 97 az pedig akkor fogadhatta el a képviselőtestület nagy valószínűséggel a sűrűsápi címert.
0: Ja,
1: és arra utal a jó eséllyel ez a felirat itt a címer alatt, tehát ez azt próbálja itt megjeleníteni mögöttem, hogy egyrészt volt egy tápjósúly, egy tápjósáp, és ugye kettő egyesülésével lett egy sűrűsáp, ezek a címerek vannak itt mögöttem. Hát aztán ott a munkahelyem mögött a magyar címer, látható egy fafaragásos magyar címer, ezt az erdélyi testvértelepülésünkről kaptam egyébként, nagyon szép kidolgozású, hát ezt nyilván a rádió hallgatók azt nem fogják látni, de egy nagyon szép magyar címer, illetve a himnusz, amihez tartjuk magunkat.
0: Címerre még visszamegyünk, nem értek a heraldikához, de azért ott van benne a templom, az mutat valamit, hogy egy úgymond vallásos kis társaság volt akkor is már, fölötte pedig az élet a búza, és azt nem is látom a mellette lévő rózsa.
1: Beszélek róla, jó? Tehát a sűrűsápi címerben egyrészt megjelenik a két korábbi pecsét lenyomatból a búzakalász, illetve a rózsa. A búzakalász arra utal, hogy a tápjósi részen, tehát itt ugye ez a sűrű pecsét lenyomatban látható a búza, a sűrű részen elsősorban földműves emberek éltek korábban, és a rózsa a tápjósápi pecsétlenyomatban, az pedig a sápon ilyen birtokos, gazdagabb emberek telepedtek le, például a sőtérek, a Grassalkovics családnak volt egy vadászlakja a sápi részen, aztán a hevesi György Nobel-díjas kémikusnak a családja is kötődik a sápi részhez, hiszen volt itt egy ilyen kastélyuk, ahova nyaranta a hevesi György nagyon sokszor lejött, és itt tartózkodott mondjuk egész nyáron, és nagyon szép díszkertjük volt, na innen a rózsa. És akkor a címerben van egy ilyen ezüst színű hullámzó vonal a címer közepén, ez a tápióra utal, ami ugye itt az egész vidéket, tehát patakként ugye összeköti, és ugye felső részben látható a búza és a rózsa. Az alsó részben itt a templom ilyen halmokon áll, ez a Gödöllői dombságra utal ez a néhány halom. Az a templom pedig hát két temploma van Sűrűsápnak, mert Sápon is volt egy templom, meg Sűrűben is volt egy templom régen. Ugye katolikus vidékről beszélünk egyébként, mind a két településrész katolikus. Ez a régebbi templomunk, hogy miért ezt a templomot választották ki, valószínűleg azért, mert ez a régebbi. Ez egy gótikus templom, és a templom toronyban fellelt egyik kő feliratából ítélve, amin egy 1498-as dátum volt azonosítható. Ez a templom ez több mint 500 éves ezek alapján, és akkor ebből következik, hogy ez a tápjóvidéknek az egyik legrégebbi temploma, ezt így biztosan mondhatjuk, de talán azt is mondhatjuk, hogy a legrégebbi temploma.

0: Azt hiszem, hogy azért érdemes eljönni ide, szétnézni mindenkinek. Bár ugye olyan túl sok műemléket én nem láttam, lehet, hogy én vagyok a hibás, mert talán kétszer voltam, vagy háromszor itt a településen, de olyan nyugodtnak tűnik, annak ellenére, hogy ez a főútvonal itt megy át a 31-es, és azt gondolom, hogy eléggé forgalmas, legalábbis azokban az időszakokban, amikor itt átmennek reggel, illetve délután.
1: Igen, viszonylag nyugodt település vagyunk, azzal együtt, hogy a 31-es főút is, meg a Budapest-Szolnok vasútvonal is ketté szeli a települést tulajdonképpen. A 31-es út az igazából itt a település szélén húzódik, tehát a főút meg a Pesti út ezáltal érintett, de azon túli részeken már ott nem nagyon van lakóterület, tehát még Kápolna utca talán tényleg a templom melletti utca, ami még azon túl húzódik meg az Úri út. A település összes többi része az a 31-estől egy kicsit távolabb helyezkedik el, tehát a 31-es zaja az elsősorban a közvetlen mellette élőket terheli, viszont a vasútvonal az teljesen kettészeli a települést, és annak a zaja, meg annak a forgalma az nyilván sokakat érint, de hát a közlekedés által lesz egy településből központi hely, úgyhogy ha ez nem lenne, akkor vélhetően nem lennénk központi hely, nem lennénk mikrotérség központ, nem lennénk város sem.
0: Tehát valamiért, ugye lehetne azért segíteni aluljáróval vagy felüljáróval, de itt az óriási pénzeket emésztene fel, másra is szükség van, de hát hozzászoktak az emberek itt azért a várakozáshoz, hát én is álltam már egy pár percet, mikor át akartam jutni, de sok helyen van ez így. De a jövő az valószínű, hogy azért biztató önöknek is, mert a központi jelleg így regionális központ jelleg megmarad, és mellette pedig azért, ha nem néptelenedik el a település, nem öregedik el, mert ugye az a legfőbb probléma, az előregedés egy településnek, meg a munkahely hiánya sok esetben, de ha nem öregszik el, akkor itt van jövő.
1: Egyelőre ettől nem kell tartanunk, én azt gondolom. Tehát egyrészt a bevándorlás célterületei, már olyan értelem belső vándorlásról beszélek most, tehát a Budapestről, illetve az ország távolabbi pontjairól. Igen. Az ország távolabbi pontjairól szívesen jönnek ide az emberek, és ahogy említettem, folyamatos a népesség növekedés, tehát hogy nekünk nem olyan problémákkal kell jelenleg legalábbis szembenéznünk, hogy itt elnéptelenedés vagy elvándorlás jelenne meg, hanem pont az intézményi férőhelyek szűkössége, esetleg a közműhálózatnak a bővítése szükséges, amiatt, hogy azért halassan is, de növekszik a népességünk, és egyre többen vagyunk.
0: Fiatal ember, miért vállalta? Ugye sok esetben sokkal többet lehet keresni egy-egy cégnél, illetve sokkal kevesebb probléma lehet. Egy polgármester 24 óráig. Naponta 24 óráig polgármester, olyan nincs, hogy leteszem, vagy elmegyek, ha elmegy, talán pihenhet, de ha a településen belül marad, akkor mindig meg fogják találni, megkeresik, mert mindenkinek a saját problémája a legfontosabb abban a pillanatban, amikor éppen ez van. Még kell ehhez, hogy vállalja az ember olyan erő, ami elviseli azt, amit kap, dicséretet és szidást is, vagy pedig olyan környezet, olyan családi környezet, ami biztatta és biztatja az embert?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én 20 éve vagyok polgármester, előtte 4 évet voltam képviselő, és az első 4 évben, amikor képviselő voltam, akkor több alkalommal így kerestük így fejben, gondolatban, hogy akkor ki is legyen az, aki majd váltja az elődömet, és ezt nagyon nem akartam akkor elvállalni, tiltakoztam az ellen, amikor próbálták ezt így rám tolni, ezt a feladatot, de aztán egyszer csak azt gondoltam, hogy attól, amit abban a 4 évben én láttam, polgármesteri működés, attól biztos, hogy lehet jobban csinálni, és éreztem magamban azt a képességet, hogy én ezt tudom jobban csinálni. Aztán remélem, hogy ezt a választók is így látják, hiszen most már az 5. ciklusomat töltöm, tehát valószínűleg ők is úgy látják, hogy nem rossz az, amit 2006-ban elindítottunk.
0: Hát meglepődtem, ez a 20 év nekem, azért lehet, hogy romlik a szemem, de azért ezt nem hittem volna el. Akkor még a másik falat is megnézzük, a feleségem észrevette az érmeket. Ez is hozzájárul a fiatalossághoz?
1: Igen, valószínűleg így van. Hát 54 éves vagyok, tehát fiatalnak már nem mondanám magam, de amikor elkezdtem, akkor valóban fiatal voltam, 34 éves voltam, és én korábban fociztam, tehát 24 éves koromig fociztam, és akkor volt egy sportbalesetem, a jobb térdem megsérült, négyszer kellett operálni éveken keresztül, én csak a kórházakat jártam, és focizni már nyilván nem tudtam, vagy legalábbis már örültem, hogy sántítás nélkül járni tudok, tehát a végén már ott tartottunk, de aztán úgy éreztem, hogy azért még valamit nekem mozognom kell, és akkor így hobbi szinten még eljártam focizni, de aztán az nagyon megterhelte ezt a többször műtött érdemet. Aztán kerestem valami olyat, ami kevésbé megterhelő, kevésbé kiszámíthatatlan mozgást jelent,

0: örülnék neki, mert tudom, hogy ha lenne futópálya, akkor talán még többen kezdenének el mozogni. Nekem meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy egészségesen éljünk, ahhoz a mozgás abszolút hozzátartozik. Ezért mindig örülök annak, amikor látom, hogy valaki akár az én példámon keresztül inspirálódva elkezd mozogni, vagy elkezd futni. De ugyanakkor mégis a futópálya az egy olyan hiánya most a településnek, amit egyelőre nem látom, hogy meg tudnánk oldani, hogy ez létesüljön.
1: Hát ha nincs pályázat, biztos nem.
0: Egyrészt pályázati pénz nélkül nem megoldható. Pályázat volt, hogy majd milyen feltételekkel lesz a jövőben, azt nem tudom, de ilyen 50-60%-os támogatottságú pályázatok voltak, ami azt jelentette, hogy nagyjából 100 millió forintnál alább nem nagyon lehetett volna elindulni, tehát ahhoz, hogy egy értelmezhető méretű futókör tudjon kialakítani, ami az én szememben nagyjából 1 kilométer, mert ha valaki fut 5 kilométert, az 5 kör, tehát az dögonalom, már bocsánat a kifejezésért. Tehát, hogy ahhoz, hogy egy 1 kilométeres futókört kialakítsunk, ahhoz 100 millió forintra van szükség, és hogyha annak az 50%-át meg tudom nyerni, még mindig 50 milliót a településnek kellene hozzátenni, és sajnos ezen a településen még mindig nagyon sok olyan cél és terület van, ahová nagyobb szükség van arra az 50 millióra, úgyhogy egyelőre ezért nincs futókör, bízom benne, hogy egyszer lesz.
1: Hát úgy veszem észre, azért van itt még mit tenni, van mit gondolkodni. A célok, ugye a fontossági sorrendet azért fel kell állítani. Az egészség fontos, de hogyha más probléma van, akkor azt kell megoldani. Azt, hogy milyen pályázatok lesznek, hogy lesznek, még egyelőre senki nem tudja. Úgyhogy erőt, egészséget kívánok hozzá, mert úgy veszem észre, azért egy polgármesternek mindig toppon kell lenni.
0: Vallom, hogy egy településen mindig van feladat, mindig van tennivaló, tehát egy település soha nincs készen. Tehát hiába gondoltuk azt, hogy az összes közintézményünket megépítettük, említettem, hogy már mondjuk óvodai, bölcsődei, férőhely problémákkal nézünk szembe, és ezeket meg kell oldani, ezeken már gondolkodni kell, és hogyha eljön az a megfelelő pillanat, amikor mondjuk egy pályázat elérhetővé válik, akkor pedig pályázni kell, és neki kell fogni az építkezésnek. Tehát mindig van feladat, mindig van tennivaló, meg hogyha valaki nyitott szemmel jár egy településen, mindig talál olyan hibát, amit ki lehet javítani, és meg kell oldani. Úgyhogy ez egy soha véget nem érő feladat.
1: Még egyszer köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
1: Horinka László polgármestert hallották a Tápió mentéről, Sőisápról. Műsorunk folytatásában Kácsra ugrunk el, ahol megkóstolhatjuk a muflon pörköltet. A zsűri elnök büszkén említette, hogy ilyen sokféle vad még nem volt a terítéken, mint most ezen a 25. vadfőző versenyen. Ehhez a karcagdíjak is hozzájárultak.
2: Az ászvadászok csapata, akik karcagról indul ugye a kezdeményezés, és de helyi kapcsolatok is vannak ugye a kácsi területen, mert elég sokan vadásznak közülünk itt ezen a területen, és úgy döntöttünk ugye az évek hosszú folyamatában, hogy mi is részt veszünk ezen a vadételfőzőn.
1: Még nem voltak?
2: De voltunk, tehát azért mondom, hogy folyamatosan.
1: Folyamatosan.
2: Az idén sem hagyjuk ki.
1: Így van. És akkor mi lesz, most már el lehet árulni?
2: Hát ebben a bográcsban muflon pörkölt fő.
1: Én azt hittem, hogy be akarnak csapni, hát akkor nem.
2: Nem. Semmiféleképpen ezt a muflon is úgy gondolta, amikor élt, hogy becsapjuk, de végül is rá kellett jönni a valóságra, hogy mégsem, mert a bográcsban hasznosítottuk a húsát.
1: Hol lőtték?
2: A fő vadásztársa meg tudja mondani, hogy ez a muflon, ez honnan is származik, pontosan?
3: A bükkből.
2: Tehát ő büki lakos volt helyileg, de most már itt fogyasztjuk el társaságunkkal.
1: Erre nem számítottam, hogy még muflon is lesz még eddig, amikor erre jártam, sose volt.
2: Ez egy különleges étel, tehát hasonló a kecskéhez és a birkához, tehát neki is 4 lába van, csak ő az erdőben él. És másabb jellegű a húsa, nyilván a vadételfőzőhöz kapcsolódóan ugye vad.
1: Jó, és vadasan is lett elkészítve. Azért már készültek a humorral is.
2: Így van, egyébként természetesen.
1: Ez előre be volt gyakorolva, igen. Akkor már szóval muflon. Tehát ugyanúgy kell, mint a kecskét esetleg.
2: Hasonlóképpen, csak ugye itt azt hiszem, hogy borókabogyótól kezdve a babérlevélig egy csomó olyan fűszer kerül bele, ami a vadételeknek a specialitása, jellegzetessége.
1: Én úgy jöttem ide, mondom, hát karcagia, birka, az mindenképpen a karcagi birka pörkölt a leghíresebb itt az országban, és akkor hát itt egy kis vad

0: Birka.
1: Ez egy vadbirka, valójában így van, tehát nevezhetjük vadbirkának, azért mégiscsak más lett volna, hogyha egy birkapörköltöt készítünk el itt vadasan. De ezt még nem, de talán a jövő évben ezt betervezzük.
0: És tulajdonképpen hogyan is van az, hogy előre eltervezték, hogy mufflont fog lőni a vadász, vagy pedig hát véletlenül jött, és akkor utána megbeszélték, hogy na most már ez lesz.
1: Igen, tehát valójában úgy volt az, ugye, hogy elindultunk vadászni, és medvét akartunk lőni, de mivel a medve nem volt, ezért azt mondta a mufflon, hogy ha más nem, akkor jó lesz ő is, és ő állt a puskacső elé, és így lett belőle
0: mufflon. Mondjuk a medve talp lehet, hogy jó, csak éppen drága lenne.
1: Drága meg. Talán nem bántjuk.
0: Nem is, hát alig van egy pár. De nagyobb a híre a medvének, mint a mufflonnak.
1: Mert van a környéken, egyébként mondják a vadászok, hogy van, de jelentéktelen a megjelenése.
0: Mufflonból van bőven?
1: Mufflon azért az van. Nyilván sokkal sűrűbben lakja ezt az erdős részt, mint a medve, és azt gondolom, hogy könnyebb préda is.
0: Jó, hát aki nem ért hozzá, mint én, nekem nem lenne könnyű préda, mert hát még puskám sincs meg. Nem is szoktam vadászni. Na de ott a pörkölt az már olyan színű, mintha jó lenne.
1: Kész lenne, így igen. Van. Tehát ez már kész is van, úgyhogy hamarosan hozzá is látunk, és hát,
0: akkor
1: sem megézzünk.
0: Nem akarom zavarni ebbe egészségére, közben elő kell készíteni
1: a gyomrot is elő kell készíteni.
0: Addig én megnézegetem, hogy mi van itt letéve. Mi lesz ebből?
1: Egyébként én nem vagyok vadász, tehát én csak a szóvivőjük vagyok.
0: Jó, hát de még ez lesz a dödölle.
1: Erről pedig a hölgyek tudnak nyilatkozni.
0: Jó, akkor elköszönök, mert hát akadályozom a munkába, elkészülésbe. Szóvivő dödölle. Ezt kavargatni.
2: Victoria. Igen, ez egy ilyen ragacsos, sűrű vasszak.
0: Liszt,
2: burgonya, víz, só. Régen ugye a szegények eledele volt. Igen. Manapság már nem. És akkor hagymába, zalai. Hát zalai módra készült.
0: Hát nekem mindegy, hogy milyen módon, mert egyiket se ismerem. Tehát akkor
2: és most zsírban lesz kisütve.
0: Hagymás zsír.
2: Van.
0: De ez rendes sertés zsír.
2: Sertés, így van.
0: És ez a végtermék?
2: Nem, az egy pogácsos.
0: Értek hozzá. Akkor nem tudok beszélni, mert így sem tudom. Tehát akkor ez most, amikor van kész?
2: Megfőztük a krumplit.
0: Ez meg van főzve.
2: Összetörtük, összekevertük lisztel, ilyen melegítettük alatta, kis víz, sót kapott, és akkor most megpirítom a hagymát a zsírban, és amikor megpirult a hagyma ilyen aranybarnára, akkor tehetjük bele a dödöllét, és szépen lesetjük mind a két oldalát aranybarnára.
0: Már egy helyen mondták nekem, hogy egy kanállal szaggatják bele. Ez lesz a tettes, ez a kanál.
2: Így van.
0: És akkor az milyen, én azt hittem, hogy ilyen barnára sül.
2: Igen, olyan barnára is lesz.
0: Ja, persze. Az a minta akkor.
2: Igen.
0: Jó lesz. És mennyi, ez lesz hozzá, ez a zsűrinek készül.
2: Igen, ez a dödele, és akkor a mufflonos, áfonyás, vargányás ragúval.
0: Értem, áfonya, vargánya. Honnan szedték a vargányát most?
2: Van? A bükkből.
0: Van? Hát akkor minden bükki?
2: Hát esett az eső.
0: Muflon is bükki, vargánya is bükki, a hagyma az valószínű, hogy nem.
2: Az házi termesztésű, ez a kiskertemből van.
0: Húha.
2: És ehető virággal lesz díszítve. Ez is a kertből van.
0: Akkor azt hiszem, hogy eléggé díszes lesz. Igen. Kár, hogy a rádióban nem lehet látni, meg én sem látom, hogyha elmegyek innen. De hát akkor ki lesz a, úgymond a terítésnek a mestere, mert azért azon összenevesztenek.
2: Nem veszünk el, de ebben sose volt vita. Hát szépen megpróbáljuk feltállalni, hogy pofás legyen, virágos, szép.
3: És bízunk az aranyéremben.
2: És bízunk az aranyéremben. Pontosan.
0: Az jó, finom lehet az aranyérem is, de mellette gondolom, hogy ilyen különleges tálat hoztak.
2: Hoztunk egy cserépedényt, sajnos ez megsérült az utazás során, mert a füle letört, úgyhogy a cserépedényben fog.
0: Úgy kell oda tenni, hogy ne lássák.
2: Igen, így fogom fogni.
0: A karcsagi vadfőzőket hallották.

0: Végezetül a Matyók Kertbarátok Egyesülete rendezésében a Matyók tortájáról,
1: Vasas Pállal beszélgetünk,
0: a zsűri elnökével. Elfelejtettem egy csomó mindent már. Mondom, tavaly előtt találkoztunk? Nem, hanem mikor?
2: 2022. Mindjárt hozom a jelleget rajta.
0: Ja, azt nem kapom én meg biztos, mert ahhoz nevezni is kellene, hogy megkapjam. Gyönyörű szép. Ja, hát akkor nem is kellett készülni.
2: Díj itt van, azt mondja, hogy itt kezdtük, 2018, Oroszni Árvai Nóra, 19-ben Balogi Zsuzsanna, 21-22, és akkor 23, tehát 24-25 kimaradt. 24-25, most van 26.
0: 26, igen, szép serleg, és ez nem örök akkor, ha hát háromszor elnyernék, akkor lenne, vagy még nincs megállapítva?
2: Nincs megállapítva. Tehát ez a hölgy, aki nyerte, az előtt is ő nyerte. Most is hozott.
0: Jó.
2: Tehát most is benne van.
0: Tehát esély van rá.
2: Esély van rá.
0: Mert hát, hogyha igen. Valaki nevez, akkor
2: igen.
0: Esélye van.
2: Igen, és igen. Tehát ezek
0: Annyiféle fajta főző verseny van, de azért a leginkább úgy kevésbé látogatottak ezek a sütemény versenyek.
2: Igen, mert drága már az alapanyag is. Tehát egy-egy torta elkészítése időbe is hosszú, meg anyagilag is nem kevés pénzbe kerül. A nyersanyagok nagyon felmentek az árai.
0: Hát azért, amikor a Torta Fesztiválon voltam, ott a torta azért hoztak elég sok mindent, gyönyörű, szép dolgokat, és egyetlen egy probléma van vele, hogy én az édeset annyira nem nagyon szeretem, meg hát nem is nagyon jó, de éppen beszéltem a barátommal, hogy ő mindent megeszik. Nagyon szereti a süteményeket, Laci. De így van ez azzal is, aki zsűri.
2: Én is úgy vagyok, hogy én is szeretem a süteményt nagyon.
0: Hát akkor lehet is.
2: Szeretem is, és meg benne is voltam tulajdonképpen.
0: Igen, hát tudom, mert találkoztunk.
2: Annak idején itt a cukrászüzemben voltam 16 évig.
0: Igen.
2: Hát csináltunk mindenféle, meg versenyre jártunk cukrászokkal.
0: Most ugye mondta, hogy drága az alapanyag, igen, tehát azért kevesebben lehet, hogy neveznek, de azért elég sokat esznek az emberek. Én voltam az egyik, ugye a kereszteshez is tartozó cukrászdához, ahol igen, ide szállítottak a keresztesiek, meg szállítanak most is. Azért rengetegen hordják a süteményeket, nem romlik meg.
2: Könnyebb megvenni, mint megcsinálni.
0: Ja, igen.
2: Nem, tehát az ember rászánja azt a pénzt, és bemegy és válaszolt. Miért akar? Tortától kezdve, sütemények, bármit.
0: Tehát rengeteg energiával.
2: Igen.
0: Ja, nem úgy, hogy a gáz, meg a villany.
2: Meg idő. Tehát mindennek megvan az idő. Utána sokat kell mosogatni.
0: Ja.
2: Tehát mosogatás is, az is. Meg veszteség, ugye megeszem, nem eszem, kikerül a kukába esetleg, ami olyan megmarad.
0: Ezek a sütemények általában olyanok, hogy pihentetni kell őket, tehát elő kell készülni legtöbbel.
2: Igen, és utána hűtést igényelnek ezek. Tehát a krémek is, ugye nem csak kikeveri az ember, hanem be kell tenni a hűtőbe is, hogy megdermedjen, azt a szilárdságot fölvegye. Mert különben folyik ilyen melegbe, el is folyik.
0: Hát éppen ezt gondoltam, hogy ja. Hát itt hűteni kell mindent.
2: Igen, igen. Mi is most tettük ki a hűtőből ezeket, mert ugye meleg van kint.
0: Jó, ezek már beérkezettek.
2: Persze, ezek lesznek. Uh-huh. Ami közül választanunk el, hogy végül is melyik lesz a mezőkövest. Matyó főtortája.
0: Hát ezek torták, vagy sütemények
2: ezek
0: is?
2: Ezek torták.
0: Csak torta verseny.
2: Ősszel szokott lenni, amikor csináljuk a sütemény versenyt. Ugye abban van sósütemény, édesütemény, torta is kerül bele, de itt csak kimondottan a tortáról van szó.
0: Meglepetés volt-e már az alatt a, nem tudom, 4-5-6 verseny alatt, amit nem gondoltak volna, hogy meg is lehet csinálni?
2: Hát tessék figyelni, ez titkosan választjuk ki a tortát, tehát a zsűri tagok nem tudják, hogy ki csinálta, honnan csinálta, stb., hanem sorszámot kap minden egyes termék, és úgy bíráljuk el, és amelyik a legtöbb pontot kapja, tulajdonképpen az a győztes. Nem tudják a zsíritok, én se tudom, hogy ki melyiket csinálta. Végén összesítjük, és aki legtöbb, utána még egyszer megnézzük, valóban az a...
0: Tehát küllem, íz, és még...
2: Zamat. Összetevünk, hogy jönnek össze azok az anyagok, ami benne vannak, milyen simaságok a krémek, meg milyen anyagot használ föl hozzá. Tehát mind olyan anyagot lehet csak felhasználni, ami ehető, tehát élelmiszeri célra megfelelő.
0: Egyébként ki van írva, ugye, hogy milyen kell, hogy legyen kör alakú.
2: Igen, igen.
0: Hát 11 nehány szeletes.
2: Ott túl eltérünk, tehát az nem kizáró, hogy valaki nagyobbat csinál, vagy kisebbet csinál, úgyhogy az nem kizáró. Tehát ez csak egy támpont, hogy körülbelül ennyire kell lenni.
0: Na de hát a szabályos az... Nagyobb eséllyel indul a versenyen, ugye?
2: Hát nem, mert kicsibe is meg lehet azt ugyanis csinálni.
0: Igen?
2: Persze, persze. Kicsibe is ugyanis meg lehet csinálni.
0: Megint úgy beszélek, mint hogyha értenék hozzá, pedig nem értek hozzá. Mikor a Tóta Fesztiválon voltam, ott is mindent mondtam, csak éppen azt nem tudtam, hogy hogyan csinálják ezeket a dolgokat. Hát de ez a jó.
2: Hát nem? Igen,
0: lehet csodálni.
2: Igen, mindenki másképpen is csinálja. Tehát mindegy, hogy milyen tisztát csináld, egyénileg ő dolgozza föl. Tojás, hogy teszi bele, hogy válaszza szét, a krémeket hogy csinálja, milyen ízesítőket, milyen festékanyagot használ, stb. Ezek mind egyéni dolgok. És ezeket próbáljuk itt megnézni, hogy van összhangban a késztermékkel.
0: Gondolom, hogy mindenben nem egyezhetnek, meg adnak egy bizonyos pontot, egyik, ötöt, másik, tizet, nem tudom, hogy van most.
2: Igen.
0: És akkor a végeredménye azt össze kell, egy matematika csak.
2: Így van. Tehát főleg cukrászok vannak a zsűribe benne, akik benne vannak a dologban, mit csinálnak, hogy csinálnak, miért csinálják, és hát a szakmát ők képviselik tulajdonképpen.
0: Tehát ön is azért benne van a szakmában.
2: Hát már most kifele megyünk.
0: Jó, de hát.
2: Igen.
0: De a tapasztalatot azt nem lehet elhagyni.
2: Igen, de van, aki még gyakorolja is például. Kettő hölgy is van itt, aki kimondottan még gyártja ezeket, meg készíti is.
0: Jó, köszönöm, ugye a mai a 2026-os
2: igen,
0: is be lesz vésve, és...
2: Igen, tehát akkor... még meg is van a helye,
0: hova
2: fog kerülni.
0: Utána meg akár rá is lehet akasztani, meg ki tudja.
2: Utána vagy bővítjük ezt, vagy újat.
0: A talpazatot.
2: Vagy újat.
0: Még egyszer köszönöm, és jó egészséget.
2: Köszönöm.
0: Jó kóstolást is, mert kóstolni is kell tudni.
2: Hát, bizony,
0: ugye,
2: meg is
0: ez
2: kell.
0: Ugye semlegesítő, az kell ilyenkor.
2: Így van. Hát reméljük, hogy igazságosan tudunk dönteni.
0: Hát a zsűrinek az a legrosszabb, hogyha úgy érzi, igen, hogy nem igen, sikerült igen, az igazságot.
2: Igen.
0: Mert akkor miért vállalt el?
2: Így van.
3: Vasas Pált, a zsűri elnökét hallották a Matyó Kertbarátok Egyesülete szervezésében megrendezett Matyó Torta versenyről. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikusok Karkus István, valamint Virincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk!
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
5: Négy óra.
4: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván. A közös szentmisén a szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a lelki gyakorlatot is vezette. Tanításában arra buzdított, fontos beengedni az életünkbe Istent, s imádkoznunk kell, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek, Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás, az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint, hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. Alkotmányossági szempontból aggályosnak tartja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szervezet átalakításáról szóló kormány előterjesztést. A kamara kiemelte, a jogszabályok előkészítésekor fokozott figyelemmel kell lenni a függetlenségükre, önkormányzatiságuk érdekképviseleti szerepük megőrzésére. A hőségriasztás idején az áramfogyasztás csökkentését kéri az esti órákban 18 és 21 óra között a gazdasági és energetikai miniszter, a villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében. Kapitány István arra kérte a lakosságot, hogy ebben a három órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, az elektromos eszközök töltését. Eredményesen zajlik a Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közös országos ivartalanítási programja, amelyben már több mint 680 állatot kezeltek. A kezdeményezés célja a kóbor állatok számának csökkentése és a felelős állattartás elősegítése. Az Európai Unió eltörli az amerikai ipari termékekre kivetett fennmaradó vámokat, így döntött az uniós tanács. A lépés az EU és az Egyesült Államok között tavaly augusztusban kötött megállapodást hajtja végre. A rendeletek kedvezményeket biztosítanak egyes amerikai élelmiszerek és mezőgazdasági termékek piacra jutásához is. Csökkent a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon. A Terror Ellenes Koordinációs Bizottság javaslatára a belügyminiszter eddigi magas szintről közepes szintre csökkentette a készültséget. A V4-ek katonai együttműködésének erősítéséről állapodtak meg az együttműködés védelmi miniszterei. A budapesti tárgyalást követően döntés született arról, hogy Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia a jövőben meghívják a V4 együttműködés tagállamainak képviselőit valamennyi olyan hadgyakorlatra, amelyet a saját államuk területén tartanak. Összesen 10 milliárd euró összértékű több mint 160 megállapodás aláírására számít az ukrán kormányfő az ország újjáépítéséről szóló Gdanszki konferencián. A kétnapos nemzetközi konferencia megnyitóján az Európai Bizottság elnöke bejelentette, az Európai Unió átutalta Ukrajnának a következő két évre tervezett 90 milliárd eurós hitel első részletét, 3,2 milliárd eurót. Irak kiléphet a kőolaj exportáló országok szervezetéből, ha az olajtermelő csoport nem engedélyezi Bagdadnak az olajtermelés jelentős növelését, értesült a Reuters. Irak az iráni konfliktus miatt pénzügyi válságba került. Bagdad most azt szeretné elérni, hogy a kőolaj exportáló országok szervezete növelje termelési kvótáját, ezt viszont több tagállam nagy valószínűséggel ellenzi majd. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható, kevés komoly felhővel. Csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
6: Holdvilág.
7: Kedves hallgatóink! Hajnali zenés összeállításunkban műzikelek dalaiból válogatunk önöknek. A következő közel egy órában Mahó Andrea és Feke Pál énekel. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: helyről, meg kevíti, tova száll.
1: A nevén még nincs szégyen volt, de tudjuk, a kártyában csalt. Róla nem készült még mancs lenyomat, nem őrzi a Skotlandiát.

Kedves hallgatóink! Az elmúlt egy órában Mahó Andrea és Feke Pál énekelt. A zenés összeállításunkat Németh Tamás készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. június 27-én szombaton, a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai napkelte és napnyugta időpontjai szokás szerint elsőként 4 óra 41 perc, valamint 20 óra 41. Most kérem, hallgassák meg műsorismertetésünket. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt követően ismét híreket hallanak, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetéssel ma is legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Én Istenem, azért fordulok hozzád, mindenható Isten, hogy tőled kérjem azt az ajándékot, amit az összes teremtmény sem képes bármi módon nyújtani nekem. Nem bátorkodnék hozzád fordulni, ha valaki más képes volna meghallgatni engem. De mivel, ó Istenem, szívem megtérése, amit tőled kérek, olyan dolog, amely meghaladja a természet minden erejét, nem fordulhatok máshoz, csak a természet és a szívem mindenható teremtőjéhez és Urához. De kihez kiáltsak, ó Uram, kihez meneküljek? Rajtad kívül senki sem képes teljesíteni reményemet. Maga Isten az, akihez könyörgök és akit keresek. Ó Istenem, egyedül hozzád könyörgök, egyedül hozzád fordulok, hogy elnyerjem megtérésemet.

0: Csütörtökön tartották az Egri főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván. A közös szentmisén a szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest Szent Lőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a lelki gyakorlatot is vezette. Tanításában arra buzdított, fontos beengedni az életünkbe Istent, s imádkoznunk kell, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek, Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás, az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. Alkotmányossági szempontból aggályosnak tartja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szervezet átalakításáról szóló kormány előterjesztést. A kamara kiemelte, a jogszabályok előkészítésekor fokozott figyelemmel kell lenni a függetlenségükre, önkormányzatiságuk érdekképviseleti szerepük megőrzésére. A hőségriasztás idején az áramfogyasztás csökkentését kéri az esti órákban 18 és 21 óra között a gazdasági és energetikai miniszter, a villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében. Kapitány István arra kérte a lakosságot, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, az elektromos eszközök töltését. Eredményesen zajlik a Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közös országos ivartalanítási programja, amelyben már több mint 680 állatot kezeltek. A kezdeményezés célja a kóbor állatok számának csökkentése és a felelős állattartás elősegítése. Az Európai Unió eltörli az amerikai ipari termékekre kivetett fennmaradó vámokat, így döntött az uniós tanács. A lépés az EU és az Egyesült Államok között tavaly augusztusban kötött megállapodást hajtja végre. A rendeletek kedvezményeket biztosítanak egyes amerikai élelmiszerek és mezőgazdasági termékek piacra jutásához is. Csökkent a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon. A Terror Ellenes Koordinációs Bizottság javaslatára a belügyminiszter eddigi magas szintről közepes szintre csökkentette a készültséget. A V4-ek katonai együttműködésének erősítéséről állapodtak meg az együttműködés védelmi miniszterei. A budapesti tárgyalást követően döntés született arról, hogy Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia a jövőben meghívják a V4 együttműködés tagállamainak képviselőit valamennyi olyan hadgyakorlatra, amelyet a saját államuk területén tartanak. Összesen 10 milliárd euró összértékű több mint 160 megállapodás aláírására számít az ukrán kormányfő az ország újjáépítéséről szóló Gdanszki konferencián. A kétnapos nemzetközi konferencia megnyitóján az Európai Bizottság elnöke bejelentette, az Európai Unió átutalta Ukrajnának a következő 2 évre tervezett 90 milliárd eurós hitel első részletét, 3,2 milliárd eurót. Irak kiléphet a kőolaj exportáló országok szervezetéből, ha az olajtermelő csoport nem engedélyezi Bagdadnak az olajtermelés jelentős növelését, értesült a Reuters. Irak az iráni konfliktus miatt pénzügyi válságba került. Bagdad most azt szeretné elérni, hogy a kőolaj exportáló országok szervezete növelje termelési kvótáját, ezt viszont több tagállam nagy valószínűséggel ellenzi majd. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható, kevés komoly felhővel. Csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Hallgassák meg híreinket!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. 14. Leo a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten.

0: Leó pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. A Jézus Társasága által 2029-ig meghatározott négy fő irányelv alapján Leó pápa arra buzdította a jezsuita felsőoktatási intézményeket, hogy adjanak teret a lelki gyakorlatoknak és a megkülönböztetésnek, biztosítsanak lehetőséget a továbbtanulásra hátrányos helyzetűeknek, mutassanak példát az ökológiai fenntarthatóságra, és tudatosan nézzenek szembe a mesterséges intelligencia adta kihívásokkal. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit.
1: I trust that your visit to Rome and to the Vatican will serve to strengthen your bonds both with the successor of Peter as well as with the leadership of the Society of Jesus, which has been involved in the field of education for centuries.
0: Római és vatikáni látogatások bizonyára megerősíti kapcsolataikat Péter utódával és a Jézus Társasága vezetőségével, mely évszázadok óta foglalkozik a neveléssel. Miközben hálával tekinthetünk mindarra, amit eddig nevelési intézményeikben megvalósítottak, tudatában vagyunk annak a sok kihívásnak, amivel az emberiségnek ma szembe kell néznie. Korszakváltó időket élünk. Társadalmaink egyre szekularizáltabbak. Sokan igyekeznek kiirtani a közéletből és a népi kultúrából minden utalást Istenre. A politikai rendszerek gyakran nem válaszolnak a szegények, a migránsok és a kirekesztettek kiáltására. A fiatalok gyakran remény nélkül maradnak egy olyan világban, amelyik nem tud jobb jövőt ígérni, ahol a természeti környezetet tovább pusztítják azok, akik nem a közjóra, hanem önös érdekből akarják kizsákmányolni a bolygó erőforrásait. Egyre növekszik a mesterséges intelligencia befolyása és hatása életünkre, rajzolta meg a korképet Leó pápa. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 2019-ben megerősítette a jezsuita rend négy egyetemes apostoli preferenciáját, vagyis azokat a területeket, amelyekkel a Jézus Társasága kiemelten szeretne foglalkozni 2029-ig. Ezek az irányelvek segíthetnek a felsőoktatásban jelentkező kihívások kezelésében is. Leó pápa sorra vette a preferenciákat, kezdve a jezsuita lelki gyakorlattal és megkülönböztetéssel, mely kijelöli az utat Istenhez, és természetes módon egészíti ki az akadémiai tevékenységet. Aki kutatásokat vezet, aki a tanulásnak szenteli magát, és aki az igazságot keresi, végső soron Istent keresi, tudatosan vagy tudattalanul.
1: It is therefore essential to provide ways for members of your academic communities to come to know the one who is truth.
0: Ezért lényeges olyan módozatokat felkínálni, amelyekkel az egyetemi közösségek tagjai megtanulják felismerni őt, aki az igazság. Korunkban sok fiatal és felnőtt kezdi újra felfedezni a keresztény hitet, esetleg egy olyan életszakasz után, amelyben kissé eltávolodtak Istentől. Ennek a fiatalok körében tapasztalható, kézzelfogható és növekvő Isten utáni vágynak a fényében a pápa arra kérte a jezsuita egyetemeket, hogy intézményeikben továbbra is adjanak lehetőséget a lelki gyakorlatokon való részvételre. Így az akadémiai közösségek tagjai személyesen találkozhatnak Urunkkal, szabadon szolgálhatják őt a hétköznapi életben. Hasonlóképpen a lelki gyakorlatokon használt megkülönböztetés elve hasznos eszköz lehet az egyetem vezetői számára, hogy nyitottak maradjanak a Szentlélek sugallata előtt mindennapi döntéseikben. A Jézus Társasága által kitűzött második preferencia a szegények és a kitaszítottak megsegítése, ami ma különösen fontos vállalás, hiszen rekordszámú testvérünk él szegénységben, folytatta beszédét Leó pápa. Sokan kénytelenek elhagyni hazájukat különböző okok miatt, mint a háború, a vallási vagy politikai üldözés, az éhezés vagy a klímaváltozás következményei. Az észak-amerikai jezsuita felsőoktatási intézmények feladata nem csak az, hogy megismertessék diákjaikkal a társadalom peremén élők által elszenvedett igazságtalanságokat, hanem az is, hogy hathatós csatornát hozzanak létre a rendszer megváltoztatására, olyan új modellek felkínálásával, amelyek a szolidaritásban és a közjóban gyökereznek. Fontos továbbá lehetőséget adni a továbbtanulásra a bevándorlóknak, a menekülteknek és az alacsony társadalmi és anyagi státuszú személyeknek. Ezáltal jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba, ahol élnek, valamint gazdagíthatják a diák közösség egészét tapasztalataikkal és eltérő nézőpontjukkal.
1: Your colleges and universities are likewise natural places for accompanying young people in the creation of a hope-filled future, which is the third preference.
0: 14. Leó pápa rátért a harmadik irányvonalra, amelyet a 2019 és 29 közötti időszakra meghatározott a Jézus Társasága vezetése. Támogatni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében. Ehhez az egyetemek természetes helyet kínálnak. A diákok rendszerint tele idealizmussal és energiával kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, és gyakran igyekeznek szolgálni mások igényeit. A jezsuita kampuszokon a természetes módon születő barátságok, a találkozási lehetőség, a múlt és jelen nagy tudósainak gondolataival és kutatásaival a javulás reményét és ígéretét hordozzák. Továbbra is mozdítsák elő ezt a reményt az egyetemi közösségek tagjai között, a párbeszéd, a szolgálat és az imádság alkalmain keresztül. Emlékezzenek mindig arra, hogy Krisztus feltámadása reménységünk végső forrása, és hogy vele minden lehetséges.
1: The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
0: A negyedik preferencia egy másik sürgető kötelességünkre irányítja a figyelmet, vagyis a teremtett világ gondozására, amelyből ki kell vennünk a részünket. Ez különösen fontos feladat, látva azt, amiben a mindennapokat éljük, a klímaváltozás hatásait, az erőforrások kizsákmányolását, amit a közjó rovására folytatnak néhányan. Leó pápa ezért arra buzdította az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit, hogy megfeszített erővel érzékenyítsék hallgatóikat a jelenlegi veszélyekre, valamint hogy hagyják, hogy közösségeik az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándéka iránti hála példái legyenek. Így módon intézményeik példamutatással is taníthatnak, nem csak az elmélettel. A Szent Atya szólt még korunk egyik meghatározó jelenségéről, a mesterséges intelligenciáról, amivel más új technológiák széles táblatokat nyitnak előttünk, amelyeket bár sejthetünk, de teljesen nem vagyunk képesek előre látni. Fontos most elkezdeni szembenézni ennek a fejlődésnek a következményeivel, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. A jezsuita egyetemek sajátos szerepet játszanak ebben a tekintetben, főként azzal, hogy új lendületet adnak az egyház szociális tanításának, így a mai korhoz igazodva és hatékonyan tudunk szembenézni a digitális forradalommal. Beszéde végén Leó pápa köszönetet mondott az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek jelentős nevelési tevékenységéért.
1: With the help of the prayers of St. Ignatius of Loyola, may you continue the Jesuit tradition of forming those entrusted to your care to be men and women for others.
0: Loyolai Szent Ignác imáinak segítségével folytassák a jezsuita hagyományt, és képezzék a gondjaikra bízottakat, hogy másokért élő emberek legyenek, buzdította pápa, majd apostoli áldását adta rájuk és intézményeikre. Az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek szövetségéhez 27 felsőoktatási intézmény tartozik jelenleg az USA-ban. Közéjük tartozik a Georgetown University, a Boston College, a Fordham University, a Loyola University Chicago, a Santa Clara University, a Gonzaga, a Loyola Marymount University és a Szent Kereszt Kollégium. Céljuk a jezsuita katolikus identitás és küldetés ápolása, az igazságos hitre nevelés, Az egyetemek közötti országos, nemzetközi és online együttműködések támogatása, valamint szakmai és vezetői fejlesztési programok szponzorálása. A jezsuita rend 2019-ben 10 évre meghatározott irányelvei a következők. Megmutatni az utat Isten felé a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés révén. Segíteni az embereket, hogy rátaláljanak Jézusra és kövessék őt. A kitaszítottak társául szegődni. A kiengesztelődés és társadalmi igazságosság küldetésének jegyében a szegények, a kiszolgáltatottak, a kitaszítottak és mindazok mellé állni, akiket a társadalom értéktelennek tekint. Együtt haladni a fiatalokkal a reményteljes jövő megteremtésében. Óvni közös otthonunkat. Jézus követőiként a többi jó akaratú emberrel közösen kell munkálkodnunk az Isten által teremtett világ megóvásáért és megújításáért. 2019. február 6-án kelt megerősítő levelében Ferenc pápa leszögezte. Az első preferencia döntő jelentőségű, ugyanis alapfeltételként magában foglalja, hogy a jezsuiták az imádságon és megkülönböztetésen keresztül személyes és közösségi kapcsolatot ápolnak az Úrral. Ezen imádságos lelkület nélkül a többi preferencia nem terem gyümölcsöt. A jezsuiták a 2029-ig tartó időszakban ennek szellemében folytatják apostoli küldetésüket.

0: Leó pápa a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten. A 14. Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztórium június 26-án pénteken kezdődött az eukarisztia ünneplésével a Szent Péter bazilikában. A bíborosok június 26-án és 27-én gyűlnek össze a Vatikánban, hogy elmélkedjenek a mai egyházat és a világot érintő kérdésekről. A találkozó a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisével kezdődött, amelyen a konzisztórium munkáját Szent Péter és Szent Pál oltalmába ajánlották, akik ünnepével zárul a tanácskozás. Prédikációjában Leó pápa emlékeztette a bíborosokat, hogy a konzisztórium éltető forrása maga Krisztus, ahogyan az evangélium hirdeti.
1: Io sono la vite vera.
0: Én vagyok az igazi szőlőtő. Kifejtette, hogy maga az evangélium készíti elő a talajt ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ezután három vezér elvről elmélkedett, amelyekre a megkülönböztetés irányulhat ezekben a napokban. A hit igazi szabadságában való osztozás, az egységben a béke ajándékának kérése, és az engedelmesség általi harmónia elfogadása. Miközben kérjük Istentől, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, jelentős, hogy a konzisztóriumunk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének előestéjén kerül megrendezésre. Álljunk meg tehát, hogy megemlékezzünk a római katolikus egyháza két pilléréről, a két misszionárius vértanúról, akiknek prédikációja egyé vált életükkel odáig menően, hogy a szentírás részévé vált, hangsúlyozta Leó pápa.
1: L'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede e la vera libertà.
0: A Szent Atya először arra kérte a bíborosokat, hogy engedjék magukat Szent Péter és Szent Pál példája által vezetni, akik arra buzdítják a hívőket, hogy osztozzanak a hit igazi szabadságában. Kifejtette, hogy pontosan az Úr Jézussal való kapcsolatunk szabadít meg minket a bűntől és a félelemtől. Amikor arra hív minket, hogy kövessük őt, az apostolok utódaiként küld minket a világba. A hit az az erény, amelyet soha nem szabad magától értetődőnek venni, amely életet ad az egyháznak, mert ez a kegyelem táplálja az egyetlen szőlőtő veszőit. Az élő egyház az az egyház, amely hisz a Szentlélek szívünkbe áradt ajándéka által. És ez az egyház sok gyümölcsöt terem, mutatott rá a pápa.
1: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Másodszor Leó pápa arra kérte a bíborosokat, hogy kérjék a béke ajándékát az egységben. Az emberiséget sújtó számos konfliktusra reflektálva hangsúlyozta, hogy a háború soha nem méltó az emberiséghez, és Isten soha nem áldja meg azt, mert még ha csúcs technológiás fegyverekkel is rendelkezünk, a teremtő intelligenciával és szabad akarattal ruházott fel minket, hogy emberként és ne állatként oldjuk meg a konfliktusokat. A pápa ezután hozzátette, hogy a béke az igazságosság kötelessége, mert egy emberi család vagyunk, egy magnifica humanitas, amelynek feje és megváltója Krisztusban található. Utalva az első enciklikájában felvázolt útra és felidézve Szent 6. Pál tanítását, 14. Leó arra buzdított, hogy álhatatosan építsük a szeretet civilizációját, amelyben az igazságosság és a szeretet elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ahogy az evangéliumot hirdeti, örömök és üldöztetések közepette is, az egyház soha nem részrehajló, mivel mindenkiért van, és mindenkihez a megtérés és az üdvösség ugyanazon üzenetét intézi, emlékeztetett a pápa.
1: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del verbo fatto carne per noi.
0: Végül 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy öleljék magukhoz az engedelmesség általi harmóniát, olyan meghallgatásként, amely felismeri az értünk testélet ige ajándékát. A figyelmes meghallgatáson keresztül a Szentlélek vezet minket, rámutat a lelkipásztori kihívásokra és lehetőségekre, megtisztítja szándékainkat és kijavítja mindazt, ami letér a közös utunkról. Határozottan kiemelte a szinódus folyamatban lévő végrehajtását, amely mindenkit arra hív, hogy haladjon előre a hit egységében, a béke előmozdításában és Jézus az élő ige iránti engedelmességben. A pápa azzal zárta homíliáját, hogy hangsúlyozta: a kollegiális módon végzett közös munkánk testesíti meg azt a szinodalitást, amelyben minden megkeresztelt részt vesz Isten népének egységében. A szinodalitás és a kollegialitás valójában a keresztény testvériség formái, amelyek összekötnek minket, mint megkeresztelteket és mint püspököket.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Csütörtökön tartották az Egri főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván. A közös szentmisén a szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a lelki gyakorlatot is vezette. Tanításában arra buzdított: fontos beengedni az életünkbe Istent, s imádkoznunk kell, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Ternyák Csaba egri érsek megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, valamint köszöntötte a gyémántmisés, aranymisés és ezüstmiséjüket ünneplő papokat, valamint bemutatta az újmisés Bukás Bernárd Urich atyát. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök a Kyriakos Pierakakisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökével folytatott mai egyeztetés után Budapesten. Magyar Péter hozzátette, a nem eurózóna tagállamok közül Magyarországon a legmagasabb a támogatottsága a csatlakozásnak. A miniszterelnök jelezte, ez nem volt mindig így, de a magyar emberek az utóbbi években azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel és az alacsony munkabérekkel. Magyar Péter azt is kiemelte, kormányának alapvető célja, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit, a Maastrichti kritériumokat. Az LMBTQ közösség egyenjogúságát biztosító jogokról, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint az úgynevezett óbudai korrupciós ügyről beszéltek a képviselők a fővárosi közgyűlés mai ülésén. Barabás Rihárd, a Párbeszéd Zöldek fővárosi frakciójának vezetője kiemelte, hogy az LMBTQ közösség teljes emancipációjához jogszabálymódosításokra van szükség, ebben a Tisza párt határozott és markáns kiállását is kérte. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető, felhasználóbarát adatbázisban. Bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés négy ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más előtt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egy negyedén nem vett részt, és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. A Védvonal az ombudsmanhoz fordult a közigazgatásban tapasztalható széleskörű politikai diszkrimináció miatt, közölte a Fidesz. Közleményük szerint a Cunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez, az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaztak. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat, fogalmazott. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható, kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: A mai napon, június 27-én László napja van. A László a szláv Vladislav név magyar formája. Elemeinek jelentése hatalom és dicsőség. 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt is népszerű. Így sokakat érint a mai névnap, ezért el ne felejtsék ma László nevű rokonaikat és ismerőseiket felköszönteni. Isten éltesse a névviselőit sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel évforduló naptárunkat. A mikrofonnál
2: Tikovics Gitta
1: és Tikovics Ernő. És az első évfordulósunk Nagy László, aki 1857-ben született a mai napon Kisújszálláson. Ő gyermekpszichológus, a magyarországi gyermektanulmányi mozgalom úttörő.

0: volt.
1: 1909-ben megszervezte az első pedagógiai lélektani laboratóriumot. Döntő szerepe volt a Gyermektanulmányi Társaság megalapításában. Magyarországon ő foglalkozott először gyermekrajzokkal. Pedagógiai alapelve a gyermeki fejlődés menetéhez idomuló és a gyermek érdeklődésével számoló oktatás.
0: És szintén a mai napon született, tehát június 27-én Csörötneken 1914-ben Kuntár Lajos újságíró, haditudósító.
1: A II. Világháborúban, mint haditudósító vett részt, a II. Magyar Hadsereg keretében így élte át a Doni katasztrófát. Tudósításaiból állította össze a Véres Don című riportkötetet, mely merőben eltért az akkoriban elvárt orosz ellenességtől, s mindvégig tárgyilagos maradt. Művét a háború végén 1945-ben betiltották, s a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek listájára került. A Véres Don a legkiemelkedőbb II. Világháborús haditudósító memoár. Kuntár a háborúból visszatérve Szombathelyen előbb a Nyugati Kis Újságnál helyezkedett el, majd mikor ezt betiltották, a Szociáldemokraták helyi lapjához került. Ezután a kéményseprő vállalatnál kapott munkát, előbb mint gépíró, majd mint statisztikus. A szellem embere nem szívlelte ezt a kötött munkát, ám idejét hasznossá téve megírta a kéményseprők történetét. A kéményseprőktől a Vas megyei könyvtárhoz került, csak a könyvtárosi évei alatt szerzett diplomát történelem könyvtárszakon, sőt, könyvtártudományból is doktorált. A szombathelyi főiskolán az induló könyvtárszakon tanított rövid ideig. Kultúrtörténeti munkássága igen jelentős. Megalapította a Pável Ágoston Néprajzi Társaságot. Ennek keretében egész Vas megyét bejárta, s számos népmesét jegyzett le.
0: És végül az 56-os forradalom kivégzett mártírjáról, Brusznyai Árpádról néhány szó. Ő is a mai napon született, méghozzá 1924-ben Kerekegyházán.
1: 1949-ben szerezte diplomáját és a görög-magyar történelem szakos tanári oklevelét. 49-ben és 50-ben Budapesten dolgozott tanársegédként a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem görög filológiai intézetében. Apját közben bebörtönözték, római katolikus pap bátyját internálták, őt magát pedig elbocsátották az egyetemről. 1950-től a Váci Székesegyház kántora lett. Az 1956-os forradalom idején Veszprémben dolgozott. Fiatal tanítványait forradalmi csoportba szervezte, de soha nem engedte őket fegyveres harc közelébe, hogy életüket megóvja. Határozott fellépése révén a városi felkelők által elfogott, helybéli AVH-s és gyűlölt pártember menekült meg a lincseléstől, és került a forradalmi hatóság rendes őrizetébe, bírósági eljárásra várva. Ennek ellenére Brusznyait a megtorlás során egy koncepciós perben a népi demokratikus államrend erőszakos megdöntésére irányuló fegyveres összeesküvés szervezésével és népellenes bűncselekmények elkövetésével vádolták meg. A Győri Katonai Bíróság népbírósági tanácsa a mellette szóló bizonyítékokat figyelembe véve előbb csak életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Az enyhe ítélettel elégedetlen Pap János, az MSZNP helyi vezetője azonban személyesen közbelépett, ennek nyomán Brusznyait a legfelsőbb bíróság tanácsa kötél általi halálra ítélte. Brusznyait 1958. január 9-én kivégezték, testét jeltelen sírba temették. A rendszerváltás során Brusznyai Árpádot és mártírtársait rehabilitálták, és tisztességgel újra temették. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Csütörtökön tartották az Egri főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván. A közös szentmisén a Szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest Szent Lőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a lelki gyakorlatot is vezette. Tanításában arra buzdított: fontos beengedni az életünkbe Istent, s imádkoznunk kell, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Ternyák Csaba egri érsek megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, valamint köszöntötte a gyémántmisés, aranymisés és ezüstmiséjüket ünneplő papokat, valamint bemutatta az újmisés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök a Kyriakos Pierakakisszal, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökével folytatott mai egyeztetés után Budapesten. Magyar Péter hozzátette, a nem eurózóna tagállamok közül Magyarországon a legmagasabb a támogatottsága a csatlakozásnak. A miniszterelnök jelezte, ez nem volt mindig így, de a magyar emberek az utóbbi években azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel és az alacsony munkabérekkel. Magyar Péter azt is kiemelte, kormányának alapvető célja, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit, a Maastrichti kritériumokat. Az LMBTQ közösség egyenjogúságát biztosító jogokról, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint az úgynevezett óbudai korrupciós ügyről beszéltek a képviselők a fővárosi közgyűlés mai ülésén. Barabás Rihárd, a Párbeszéd Zöldek fővárosi frakciójának vezetője, kiemelte, hogy az LMBTQ közösség teljes emancipációjához jogszabálymódosításokra van szükség, ebben a Tisza párt határozott és markáns kiállását is kérte. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető, felhasználóbarát adatbázisban. Bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más előtt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egy negyedén nem vett részt, és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. A Védvonal az ombudsmanhoz fordult a közigazgatásban tapasztalható széleskörű politikai diszkrimináció miatt, közölte a Fidesz. Közleményük szerint a Cunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez, az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaztak. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár. Ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat, fogalmazott. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható, kevés komoly felhővel. Csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallott.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, jó reggelt és jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. A technikai munkatárs Somogyi Márton, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, amelyet szokás szerint útinform és időjárás előrejelzés követ. Majd a napversében Rakovszky Zsuzsa, a 2 és az 1 című verse hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána hírekkel jelentkezünk, majd a szentek szent életű emberekben a mai napon Szent László királyról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, és 8 óra előtt még programajánlót is hallanak. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 8 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Most nézzünk szét hazánk útjain. Az M3-as autópályán új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 267-es kilométernél a Máté-Szalkasz-Hatmár-Németi csomópont Budapest felé vezető felhajtóágát lezárták. Helyette a kijelölt terelő út a következő, a 254-es kilométernél lévő Nyírbátor-Ófehértó-Baktalórendháza csomópont. Svásáros-Nemény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 60 keret csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták. Kerülni az 55-ös kilométernél lévő 60 nyugat csomóponton keresztül, vagy a 70-es kilométernél lévő Gyöngyös nyugat csomóponton keresztül lehet. És Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében nagy felületű burkolatjavítást végeznek a Tiszavárkony-Szőlők bekötő úton a vasúti átjáró előtti 1 kilométeres szakaszon. Az utat lezárták, a forgalmat Tiszajenő felé terelik. És végül a kompok. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, valamint Nagyrév és Tiszabök között. A Szamoson, Olcsva-Apáti és Olcsva között a komp 6 órától 19 óráig közlekedik óránként. Kedves hallgatóink, rövidesen időjárás előrejelzést hallanak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: És most a várható időjárásról. Ma szombaton alig lesz felhő az égen. A perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban 24, délután pedig 38 fok körül alakul a hőmérséklet. Orvosmeteorológia. Ma időjárási front nem lesz felettünk. Az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg, keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Könnyen napszúrást és hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. És ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot lezárt parkolójárműben még rövid időre sem. S végül a pollenekről. A pollen terhelés az előző napokhoz hasonlóan alakul. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas, míg az útifűjé és a hársé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, rövidesen a napversét hallják.

0: Rakovszky Zsuzsa, a kettő és az egy. Kezdetben ott állt a világ, és köztem. Akkora nagy volt, hogy észre se vettem, hogy tőle kapja a bögre, a kis szék, a kurta gyep azt a könnyű ezüst fényt. Amikor elment a hóba, a szélbe, sírva kitett a világ küszöbére. Később úgy jött, mint kedves fiatal nő, ember alakban, éppen ahogy illő. De a mindenség rejtjele, az arca mindent ígért, bár ő nem is akarta. A kozmoszt gyönge vállaira raktam. Sokalta elment. Magamra maradtam. Most pilleként itt repdes a szememben, pillám mögött, és nem hagyhat el engem. Most látom csak az abroszból, a tálból, a falból is az ő léte világol. Az áglombja, az árnybolyha mögött ő. Én elfogyok, s megint egy lesz a kettő.
1: Rakovszky Zsuzsa, a kettő és az egy című versét Dér Gabriella mondta el. Rakovszky Zsuzsa, Kossuth díjas magyar író, költő, műfordító, Sopronban született 1950-ben. A soproni Martos Flóra gimnáziumban érettségizett, egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, majd Budapesten folytatta, és ott szerzett magyar-angol szakos tanári diplomát. 75-től 81-ig könyvtárosként dolgozott, majd a Helikon kiadónál lett szerkesztő. Utána szabad foglalkozásuként fordításból élt. Jelenleg Sopronban él, elsősorban angol, amerikai költőket és prózát fordít. Verseit kezdettől fogva általános kritikai elismerés fogadta.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. 14. Leo a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten.

0: Leó pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. A Jézus Társasága által 2029-ig meghatározott négy fő irányelv alapján Leó pápa arra buzdította a jezsuita felsőoktatási intézményeket, hogy adjanak teret a lelki gyakorlatoknak és a megkülönböztetésnek, biztosítsanak lehetőséget a továbbtanulásra hátrányos helyzetűeknek, mutassanak példát az ökológiai fenntarthatóságra, és tudatosan nézzenek szembe a mesterséges intelligencia adta kihívásokkal. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit.
1: I trust that your visit to Rome and to the Vatican will serve to strengthen your bonds both with the successor of Peter as well as with the leadership of the Society of Jesus, which has been involved in the field of education for centuries.
0: Római és vatikáni látogatások bizonyára megerősíti kapcsolataikat Péter utódával és a Jézus Társasága vezetőségével, mely évszázadok óta foglalkozik a neveléssel. Miközben hálával tekinthetünk mindarra, amit eddig nevelési intézményeikben megvalósítottak, tudatában vagyunk annak a sok kihívásnak, amivel az emberiségnek ma szembe kell néznie. Korszakváltó időket élünk. Társadalmaink egyre szekularizáltabbak. Sokan igyekeznek kiirtani a közéletből és a népi kultúrából minden utalást Istenre. A politikai rendszerek gyakran nem válaszolnak a szegények, a migránsok és a kirekesztettek kiáltására. A fiatalok gyakran remény nélkül maradnak egy olyan világban, amelyik nem tud jobb jövőt ígérni, ahol a természeti környezetet tovább pusztítják azok, akik nem a közjóra, hanem önös érdekből akarják kizsákmányolni a bolygó erőforrásait. Egyre növekszik a mesterséges intelligencia befolyása és hatása életünkre, rajzolta meg a korképet Leó pápa. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 2019-ben megerősítette a jezsuita rend négy egyetemes apostoli preferenciáját, vagyis azokat a területeket, amelyekkel a Jézus Társasága kiemelten szeretne foglalkozni 2029-ig. Ezek az irányelvek segíthetnek a felsőoktatásban jelentkező kihívások kezelésében is. Leó pápa sorra vette a preferenciákat, kezdve a jezsuita lelki gyakorlattal és megkülönböztetéssel, mely kijelöli az utat Istenhez, és természetes módon egészíti ki az akadémiai tevékenységet. Aki kutatásokat vezet, aki a tanulásnak szenteli magát, és aki az igazságot keresi, végső soron Istent keresi, tudatosan vagy tudattalanul.
1: It is therefore essential to provide ways for members of your academic communities to come to know the one who is truth.
0: Ezért lényeges olyan módozatokat felkínálni, amelyekkel az egyetemi közösségek tagjai megtanulják felismerni őt, aki az igazság. Korunkban sok fiatal és felnőtt kezdi újra felfedezni a keresztény hitet, esetleg egy olyan életszakasz után, amelyben kissé eltávolodtak Istentől. Ennek a fiatalok körében tapasztalható, kézzelfogható és növekvő Isten utáni vágynak a fényében a pápa arra kérte a jezsuita egyetemeket, hogy intézményeikben továbbra is adjanak lehetőséget a lelki gyakorlatokon való részvételre. Így az akadémiai közösségek tagjai személyesen találkozhatnak Urunkkal, szabadon szolgálhatják őt a hétköznapi életben. Hasonlóképpen a lelki gyakorlatokon használt megkülönböztetés elve hasznos eszköz lehet az egyetem vezetői számára, hogy nyitottak maradjanak a Szentlélek sugallata előtt mindennapi döntéseikben. A Jézus Társasága által kitűzött második preferencia a szegények és a kitaszítottak megsegítése, ami ma különösen fontos vállalás, hiszen rekordszámú testvérünk él szegénységben, folytatta beszédét Leó pápa. Sokan kénytelenek elhagyni hazájukat különböző okok miatt, mint a háború, a vallási vagy politikai üldözés, az éhezés vagy a klímaváltozás következményei. Az észak-amerikai jezsuita felsőoktatási intézmények feladata nem csak az, hogy megismertessék diákjaikkal a társadalom peremén élők által elszenvedett igazságtalanságokat, hanem az is, hogy hathatós csatornát hozzanak létre a rendszer megváltoztatására, olyan új modellek felkínálásával, amelyek a szolidaritásban és a közjóban gyökereznek. Fontos továbbá lehetőséget adni a továbbtanulásra a bevándorlóknak, a menekülteknek és az alacsony társadalmi és anyagi státuszú személyeknek. Ezáltal jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba, ahol élnek, valamint gazdagíthatják a diák közösség egészét tapasztalataikkal és eltérő nézőpontjukkal.
1: Your colleges and universities are likewise natural places for accompanying young people in the creation of a hope-filled future, which is the third preference.
0: 14. Leó pápa rátért a harmadik irányvonalra, amelyet a 2019 és 29 közötti időszakra meghatározott a Jézus Társasága vezetése. Támogatni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében. Ehhez az egyetemek természetes helyet kínálnak. A diákok rendszerint tele idealizmussal és energiával kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, és gyakran igyekeznek szolgálni mások igényeit. A jezsuita kampuszokon a természetes módon születő barátságok, a találkozási lehetőség, a múlt és jelen nagy tudósainak gondolataival és kutatásaival a javulás reményét és ígéretét hordozzák. Továbbra is mozdítsák elő ezt a reményt az egyetemi közösségek tagjai között, a párbeszéd, a szolgálat és az imádság alkalmain keresztül. Emlékezzenek mindig arra, hogy Krisztus feltámadása reménységünk végső forrása, és hogy vele minden lehetséges.
1: The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
0: A negyedik preferencia egy másik sürgető kötelességünkre irányítja a figyelmet, vagyis a teremtett világ gondozására, amelyből ki kell vennünk a részünket. Ez különösen fontos feladat, látva azt, amiben a mindennapokat éljük, a klímaváltozás hatásait, az erőforrások kizsákmányolását, amit a közjó rovására folytatnak néhányan. Leó pápa ezért arra buzdította az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit, hogy megfeszített erővel érzékenyítsék hallgatóikat a jelenlegi veszélyekre, valamint hogy hagyják, hogy közösségeik az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándéka iránti hála példái legyenek. Így módon intézményeik példamutatással is taníthatnak, nem csak az elmélettel. A Szent Atya szólt még korunk egyik meghatározó jelenségéről, a mesterséges intelligenciáról, amivel más új technológiák széles távlatokat nyitnak előttünk, amelyeket bár sejthetünk, de teljesen nem vagyunk képesek előre látni. Fontos most elkezdeni szembenézni ennek a fejlődésnek a következményeivel, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. A jezsuita egyetemek sajátos szerepet játszanak ebben a tekintetben, főként azzal, hogy új lendületet adnak az egyház szociális tanításának, így a mai korhoz igazodva és hatékonyan tudunk szembenézni a digitális forradalommal. Beszéde végén Leó pápa köszönetet mondott az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek jelentős nevelési tevékenységéért.
1: With the help of the prayers of St. Ignatius of Loyola, may you continue the Jesuit tradition of forming those entrusted to your care, to be men and women for others.
0: Loyolai Szent Ignác imáinak segítségével folytassák a jezsuita hagyományt, és képezzék a gondjaikra bízottakat, hogy másokért élő emberek legyenek, buzdította pápa, majd apostoli áldását adta rájuk és intézményeikre. Az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek szövetségéhez 27 felsőoktatási intézmény tartozik jelenleg az USA-ban. Közéjük tartozik a Georgetown University, a Boston College, a Fordham University, a Loyola University Chicago, a Santa Clara University, a Gonzaga, a Loyola Marymount University és a Szent Kereszt Kollégium. Céljuk a jezsuita katolikus identitás és küldetés ápolása, az igazságos hitre nevelés, Az egyetemek közötti országos, nemzetközi és online együttműködések támogatása, valamint szakmai és vezetői fejlesztési programok szponzorálása. A jezsuita rend 2019-ben 10 évre meghatározott irányelvei a következők. Megmutatni az utat Isten felé a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés révén. Segíteni az embereket, hogy rátaláljanak Jézusra és kövessék őt. A kitaszítottak társául szegődni. A kiengesztelődés és társadalmi igazságosság küldetésének jegyében a szegények, a kiszolgáltatottak, a kitaszítottak és mindazok mellé állni, akiket a társadalom értéktelennek tekint. Együtt haladni a fiatalokkal a reményteljes jövő megteremtésében. Óvni közös otthonunkat. Jézus követőiként a többi jó akaratú emberrel közösen kell munkálkodnunk az Isten által teremtett világ megóvásáért és megújításáért. 2019. február 6-án kelt megerősítő levelében Ferenc pápa leszögezte. Az első preferencia döntő jelentőségű, ugyanis alapfeltételként magában foglalja, hogy a jezsuiták az imádságon és megkülönböztetésen keresztül személyes és közösségi kapcsolatban

0: A 6-án pénteken kezdődött az eukarisztia ünneplésével a Szent Péter Bazilikában. A bíborosok június 26-án és 27-én gyűlnek össze a Vatikánban, hogy elmélkedjenek a mai egyházat és a világot érintő kérdésekről. A találkozó a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisével kezdődött, amelyen a konzisztórium munkáját Szent Péter és Szent Pál oltalmába ajánlották, akik ünnepével zárul a tanácskozás. Prédikációjában Leo pápa emlékeztette a bíborosokat, hogy a konzisztórium éltető forrás a maga Krisztus, ahogyan az evangélium hirdeti.
1: Io sono la vite vera.
0: Én vagyok az igazi szőlőtő. Kifejtette, hogy maga az evangélium készíti elő a talajt ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ezután három vezér elvről elmélkedett, amelyekre a megkülönböztetés irányulhat ezekben a napokban. A hit igazi szabadságában való osztozás, az egységben a béke ajándékának kérése, és az engedelmesség általi harmónia elfogadása. Miközben kérjük Istentől, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, jelentős, hogy a konzisztóriumunk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének előestéjén kerül megrendezésre. Álljunk meg tehát, hogy megemlékezzünk a római katolikus egyháza két pilléréről, a két misszionárius vértanúról, akiknek prédikációja egyé vált életükkel odáig menően, hogy a szentírás részévé vált, hangsúlyozta Leo pápa.
1: L'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede e la vera libertà.
0: A Szent Atya először arra kérte a bíborosokat, hogy engedjék magukat Szent Péter és Szent Pál példája által vezetni, akik arra buzdítják a hívőket, hogy osztozzanak a hit igazi szabadságában. Kifejtette, hogy pontosan az Úr Jézussal való kapcsolatunk szabadít meg minket a bűntől és a félelemtől. Amikor arra hív minket, hogy kövessük őt, az apostolok utódaiként küld minket a világba. A hit az az erény, amelyet soha nem szabad magától értetődőnek venni, amely életet ad az egyháznak, mert ez a kegyelem táplálja az egyetlen szőlőtő vesszőit. Az élő egyház az az egyház, amely hisz a Szentlélek szívünkbe áradt ajándéka által. És ez az egyház sok gyümölcsöt terem, mutatott rá a pápa.
1: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Másodszor Leo pápa arra kérte a bíborosokat, hogy kérjék a béke ajándékát az egységben. Az emberiséget sújtó számos konfliktusra reflektálva hangsúlyozta, hogy a háború soha nem méltó az emberiséghez, és Isten soha nem áldja meg azt, mert még ha csúcs technológiás fegyverekkel is rendelkezünk, a teremtő intelligenciával és szabad akarattal ruházott fel minket, hogy emberként és ne állatként oldjuk meg a konfliktusokat. A pápa ezután hozzátette, hogy a béke az igazságosság kötelessége, mert egy emberi család vagyunk, egy Magnifica Humanitas, amelynek feje és megváltója Krisztusban található. Utalva az első enciklikájában felvázolt útra és felidézve Szent 6. Pál tanítását, 14. Leo arra buzdított, hogy álhatatosan építsük a szeretet civilizációját, amelyben az igazságosság és a szeretet elválaszthatatlanul összekapcsolódik, ahogy az evangéliumot hirdeti, örömök és üldöztetések közepette is, az egyház soha nem részrehajló, mivel mindenkiért van, és mindenkihez a megtérés és az üdvösség ugyanazon üzenetét intézi, emlékeztetett a pápa.
1: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del verbo fatto carne per noi.
0: Végül 14. Leo arra kérte a bíborosokat, hogy öleljék magukhoz az engedelmesség általi harmóniát, olyan meghallgatásként, amely felismeri az értünk testélet ige ajándékát. A figyelmes meghallgatáson keresztül a Szentlélek vezet minket, rámutat a lelkipásztori kihívásokra és lehetőségekre, megtisztítja szándékainkat és kijavítja mindazt, ami letér a közös utunkról. Határozottan kiemelte a szinódus folyamatban lévő végrehajtását, amely mindenkit arra hív, hogy haladjon előre a hit egységében, a béke előmozdításában, és Jézus az élő ige iránti

0: engedelmességben. A pápa azzal zárta homíliáját, hogy hangsúlyozta: a kollegiális módon végzett közös munkánk testesíti meg azt a szinodalitást, amelyben minden megkeresztelt részt vesz Isten népének egységében. A szinodalitás és a kollegialitás valójában a keresztény testvériség formái, amelyek összekötnek minket, mint megkeresztelteket és mint püspököket.
1: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Jézus válasza a törvénytudónak nem csak az Ószövetség összegzése, hanem a keresztény élet lényegének tömör megfogalmazása is egyúttal. A szeretet Isten ajándéka és emberi felelősség, döntés arról, hogy milyen irányba haladjon az életünk. E kettős parancs Isten és ember szeretete egytőről fakad, és csak együtt éltet. Szent László király élete ezen a kettős parancson nyugodott. Királyként nem csak országot kormányzott, hanem népet vezetett az igazság és a keresztény hit útján. Lovak királyként nem a hódításban, hanem a békében, az oltalmazásban, az igazság szolgálatában látta hatalma értelmét. Szigorú és erős volt, de nem könyörtelen. Döntéseit mindig az Istenbe vetett bizalom, az emberek iránti felelősség és az evangéliumi értékrend hatotta át. Szent László nem csak törvényt hozott, hanem példát is adott. Az ábrázolásokon legtöbbször harci jelenetben látjuk, mint például megment egy lányt, de ez a jelenet nem csupán hőstett, hanem jelképe annak, hogy az erő akkor érték, ha a gyengét védi, az ártatlant oltalmazza. Ez a szeretet egyik formája, felelősség másokért. László király hivatásának tekintette, hogy Krisztus törvényét képviselje a földön. A mai evangélium László király szentté válásának titkát tárja elénk. A szeretet parancsát nem elméleti tételként kezelte, hanem igazságként, amely szerint élt. Istent szerette, mert benne látta a hatalom valódi forrását, és az embert, mert mindenkit az Isten képmásának tekintett. Nem elég csak hinni, nem elég ismerni a Szentírást, hanem Isten szeretetéből kell élni, és azt megosztani másokkal. Hol tartunk mi a szeretet útján? Tudunk-e úgy szeretni, hogy abban benne legyen az Isten iránti bizalom és a másik ember javának keresése is? Kérjük Istent, hogy Szent László király közbenjárására adja meg nekünk is azt a bölcsességet és bátorságot, amely képes a szeretetet legfőbb irányelvé tenni életünkben.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Ma Szent László király ünnepe van, ezért az énekrendehez igazodik. Az első ének a bevonulási ének, az Éneklőegyház 646-os számú éneke lesz, az Örvendezzünk mindnyájan az Úrban. Felajánlásra a Hozsanna 257-es számú énekét énekeljük, ez az Örvendezzünk értek, még áldozás alatt két ének lesz. Az Éneklőegyház 810-es számú éneke és a Hozsanna 127-es számú éneke. Kezdő soraik, hol szeretet és egyetértés, valamint ó szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom. Kivonulása is két ének lesz, az első a Hozsannából, ez a 293-as, az Isten hazánkért térdelünk elődbe, valamint az Éneklőegyházból a 272-es, az Üdvözlégy kegyes Szent László király. Még egyszer az énekszámok, tehát hat ének. Az Éneklőegyházból a 646-os, a Hozsannából a 257-es, az Éneklőegyházból a 810-es, a Hozsannából a 127-es és a 293-as, s végül az Éneklőegyházból a 272-es számú ének csendül fel a mai szent misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében az Úr legyen veletek. Szent László királyunk ünnepén reggeli szentmisénket László élő testvérünkért, családtagjaiért, gyermekeiért és unokáiért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt, érdemeiért és közben járására őrizd meg minket minden rossztól, és vezess el a boldog örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a bölcsesség könyvéből. A hívőnek az Úr megmutatja az igaz utat, feltárja előtte Isten országát, és megtanítja a szentek tudományára. Megáldja munkáját, és gazdagon megjutalmazza fáradozását. Oltalmazza őt az ármánykodóktól, akik kifosztanák. Bőséget ad neki, megvédi ellenségeitől, megoltalmazza üldözőitől. Kemény harcaiban neki juttatja a győzelmet, hogy belássa, mennyivel hatalmasabb a bölcsesség mindennél. A bölcsesség nem hagyja el az igazat akkor sem, ha elárulják, hanem megszabadítja a gonoszoktól. Elkíséri a börtönbe, vele marad a bilincsekben is. Végül uralomra segíti, és oltalmat nyújt neki zsarnok elnyomóival szemben. Kimutatja azok álnokságát, akik őt gyalázták, neki pedig örök hírnevet ad, ami Istenünk. Ez az Isten igéje.
3: Istenünk.

0: Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Szent László királyt ünnepeljük, Szent Lovag királyunkat, akinek jól ismerjük azokat az erényeit, amelyekkel előmozdította, folytatta azt az örökséget, amelyet Szent István megkezdett országunknak a keresztényé tételét, az evangéliumnak a terjesztését, az igaz hitnek a védelmét, és ezzel kapcsolatban olvassuk ezen a mai ünnepen, Szent Máté evangéliumában, amikor Jézus a legfőbb parancsot tárja elénk, azt mondja, hogy szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. Bármilyen nagy erényei, bármilyen nemes törekvései is vannak az embernek, Szent László királynak, a szenteknek, nekünk, ma élő keresztényeknek. Ez az a parancs, ez az a szellemiség, amit állandóan a szemünk előtt kell tartani, hogy nem indulhatunk ki másból, és nem lehet ami más motivációnk, mint csak és egyedül a szeretet. Szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből. És aztán ebből következik a második, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. És a szeretet, mint olyan, ez hogyha így nézzük, az előbb ezzel kezdtem, hogy az ember törekvése, az ember erénye, de valójában ez Isten ajándéka. Szent Pál apostoltól tudjuk, római levélben írja, és vasárnapi misében is szokott elhangozni a mi atyánk bevezetőjeként, hogy az Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által. Istennek ez a mindent megelőlegező kegyelme, hogy ő ránk árasztja az ő szent lelkét, amivel megvilágosít bennünket, amivel értelmet és célt ad a mi törekvéseinknek, aki által utat mutat nekünk a kérdéseinkben, a bizonytalanságainkban. A Szentlélek az, aki megmutatja nekünk azt az utat, amellyel képesek vagyunk a legbonyolultabb helyzetekben is, vagy a legsötétebbnek tűnő helyzetekben is megtalálni a szeretetnek az útját. És Szent László király ennek az erényét mutatta föl. Az evangélium terjesztésével, a megbocsátással és sok-sok mindennel. És ezt a szent lelket az Úr Jézus ma is ugyanúgy árasztja ránk. Árasztja az ő igéjén keresztül, árasztja a szentségeken, a bűnbocsánat szentségén, az eukarisztián keresztül, árasztja a mi egyéni imáinkon keresztül otthon, és nekünk pedig az első és legfontosabb dolgunk az, hogy kérjük ezt az ajándékot. Hogy mindig azzal a vágyjal járuljunk oda Jézus Krisztushoz, hogy azt mondom neki, hogy Uram, Mesterem, áraszt ki rám ma is a te szent lelkedet. Tölts el engem a te világosságoddal, a te szereteted, a te bölcsességed fényével. Vezéreld az én lépteimet ezen a mai napon is. most, amikor folytatjuk a szentmisét, az áldozati liturgiával, szent áldozáshoz járulunk, akkor gondoljunk erre. Kérjük Jézustól ezt a megvilágosító szent lelket, hogy mindabban, amiben Szent László király élen járt, és amit ő nagyban csinált, azt mi is Jézus Krisztus lelke által tudjuk folytatni a mai napon minden ügyeinkben. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Istent, hogy Szent László közbenjárására hallgassa meg kéréseinket.
1: Add, Urunk, hogy hazánk főpásztorai és papjai Szent László király bölcsességével vezessék hívő népedet. Hallgass meg, Urunk! Áld meg, Urunk, népünk áldozatos munkáját, amint segítetted Szent László királyt hősi küzdelmeiben. Hallgass meg, Urunk! Oltalmazd, Urunk, egyházközségünket minden veszedelemtől, Szent László királyunk égi pártfogása alatt. Hallgass meg, Urunk! Add meg, Urunk, hogy férfi híveink Szent László királyban lássák meg az erős hitű, Istenben bízó ember eszményképét. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy betegeink csodatevő szentednek közben járására gyógyulást nyerjenek. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, te az idők teljességében keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk Szent Fiathoz. Urunk Istenünk, aki Szent László királyban a hit bajnokát és a csodát érdemlő bizalom példáját adtad nekünk, engedd, hogy a hitben és a reményben mi is az ő nyomdokain járjunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mindenható Istenünk, felajánljuk jóságodnak engesztelő adományainkat, kérünk, fogadd el azokat Szent László király érdemeiért és közbenjárására, és árazd ránk áldásodat, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, a mi Urunk által. Ezért miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békés.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségünk szentségét, alázatosan kérjük jóságodat, ne vondd meg tőlünk jelen életünkben segítségedet, és Szent László király közbenjárására add, hogy elnyerjük az örök boldogságot Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra, Urunk, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Holló Gábor, a Bazilika káplánya mutatta be. Az éneket Kubik Tamás karnagy vezette, a felolvasó dr. Löffler Erzsébet, rádiónk technikai munkatársa Somogyi Márton volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Teremtő értelmet és akaratot adott, hogy a konfliktusokat emberként és ne vadállatként oldjuk meg, jelentette ki 14. Leó pápa a Vatikánban zajló bíborosi tanácskozást megnyitó misén. Az egyházfő hangoztatta, hogy a háború soha nem méltó az emberhez, és soha nem részesül Isten áldásában. Hozzátette, hogy mivel a Teremtő értelmet és akaratot adott, ezért a konfliktusokat emberként és nem vadállatként kell megoldani. 14. Leó olaszul a bestia szót használta. A mise nyitotta meg a 14. Leó által összehívott kétnapos konzisztórium munkáit. Vatikáni közlés szerint a tanácskozáson 179 bíboros vesz részt, a 241 fős testületből. A hatodik párról elnevezett audiencia teremben a pápa újabb beszédet mondott, a konzisztórium fő témái között a világ eseményeire való rátekintést nevezte meg, a békét, a közös jót és a szinodalitást. Minden téma ugyanahoz a kérdéshez vezet, miként tudjuk segíteni egyházainkat, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel adják hírül az evangéliumot, fogalmazott 14. Leó pápa. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni, jelentette be a pénzügyminiszter Budapesten. Kármán András elmondta, a Kiriakos Pierakakisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete az Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről, illetve arról, milyen lépések szükségesek még, hogy ezek a források felhasználásra kerüljenek Magyarországon. A megbeszélésen az euróhoz vezető út egyes kihívásai mérföldkövei mellett szóba került az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége, az európai versenyképesség javításának lehetőségei, ezen belül különösen a tőkepiacok fejlesztésével kapcsolatos kérdések is, közölte a pénzügyminiszter. A Szunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal, a kormányzati igazgatásban tapasztalható, közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, valamint zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaznak a közleményben. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható, nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. Elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy adatbázisban az országgyűlés elnöke, közölte a politikus. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen, mint fogalmazott, az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más előtt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egy negyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Végül az időjárásról. Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent László magyar király. Lengyelországban született 1046-ban, meghalt 1095. július 29-én. 49 évet élt. Prohászka Ottokár, a nagy magyar püspök írja. A magyar népnek a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a hősök. A magyar kar, a bátor szív nem szűnt meg lelkesíteni a népet, s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak ugyan keresztelve, de a nép lelke még nem. Mert a nemzet akkor válik keresztényé, amikor eszményeit keresztelik meg. A régi vitézséget Szent László tüntette fel önmagán. Ezáltal a jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet. 1046 körül született Lengyelországban, ahol édesapja, a későbbi első Béla magyar király 1060-tól 1063-ig uralkodott, tehát első Béla magyar király számkivetésben élt. Édesanyja, második Miciszláv lengyel király leánya, Ricséza, Nőágon második Ottó császár dédunokája. Két fiú és több leánytestvére volt. Bátyja Géza 1074 és 1077 között uralkodott. A lányok közül Zsófia egy német őrgrófhoz ment feleségül, Ilona pedig a horvát király felesége lett. László 4 vagy 5 éves korában hazakerült Magyarországra, és a legszebb éveit Biharvárában töltötte. Édesapjától az igazi vitézséget, lovagias lelkületet, édesanyjától pedig, aki kolostorban nevelkedett, a mélyen vallásos lelkületet örökölte. László 2-szer házasodott. Első felesége valószínű, hogy magyar leány volt. Ebből a házasságból született leányát Jaroszláv orosz nagyherceg vette feleségül. Majd özvegységre jutva a német ellenkirály leánya Adelheid lett a második felesége. A tőle született Piroska, Iréne leányát János bizánci császár vette feleségül. László király így szinte az összes szomszédokkal rokonságba került, köztük az akkori két hatalmas dinasztiával is, a némettel és a göröggel. Vitézségével először 22 éves korában a cserhalmi ütközetben tűnt ki, amikor egyedül 6 kunt vágott le, és megszabadított egy elrabolt magyar leányt. Sok fennmaradt erdélyi templomfreskó örökítette meg ezt az eseményt mind a mai napig. Gelencén, Bibarcfalván, Csíkszentmihályon, és így tovább. Ezzel a tettével egyszerre megnyerte a népbizalmát. Lelkesedtek érte. Ettől a perctől kezdve szőni kezdték alakja köré a legendák hosszú sorát, amely évszázadokkal a halála után is folytatódott. 1077-ben került a magyar trónra. 18 esztendeig volt Magyarország egyik legnagyobb királya. Míg Szent István király halála után trónörökös hiányában csak gyenge királyok uralkodtak, belháborúk dúltak, ellenséges betörésektől és pogány lázadásoktól szenvedett az ország, Szent László minden téren rendet teremtett. Az országba állandóan betörő kunokat ismételten leverte és végül letelepítette. A mai Dalmáciát és Horvátországot Magyarországhoz csatolta, Zágrábban püspökséget alapított és templomot építtetett. Magyarország határai egészen az Adriai tengerig terjedtek. Legnagyobb tette mégis a pogány magyarság végleges megnyerése volt a kereszténységnek. Ezzel megkoronázta térítő királyunk István király munkáját. Ő is püspökséget alapított, több monostort és csodálatos templomokat építetett. A keresztény tanítást nem csak hirdette, hanem ő maga meg is élte. Szerette Istenét, embertársai felé pedig igazságos, jogaikat védő volt. Nagy tiszteletben tartotta az apostolokat,

Nem egy királyi és fejedelmi ivadék talált menedéket udvarában. A magyar nemzet és az igaz egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor 7. Nagy Szent Gergely pápa engedélyével 1083-ban oltárra emelte a kegyes emlékezetű királyt, Szent Istvánt, azután Szent Imrét és Szent Gellértet. A Szent Jobb őrzésére megalapította a Berettyóvölgyi Szent Jobb apátságot. Szenti avatásaival népének és magyar egyházának saját nemzetéből adott szenteket és követendő példaképeket. Alig 50 évesen, 1095-ben szélütés érte. A szentségekkel ellátva még 2 napig élt. Július 29-én halt meg. Egy ideig a somogyvári monostorban nyugodott, később az általa olyan nagyon szeretett Nagyváradon helyezték nyugalomra. 3 esztendeig gyászolta őt az egész ország. Nagyváradi sírja népünk nemzeti zarándok helyévé vált. Tisztelete halála után hamarosan elterjedt. S mielőtt 3. Celesztin pápa 1192-ben szenté avatta volna, a nép ezt már jóval előtte megtette. Sírjánál sok csodás gyógyulás történt. Egyre inkább megszokottá vált, hogy itt döntsenek el nagy fontosságú pereket, az ő oltára előtt tegyenek esküt. Itt tartották az 1134. évi nemzeti zsinatot is. Szent László tisztelete még Szent István királyt is felülmúlta, írja Ince Dénes. A győri székesegyházban őrzött hermája, arcmásolata állítólag hűségesen ábrázolja. Nevéhez számos legenda fűződik. A tordai hasadék legendája, a Szent László pénzek legendája, és így tovább. Évszázadok zivataraiban a magyar nép sokszor kérte égi közbenjárását, különösen a törökök elleni küzdelmeiben.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Én Istenem, azért fordulok hozzád, mindenható Isten, hogy tőled kérjem azt az ajándékot, amit az összes teremtmény sem képes bármi módon nyújtani nekem. Nem bátorkodnék hozzád fordulni, ha valaki más képes volna meghallgatni engem. De mivel, ó Istenem, szívem megtérése, amit tőled kérek, olyan dolog, amely meghaladja a természet minden erejét, nem fordulhatok máshoz, csak a természet és a szívem mindenható teremtőjéhez és urához. De kihez kiáltsak, ó Uram, kihez meneküljek? Rajtad kívül senki sem képes teljesíteni reményemet. Maga Isten az, akihez könyörgök és akit keresek. Ó Istenem, egyedül hozzád könyörgök, egyedül hozzád fordulok, hogy elnyerjem megtérésemet.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. Június 27-én, tehát a mai napon, immár a 23. alkalommal kezdődik meg a Muzsikál az erdő Mátrai Művészeti Napok zenei művészeti rendezvény sorozata. A sástói nyitónap ma 9:30-kor kezdődik szakvezetéses erdei sétával, délelőtt helyi termékek bemutatójával, kézműveskedéssel, interaktív gyermekprogramokkal, valamint a hagyományos rajz és fotópályázat alkotásait bemutató kiállítással. A 15 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitott erdei koncertek követik. Muzsikál az Egri Szimfonikus Zenekar Szabó Sipos Máté vezényletével, fellép a Szilke Trió, a Szász Csávási Zenekar, valamint a Zord magyarországi etnotransz Szilágyi Áron vezetésével. Mindez tehát ma Sástónál várja az érdeklődőket, és a Mátrai Művészeti Napok további helyszínei: Gyöngyöspata Nagyparlag, Mátra Szent Imre, Szentkút Nemzeti Kegyhely, a Gyöngyösi Mátra Múzeum, Szurdokpüspöki, legvégül pedig Salgó-Tarján eresztény lesznek. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak!

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Teremtő értelmet és akaratot adott, hogy a konfliktusokat emberként és ne vadállatként oldjuk meg, jelentette ki 14. Leó pápa a Vatikánban zajló bíborosi tanácskozást megnyitó misén. Az egyházfő hangoztatta, hogy a háború soha nem méltó az emberhez és soha nem részesül Isten áldásában. Hozzátette, hogy mivel a Teremtő értelmet és akaratot adott, ezért a konfliktusokat emberként és nem vadállatként kell megoldani. 14. Leó olaszul a bestia szót használta. A mise nyitotta meg a 14. Leó által összehívott kétnapos konzisztórium munkáit. Vatikáni közlés szerint a tanácskozáson 179 bíboros vesz részt a 241 fős testületből. A hatodik párról elnevezett audiencia teremben a pápa újabb beszédet mondott, a konzisztórium fő témái között a világ eseményeire való rátekintést nevezte meg, a békét, a közös jót és a szinodalitást. Minden téma ugyanahoz a kérdéshez vezet, miként tudjuk segíteni egyházainkat, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel adják hírül az evangéliumot, fogalmazott 14. Leó pápa. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni, jelentette be a pénzügyminiszter Budapesten. Kármán András elmondta, a Kyriakos Pierakakisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete az Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről, illetve arról, milyen lépések szükségesek még, hogy ezek a források felhasználásra kerüljenek Magyarországon. A megbeszélésen az euróhoz vezető út egyes kihívásai mérföldkövei mellett szóba került az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége, az európai versenyképesség javításának lehetőségei, ezen belül különösen a tőkepiacok fejlesztésével kapcsolatos kérdések is, közölte a pénzügyminiszter. A Szunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal, a kormányzati igazgatásban tapasztalható, közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, valamint zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaznak a közleményben. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható, nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. Elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy adott bázisban az országgyűlés elnöke, közölte a politikus. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen, mint fogalmazott, az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más előtt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egy negyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Sport. Noah Lyles, amerikai sprinter is csatlakozott a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntő mezőnyéhez. A szervezők közlése szerint Az olimpiai bajnok vágtázó nem csak versenyzőként, hanem műsorvezetőként és kreatív tanácsadóként is a verseny főszereplője lesz. Lice az elmúlt 4 világbajnokságon kivétel nélkül megnyerte a 200 métert, még 2 éve Párizsban 100-on szerzett 5 karikás aranyérmet, és ezúttal a Nemzetközi Atlétikai Szövetség képviselőivel közösen dolgozik majd a rendezvény látvány és élményelemein, többek között a helyszíni szurkolói aktivitásokon, a sportolók bemutatásán és a díjátadókon. Végül az időjárásról. Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. június 27-én szombaton. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, egészen déli 12 óráig adok áttekintést arról, hogy mivel készültünk a mai délelőtre. Elsőként reggeli beszélgetésünket kísérhetik figyelemmel, melyben két Indiában élő és alkotó magyar festőművésznőről, Sas Brunner Erzsébetről és lányáról Brunner Erzsébetről hallják dr. Lázár Imrét. 9 órakor hírekkel jelentkezünk, majd segíthetünk ismétlés csütörtökről. A műsorban Hondi Zalánnal, a Laurus Egyesület által működtetett szenvedélybetegek nappali ellátása intézmény vezetőjével beszélget Molnár András. 9 órától külön műsorral jelentkezünk Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóinkon. A napról naprában többek között megismerjük a limonádé történetét, és egy finom receptet is figyelmükbe ajánl a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. 9 órától Tokaj adónk is külön műsorra jelentkezik, méghozzá a kilátóval, melyben sűsápot, kácsot és mezőkövesdet látogatjuk meg. 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után itt élünk a szerkesztő Papp Péter, aki ma Csetneki László gasztronómussal beszélget. A 11 órai híreket a megmaradni ismétlése követi csütörtökről, és ebben a Nemzeti Összetartozás napjának Sátoraljaújhelyi eseményéről hallanak egy összeállítást. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb azt követően nagyjából 12 óra 3 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Szubkontinens a Himalája árnyékában címmel rendezett konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképzőkar földrajz és természettudományi tanszéke április 24-én. Az előadók között volt dr. Lázár Imre India kutató kulturális diplomata, az Indiai Magyar Kulturális Intézet volt igazgatója. Ő két Indiában élő és alkotó magyar festőművésznőről, Sas Brunner Erzsébetről és Brunner Erzsébetről tartott előadást. Most őt hallják.
2: Sas Brunner Erzsébetről és Brunner Erzsébetről már hallottam, mielőtt Indiába mentem volna. Ez még egy olyan időszak volt, amikor Brunner Erzsébet nem volt a hivatalosság kedvence. Azon túl, hogy 45 után nem állíthatta ki Magyarországon, és nem is lehetett erről a két Indiába elutazott magyar művészről beszélni, mert az ő művészetüknek a mozgatórugója a vallásosság, az eszmeiség volt, az idealizmus volt, ami nem egyezett a párt ideológiájával. Hát ezt még tetézte az, hogy nem csak gyanúsak voltak, de Brunner Erzsébet már kifejezetten persona non grata, tehát nem kívánatos személy volt a magyar hivatalosságnak, tekintve, hogy 1956-ban a forradalom mellé állt nyíltan.
1: De kint Indiában.
2: Kint Indiában, de hát nyilván jelentettek róla, illetve a nagykövetség küszöbét nagyon sokáig nem léphette át. India kedvelők körében Brunner Erzsébet neve sokáig csak ilyen bizalmas körben hangzott el, mondhatni, hogy suttogva, amíg aztán 1971-ben megtört a jég, mert Indira Gandhi, India akkori miniszterelnöke hivatalos látogatást tett Magyarországon, és Brunner festményeket hozott ajándékba a Magyar Nemzeti Galériának, illetve Nagykanizsai Múzeumnak. Ennek már nagy hírverése volt, nem lehetett visszautasítani egy ilyen ajándékot. Brunner Erzsébetet gyakorlatilag rehabilitálták. Hosszú időbe telt azonban, mire kiállításaik lehettek, és én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az egyik ilyen Brunner kiállítást már láthattam, ami hosszú-hosszú idő után az első Brunner kiállítás volt a háború utáni Magyarországon. Indiába érkezve, ez 1988-ban volt, szinte a legelső találkozásom Brunner Erzsébettel volt. Már itthon beszélgettem sokat róla Betlenfalvi Gézával. A neves orientalista nagy érdeme, hogy nagyon sok Brunner kiállítást szervezett, könyveket szerkesztett, ezek még Indiában jelentek meg, de Magyarországon is sokat tett azért, hogy megismerjék a Brunnerek munkásságát. És mondhatni útravalóul Betlenfalvi Géza lelkemre kötötte, hogy amikor megérkezek Indiába, azonnal vegyem fel a kapcsolatot Brunner Erzsébettel.
1: Ő is Delhiben élt?
2: Ő is Delhiben élt, mondhatni, hogy két utcányira tőlünk. És amikor megérkeztem, kicsomagoltam, rögtön fölhívtam telefonon. És bemutatkoztam, és meglepetésemre ő azt mondta, hogy igen, hallottam rólad, már vártam, hogy hívsz. És mondtam neki, hogy hát most érkeztem, de amikor csak fogadni tud, én nagyon szívesen személyesen is találkoznék vele. Mikor kereshetném föl? És mondja, hát most. És akkor én mindent ott hagytam, a félig kicsomagolt bőröndöt, és elmentem Erzsikéhez. És ezek után a találkozásaink rendszeressé váltak, rengeteget mesélt nekem, nagyon sok kiállítása létrehozásában közreműködtem, részben azért, mert mi voltunk a kiállítás házigazdája a Delhi Magyar Kulturális Intézetben, ahol igazgató helyettesként dolgoztam először, és Ezek alatt, a találkozások alatt ő rengeteget mesélt nekem. Elmesélte az egész élettörténetét. Szerencsére ezeket a beszélgetéseket részben magnóra vettem, részben pedig, ahogy hazamentem a találkozás után, rögtön lejegyeztem.
1: De akkor volt egy ilyen terved, hogy ebből valami lesz?
2: Én mondhatni az első beszélgetés után rájöttem, hogy nem csak egy fantasztikus, érdekes személyiségről, egy óriási nagy művészről van szó, hanem India megértéséhez és a kelet-nyugati kommunikáció megértéséhez, ami tulajdonképpen a szakmám, hogy hogy képviseljem a magyar kultúrát Indiában. Ennek a megértéséhez a Brunnerek élete, mondhatni, hogy kulcsként szolgált. Én nagyon sokat köszönhetek Brunner Erzsébetnek, és rajta keresztül édesanyjának is, hiszen az ő életük, az ő indiai munkásságuk adta meg a kulcsot ahhoz, hogy mélyebben és jobban megértsem Indiát.
1: Kicsit az életrajzot vázoljuk fel, anyáról és lányáról van szó, Sas Brunner és Brunner Erzsébetről. Hogy kerültek Indiába?
2: Hosszú az élettörténet, de vázlatosan érintenünk kell a kezdeteket is. Sas Brunner Erzsébet a nagykanizsai rendőrkapitány leánya volt, Farkas Böske a lánykori neve. Már kisgyermekkorától megmutatkozott a tehetsége, hogy gyönyörűen rajzol és fest. Amikor 1909-ben Sas Ferenc, ez egy művésznév, eredeti nevén Brunner Ferenc, aki Hollósi Simon tanítványa volt, festőiskolát nyitott Nagykanizsán. Farkas Böske volt az egyik első, és mondhatni, hogy a legtehetségesebb tanítványa. A fiatal mester bele is szeretett a tanítványába, akit feleségül is vett, és 1910-ben született meg a leányuk, Brunner Erzsébet. A két fiatal festő nagyon sikeres volt. Ilyen mozgó festőiskolákat működtettek, utaztak állandóan, és rendszeresen fölkeresték a mestert Münchenben. Sas Brunner Erzsébet először Sasné Farkas Böske néven szignálta a képeit. Férje révén a nagybányai iskola plener stílusát tette magáéva elsősorban. A Balaton festőjeként vált híressé. Először Nagykanizsán vagy Zalában, Zalaegerszegen, de utána Budapesten is fölfigyeltek rá. Többször állított ki a Nemzeti Szalonban, a Műcsarnokban. Azonban ezt az ígéretesnek induló karriert az első világháború derékba törte. Mind a férj, mind a feleség mélyen csalódott abban a világban, amely képes ilyen aljasságokat és bűnöket elkövetni. A férj azt mondta, hogy elég volt, ő leteszi az ecsetet, ezek az emberek nem érdemlik meg, hogy fessen nekik. A válság ugyanúgy sújtotta Sasné Farkas Böskét is, de ő elhatározta, hogy harcol azért, hogy megújuljon a művészete, és új utakat keres. Ezt az új utat az életmód megváltoztatásában találta meg, nevezetesen vegetáriánus lett, és egy életét kockáztató böjtbe kezdett. 28 napig nem vett magához élelmet, valamennyi innivalót bizonyára, mert ezt nem élhette volna túl, de a böjt nyomán látomásai keletkeztek, mégpedig nagyon érdekes keresztény víziós látomásos képeket kezdett el festeni. Ebben a szeretet extatikus kiáradását ábrázolta impressionista eszközökkel. A legnagyobb sikerét a Szeretet napja című Krisztus kompozícióval érte el. Ezt a Nemzeti Szalonban állította ki 1928-ban. Ebben Krisztus alakját, mint a fénnyel ábrázolt, fénysugár pászmákkal ábrázolt szeretet kiáradással ábrázolta. Egy ilyen egészen fantasztikus fényözön a kép. Erzsébet, a lánya, azt mesélte nekem, hogy amikor anyja ezt a képet festette, egy misztikus hang szólt hozzá. Ez a misztikus hang azt mondta neki, hogy amit művészként már Magyarországon elértél, azt már nem tudod tovább folytatni. Ha a művészeted megújulását keresed, akkor neked egy olyan helyet kell találnod, amely a maga spirituális kisugárzásával új impressziókat ad neked, és ez a hely India. És akkor elhatározta, hogy fölkészül az indiai útra, megismerkedett a keleti filozófiákkal, indiai és egyéb óperzsa és más keleti bölcsességekkel, vegetáriánus körbe járt, tehát egy teljes életmód, gondolkodásbeli és művészi megújuláson ment át. Amikor úgy érezt, hogy fölkészült Indiára, akkor ez talán 28 karácsonyán volt. A lakásukban a szemeskályha mellett leült a lányával, és azt mondta neki, hogy Indiába megyek. A lány Erzsébet örökölte a szülei művészi tehetségét, és már a Királyi Képzőművészeti Főiskola szobrász hallgatója volt, Kisfaludi Stróp Zsigmond tanítványa. Az egyik legtehetségesebb növendék volt. De Erzsébet, amikor hallotta, hogy mit tervez az anyja, azt mondta, hogy abba hagyom a tanulást, és veled megyek. Hát az anyja teljesen elképett, azt mondta, szó se lehet róla, be kell fejezned a tanulmányaidat. Különben is még kiskorú vagy, akkor még 18 éves volt, de 23 év volt a felnőtt kor kezdete akkoriban, tehát legalábbis a törvény előtt a nagykorúság, és azt mondta, hogy apád úgy se fogja megengedni.
1: Nem is mondták el neki, ugye?
2: Ahhoz, hogy útlevelet kapjon, kellett a szülői beleegyezés. Tehát a papa Nagykanizsán volt, fölkerekedtek, elmentek Nagykanizsára, és azt mondták, hogy Olaszország, Itáliába mennek tanulmányútra. Hát az apa azt mondta, hogy az anyja felnőtt ember, azt csinál, amit akar, de a lány... Bár helyeselné, hogy később valamikor, amikor már a tanulmányaiba is előre haladt, megtegye ezt az itáliai tanulmányutat, de ezt ő még túl korainak tartja, és nem egyezik bele. Na most folyt a családi vita, a nagyapa, a csendőrparancsnok, vagy a rendőrparancsnok döntött el a dolgot, hogy engedd el azt a lányt. Jót tesz neki, hogyha látja a világot. No, hát így indult el a két nő, mégpedig milyen körülmények között. Nem tudtak nyelveket, nem volt pénzük, nem voltak kapcsolataik. Életformájuk tekintetében a lány is teljesen követte az anya puritán életmódját.
1: Nem is volt ruhájuk, csak valami, amit maguk készítettek, vagy ilyesmi?
2: Voltak barátaik a gödöllői művésztelepen, ahol a természetes életmód inspirálta a művészeket, és Sasbrunner Erzsébet egyik barátnője háziszőttest, fehér háziszőttest készített, ebből adott néhány véggel a barátnőjének, és Sasbrunner Erzsébet ebből szabta ki az úti ruhájukat, amely nagyon hasonlított a ferences szerzetesek csuhájára, csak nem barna volt, hanem nyersfehér vászon, és még a derekukat is kötéllel kötötték meg, mivel annyira hívei voltak, míg nem ismerték az indiai gondolkodást és filozófiát, az úgynevezett ahimszát, a nem bántást, mégis úgy gondolták, hogy semmi olyat nem viselnek, ami élet kioltásának a következménye. Tehát bőrcipőt nem voltak hajlandók fölvenni, bőrövet nem voltak, semmi állati eredetű dolgot nem fogyasztottak, nem viseltek. és így indultak el Itáliába.
1: Na most hogy igazi vegánok voltak, mert ezt így mondjuk, hogy vegánok.
2: Akkor még nem volt ez a kifejezést vegetáriánus. Bicsérdi speciális vegetáriánus életmódját folytatták, amit nem csak, hogy növényi táplálékot tettek, hanem nyers növényi táplálékkal éltek. Az útjuk Itáliába nem volt egyszerű. Nagyon komplikált volt. Tulajdonképpen araszoltak lefelé az olasz csizmán, mégpedig úgy tudtak, hát vagy hazaírtak, és kérték, hogy ezt meg ezt a letétbe helyezett festményt adják el, és küldjék ki nekik az árát, vagy pedig festménnyel fizettek mindenütt. Az étteremben lefestették a pincért, a vonaton lefestették a kalauzt, a szállodában vagy a ilyen szerény szálláson lefestették a tulajdonost, tehát mindenért festménnyel fizettek. Ez az oka részben annak, hogy Brunner Erzsébet, aki szobrásznak indult, és szobrász növendék volt a főiskolán, portrékat kezdett festeni, mégpedig fantasztikus tehetsége nyilvánult meg ebben, hiszen nagyon gyorsan, szinte néhány ecsetvonással meg tudott ragadni egy karaktert, és nem csak, hogy a külső arcvonásokat, hanem főleg a szemen keresztül a illető belső lelki világát.
1: Erre rátérünk, mert Gandinál is majd
2: ez előjön. Később ez nagyon fontos lett, de hát tulajdonképpen a megélhetésük egyik forrása ez volt, hogy gyorsan el tudott készíteni egy portrét, ami tulajdonképpen készpénzfizető eszközként funkcionált az ő útjuk során.

0: Még egy fontos dologról nem beszéltünk, ami sorsdöntő az indiai úttal kapcsolatban, egy szicíliai álom. Szicíliában Erzsébet a születésnapján álmot látott. Nagy Kanizsán a nagyapja házában volt álmában, és ment le a sötét pincébe, és a sötét pince mélyén egy pislákoló fényt látott, és ahogy közelebb ment, egy fehér szakállú, hosszú hajú öregembert látott, a válla mögött egyik oldalon az anyja, másik oldalon az apja, és az öregember egy mécses tartott a kezében, és amikor ezt az apja felé nyújtotta, ez elkezdett hunyorogni, és majdnem kihúnyt. És akkor Erzsébet álmában úgy érezte, hogy ezt meg kell akadályoznia, hogy ez a fény kihúnyjon, és előbbre lépett, és ahogy ezt az öregember meglátta, átnyújtotta neki, a lánynak a mécsest, azzal, hogy vidd el ezt a fényt a világ minden sarkába. Mondhatni egyébként, hogy ez az álom vagy jóslat Brunner Erzsébet egész életére vonatkozóan egy jóslat volt, hiszen ő a művészetét 4 kontinensre elvitte, de ami az indiai utazás döntő momentuma volt, az, hogy Indiába készültek, de még nem tudták, kihez menjenek. És amikor fölébredt az álomból Erzsébet, és elmesélte az édesanyjának, hogy mit álmodott, akkor az anyja határozottan kijelentette, hogy te az álmodban Rabindranath Tagort, a Nobel-díjas költőt láttad. Ők már sokat olvastak Tagorról, sőt tőle is, hiszen 20-as években nagyon sok fordítás megjelent. Az ő műveiből mondhatni egy egész Tagor kultusz volt. 1926-ban, pont 100 évvel ezelőtt Magyarországra látogatott a költő, óriási fölhajtás volt a látogatása körül. A nagy fárasztó utazásban meg is betegedett szívpanaszai lettek, amit nagyon szerencsésen kikúráltak, teljesen meggyógyult Balatonfüreden, és Tagor mindig szeretettel gondolt vissza erre a magyarországi tartózkodásra. Egyébként ennek kapcsán megjegyezném, hogy az idén van 100 éves évfordulója ennek a látogatásnak, és Balatonfüreden és máshol is sok programmal fogunk megemlékezni erről a látogatásról. Nos, a Brunnerek is tanúi voltak ennek a jelentős látogatásnak, illetve hallottak arról is, hogy bárki magyar elvetődött Indiába, vagy Santiniketánba, Tagor őket nagyon nagy szeretettel fogadta, sőt a Santiniketáni Egyetemére, a Visvabharatira magyarokat is meghívott.
1: Germanusz Gyula is.
0: Például Germanusz Gyula már ott volt akkor. Nos, elhatározták, hogy ha törik, ha szakad, ők eljutnak Indiába. Sasbrunner Erzsébet leült, és megírt egy magyar nyelvű levelet Tagornak, beletette egy borítékba, és a borítékra ráírta, hogy Rabindranath Tagore, India. És a levél megérkezett, amit le is ír a Bengáli tűz című regény, de hozzá kell tennem, hogy nagyon kiforgatva, mondhatni, hogy szinte aljasul eltorzítva, nevetségessé téve a két Brunner alakját. Nos, tehát Tagore megkapta a levelet, nézegette, milyen nyelven van. Ez valaki bedobta az ötletet, hogy lehet, hogy magyarul van, mutassuk meg Germanus professzornak, aki valóban lefordította Tagornak. Ez a levél nem olyan buta és csacska levél volt, mint ahogy a eltorzítva és meghamisítva a Bengáli tűz című regény közli, hanem egyszerűen az akkori világ felfogásából kiindulva közölte, hogy őt szellemi inspirációk mozgatják, és úgy érzi, hogy az alkotó művészete Indiában teljesülhet ki. És ami Tagort megragadhatta, az, hogy költői képeket használ, és azt írja, hogy válaszát várja két szánszegett madár, aki nem tudja átrepülni az óceánt. Tagore költeményeiben is vannak ilyen hasonló fordulatok. Beletettek a borítékba néhány fotót a műveikről, többek között a híres Krisztus képet, a szeretet napját, és Tagore ezekből a nem túl jó minőségű fekete-fehér képekről azonnal megállapította, hogy jelentős művészekről van szó, és válaszolt nekik. A válaszban leszögezte, hogy látja a képekről, hogy jelentős művészi tehetségekről van szó, és szeretné, hogyha Indiában üdvözölhetné őket, de az utazásukhoz nem tud anyagi támogatást adni. De hát Brunner Erzsébetnek és az édesanyjának ez elég volt, ők ezt meghívásnak vették, és hazaírtak, ösztöndíjra pályáztak Zala vármegye főispánjánál, további képeket adtak el, és sikerült Szicíliából még átjutniuk Tripoliba, Líbiába. Hát ott a két nő nagyon nagy feltűnést keltett, hiszen hát két kíséret nélküli nő egy arab világban, hát mondhatni, hogy szinte életveszélynek van kitéve. De őket ez nem érdekelte, ők bementek azokba a kávéházakba, ahol csak férfiak járnak, és elkezdték őket rajzolni, festeni. Gondolom, hogy azok az emberek úgy meglepődtek ezen, hogy még tiltakozni is elfelejtettek, és amikor látták a saját képüket az ő festővásznukon vagy vázlatfüzetükben, akkor a meglepetéstől mondhatni, hogy elfelejtették őket kihajítani ezekről a helyekről. Tehát elképesztő kalandokban volt részük, és hát Indiába eljutni már végképp nem volt pénzük. Egyiptomig még eljutottak, megnézték a piramisukat, a szfinxet, és akkor jött egy szinte népmesei fordulat, hogy összefutottak egy kiállítás megnyitón egy magyar teakereskedővel, és ott elsírták nekik a bánatukat, hogy mennének Indiába, és nincs pénzük, és most már minden forrás eldugult, és nem tudják, hogy mit csináljanak, már haza utazni sincs elég pénzük. És akkor te a kereskedő, aki importált Indiából is teát, azt mondja, hogy csak ez a baj, hát megveszem én azt a két hajójegyet. És akkor fölültek Port Saidba, egy Indiába induló gőzösre, és meg is érkeztek 1930 februárjában Bombéba, India kapujához, ugye ott van az a híres kapu, ahol kikötöttek az európai hajók. És itt volt az a bonyodalom, hogy meglátták őket a háziszőttes nyers vászonruhájukba, és tekintve, hogy akkor zajlott az indiai textiláruk bojkottja, és a Gandhi hívek rokkán sodort fonalból készült háziszőttes nyers vászonba, kádiba öltöztek, tiltakozásul az angol uralom ellen. Amikor a angol határőrök meglátták a két hölgyet ebben a háziszőttes ruhában, rögtön azt gondolták, hogy na, ezek jöttek, hogy Gandhi mozgalmához csatlakozzanak, ezeket nem fogjuk engedni partra szállni, visszaküldjük őket. És akkor egy szik vallású utas, akivel Sasbrunner Erzsébet, aki tudott németül, tudott beszélgetni. Ő pártfogásába vette őket, és közvetítette őket a magyar konzulhoz. És a magyar konzul, mondhatni, kiváltotta őket. Így tudtak eljutni először Kalkuttába, majd Kalkuttából Santiniketánba. Megérkezésüket megint leírja a bengáli tűz, csúnyán eltorzítva és nevetségessé téve őket.
1: Tehát ha figyelembe veszük, hogy azt egy nő írta, Hajnóci Rózsa, Germanus felesége, akkor érthető?
0: Én erről külön elemzést írtam egy könyvemben, hogy mennyire más a Germanus házas pár, illetve a Brunner anya-lánya viszonya Indiához. Germanus részben tudományos célból ment Indiába, hiszen őt az indiai iszlám érdekelte kutatási témaként, de nem kis mértékben az egyetemtől kapott busás fizetés is vonzotta, és ezért vállalta ezt a 3 évet. Felesége, a középosztálybeli úriasszony viszont egyáltalán nem tudott azonosulni Indiával. Végig szenvedte azt a 3 évet, amit ott töltöttek. Minden dologgal, ami Indiában impresszióként érte, megküzdött, de nem győzött. Mindenben azt kereste, hogy miért nem olyan, mint nyugaton. És nem tudta elfogadni Indiát olyannak, amilyen, és nem értette, hogy miért olyan, amilyen. Ezzel szemben a Brunnerek az első perctől otthon érezték magukat, azonnal beilleszkedtek, az indiaiak megszerették őket, ugyanúgy éltek, azt az életformát vették át, mint az indiaiak, és a művészetükben az indiai nép, az indiai gondolatok, az indiai életforma jelentette az inspirációt. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a kelet és a nyugat között létrejöhetett dialógus, akkor a bengáli tűz és Hajnóczi Rózsa asszony a kudarc, aki nem tudott kommunikálni. És a Brunnerek a siker, akik megmutatták, hogy igenis, úgyhogy ők nem adták föl magukat, ők magyarok maradtak, és nem vették át az indiai vallásokat, ők keresztények maradtak végig. De lélekben átélték és azonosultak az indiai gondolkodással, az indiai életmóddal. Tehát egy szintézist tudtak a művészetükben is létrehozni kelet és nyugat között.
1: És igaza lett annak a látomásnak, amely azt ígérte, hogy a művészete Indiában fog kiteljesedni?
0: 100%-ig. Mind az anyának, mind a leánynak a művészete Indiában virágzott ki. Aki járt Indiában, tudja, hogy milyen erős fényhatások vannak, milyen intenzív színek, intenzív formák. Egy szobrász növendéknek fantasztikus élmény a éles fényárnyék kontrasztok. Az édesanyja Indiában folytatta tájképfestői munkásságát, elsősorban a Himalája ragadta meg. Ugyanakkor ezek a tájképek nem csak egyszerű leképezései annak a szépségnek, ami ott megnyilvánult, hanem mindig egy transzcendentális, hatalmas erő megnyilvánulásait látja, a teremtett világ dicsőségét látja ezekben a természeti képekben. Az indiai mitológiában nem véletlenül a hatalmas hegyek az istenek testét jelenti. Ezt szimbolikusan kell értelmeznünk, hogy azt a hatalmas alkotó energiát képviselik és sugározzák, ami ezeket a hegyeket létrehozta, és amit ezek a hegyek megtestesítenek. De ugyanúgy a virágzó fák, a fény, a természet szépsége volt, ami megnyilvánult Sasbrunner Erzsébet képeiben. A másik csoportja az ő alkotásainak a meditáció útján létrejött szimbolikus képek. Nagyon sok képet festett Buddháról vagy hindu istenekről, ugyanakkor ezek a képek nem követik a hagyományos indiai ikonográfiát, hanem saját ikonográfiát hozott létre. Ebből néha konfliktusok is keletkeztek, hiszen az a konzervatív közönség, amelyik látta ezeket a képeket, nehezen tudta befogadni, hogy az isteneiket másként is lehet ábrázolni, mint ahogy ők ezt megszokták. De ami még nagyon fontos ezekben a szimbolikus képekben, hogy kísérletezett az úgynevezett színjógával. A jóga nem csak testi gyakorlatokat jelent, hanem az elme olyan mértékű koncentrációját, amelyben egyedül az abszolútumra, az Istenre, a dolgok végső értelmére koncentrál, és minden mást kizár. Na most ennek az elérésére különféle utak, módok vannak. Vannak, akik különféle fizikális gyakorlatokkal. Van például a karma jóga, amely jutalmat nem váró etikus tettekkel akar ezen az úton előre haladni. A színjogával Sasbrunner Erzsébet, az édesanyja arra tett kísérletet, hogy a különféle színeknek misztikus, szimbolikus értelmet adjon, és meditáció útján a különböző színeket olyan jelentéssel ruházza föl, hogy a megalkotott kompozíció sugározza azt az eszmei tartalmat, amelyet ő a meditációja útján elérni kívánt, vagy amelyet elért. Tehát részben ezek a nagyon erős hatású szimbolikus kompozíciók, másrészt pedig ez a lélekkel telített panteisztikus tájképek az, ami Sasbrunner művészetében nagyon egyedülálló, és mondhatni, hogy csak Indiában elérhető művészi hatás és művészi eredmény volt. A leánya teljesen más utat járt. Ők művészileg, bár hatottak egymásra, formálisan a lány nem követte az édesanyja stílusát. Ő az úgynevezett misztikus és szimbolikus portrékkal ért el nagy művészi eredményeket. A portré festészetben az volt a célkitűzése, hogy a modell lelkét ábrázolja. Tehát ne csak a külsőt, ami kívülről látszik, hanem a modell jelleme és belső világa sugározzon át a portrén.

0: kulturális intézet volt igazgatójával.
1: Lefestette az indiai függetlenségi mozgalom szinte minden jelentős alakját. A Mahatma Gandhival való találkozására már régen-régen készült, már amikor kiderült, hogy nem akarják beereszteni őket Indiába, bár akkor ők semmilyen politikai elkötelezettséggel még nem rendelkeztek, de mindenképpen szerette volna, ha találkozik Gandhival és lefesteti. Na most akkor volt Gandhi showmenete, ami után Gandhit börtönbe zárták. És Brunner Erzsébet írt egy levelet a hatóságoknak, eléggé naívan, hogy engedjék be a börtönbe, hadd fesse le Gandhit. Hát persze csípőből elutasították ezt a kérést, viszont nyitottak róla egy aktát, amelyben hát egy veszélyes Gandhi párti, Gandhi szimpatizáns, akit meg kell figyelni, és hát mondhatni, hogy onnantól kezdve minden lépésüket követte az angol titkos szolgálat. Sokáig nem tudott találkozni személyesen Gandhival, egészen addig, amíg 1934-ben, ugye ez 3 évvel később volt, mint hogy ők megérkeztek Indiába, 1934-ben Bangalore-ban végül is sikerült találkozniuk, ahol Gandhi egy úgynevezett Harijan körutat végzett. A Harijanok a indiai kasztrendszer legalján, mondhatni inkább a kasztrendszeren kívüliek, a kaszt nélküliek, a társadalom leginkább megvetett rétegei voltak, akiknek a felszabadításáért és jogaik visszaadásáért Gandhi sokat harcolt. Ezért ilyen gyűjtőkörutakat szervezett. A gyűjtőkörút egyik ilyen állomása volt, ahol egy ima est keretében gyűjtést is végeztek a Harijanok számára. Amikor Gandhi megérkezett, Sasbrunner Erzsébet úgy félénken, a hatalmas tömeg háta mögött, félénken egy oszlop mögé bújva figyelte az eseményeket. És ahogy úgy kitekintett az oszlop mögül, Gandhi éppen oda nézett, és találkozott a tekintetük. És Gandhi magához intett. És akkor a tömeg szétvált, és anya és lánya elindultak Gandhi felé, és amikor odaértek hozzá, akkor Gandhi azt mondta, hogy én ismerlek téged. Erzsébet ezt azzal magyarázta, hogy mind Gandhi, mind az édesanyja különleges spirituális szellemi képességekkel rendelkezett, és ezt ők egymásban azonnal felismerték. Gandhi azonnal a szárnya alá vette a két hölgyet, és vitte egészen a pulpitusig őket, ahol aztán ő fölment egy szózatot intézett a néphez, és amikor lejött a pulpitusról, megint átölelte a két hölgyet, és azt mondta, hogy jöjjenek el hozzám, találkozni akarok még magukkal. És akkor Erzsike elég merészen azt mondta, hogy Bapuji, ez volt a kedves megszólítása Gandhinak, Bapuji, szeretném lefesteni. És a puritán Gandhi, aki minden ilyen dolgot hiúságnak és elvetendőnek tekintett, szinte fölháborodva azt mondta, hogy szó se lehet róla, egyáltalán miért akar maga lefesteni egy ronda öreg embert. És akkor Erzsike azt mondta neki, hogy de én nem a külsejét, én a lelkét szeretném megfesteni. És akkor már Gandhi fölvette a kesztyűt, és azt mondta, hogy hát nem gondolja maga kis csitrilány, hogy túl nagy feladat ez magának, hogy az én lelkemet lefesse. Ez egy szójáték is, hiszen Gandhit Mahatmának, a nagy léleknek nevezték, és hát ezzel arra utalt, hogy egy ilyen kislány egy nagy lelket akar lefesteni. De Erzsikének is fölvágták a nyelvét, és azt mondta, hogy bizonyítsa be, hogy nem tudom. Na azt mondja, jó, holnap 1 órára jöjjön, 1/2 órát kap, 30 percet, 1 perccel se többet. Akkor készült el a híres portré, amit Gandhi annyira a magáénak vallott, hogy az ecset el a saját szignóját is rátette erre a képre. Két

0: változata ismert ennek a képnek, mindegyiken van Gandhi aláírása. A hagyaték elosztásánál sikerült elérnünk, hogy ez a bizonyos Bangalore-ban készült kép a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumba kerüljön. A másik egy pár nappal később készült portré Gandhiról pedig Nagykanizsána Túri György Múzeumban van. De utána ő lefestette, és nem csak lefestette, hanem szinte baráti kapcsolatot ápolt Jawaharlal Nehruval, aki a függetlenségi mozgalom másik nagy jelentős alakja, később India első miniszterelnöke. Az egyik legjobb barátnője lett Indira Gandhi, Nehru lánya, vagy Sarvepalli Radhakrishnan, a nagy filozófus, aki Oxfordban is tanított, aki később India köztársasági elnöke lenne, és sorolhatnám sorra. Erzsike mindig azt mondta nekem, hogy ő egy portré galériát képzelt el az indiai függetlenségi mozgalom nagy harcosairól, mert ő úgy gondolta, hogy ezeken a portrékon keresztül az a nemes és mélyen morális elkötelezettség fog megnyilvánulni az ő képeiben, legalábbis ezt szerette volna kifejezni, ami ezeknek az embereknek a lelkéből sugárzott.
1: Brunner Erzsébet nem ment férjhez, a hagyatékát ki kezelte, ki örökölte?
0: Brunner Erzsébet nagyon sokáig nem tudta eldönteni, hogy mi legyen a képeivel. Féltékenyen őrizte a képeit, nagyon keveset adott el belőlük, vagy ajándékozott el belőlük. A legtöbb képe ott volt a Delhi lakásán, és az édesanyja képei nagy része is, és ezek jelentős része ládákban elzárva. Erzsébet elmondta nekem, hogy az édesanyja a képeit annyira személyes dolognak és a lelke legintimebb részei kivetítésének tekintette, hogy voltak olyan képei, képsorozatai, amit nem szánt a nyilvánosságnak, hanem megfestések után elzárta, és úgy hagyta rá, azt mondta, hogy a világ még nem érett arra, hogy ezeket a képeket lássa. Például az Indiába indulás előtt Budapesten festett keresztény tematikájú képsorozata, ami egy feltámadás történet tulajdonképpen, aminek az utolsó darabja a föltámadt fehéren izzó sugarakból álló Krisztus arc volt. Erzsébet nekem elmondta, hogy ezek a képek a mai napig el vannak zárva, és az időt nem tartotta elérkezettnek ahhoz, hogy ezeket még kinyissa a ládát és a nyilvánosság elé tárja. És én folyton unszoltam őt, hogy nézzük meg, hogy mi van ezekben a ládákban, Erzsike. És ő nagyon sokáig ellenállt, aztán ez 93-ban volt az indiai tartózkodásom utolsó évében, amikor Ella István orgona művészt én meghívtam, és hát ez egy külön történet, hogy egy angolok által épített székesegyház orgonája, ami már eléggé rossz állapotban volt, sikerült elérnem, hogy felújítsák, és ott egy koncertet adott Ella István, és Erzsikét is meghívtam erre a koncertre, és láttam, hogy ez mélyen megrendítette. És mondtam, Erzsike láthatta, hogy fogadta a közönség ezt az orgona koncertet, Bach zenéjét, ami Isten üzenetét közvetíti. Nem gondolja, hogy ez a közönség már édesanyja keresztény misztikus képeit is be tudná fogadni, és akkor gondolkodott, még háromszor, négyszer visszatértünk a dologra, és akkor azt mondta, hogy rendben van, nem kiállításnak fogjuk hívni, vagy nem kiállítás lesz, hanem egy kiállító termet, mint egy templomot, mint egy oltárképeket földíszítve kiállíthatjuk. És hát akkor kinyitottuk együtt ezeket a dobozokat, amikben a képek voltak, és 1993 húsvétján néhány napig csak a húsvéti ünnepkör idején kiállítottuk ezeket, és egy nagyon válogatott közönséget hívtuk meg. Na most ezt én azért mondtam el, hogy Erzsike nagyon nehezen határozta el, hogy mi legyen a képeinek a sorsa, mert azt mondta, hogy inkább elégetem a képeimet, de ne kerüljenek olyan kézbe és olyan szemek elé, akik ezt nem értik meg, és csak a anyagi értéket nézik benne, hogy egy aukción megvásárolják, és aztán magasabb áron továbbadják. Csak azok elé hajlandó tárni a képeket, akik ezt értik és átélik. És szennyes anyagi szempontok nem játszhatnak közbe arra, hogy milyen kézbe kerülnek ezek a képek. És akkor elkezdtünk beszélgetni Erzsikével arról, hogy mi legyen a képek sorsa. És sokáig nem tudta eldönteni, aztán jelentkezett a Indira Gandhi Kulturális Központ, ami tulajdonképpen India kulturális örökségének összegyűjtése, dokumentálása, stb. Ők minden egyes képet, ami Erzsikénél volt, dokumentáltak, lefényképeztek, honlapra tették, ma is látható Indira Gandhi National Center for the Arts honlapján, és ők is kérték a képeket. És akkor Erzsike nagyon-nagyon, és én megmondtam neki, hogy legalább a képek fele Magyarországra kellene, hogy kerüljön. És akkor nagyon-nagyon nehezen végre csinált egy végrendeletet, ami tulajdonképpen akkor született meg az utolsó éveiben, amikor én már Egyiptomban voltam, és engem is fölkértek arra, hogy legyek a végrendelet egyik végrehajtója, amit csak azért nem tudtam vállalni, mert hát én nem tudtam elutazni Indiába akkoriban, olyan fontos feladataim voltak Egyiptomban, viszont Betlenfalvi Géza, vagy a volt kulturális államtitkár Kapila Vatsyayan és néhány indiai barátja lettek a végrendelet végrehajtói. A végrendelet keretszámokat tartalmazott, hogy milyen indiai és milyen magyar közgyűjtemény mennyit kapjanak képekből, és tulajdonképpen erre a testületre bízta, hogy hogyan osztják el. Amikor Erzsike 2001-ben elhunyt, akkor a nagykövetség minden egyes festményét bevitte a nagykövetség területére, és az ott várt arra, hogy ez a szétosztás megtörténjen. És amikor én 2005-ben megérkeztem Indiába, tulajdonképpen rám várt ez a feladat, hogy ezt a elosztást és hát a végrendeletben szereplő közgyűjteményekhez való eljuttatást mind lebonyolítsuk. Ez egy nagyon nagy munka volt. Minden egyes Brunner kép többször a kezemben volt, dokumentumot készítettem róluk minden. Ez nagyon sokat segített később abban, hogy meg tudtam írni ezt a könyvet, és hát mondhatni, hogy egy több éves munka volt, amíg az elosztási listát elkészítettük, amíg a indiai bíróság jóvá hagyta, és a képek indiai múzeumokba és magyar múzeumokba történő elosztása és elküldése megtörténhetett. Tehát ezen több évet dolgoztam, és hát a legnagyobb részük, tehát körülbelül a képek fele Indiába került, másik fele Magyarországra, a legtöbb kép Nagykanizsán van, de gyönyörű gyűjteménye van a Hopp Ferenc Múzeumnak is. Ezekből időnként tematikus kiállítás készül, hiszen az anyag óriási, és a Hopp Ferenc Múzeumban is volt gyönyörű kiállítás, időnként bizonyos tematikus időszaki kiállításokon is bemutatják. Nagykanizsa viszont a hatalmas gyűjteményből legalább egy kiállítást minden évben egy speciális tematika mentén kiállít. Az a tervünk Nagykanizsán is, és dolgozunk rajta, hogy Füreden is, hogy a Brunnerek és Rabindranath Tagore kapcsolatáról és a Shantiniketanban festett képeiből egy külön tematikus tárlat készüljön.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Sas Brunner Erzsébetről és lányáról Brunner Erzsébetről dr. Lázár Imrét, az Indiai Magyar Kulturális Intézet volt igazgatóját hallották. És ezzel reggeli beszélgetésünk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat csütörtökön, ugyanebben az időpontban, tehát reggel 8 óra 15 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Teremtő értelmet és akaratot adott, hogy a konfliktusokat emberként és ne vadállatként oldjuk meg, jelentette ki 14. Leó pápa a Vatikánban zajló bíborosi tanácskozást megnyitó misén. Az egyházfő hangoztatta, hogy a háború soha nem méltó az emberhez és soha nem részesül Isten áldásában. Hozzátette, hogy mivel a Teremtő értelmet és akaratot adott, ezért a konfliktusokat emberként és nem vadállatként kell megoldani. 14. Leó olaszul a bestia szót használta. A mise nyitotta meg a 14. Leó által összehívott kétnapos konzisztórium munkáit. Vatikáni közlés szerint a tanácskozáson 179 bíboros vesz részt a 241 fős testületből. A 6. párról elnevezett audiencia teremben a pápa újabb beszédet mondott, a konzisztórium fő témái között a világ eseményeire való rátekintés nevezte meg, a békét, a közös jót és a szinodalitást. Minden téma ugyanahoz a kérdéshez vezet, miként tudjuk segíteni egyházainkat, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel adják hírül az evangéliumot, fogalmazott 14. Leó pápa. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni, jelentette be a pénzügyminiszter Budapesten. Kármán András elmondta, a Kyriakos Pierakakis-szal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete az Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről, illetve arról, milyen lépések szükségesek még, hogy ezek a források felhasználásra kerüljenek Magyarországon. A megbeszélésen az euróhoz vezető út egyes kihívásai mérföldkövei mellett szóba került az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége, az európai versenyképesség javításának lehetőségei, ezen belül különösen a tőkepiacok fejlesztésével kapcsolatos kérdések is, közölte a pénzügyminiszter. A Szunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal, a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, valamint zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaznak a közleményben. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható, nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. Elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy adott bázisban az országgyűlés elnöke, közölte a politikus. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen, mint fogalmazott, az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más előtt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább 1/4-én nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Sport. Noah Lyles, amerikai sprinter is csatlakozott a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntő mezőnyéhez. A szervezők közlése szerint az olimpiai bajnok vágtázó nem csak versenyzőként, hanem műsorvezetőként és kreatív tanácsadóként is a verseny főszereplője lesz. Lyles az elmúlt 4 világbajnokságon kivétel nélkül megnyerte a 200 métert, még 2 éve Párizsban 100-on szerzett 5 karikás aranyérmet, és ezúttal a Nemzetközi Atlétikai Szövetség képviselőivel közösen dolgozik majd a rendezvény látvány és élményelemein, többek között a helyszíni szurkolói aktivitásokon, a sportolók bemutatásán és a díjátadókon. Végül az időjárásról. Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Június 26-a a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja. Mai vendégünk Honti Zalán, a Laurus Egyesület szenvedélybetegek nappali ellátása intézmény vezetője. Szó lesz alacsony küszöbű ellátásról, szenvedélybetegségekről, hozzátartozói viselkedésformákról, prevencióról, csoportterápiákról és személyiségfejlődésről. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Zalán, a stúdiumban. Szervusz!
1: Szia!
0: A Laurus Egyesület mikor jött létre, és mi a cél?
1: 2006-ban jött létre. Az elsődleges célunk az volt, hogy különböző társadalmi csoportok közötti párbeszédet erősítsük. A szociális kultúrás területen fejlesztési lehetőségeket keresünk, illetve olyan szükségleteket, amik még nincsenek kielégítve, és ebben tudunk valamit előrelépni. Hát az első munkáink azok inkább ilyen kutatások voltak, meg más szervezetnek a fejlesztése.
0: Hol tartotok most? Például ez a nappali ellátó intézmény, ez mikor jött létre?
1: Hát ennek az előzmény az, hogy 2012-ben láttuk, hogy van egy kockázati tényező. Az alsón sok volt az intravénás szelfogyasztó, volt egy másik szegregátum, ahol nem volt intravénás szelfogyasztó, de volt nyílt színű szerves oldószer használat, és hogy egyre több kapcsolat volt a kettő között, ilyen rokoni, baráti kapcsolat, és felmerült bennünk az, hogyha átfolyik oda intravénás szerhasználat, akkor egy nyílt színű intravénás szerhasználat lesz, és hogy azt kezelni nagyon nehéz, és elég ilyen heves társadalmi ellenérzések között tudják csak a szakmai szervezetek ezt így próbálni kezelni, mint ami Józsefvárosban is volt. Úgyhogy ennek menjünk elébe, és akkor abban a szegregátumban terveztünk egy prevenciós programot, és egy alacsony küszöbű megkereső programot, hogy próbáljuk ezt megelőzni. És ebből merült fel, hogy 2013-ban, hogy jó lenne ott egy nappali ellátás, személyi beteg nappali ellátás, de ami nem a drogfogyasztókkal foglalkozom, úgy általánosan a miskolci szenvedélybetegekkel, és hát 2014-ben sikerült megnyitnunk.
0: Mit jelent az, hogy alacsony küszöb ebben a vonatkozásban?
1: Hát alacsony küszöb az, hogy kezdjük inkább a magas küszöbbel. A magas küszöb az, hogy bejön az ellátásba a személy, és akkor elkérjük tőle a nevét, mert megkérdezzük, hogy hogy hívnak, mi a tajszámod, mikor születtél, egy teljes beazonosíthatóságot, mi a problémád, és az, hogy ezt valaki meglépje, a széljelnézeteit lepakolja, hogyha olyan munkája van, hogy felmerül, hogy iszik hétvégenként, és érzi, hogy lehet, hogy valami problémája van, és emiatt kirúghatják, akkor már vannak olyan személyek, akik nem jönnek be. Hogyha meg eleve intravénás drogfogyasztó, vagy pedig más olyan drogokat használ, ami bűncselekménynek számít, akkor meg pláne, hogy nem fogja a nevét adni. Ezek a személyek egy magas küszöbű ellátásban nem kerülnek be, vagy nagyon nehezen tudnak bekerülni, hát olyan dolgokat kell meglépniük. És nekik van az alacsony küszöb, ahol nem kérnek nevet, csak egy beszenevet, nem kérnek adatokat, de tudnak úgy beszélni a másik emberrel, hogy a benne lévő konfliktusokat, drogfogyasztása, vagy egyszerűen csak az alkoholfogyasztás és a család és a munkahely közti konfliktusokat belülről így generál vagy felerősítve, egy olyan belső motivációt alakít ki az emberben, hogy önmaga kezdi megfogalmazni a változás igényét, és a változás igénye, hogyha már megjelenik, és nem csak az, hogy jó lenne, hanem már az akarat, akkor már egy alacsony küszöbű ellátás tud abban segíteni, hogy milyen irányba indulj el. És ilyen személyek, akiknek már van ilyen akaratuk, azok már bejönnek egy magas küszöbű ellátásba, és vállalják a nevüket, azt is, hogy ha bűncselekményt követnek el, vagy mert hogy változtatni akarnak. De ehhez kell egy olyan támogatás, hogy a belső motivációjuk afelé irányítsa őket. Na, ez a különbség a magas küszöb meg az alacsony küszöb között, hogyha jól működik egy városban az alacsony küszöbű ellátás, jó megkereső programjaik vannak, akkor az igazán csökkentheti a városban a szenvedélyi betegséget azzal, hogy egyre több szenvedélyi beteget megfelelő ellátásba jutott.
0: Miskolc milyen helyzetben van szerinted ezzel kapcsolatban, akár országos viszonylatban, összehasonlításban?
1: Mármint a drogokkal?
0: A droghasználat, igen.
1: Hát szerintem ez országos átlag, vagy nem. Én nem látok annyira ilyen kirívó nagy problémát másokhoz képest. Az, hogy igen, látjuk a problémát, nagy a probléma, de hogyha elmegyünk egy kis településre, akkor nagyon sok kis településen nehezen lehet beszerezni, de mégis otthon ugyan ez a probléma.
0: És maga az intravénás használat, ez mennyire van jelen, és az idő folyamán ez csökken, vagy nő?
1: Lehet, hogy nem is az a jó kérdés, hogy az intravénás szerhasználat mennyire van jelen, hanem hogy a szerhasználók azok ellátáshoz tudnak-e jutni. Azért nem az intravénás szerhasználattal kell foglalkozni, mert hogy az egy attól is függ, hogy éppen milyen szert lehet kapni a piacon, hogyha heroint újra lehet kapni nagy tételben, akkor megjelennek majd a heroin fogyasztók, és azt gazdaságosabb vagy hatékonyabb intravénásan használni, ami különböző kockázatokat növel, de hogy most semmilyen problémák vannak, inkább a designer szereknél vannak olyan szerek, amiket lehet használni intravénásan, de is vannak, amiket nem. És amiket nem lehet, lehet, hogy amit lehet használni intravénásan kristályt, annál lehet, hogy egy herbál sokkal jobb hatást tud kiváltani, akkor átváltanak egy másik szerre. És nem lesz az a régi klasszikus szerhasználati típus, ami egy óriási nagy kockázat. Gondoljunk csak az alkoholra, hogyha olyan emberek, akik hetente, havonta úgy isznak alkoholt és jól érzik magukat, de nem okoz nekik problémát. Olyan helyzetbe kerülnek, hogy holnaptól alkoholtilalom van, és egyáltalán nem az, és úgy megkívánja az ember, hogy hát úgy szülinapra jó lett volna, vagy nem tudom, lehet, hogy valaki jobban megkívánja. A tiltó környezetben ez a kívánás egy nagyon erős sóvárgássá tud növekedni, ami már eleve fokozza azt a érzetet, hogy én nem tudok megküzdeni az adott sóvárgásommal. És maga ez a tiltó környezet már egy kockázatot hoz. Hogyha emiatt elkezdenünk úgy használni az alkoholt, hogy valaki felismeri, hogy na, én tudok ilyen-olyan alkoholt gyártani, és majd adom a piacon, de vért nem emeti alkoholt, ha emeti alkoholgyárt, nem lesz minőségbiztosítás, ami most van. És hogyha valaki emeti alkoholt iszik, akkor jobb esetben csak megvakul, elbutul, rosszabb esetben meghal. Na, ezek vannak a piacon. Hogyha kockázatos egy bizonyos szernek a használata, mert olyan társadalmi környezet van, akkor nem maga a szerfogyasztás okozza a kockázatot, csak azt kell látni, hogy maga a használata vagyunk befolyással. Nem a drogra, hanem arra a használata, hogy abban a adott ember hogyan fogja használni. Hogyha sóvárgása van, akkor lehet, hogy többet fog használni, mert mikor fog legközelebb tudni használni újra. Hogyha én most ihatok a barátaimmal itt van egy üveg viszki, vagy egy üveg gin, most megihatom a barátommal. Lehet, hogy 2 éven keresztül nem tudok inni. De itt van 3 másik üveg, akkor ígyuk meg. Mert lehet, hogy holnap meg lekapcsolnak amiatt, mert nálunk van ez az üveg, ezek az üvegek. Na, beindul egy sokkal erősebb, sokkal nagyobb típusú fogyasztás, minél erősebb egy ilyen bűnüldözés, annál nagyobb lesz a kockázat. És persze az intravénás felhasználat az még nagyobb kockázatokat rejt magával, de nem kell odájuk eljutni, hogy olyan szerek legyenek a piacon, vagy olyan környezet, hogy embereket arra kényszerítsünk, hogy társamból kivonulva a legális felszín alatt próbálják megoldani bizonyos problémáikat.
0: Mi lehet a megoldás?
1: Hát a megoldás az, hogy eleve a kereslet csökkentés és a kínálat csökkentés között egyensúlynak kell lennie. Ez olyan, mint egy 2 lábon álló óriás. Hogyha az egyik lába hiányzik, akkor az el fog dőlni. Na, és hogyha túl erős a kínálat csökkentés, különböző rendű reakciókkal még jobban rámennek arra, hogy minél több ember büntessenek, akik drogot fogyasztanak, vagy droggal kapcsolatba kerülnek, az egy ilyen alkapóni és felemelkedéseket tudnak elérni, mert ugyanez volt a szesztilammal Amerikában, hogy minél több dílert elkapnak, minél több szeszcsempészt elkapnak, és emiatt csökken egy picit is a drogkínálat, vagy alkoholkínálat, akkor annál jobb lesz a ára az adott szernek.
0: És a biznisz.
1: Igen, és minden nagyobb a biznisz benne, annál nagyobb lesz bizonyos bűnözőknek a igénye, hogy ebből egyre nagyobb szeretet, a drog dílerkedésből egyre nagyobb szeretet ők vágjanak ki, mert nekik ebbe lesznek érdekeltek anyagilag. És ez beindít egy olyan folyamatot, ami egyre nagyobb szélsőségeket fog előidézni, és egyre durvább rendőri akciókkal szembe, egyre durvább bűnözői brutalitásokat láthatunk majd. Ez történt Amerikában is, Al Capone idejében, de ott jött egy pillanat alatt a drogtilalmat feloldották, és alkoholtilalmat feloldották, és onnantól kezdve megszűnt ez Al Capone-nak ez a biznisze. És ugyanaz a lehetőség van Magyarországon, és nem azt mondom, hogy legalizálni kéne a drogokat, nem a legalizálás mellett vagyok, mert azt nem látom jónak. De a dekriminalizálás mellett foglalok állást, hogy ne csak a kínálat csökkentés, hanem a kereslet csökkentésre is hangsúlyt fektessünk. És a kereslet csökkentés az a különböző drogprevenciós programok, a átomcsökkentő programok, a kezelésellátásnak a egyre differenciáltabb és minőségűbb fejlesztése.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Honti Zalánnal, a Laurus Egyesület Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Intézmény vezetőjével. Gondolom a prevenció is nagyon fontos, tehát hogy a gyerekeket akár már fiatal korban megismertetni a veszélyekkel és a kihívásokkal.
1: Igen, csak hogy a prevenció, az sokféle prevenció van. Lehet egy univerzális prevenció, hogy mindenkinek ugyanaz szól. Lehet célzott prevenció, amikor meglátunk egy nagy kockázatú csoportot, és célzottan csak arra a problémára, ami náluk nagy kockázatot jelent, akár családon belüli erőszak, akár iskolai lemorzsolódás, akár kontrollálatlan szerfogyasztás. Arra készítünk valami programot. És a fiatalok prevencióját nem úgy kell elképzelni szerintem, hogy bemegy valaki egy iskolába, és akkor ott majd elmondja, hogy miért rossz a dolog, vagy miért nem. Családon belül kell elképzelni. Maga a családi közösségben a alkoholt hogyan használjuk. Megvannak-e azok a kontrollfunkciók, hogy apa, anya sose lesz részeg, sose fog kockázatosan inni, csak olyan környezetbe iszik, hogy minden feladatát el tudja látni, hogyha egy picit is ebben elcsúszna, mert nem ügyes, akkor megvan az a környezet, hogy mondjuk tud rögtön visszajelzést adni, ilyen nem az, hogy homokba dugjuk a fejünket, és hanem hogy konkrétan, hogy egy picit úgy most te menj el és pihenj le. Na, hogy milyen a családi légkör, ez az igazi prevenció.
0: Hát csak a példa miatt is, ugye? Tehát a gyerekek példát követnek.
1: Hát igen, meg hogy így tanulja meg, hogy a gyerek, hogy vannak olyan dolgok, amelyek veszélyesek. Hozhatunk olyan döntéseket, amivel egy picit úgy kockázatosabb környezetbe kerülünk, és hogy ezt hogyan kezeljük mondjuk, a család hogyan kezelje, hogy elforduljunk tőle, vagy pedig így támogassuk abba, hogy felfogja az adott személy, hogy elment egy határig, nem szabad most tovább lépnie, és támogassuk abba, hogy jöjjön vissza. Erről szól mondjuk egy ilyen családnak egy hatékony működése adott. Nem is azt mondom, hogy következetesen abszinensnek kell lennie, vagyis lehet abszinens egy család, hogyha azért nem fogyaszt alkoholt, mert hogy nem érzi semmi előnyét. De van akinek például az, hogy egy kisebb közösséghez tartozásba barátok összejönnek, és egy picit úgy iszogatunk szülinapra egy-két pohárral, hogyha ez úgy működik, hogy megvan benne egy ilyen belső kontrollfunkció, hogy senki ne csúszson meg, akkor a adott személy ezt így kívánatosnak tarthatja azt, hogy na, akkor most én is igyak egy pohárra, hát a barátaimmal vagyok, jó iszok. De hogy közben meg tudjon felelni a családi elvárásoknak is, hogy igen, de két óra múlva már én fogok felügyelni a gyerekre. Úgyhogy ez legyen benne. Úgy igyak. És megfelelő tökéletes prevenció ott kezdődik, hogy úgy működik egy család, hogy a körülöttünk lévő pszichoaktív szereket, dohány, alkohol, gyógyszer, és itt most a fejfájássökkentő is beletartozik, bármilyen, ami pszichoaktív szer hat ránk, azt hogyan használjuk, milyen belső szabályzókat alakítunk ki, milyen visszajelzéseket tudunk a közvetlen környezetben megengedni és gyakorolni a szeretteink irányába, hogy ne alakuljanak ki problémák. Erről egy példát mondjak. Hogyha vasárnaponként összeül a család, és akkor család férfi tagjai, egy nagyobb családnál egy férfi tagok elkezdenek mondjuk egy-egy pohár italt meginni, akkor ez lehet úgy venni mondjuk, hogy ez egy ilyen szokás, norma, így működik a társadalomban a szerfogyasztás. Viszont, hogyha az egyik személy így azzal megcsúszik, hogy több pohárral fogyaszt, és részeg lesz, akkor már előtte legyen egy visszajelzés a többiektől, hogy nem kéne többet inni. Nem azért iszunk, hogy részeget legyünk, azért vagyunk itt, hogy jól érezzük magunkat egymással. Az ital, az csak egy ilyen hozadék. Nem ettől leszünk jók. Nem ettől leszünk jól, hogyha ettől akarunk jól lenni, akkor az már régen rossz. Akkor ott már valami nem működik jól az adott személynél.
0: Tehát a hozzátartozói minták és viselkedések nagyon fontosak, akár a példa és a gyermekek szempontjából.
1: Tökéletes megfogalmazás. Igen, mert a mintákon keresztül adjuk át azt, hogy hogyan fogyaszthatunk bizonyos szereket, milyen környezetben fogyaszthatjuk a bizonyos szereket, mit várhatunk tőlük, és hogyha elcsúszik valaki, hogyan tudjuk őt visszahozni, hogy mértékletesen, kontrollált módon használja az adott szert, és ezen felül, hogyha elcsúszik a személy, akkor azt is lássa a gyerek, hogy támogatólag lépünk fel vele szembe, vagy irányába, nem pedig elfordulunk tőle.
0: Mi a tapasztalatotok, hozzátok jelentkeznek, akik elcsúsztak, de mikor? Későn szoktak jelentkezni, még időben, a hozzátartozó keres fel titeket, hogyan működik ez?
1: Nem lehet. Nem tudnék azt mondani, hogy pontosan mikor jelentkeznek hozzánk, egy ilyen általánosat mondani. Van, aki kontrolláltan használja, de egyszer átlépett egy olyan határt, hogy a többiek észre se vették, csak ő vette észre, hogy hoppá, most nem voltam teljesen józan, vagy nem, vagy egy mérés úgy visszajelzte, hogy hoppá, van alkohol a vérében, pedig nem is lett ebből problémája, de hogy most kapcsolt, hogy viszont egy olyan helyen van, ahol nem lehetne. És csak azért, mert hogy tennap, vagy korábban úgy fogyasztott, hogy ő már kipihente azt, meg úgy veszi észre, hogy már el is tűnt, de hogy mégis ott a vérébe volt. És akkor jön rá, hogy hoppá, akkor ez így átléptem egy határt. És itt nagyon kontrasztosan gondolkozunk arról, hogy szenvedélybetegség, vagy pedig nem szenvedélybeteg, ami egy folyamat egyébként, hogy belekerüljön valaki ebbe, és hogy ez egy olyan folyamat, hogy valaki nagyon korán tud kapcsolni, és akkor azért jön segítségért, hogy hoppá, ez így nézzük már, hogy én hogyan használok, mint használok, és hogy hogyan gyakorlom szerhasználatot, de itt gondolok az alkoholra is, ne drogra gondoljanak az emberek. Valaki meg akkor jön be, amikor elveszette már a családját, elveszette a munkáját, és teljesen más miatt jön be. És akkor úgy egy kerül képbe nálunk, és úgy ezzel tudunk segíteni. A lényeg az, hogy mi maga a szerfogyasztás szempontjából is így nagyon-nagyon differenciált, hogy milyen szert használ az adott személy, egyáltalán szert használ, vagy pedig viselkedési függősége van, szerencsejáték, vagy valamilyen másfajta viselkedési függősége. Maga az életkor, valaki 16 évesen jön be, valaki 60 évesen, és az, hogy milyen állapotban valaki korán észrevesző, valaki nem. Máshogy kell mindenkit kezelni, de hogy mindegyiknek egy személyre szabott kezelés kell, nem tudom ezt így hatékonyabban most így elmondani.
0: Értem. A kezeléstről beszéljünk, hogy jó. Mi mindennel tudtok segíteni, tehát jó. milyen eszközeitek vannak. Gondolom, van olyan ember, akinek elég egy mély beszélgetés, amikor rájön arra, hogy mit csinál rosszul.
1: Itt konzultációra van szükség, addiktológiai konzultációkra van főleg szükség. Az, hogy megértse egyrészt a saját működését, egyre jobban megértse önmagát, hogy milyen reakciókat ad bizonyos helyzetekre, miért dobom be azt a felsőrapítót, vagy miért dobom be azt a nyugtatót, vagy bizonyos dolgokat. Lehet, hogy ez már egy olyan gyors válaszreakció, hogy kommunikációval meg lehet oldani a problémát, de olyan gyakorlata van az adott személynek, hogy már nem úgy oldja meg. Fel kell ismerni azt, hogy hogyan használ, mint használ, milyen problémái vannak, és nem is főleg a drogról kell beszélni, meg az alkoholról, meg a gyógyszerekről, mert hogy ezek így ráépülnek egy problémára. És egy ilyen gyakorlatilag egy öngyógyítási folyamatként jelennek. Beszéljünk akkor az alkoholról. Nagyon egyszerű, van olyan személy, aki intenzíven végzi a munkáját, és kevés ideje van aludni, és közben stresszes. De aludnia kell. És úgy kialakul szép lassan évek alatt, hogy hazamegy, megviszik pár italt, és ettől úgy kiüti magát, elengedi magát, és tud aludni, tud pihenni. Ő neki szükség van az alvásra, hogyha elveszik az italt, meg mondjuk tőle az alvást. Másik személy nem oldódik fel a társaságban, szorong. Megiszik egy italt, megvan a tapasztalat, hogy hoppá, én sokkal, hogy mondjam, közlékenyebb vagyok, sokkal jobban tudom megfogalmazni a gondolataimat, sokkal bátrabb vagyok. És ilyen viselkedéssel kap olyan pozitív visszacsatolásokat a társadalomból, hogy hú, te egy jó fej vagy. Nem is tudtuk, hogy ennyire jó fej vagy. És már megvan erősítve, hogy neked indott kell. És így kezdődik. Így kezdődik, hogy az alkohol, vagy egy bizonyos szer, a szerves része lesz egy droghasználatnak, mert az ember hatékonyan akar működni, és így tud hatékonyan működni. Hogyha valaki a szegregátumban biofűvezik, akkor lehet, hogy azért biofűvezik, mert hogy most a öngyilkosságtól védte meg magát. Hogy az, hogy nekem nem lesz normális munkám, nekem nincs végzettségem, nekem nincs lehetőségem elmenni, otthon cseszteknek, stb. Erre lehet, hogy neki az a lehetősége, majd legalább addig levegőhöz jut az agya, amíg küldi magát egy adott szerrel. És nem pedig egy öngyűlöletben fog azon zakatolni, hogy na, ki kéne nyírom magamat. Hogy ezek a szerek, azt kell látni, hogy egy egyensúlyt teremtenek a ember működésében. És épp ezért veszélyesek, mert hogyha ezt elvesszük, az egész egyensúly borul fel. Úgyhogy nem az szer elvételével kell foglalkoznunk, hanem az egyensúlynak a hatékonyabb működtetésével, vagy a hatékonyabb egyensúly kiépítésével, amiben szép lassan maga az adott szer ilyen visszahúzó tényező lesz. És az ember azt érezze, hogy én abba akarom azt hagyni, mert hogy nekem ez így visszahúz, lehúz. De egy olyan személy, akinek semmi kiáltása nincsen, és mondjuk úgy használ szert, ami küldi, neki éppen azzal tud egy megbékéléses egyensúlyt teremteni. Hogyha valaki a társadalmi elfogadást csak úgy tudja megkapni, hogy ivás után hatékonyabb lesz, és úgy kap társas elfogadást, akkor neki innia kell. És itt már nem az van, hogy azt kell látni, hogy ezek az emberek nagyon sokszor nem szórakozásból isznak, vagy használnak szert, hanem hogy nekik ezt úgy normális működéshez kell csinálniuk.
0: Gondolom nem is minden esetben az a megoldás, hogy a belátás után, hogy rögtön abba hagyják a szerfogyasztást.
1: Nem, kis lépések. Hogyha egy adott családban valaki elkezd valamilyen szerfogyasztani, vagy bármilyen függőségű lesz, legyen szerencsejáték, az kiad az egész családra. Az egész családban lesz egy olyan torzulás, vagy inkább egy olyan szerkezeti átrendeződés, hogy neki más lesz a szerepe. Lehet, hogy lesz egy bűnbak szerepbe a adott személy, és mindenért őt fogják hibáztatni. Hogyha vannak ilyen példák, hogy adott személy, aki bűnbak szerepbe volt, és zsogfogyasztó volt, kilépett a családból, elment egy drogrehabra, visszament, és már nem lett újra drogos, újra így elkezdték bűnbak szerepbe rakni, de nem engedte magát, és akkor kisebb testvér lett a bűnbak szerepbe. Mert hogy valójában egy családi konfliktus apa-anya között, amit nem lehetett feloldani, mert nem is tudtak nyíltan beszélni, és hogy ezt a konfliktust úgy tudták megoldani, hogyha a családon belül az egyik gyerek probléma, és akkor na összefogunk a gyerek érdekében. Vannak olyanok, hogy ezek már így maga a családi szerkezettel is kell foglalkozni, hogyha akarunk változtatni, maga az egyénne is kell foglalkozni, és rendkívül színes ez a téma. Úgyhogy valakinek olyan a foglalkozás, hogy annyi feszültség van benne, és annyi felelősség, és annyi tragédia, hogy nem tudja feldolgozni, így tud működni. Vagy pedig egy nagyon jó szakembert veszítenénk el, hogyha csak úgy elvonnánk tőle a adott szert.
0: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Honti Zalánnal, a Laurus Egyesület szenvedélybetegek nappali ellátása intézmény vezetőjével. Gyerekszoba prevenció kicsiknek, miről szól ez a programotok?
1: Hétvégénként, szombatonként szoktunk olyan fiatalokkal foglalkozni, akik bejönnek hozzánk, környéken laknak, tudunk velük játszani, különböző fejlesztő játékokat, és a lényeg inkább az, hogy kapcsolatot építünk. Fontos az, hogy egy adott személy megtanulja azt, hogy segítséget kérhet, őszintén beszélhet, hogyha a családon belül bizonyos mintákat nem kap meg, akkor esetleg plusz egy felszínt adjunk neki, ahol ezeket a mintákat úgy láthatja, és átveheti, gyakorolhatja, illetve egy szakmailag kontrollált környezetben játszunk velük, de előszeretettel várjuk a felnőtteket is ebbe, akik a gyerekükkel akarnak játszani, mert ez nem kifejezetten a gyerekek fejlesztéséről szól, hanem a gyerek-szülő kapcsolatnak a fejlesztéséről.
0: A nappali ellátásban mekkora a kapacitás, tehát hány emberrel tudtok foglalkozni egyszerre, és egy évben körülbelül hány emberrel foglalkoztok?
1: Hát maga az intézmény az 50 fős. Az azt jelenti, hogy maximum 50 fő után kapunk támogatást. De valaki hetente többször jön, valaki egy havonta, két havonta, azután nem nagyon kapunk támogatást. Úgyhogy emiatt így több emberrel foglalkozunk, mint 50 fő. Van kapacitásunk még, hogyha valaki akar jönni. Ez a kérdés, de nem tudok jobb választ adni.
0: Gondolom az alkohol a leggyakoribb szer, amivel találkoztok itt nap, mint nap.
1: Alkohol, gyógyszer és pszichoaktív szerek, vagy ma is drogok inkább, amikkel találkozunk, és megint ott vagyunk, hogy rendkívül színes, hogy kinél hogyan jelentkezik a probléma. A szerencsejáték is egyre több van. A Covid idején ez fel is erősödött, a szerencsejátékosok száma.
0: Hallgatóink hogyan tudnak segíteni nektek?
1: Segíteni vagy segítséget kérni?
0: Mind a kettő, hogyan tudnak segítséget kérni, ha akár az ismeretségi körükben van, aki, vagy akár önmaguk észreveszik a problémát, és hogyan tudnak segíteni?
1: Hát segítséget kérni egyszerűen, interneten megtalálnak minket, vagy telefon felhívnak minket, és kérnek egy konzultációs időpontot, vagy pedig személyesen felkeresnek.
0: Címet mondjunk.
1: Varzsában vagyunk, Lúnyai Menyhelyet utca 13 alatt, és a telefonszámunk az 20-as körzet, 217-64-43. Vagy ezen a telefonszámon keresnek minket, vagy pedig nem személyesen megjelennek. Nyitvatartási időnk annyit, hogy hétfőtől vasárnapig minden nap nyitva vagyunk. Vasárnap 9:30-tól működik egyennel az épületben. Narkotik Anonymous, anonim drogfogyasztóknak a csoportja. Úgyhogy ha valakinek ilyen jellegű problémája volt, és egy elfogadó környezetet akar találni, hogy csak erről beszéljem, vagy meghallgassák, akkor oda el tud menni.
0: Ez olyan, mint az AA?
1: Igen, pontosan, csak drogfogyasztóknak. Amúgy meg minden nap 8 és 14 óra között nyitva vagyunk. Vannak napok, amikor 16 óráig, van olyan nap, amikor 18 óráig vagyunk nyitva, de elvileg a 8-14 óra az, ami minden nap elérhetőek vagyunk. Miben tudnak segíteni? Hát vannak különböző programjaink, különböző gyerekprogram, hogyha úgy érzik, hogy abban tudnak valamit, támogatás, akár önkéntes munkát vállalni, akkor azzal kapcsolatban is felvetik a kapcsolatot velünk, illetve a szolgáltatásainkat azt szeretném bővíteni. Van addiktológiai konzultánsunk, van szociális munkánk, de egyébként hónapi forrás szűkösségében vagyunk, és ez főleg anyagi probléma. Úgyhogy ha anyagilag tudnak támogatni, akkor van olyan pszichológus, aki robot,

0: volt, mert hogy fejlesztéssel akarunk foglalkozni, kulturális tevékenységgel is akarunk foglalkozni, nem dicsőséget akarunk, de a babér szimbolikája az úgy vagy adta magát, hogy ez egy tárú név.
1: Mit jelent a siker számodra ebben a hivatásban?
0: Nem az a siker, hogyha látok valami társadalmi szükségletet, valami problémát, arra tudunk, ami az lenne a siker, hogyha látunk valami szükségletet, abban valami fejlesztést elérni, hogyha ott azt megerősítettük, tovább lépni és keresni egy másik. Hogyha el tudom én azt engedni, mert megnyugtat, hogy na, ezt elengedhetem, ez működik, és keresetek egy újat, na az a siker. Hogyha még nem tudom elengedni, mert ha ezt még így meg kell erősíteni, az még nem siker. Nem, ez a siker.
1: Mennyire hálásak az emberek szerinted a segítségért?
0: A hála felépülésben jó, viszont hogyha viszont nem várunk hálát. Az, hogyha egy segítőben hálát vár el, az már gázos. Az már gondolja meg, hogy miért mentő segítő szakmába. Hogy mi az ő szükségete, mi az ő problémája. Nem a háláért dolgozunk, és az én motivációm az, hogy ha egy probléma, ott van például egy piszok az asztalon, akkor azt fel kell takarítani. Valaki megcsúszott, akkor egyszerűen arra lépünk, segítünk, nem pedig azért segítünk, hogy hálát kapjunk, hanem ez úgy egyensúlyt teremtsünk egy normálisan működő világban.
1: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

nézek oda, Pihét csuhogását elmesélni, a tenyér dombjáról tudni.

0: Pontéz Alennal, a Halaurus Egyesület intézmény vezetőjével beszélgetünk.
1: Említetted, hogy humán erőforrás hiányban vagytok, de mégis mekkora a csapat? Hány főre számíthatsz?
2: Van főállásban egy auditológiai konzultáns, vagyok én főállásban, van főállásban egy sorstárssegítő, aki régen szelfogyasztó volt, 10 éve tiszta, és most szoszgondozó, van főállásban egy munkatársunk, még aki szoszmunkás, viszont vannak olyan plusz programjaink, amiben a főállású munkatársunk egyre több feladatot lát el, úgyhogy ott így érezzük, hogy van szükség, és igazán egy szoszmunkás, egy jó szoszmunkás, aki kellene nekünk, aki nem az adminisztrációba tud segíteni, hanem a klienseknek az ügyintézésbe tud segíteni, átlátja a TV-rendszert, a szociális rendszert, és egy hatékony szoszmunkásra, inkább így mondom.
1: Akár ezt ilyen felhívásnak is tekintetjük itt a műsorban.
2: Hát igen.
1: Hát várjuk a jelentkezést. Beszéljünk még arról, hogy milyen házi rend van nálatok, tehát mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad.
2: Uh-huh. Hogyha valaki szert fogyaszt, úgy is bejött hozzánk, de akkor korlátozottabb, hogy mit csinálhat, és inkább a pihenési funkciót biztosítjuk neki. Meg egy olyan felügyeletet, hogyha netán olyan kockázatos szert használt, amiben rosszul lehet, akkor legalább egy szakmai kontrollált környezetbe töltse azt a 1-2 órát. Ez egy olyan minimum, hogy nálunk szert nem lehet használni, behozni nem lehet, házi rend.
1: Vannak próbálkozások a behozatalra? Tehát gondolom nem motozzátok meg őket?
2: Nem motozzuk meg, de hogy így nem nagyon, mert hogy sokféleképpen lehet működtetni egy nappalellátást. Valahol olyan foglalkozások vannak, hogy ott foglalkoznak egész nap a adott személye, de hogy nem történik változás az adott személyben, hanem úgy jól érzi magát, jobban érzi magát, mint a külvilágban, de hogy gyakorlatilag ugyanaz a szelfogyasztó személyiség marad. Minálunk csoportfoglalkozás van, egyéni auditológiai konzultáció, olyan társas beszélgetések, ami így sok mindenkinek lehet, hogy teher, mert olyan visszajelzéseket ad, ami a változás felé motiválná őt, és vannak, akik nem akarnak változni. Úgyhogy ez így egy szűrő. Nálunk nem mi szűrjük így ki. Mi azért vagyunk ott, hogy javítsunk bizonyos problémákat.
1: Gyakran láttok felépülést, tehát hogy teljes felépülést, tehát úgymond csodákat?
2: Az, hogy lehet ilyet, hogy teljes felépülés, azt így nem tudom, hogy valaki szerint lehet, valaki úgy áll hozzá, hogy ha valaki egyszer szelfogyasztó volt, az örök életére az marad. Mi látunk olyan változásokat, és nem is szeretjük azt, hogyha valaki ilyen végletesen gondolkodik, hogyha valaki szelfogyasztó volt, akkor már valaki szelfogyasztó lesz, mert az gyakorlatilag a személyiségfejlődésben nem hisz meg, akkor a gondolkodás, mentalitás változásban nem hisz az a személy valamennyire, de hogy vannak olyan emberek, akiknek viszont ez kell, mert hogy annyira pofára esetne az életben, és tudja jól, hogy olyan könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy újra pofára esik, hogy ezt tudatosítania kell. És akkor ez védi meg, hogy igen, akkor életem végéig bizonyos kockázatokat elkerülök, mert úgy érzem, hogy nem leszek abban erős. Úgyhogy nekik például kell az, hogy ilyen végletesen gondolkozzanak. Mi azért úgy látunk olyan személyeket, akikben eléggé nagy változás van, abban hagyja a szelfogyasztást, a személyiségében van változás, és lehetne azt mondani, hogy felépült, vagy megváltozott, hatékonyabban kezel a problémát. Jobban maga az a probléma, az nem egy ilyen fő probléma az életében, hanem csak egy ilyen kis kockázati terület. Látodik.
1: Mint Amerikában a csoportterápiát említetted, ez úgy működik, hogy körbeülnek székeken, és mindenki elmondja a problémáját és a harcát mondjuk az egyes szerekkel, és ez akár elrettentő példa is lehet a többieknek, vagy akár tanulhatnak egymástól?
2: Nálunk a csoportokban vannak visszajelzések, és vannak olyan csoportok, ami úgy épülnek fel, hogy annyira így nem adnak annyira visszajelzést a másiknak. Elmondhatják a saját dolgaikat, meghallgatják, és de hogy nem adnak visszajelzést, hogy ha mondjuk valaki bemegy a csoportba, és akkor így igen, hogy milyen rossz az életemet, hogy hazament is már megint nem értette meg az asszony, pedig csak 2 pohárral jött. Tehát igen, tudjuk milyen ez, amikor nem is vagy része, csak stb. És akkor így Van olyan, amikor nem kap visszajelzés, hogy de, hogy felrataidat elláttad? Családban megfeleltél a bizonyos ilyen minimum elvárásoknak? Lehet, hogy teljesen más a konfliktus ereje, és akkor, vagy a konfliktusnak a gyökere, és te még erre ráittál, és nem úgy haték. Nagy, különféle csoportok vannak. Egy van, amivel nincs visszajelzés. Ott megvan az a kockázat, hogy hogyha személyiségzavaros emberekbe kerülnek, és itt kell foglalkozni a pszichiátriai korképekkel is. Hogyha valaki tartósan használ valamilyen szert, akkor a személyiségében akár személyiségzavar megerősödhet, ami már korábban is ott volt, de hogy a személyiségzavar az egy ilyen spektrum betegség, lehet, hogy a skálán 0-tól 100-ig, lehet, hogy egy 5-ös skálán semmi problémát nem jelz, úgy működik, mint mindenki más. Még a 15-es részen is kb. Úgy működik, mint mindenki más. 50-es részen viszont már szembetűnő, hogy ilyen vagy olyan korképe van. Hogyha nincs visszajelzés egy adott csoportba, akkor ezek a személyiségzavarok elkezdenek megerősödni, hogyha nincs ilyen szakmai visszahúzó erő. Úgyhogy nálunk azért van visszajelzés, mert nagyon sokszor, ahogy mondtam, nem a droggal, alkohol, gyógyszerrel kell foglalkoznunk, vagy a szerencsejátékkal, hanem egy működésmóddal, embernek a működésmódjával, aminek a hozadéka az, hogy szerencsejátékot, drogot, alkohol, gyógyszert használ. És hogyha a működésmódot tudjuk hatékonyabbá tenni, akkor ezek a kiegészítő szenvedélybetegség nem nevezett, de valójában mankók, az ő életében ezt úgy érzi, mint egy mankó, egy rossz lábra. Mankókhoz nem lesz szüksége, és nem egy rossz irányba próbál magát gyógyítani.
1: Köszönöm szépen, Zalán, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mondjuk elérhetőségeket még egyszer így, hogy hol tudnak titeket elérni.
2: Minket a Vazsjában, régi Vazsjai gyógyszertár helyén vagyunk, a kettes villamosba kanyarodik a evangélikus templomnál, az a Rónyi Mennyhér 13 telefonszámunk, meg 20-as körzet, 217-6443.

köszönöm, hogy erőt adtál, bánatomban végasztaltál. Köszönöm, hogy hozzám mindent.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt Honti Zalán, a Laurus Egyesület Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Intézmény vezetője. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érseket 7 pajzsadíjjal tüntették ki, közölte Zsuffa Tünde, a főegyházmegye sajtószóvivője. A bíborosnak a kitüntetést a budapesti Prímási Palotában adta át Horváth Béla, a díj alapítója, kurátora, és Sajgó Szabolcs jezsuita pap, jószolgálati nagykövet. Erdő Péter az elismerést a katolikus tanítás és élet tisztaságának tudós szolgálatáért és védelméért, valamint a Kárpát-medence és Európa nemzeti katolikus egyházai közötti híd szerep betöltéséért vehette át. Sajgó Szabolcsnak a közleményben szereplő laudációja szerint a 2002-ben alapított díj célja azoknak a még élő egyházi személyeknek, papoknak, szerzeteseknek az elismerése, akik a kommunista diktatúra alatt az üldöztetés éveiben hűséggel kitartottak hitük és magyarságuk mellett úgy, hogy ezzel példát adtak a mai nemzedéknek is. A Parma Fidei, azaz a hit pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla, volt MDF-es és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. A díjat Erdő Péterrel együtt eddig 31-en kapták meg. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni, jelentette be a pénzügyminiszter Budapesten. Kármán András elmondta, a Kiriakos Pierakákisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete az Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről, illetve arról, milyen lépések szükségesek még, hogy ezek a források felhasználásra kerüljenek Magyarországon. A megbeszélésen az euróhoz vezető út egyes kihívásai mérföldkövei mellett szóba került az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége, az európai versenyképesség javításának lehetőségei, ezen belül különösen a tőkepiacok fejlesztésével kapcsolatos kérdések is, közölte a pénzügyminiszter. A Szunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal, a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, valamint zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaznak a közleményben. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható, nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. Elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy adott bázisban az országgyűlés elnöke, közölte a politikus. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen, mint fogalmazott, az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más előtt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább 1/4-én nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Sport. A jégkorong Erste Liga egyik legponterősebb hátvédjével, Nikita Usztinyenkóval hosszabbított szerződést a Debreceni Egyetem csapata. A 31 éves fehér orosz védő 2024-ben érkezett Debrecenbe, ahol a második Erste Liga szezonjában is aktívan termelte a pontokat. Az alapszakaszban 32 mérkőzésen 7 gólt lőtt és 19 gólpasszt osztott ki, még a negyeddöntő során 7 meccsen 1 gólt szerzett és 5 asszisztot jegyzett. Usztinyenko a 2025-26-os idényben a liga negyedik legtöbb pontot szerző hátvédje volt. A Deac az elmúlt két szezonban magyar bajnoki ezüstérmes lett. Végül az időjárásról. Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Nyár van, ilyenkor divat a falunap, főznek, sütnek, és a főzőversenyek. Versenyek, amelyeknek elmaradhatatlan szereplője a zsűri. A következő órában Csetneki László gasztronómussal, a szabadtéri lovagrend kancellárjával beszélgetünk.
1: Nem csak a gasztronómia szempontjából is, hanem az ilyen világot is szeretném látni, milyen ételek vannak Kínában, milyen ételek vannak Amerikában és egyéb helyen. Meg mondjuk köztudott az a gasztronómia szempontból Amerika egy katyfasz, mert ahány nemzet van, annyi étel van, népessége, ott a Mexikója, az olasz, a Amerika, minden. Kimondott amerikai konyha nincsen, viszont mindenhol lehet enni. Voltam olyan utcában, ahol 40 étterem volt egymás mellett, úgyhogy volt látnivalóm. Kimondott ízeket, hát... Amit kóstoltam, jó volt, de nem tudtam mi az. Szóval voltak ott olyan ételek. Az ételes érdekesség pedig Kínában volt a legnagyobb, ott aztán mindent. Tényleg úgy van, ami mozog, azt kirántjuk, megsütjük, ami nem mozdul, az meg a fűszer. Szóval ott aztán minden volt. De hát enni kell, pláne olyan embereknél is. De a lényeg az, hogy megjártam mind a két utat, és nekem tetszett, elértem, adtam magamnak egy piros pontot, mert azért elég messze vannak ezek a tájegységek, úgyhogy el tudtunk menni. Életcél. Most már úgyis nyugdíjas vagyok, itthon vagyok, ráérek.
0: No, de hát a nyugdíj nem azért van, hogy nyugodjon az ember. Olvasom ott a Facebookon, hogy már hirdeted előre a különböző eseményeket, ott a kövesdi lábatlan csukot, akkor a kácsi vadfőzőt, egy párat már.
1: Ez nagyon jó, hogy mondod a lábatlan csukot, mert a kövesdiek nem tudom emlékeznek rá. 12 évvel ezelőtt egyszer próbálkoztunk ott a Kavicsostó környékén csinálni egy lábatlan tyúk versenyt. Ezt a közönségnek, illetve a hallgatóknak el is szeretném mondani, mi is az a lábatlan tyúk. Hát úgy egyszerűen mondva egy töltelék, bővebben kifejezve egy régi magyar népies étel, amikor a zsömlét beászatták, petrelítettek hozzá, tojást tettek bele, megfűszerezték, volt, aki még a máját is belekapargatták, ezt összegyúrták, és akkor volt, aki a levesbe, húslevesről van szó, és a celofánba tekerték, és a húslevesbe belefőzték, de úgy, hogy a leves nehogy megzavarodjon tőle, és utána ezt felszeletelték, és köretként adták a főtt húshoz, meg az zöldséghez. A magyarok úgy csináltak, hogy feltörték a tojást, és akkor úgy törték a végén, hogy vissza tudják tölteni. Megmosták, kimosták, és utána ezt a töltelékbe eltöltötték, és egyszerű zöldségleves belefűzték, és ezért hívták ezt lábatlan tyúknak tulajdonképpen.
0: A tojás miatt.
1: A tojás miatt volt a lábatlan tyúk. A tölteléket mindenki, én nagyon szeretem. A pesti szakács haverjaim például nem is ismerték. Amikor először jöttek egy bogácsra hozzám, akkor csak lestek, most ott állt a sorba, hogy jaj, de jó, mi ez? Ők nevettek, tehát ahányház, annyi szokás, úgyhogy most már ők is ismerik ezt. És ezt a lábatlan tyúkot szeretnénk mi Mezőkövesden, a Matyókert klub felkérésére, ők látnak benne fantáziát, akkor is segítettek, most is, hogy úgy néztük a helyet ki, az időpontot, hogy augusztus 1-e egy szombat, és akkor az, hogy nyugodt van, még az ünnep sincs, már a régebbiek elmúltak, és augusztus 1-én szeretnénk ezt megcsinálni. Úgyhogy mindenkinek kéne fűzni egy lábatlan tyúkfélét, ahogy ő gondolja, meg közben bográcsost is, és akkor egy ilyen főzőversenyszerűséggel lennénk.
0: Nem véletlenül vagyok itt, mégpedig azért nem véletlenül, mert eszembe jutott, hogy hát ilyenkor nyáron a jó melegbe mindig csak szépen bogrács mellett lehet látni az embereket, annak ellenére, hogy meleg van, de hát estére csak lehűl egy kicsikét. Hát a szabad tűzi lovagrendnek a kancelláriát csak meg kellene szólaltatni, hogy mit érdemes ilyenkor kint főzni. Na most sok mindent gondolom, de egy pár olyan dologgal készültél, amit inkább vezeste. Jó?
1: Igen.
0: Hogy folytassuk?
1: Igen. Tehát nagyon okos, mert tulajdonképpen most a mai főzőversenyek, meg ilyen főzések, meg ilyen bográcsba, nyárson, roston, tárcsán sütések, ez egyfajta mai szóval élve meeting lehet. A csapatok összejönnek, kiengedik a gőzt, ahogy egész héten dolgoztak, meg már régóta kis szóval, itt tudnak főzicskézni, elbeszélgetni, kocintanak egyet, és ezekkel a kocintásokkal, meg a beszélgetésekkel, szoktam mondani, zárója megváltják a világot, és új emberként érnek vissza, az pásztán való hétre. Na most tudni kell, hogy nagyon sok helyen van főzőverseny, hát egy párat mondjak, hogy a pacalfőzéstől, a körömpörköltől, a lecsósoktól, bár ide zárójelbe betenném, mert meg mindig eszembe jut valami, most például az jutott eszembe, hogyha régebben nem volt pénzünk, összedobtunk egy lecsót. Na most, ha ezt ma összedobunk egy lecsót, akkor nem marad pénzünk, olyan árakban mentek el ez a paradicsom paprika, na de zárójel bezárva, és akkor menjünk tovább. Ezek a főzőversenyek nem csak azért szépek, mert meetingszerűen családot összetartja, hanem egymás tudománya is. Minket mindig hívnak zsűrizni, mert legtöbb helyen volt, hogy a házi néni, a óvónéni, vagy nem tudom, valakit felkértek a konyháról, hogy zsűrizze, de mindig össze. Persze, te ismerős, az hasonló. Mi viszont szakszemmel nézzük, mert mindig kérdezik például tőlem, hogy hogy lehet 50 pörkölt közül megismerni a 49-dik, hogy jó-e vagy nem. Ugye én már túl vagy például 500 versenyértékelésen, már egy kis tapasztalat van. A Covid alatt számoltam összes, amit kóstoltam ételt idáig 100 000 féle étel. Azért ez nem kis számít az emberre, még ha nem akarja, akkor is tapad rá némi tapasztalat. És az ételeknek mindig megvan az alapja. Mondtam, hogy dekával sem szabad több fűszert tenni, semmilyen bográcsos ital, de semmilyen ételbe egyáltalán, ugyanis csak rontja. A belevaló mennyiséget, és ne kutyuljunk, ne tegyük bele horvátrozzuk fűszerkertjét, mindent, amit találunk bele, mert akkor elrontja. Volt olyan gombafőző verseny, gombás ételek versenyém, ahol beletették a rengetegféle gombából pörköttet csináltak, a tinaróból, az alokagombából, csipergegombából, és a végén még tett rá egy kis, amit a földből ásnak ki, hogy is hívják ezt a gombát, ami földből ásnak ki, a kutyák találják meg. A disznó is kitúrja például, ezt a szarvasgombát egyébként úgy hívják, a szarvasgombát, csak a disznó megeszi, a kutya meg ott hagyja, és a végén tesz rá egy kis szarvasgombát, reszelt a tetejére. Hát ehetetlen lett. A tinóró gomba szinte fűszernek számít, annyira erős fűszer növény. A szarvasgombára azt mondjuk, hogy egy 50 adaghoz egy leheletnyi vékony reszelet pont elég, ha kettőt teszünk, már az is ehetetlen létezik. Ő belefőzött egy csomó mindent. Úgy, ahogy volt, úgy kikeltett, senki nem tudta megenni. Tehát tapasztalni kell az ízeket, meg kell kóstolni. Mindig is mondom, főzünk, ne szégyeljük, 5-6-szor is kóstoljuk sózás előtt, sózás után. Például sóval, só nélkül az étel ízetlen. Nem azt mondjuk, hogy nem jó az étel, hanem ízetlen az étel, mert a só fogja össze az ízharmóniát, és ha egyszerűen csak egy központi jó ízt érzünk, az már jó étel. Tehát, és viszont rengeteg sónk van, mert a erdélyi sótól kezdve, tengeri sótól kezdve, finomított sótól kezdve, a jó öreg asztali sótól kezdve, rengeteg fajta, ki miért használ. És azoknak mind más íze van, másképp hat rá az ételre. Tehát kóstoljuk meg, és utána, amikor rottyant egyet a sózás után, akkor kóstolom, és akkor már tudom beállítani, hogy mennyi. Se több só nem kell, dekával se kell több só, de kevesebb legyen, mert akkor tényleg, mint ahogy mondtam, ízetlen.

0: Nem mondtam teljes mértékig el, több helyen voltam mostanában, különböző fesztiválokon, az egyik helyen Laska Fesztivál volt például Kazáron, a másik helyen Torta, a harmadik helyen a Hurka Pite Fesztivál, tehát olyan sokféle fajta, de mondom, hát az meg, hogy Csetnek ki László meg ne szólaljon ezekhez, az nem illő. Hát évek óta ismerjük egymást. Eszembe jutott ott Kazáron, hogy csupa fehérbe voltak azok a zsűri tagok. Mondom, miért vannak a szakácsok fehérbe? Agyaltam egy kicsit, de hát mondom, inkább megkérdezem, hát ők nem szakácsok, hanem inkább már zsűri szakácsok, de mester szakácsok is kötelező fehérbe lenni.
1: Csak egyszerű, hogy ehhez hozzászok, csak egyszerű, hogy a tisztaság színe a fehér. A szépség színe, a fehér. Ezért vannak, mondja, hogy fehér ruhában, mert tiszta a lelkük, tiszta a színük, a szakácsok is tisztára. Hiába olyan sok kormos edénnyel dolgoznak, akkor is fehér a tisztán. Bár most már a szakácsok megkavarják, és a nadrágok nekik is, a hivatalos szakács nadrág az ilyen pepita, ilyen kockás, apró kockás, de a fehérséget azért használjuk egyrészt, hogy kiemeljen. Aztán vannak is szakácsrangok, hogy séf, sushéf, zöldséges szakács, kisegítő, séfhelyettes, aztán mindenféle rangok vannak. Erről jut eszembe egy történet, hogy egyedül a Mátyás király korát, ugye a királyt mindig megsüvegelték, egyedül a szakácsnak nem kellett levenni a sapkáját a király előtt, mert ő főzött neki, ugye. Igaz, hogy amikor nem jól főzött, akkor levágták a fejét, úgyhogy észni kellett neki is.
0: Nem kellett sapka már.
1: Akkor már nem kellett sapka. Mert jut is eszembe egyszerűen. Egy illető elment kimaradásra, feleségével megbeszélte, hogy jó, jövök anyukám, nem sokára haza. Igen, ám, de eltelt idő, éjfél után megyen haza. Jó, elég ittasan. Mi az első dolga a férfi embernek? Hát hazamegy, óvatosan Lábujjhegyen elmegy a hűtőszekrényig. Kinyitja a hűtőszekrényt, hát valamit enni kéne. Jelszóval nagy szetli ott beírva, kézzel ráírva, hogy szomjas már nem lehetsz, a vacsorád meg a szakácskönyv 26. oldalán található.
0: Na akkor nézzük meg.
1: Akkor menjünk sorba. Jó.
0: Jó.
1: Akkor lesznek most nem sokára, lesz a karancslapújtő, az ugye Salgótarján mellett van. Ez salgóételek, illetve hát ott ilyen palócételekről van szó, mert ők azt palózgulyás, meg egyéb ilyesmikről, de nem csak ott bográsba főznek, ott is rengetegféle nemzetiség van, és azok mindig főzik a saját ételüket, bár a cigány ételek a legjobb ételek. Úgy tudnak főzni, hogy a kalappal előttük, mert valahogy a tízdek a jó is mindig belecsempészik. Néha átbillennek, mert ők nagyon szeretik az erős paprikát. Erről a közösséget, ha érinti, vagy érdekli, és szívesen elmondanák majd, hogy hogyan is mérjük az erős paprika erejét, meg ilyesmit. Na, de visszatérve ehhez, hogy olyat is hoztak ezek a cigányfutó pontosan, az a nemzetiség, hogy hoztak egy jó 50 fokos pálinkát, azt televágták erős paprikával, majd leszűrték, és kínálgatták az ember. Csípett is, meg erős is volt. Tehát 50 fokos már az elég erős pálinka, meg hozzá egy méreg erős csípés. Szóval többen rosszul lettek ettől. Na de utána nem sokára hívtak Hajdúböszörményben, hogy beszéljük már meg az ételeket. Mi van a spajzba? Hajdúböszörményben tartok egy előadást, ott a Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület hívott meg erre, és akkor összehívják, ott nem csak a tagiságait meghirdetik, hogy sok helyen lesz ilyesmi, és akkor megbeszéljük, hogy mi van a spajzba, mi volt a paracsint elődje, mert ugye nagyon sok idősebb azt mondja, meg majdnem mindenkinek van unokája, és annak, amit kér először nagyitól, vagy déditől, palacsintát süssé nekem. És akkor ezzel mit kezdjünk, hogy legyen gyorsan palacsinta, erről külön előadásom van, hogy a kezdetektől a mai napjáig hogy fejlődött, mert higgyék el, hogy a palacsinta szinte minden országban feltalálható. Nagyon sok helyen másképp csinálják, de ők is palacsintának hívják, de az ő nyelvükön, tehát hogy nalecsnik, aztán az orosz nyelveken is megint más hívják, de a franciák capsuzetnek hívják, repnek hívják a palacsintát, és én magam szerint is egy igazi egyszerű, és olyan ízesítéseket lehet tenni a palacsintába, hogy a befejező fogásnak igenis nagyon finom. Mert én szerintem mind a mai napig, mint ahogy a franciák azt mondják, hogy étkezés után sajtot kell lenni, különleges sajtkóstolót állat tegyünk be a ebéd végére, én meg azt mondom, hogy tegyünk be egy palacsintát vagy süteményt. Igenis, egy sütemény jár minden ebéd után. Aki azt mondja, hogy nem szeret, ez letagadja, mert azért jó esik az emberek. Nem csak a sós, hanem mindenféle. Ott vannak a házi sütemények. Ki emlékszik rám a hatlapos karamellkrémmel töltött, a kiskunyhóra, a mandulaszemre, a hájas tészták sokaságára, a kis diós kosárkára, meg hasonló. Olyanokat tudtak csinálni a mamák, hogy lelkalapva. Te, hogy szegedjünk, sosem felejtem. Mindig nekem volt ez a hatlapos, amit a tepsinek a tetején sütötték a lapokat, és utána ő karamell a krémmel ragasztotta ezt össze. Ez mindig már másnapra jó, hogy harmadnapankor ez a karamell a krém megpuhította, és akkor francia, nem is mondom, milyen krémesnek hívta, hadikrémesnek hívta, vagy hogy mondta ő, de ahány ház, annyi szokás. A lényeg az, hogy feltette a szekrény tetejét, hogy ne találjuk meg. A bátyám, a ketten voltunk rá, de mi mindig megtaláltuk. Az ő 2-3 nap után, jaj, gyerekek, milyen finomság, nézi, akkor már megtaláltad. Alig maradt belőle, kicsit mire jártunk. Ez azt jelenti, hogy nagyon finom volt, azóta is az a kedvencem.

0: Nem tudom, tudja a kedves hallgató, mi is az a pompos, a töki pompos, mert miért volt az a töki pompos? Ez egy kenyérlángos langaló, vagy hogy is mondják, nem tudom, langaló talán mindenki ismer, a kenyérlángos elődje, és Tök nevű községbe csinálták, és akkor ezért töki pomposnak hívták a langalót. Régebben, amikor kemencébe sült a kenyér, nem csak a langalót csináltak, lángos csináltak, kis mini cipókat, és a kisgyereknek, amikor készen volt, hogy tötték vagy 5 darab, vagy 10 darab ilyen 3 kilós kenyeret, ami elállt 2 hét is, vagy 10 napig, ahogy szoktak sütni a sütések között ez az időt, és érdekes, most eszembe jutott, hogy miért nem áll el például itt a bóti kenyér, a sima kenyér. 5 nap múlva már akárhol tiszta, már penészedik. Nagyjából még 10 napig elállt, azt nem tettek rá csak egy konyharuhát, egy kendőt.
1: Hát ezt megutassuk, mert azt hiszem nehéz lenne, de hát ebbe nincs élesztő sokszor, ha van is kevés, meg hát gondolom a liszt minősége, sok mindentől függ, gyorsítják.
0: Nem rossz májú akartam
1: lenni. Nem kell ott, vagy kelesztik egy napig, hanem egy óra alatt meg kell, és akkor utána pedig már nem kell, mert másnapra tényleg...
0: Ez olyan, mint eszembe jutott a régi-régi disznóölések, ez már nincs is, szinte el is tűnt, amikor a disznóölés egy falun, egy tanyán, egy kis településen igazi családi ünnep volt. Előtte 2-3-5 nappal készültek. Az asszonyok meggyúrták a tésztát, csigatésztát csinálták a húslevesbe. Megvették, emlékszem mindig, a majorannát, ugye, és kitették a kemence, a bubos kemence körbe, hogy hagy száradjon, és mondjuk tudják majd beledörzsölni. Aztán össze, nálunk a véres hurkát mindig kenyérkocka, zsömlekockákkal, a zsömlekockát meg kellett szárítani, meg kellett pirítani, és úgy ment bele a véres hurkába. Aztán rizsát meg. Mindenek bekészültek, és utána aznap, amikor a disznólés volt, ugye, hogy is kezdtük, disznófogás, megfogták, megszúrták, akkor megperzselték, tehát vért kiszedték, megperzselték, és a perzselés után, amikor jó volt, akkor kapta a körmös pálinkát a böllér a körömbe, amikor már le tudta zenni, abba kapta az első pálinkáját. Mert ugye forradok még ilyet, de pálinkát először, így meg nem szúrja, mert ugye a disznó az mozog, addig nem kapott. Azután, amikor megvolt ez a dolog, akkor azt, hogy már gyűjtötték, amikor felbontásra került a malack, akkor szedték a zsíros húsokat, az orjalevesbe való húsos csontokat, aztán jaj, ebbe töltött káposzta, jó zsíros legyen, meg hús is legyen rajta, daráljuk be, aztán félretették a kolbászó való, teljesen tudták, szóval mindenkinek megvolt a maga dolga. Danybamán volt az intézkedő, na, te csinálod a hurkát, mondjuk a májas hurkát, senki más nem szólhat bele. De te is felelsz érte, mert régebben úgy jártunk, mit tegyek még be, ott tegyek bele egy kis sót. Na még, úgy adottották, mindenkinek más volt a szájíze, mindenki mondott valahogy, betartották, na ebből tanulva csak egy ember csináltam. Olyan, mint például a tepertőfűtésnél valaki odaül a tepertőhöz, ott is vannak sok, hogy tegyünk bele tejet, ne tegyünk, hogy indítsuk meg. Ez is már csak részletkérdés, de ott kell állni fölött és kavargatni kell, mert különben nem lesz olyan finom az igazi tepertő. Annak is meg volt kijelő, vagy ki csinálja hasonló. Aztán az esti vacsoránál az volt a legnagyobb ünnep, család apraja, nagyja ott volt. Náluk még jöttek ilyen pócurkának, hívták annak idején ilyen kéregetők, akik jönnek, hogy egy kis hurkamaradék, egy kis zsír, amit már ki akarnak önteni, kis ezt, kis az, hogy kapjanak egy kicsit. Na meg ott volt a kóstoló, egy csomó kóstolót el kellett vinni, és utána az visszajött, mert mindig, amikor disznót ölt, valaki visszahozta. Olyan szép kalákkal jött össze, hogy egyik ember segített a másiknak, és összefogtak, és szinte az egész falu ismerte. Igaz, akkor még talán sok helyen kerítése volt, kapuse volt, nemhogy zárkózni kelljen, de az még más világ volt, ugye. Na most visszatérve megint a főzőversenyre, mindig elkalandod egy kicsikét, nem tudom, a kedves hallgató unja-e vagy nem, de...
1: Az a jó, hogy nem ülünk itt, hanem elkalandozunk.
0: Nem csak a főzőversenyre.
1: Kínától New Yorkig, a dollártanyáig.
0: Ha már itt jártunk bent a főzéseknél, akkor nézzük már be a spájzba. Egy falusi, tanyasi spájz egy idegen csodájára járna. Az olyan volt, hogy olyan típusú éléskamra volt, ahogy nem csak a befőttek, savanyúságok, száraz tészták, hanem ott volt a lecsó, ott volt a disznóléskor eltették, ugye lesütötték a mondjuk a tarját vagy az ódalast, és betették a kis üveg, betették rá a zsírt, megdermet megint, mert a zsírral tartósítottak. A bödönbe például úgy tették a zsíros bödönbe az aját tepertőt, zsírrá megdermet, akkor rá sült ódalast, megdermet, aztán rá hurkát vagy kolbászt, rá, és ahogy fogyott, mindig az, jaj, elértük a sültódalas, akkor ma krumpli főzelék lesz sültódalassal. Nem kellett menni bordba se nekik, sehol sem, mert minden ott volt kéznél. Tehát ilyen, ezek mellett ott voltak a gyógynövények. Ha hiszik, ha nem, nálunk ki volt dió, levél, zöld dió, zöldbe tették el, de megszáradt, de nem volt, hogy külön is gyógyerejó. Nem csak a margaréta, meg a cickafarok, meg ilyesmi, befőttes, fel voltak téve. Ma már ilyeneket nem használnak. Már régen mondtak, fűben, fában az orvosság, és tudták nagyon jó, hogy útilaput tegyél rá, margaritát, vagy ezt gyermekláncfűvet, vagy azt főz meg teának, mindenre volt gyógyszerük, úgy tudták ezeket, nem mentek orvosságért. Már éppen minap néztem még be a fiókban, nálunk a gyógyszeres fiókban, hogy összegyűlt egy csomó gyógyszer, de minek? Mert ugye felírják, az ember kiveszi, mert meg akar gyógyulni, és egyszer csak ott maradt egy fél fióknyi használaton kívüli gyógyszer, mert le nem jár, mert én meg gyógyszer 5 évig is eláll, de akkor is minek ad nekem oda? Én már gondolkoztam, hogy javasolni kéne, hogy nem lehetne ebből egy-két szemet csomagolni, de mondták, hogy nem, mert akkor nem tudják a használatutasítást. A mai világban lehetne, adnak rá egy linket, és akkor odaírják, hogy mire jó. Na mindegy, mindig elkanyarodok valamelyre.

0: bográcsozás kint, szabadban, és hát versenyeken azért általában szabadtűzi lógoknál akácpával vagy tölgypával melegítenek, fűtenek, nem gázzal. Gondolom a zsűrizéskor azért ezt is figyelembe veszitek, hogy más az illat annak az ételnek, hogyha nem gázol
1: van. De nem úgy veszik figyelembe, hanem maga a főző ember, a főzőmester az már úgy tudja, hogy mit lehet. Például egy olyan fadarabban ne tüzeljünk, ami be volt régebben festve, mert még az étel is átveszi, hiába bográcban átveszi illatát. Olyan egy szöges régi megpenészeres fával se fűtsünk, hanem azt túlfogjuk, hogy milyen kemény fa, bükkfa, vagy egy fenyőfa is elég rá, hogyha fellobbanjon, mert itt nem csak a bogrács alatti főzés, de amikor például nyársalunk, ugye nagyon népszerű Magyarországon nyársalás, vagy itt tárcsán, vagy rostonsütések, például a grillezéseknél, nagyon kell tudni, hogy milyen fát. Hát egy fenyőfából nem fogunk tudni parazsat csinálni, mert például igaz, hogy a szalonnát is parázsolom, a legjobb sütni, mindig beletartja a lángba, amikor sütik, de olyankor, amikor parazsat készítünk, tehát a pácolás, ha már ide jöttünk, akkor elmondanám gyorsan, hogy az egyszerű grillezés, meg a tárcsán sütés, egyik a vaslaphoz támaszkodó sütő, másik meg egy rácson süti meg, és a grillezésnél nagyon fontos, hogy bepácoljuk. Milyen pácok vannak? Száros pácok, nedves pácok? Ki mit akarja, de mindenképpen kezelje egy kicsikét, ott van szerencsétlen pulykahús. Abszolút nulla íze van belőlről. Ha nem teszünk valami páclevet, vagy pácot, vagy bekenjük mustára, vagy valamit teszünk hozzá, vagy egyszerűen olajba, fűszereket teszünk, babérlevél, stb. Ne soroljam, és abba hagyjuk egy napig, vagy a sima szelethúst is például, mondjam a tarját, vagy a lacipecsenyét, vagy valamit, hogy fokhagymás tejbe áztatjuk be, és ott tartjuk egy legalább 5 óraig a hűtőszekrénybe, akkor már kap egy kis ízesítést. Mondjuk a lacipecsenyét, meg a tarját illik, illetve hát a tarjából illik csinálni, nem szelet naturból, vagy szomból, vagy valami ilyesmiből nem érdemes csinálni, mert akkor nincs jó íze. Én például személy szerint a karajhúst a csontosan szeretem, hogy leszeletelik, mindenki a karajból kiveszik a csontot, jó a húsos csont a levesbe, de az jó az, hogyha csont együtt le van vágva, és akkor csontosan fogják megcsinálni azt nekünk, úgyhogy sokkal jobb íze van.
0: No, hát egyébként főképp ugye szabadtűzön a bográcsosak leginkább vad ételek, vagy sertés. Marhát nem nagyon látok általában, az nehezebben.
1: Nagyon jó megfigyelés. Két dolog van. Egyik a marhahús. Hova mentek el az árak? 5000 forint egy kiló sima marhahús, amit pörköltnek használom, vagy 7000 forintnél láttam. Az, hogy a BSZ-n már 10000 forint, az már is beszélünk róla. Meg egyébként sokkal több a marhapörköltet legalább 3 óráig főzök, mikor a sertés 40 perc alatt készen van, meg a csirke pláne hasonló, meg másabb a íz. A marhahús egy ilyen ünnepételek közé soroltuk, és akkor meghagytuk a bélszínűt, a steket magyarul, annak nagy vendéglátói szinte, mert otthon nem hiszem, hogy valaki csinál, de hát gondoljunk vissza például a tatárvíztekre. A fiam az Isten sem akarta megenni, hát az nyers hús, nyers tojása hasonló, kentünk neki egy pirítós kenyere, hát az is olyan rossz. Tehát mindig először, amikor látjuk valamit, kóstoljuk meg, és utána mondjuk róla véleményt, lehet, hogy ő idegen számára, és ha megkóstolta, teljesen más. Egyébként okos gondolat, mert most például azért biztonság kedvéért ne felejtsenek el hétvégre mandula szemet, kis hunyhót, hatlapos, a hatlapos ütemény, ez a krémmel töltött. Aztán, hát nem tudom, tudnak-e szerezni most hájat még, a hájas tészta mindenféleképpen. Aztán a régi magyar étel, amit nagyon sajnál ki fog menni lassan divatból, a rétesektől. Dédmamák nagyon jól tudták azt alapon kinyújtani ezt a réteset, vékony tésztára, aztán mindenféle töltelik, legyen ez diómák, akármi, túró, valami, az már töltelik szinte nem is volt érdekes, de magát azt a tésztát megcsinálni, azt felgalni, abroszba tették, és úgy hajtogatták fel, hogy ne, hogy kiszakadjon végül is, az igazi nemzeti kincsé kell tenni. Bár én a hájas, jó, szilvalekváros hájas tésztát is betenném, mert amikor jól van készítve a hájas tészta, és akkor vigyáznak rá az asszonyok, még van a 6-8 fajtogatás, és ugye forró késsel vágják fel a tésztát, és utána úgy fogják betölteni, úgy teszik be, ezt azt teszi ez a forró kés vele, hogy utána szét fog nyílni a hájas tésztám, és szinte a lapokat látom. És egy jófajta régi szilva lekvár, vagy a régi a padoboz bárótok, az a lekvár vegyes gyümölcsíz, azok ezeket megtölteni, ami nem megy ki, meg sem a lekvárt hiába teszek bele, bár épp minap csodálkoztam, kaptam egy 7 decis az a befőttes üveg, és abba rá volt írva, hogy 4000 forint egy 7 decis, nem szilvalekvár volt, hanem sárga baraszlekvár, 4, hol tartunk, 7 decis, szóval ilyen árak vannak, úgyhogy nagyon meg kell gondolni ezeket a dolgokat. De visszatérve a Kácsi főzőversenyre, itt most is általában 40 csapat közül indul. De volt már olyan vadásztársaság, kijöttek és 40-en voltak, voltak, akik 50 kísérte, voltak, aki harmad magával, de mindenki jön, és kicsikét kocinga, beszélgetünk, kedert fogunk, megint találkozunk jövőre, hasonló. Öröm rájuk nézni, mert ők is kijelölnek, bekóláznak ők a végére, rendesen kocingatnak, de aki ki van jelölve, azt mondtuk, hogy az négy jobb másokra, mert szeretnénk az ételt is megkóstolni. Odafigyelnek. Mert ugye az ételt, ahogy tálalják, nekünk is megkérjük most már a zsűri nevével, hogy szíveskedjenek feldíszíteni, mert először ugye ránézünk, a szemünkkel étkezünk. Nagyot nyelünk, hogy hú, ezt nekem meg kell kóstolni. Csak úgy elég hangjadnak, műanyag tányérből, azt megkóstoljuk, mondtam, az ízeket, azt, hogy keresünk, de ha ránézünk, feldíszítjük, nem Jurassic Parkot kell rátenni, kifaragni mindenféle paradicsomból, meg almából, hattyút, meg ilyesmit, ilyesmi nem oda való, az a artisztikához való, de ott az ételek megadják a módját. Néha olyan ételeket sikerül csinálni, nem tudom, lehet, hogy hoznak magukra egy valami profi szakácsot, mert olyan körülmények között megcsinálni és úgy feltállalni, vagy 3-4 csapat minden évben van, akik szívesen beszélgetnék velük, hogy hogy csinálták, de hát az ő dolguk, ez szabadtéri főzőverseny.
0: Hogy is zajlik le ez? Akkor van az első, amikor összeáll a zsűri. Ugye általában úgy szokott, hogy 1-2-3 szakember plusz egy társadalmi. Azt be kell vonni, vagy polgármester legyen, vagy bár, vagy egy képviselő.
1: De nem mindegy. Politikát nem vagyunk hajlandók, én legalábbis nem vagyok hajlandó.
0: Most nem erről szól, a metodikáról, akkor ott van a csapat, akkor az első kör az a szemrevételezés, ugye? Amikor végig mentek, megnézitek, hogy milyen körülmények között, milyen
1: akkor
0: módon.
1: Akkor mennyi pontunk én? Ezt akkor... most köbben. Első pont, szemrevételezés. Megalakult a zsűri, ki tudja honnan, mindegy, mi legalábbis úgy csináljuk a zsűri részéről, hogy a csapatokat megvárjuk, még elkészülnek, csinálnak egy asztalt, terítgetik, pofozgatják az asztalt, rendbe tartják a tüzet, kezdik az étel főzését. Na most mi körbe megyünk, és azt is nézzük, hogy milyen, megpucolta a hagymát, szanaszét, ha ingált a magunk körül, akkor szólunk neki. Kik a szájába kavalgatja a pörköltet, mondjuk neki, hogy én nem szeretem a cigarettahamus pörköltet, akkor elszégyeli magát, félre elviszi. Tehát magyarul úgy főzöm, mintha otthon magának vagy a családjának főznek. Nem kell se plusz, se mínusz. Tehát nem kell megszifrázni, de azért tisztaságot adjuk már meg, ne nyújjuk a húshoz olyan kézzel, tegyük már a tisztába a vágódeszkát meg. Tehát ők ezt nagyjából már be is tudják tartani, bár én azt tartom, hogy ha aránylag tiszta, közép tiszta, akkor utána a 60-70 fokig úgy is főzik az ételt, 70 fokon tartják, egy olyan keresztorton a létező baktérium elpusztul, mert 70 fok fölött már nem nagyon sok bírja ki. Tehát, na de ez csak egy zárójeles gondolat volt. Na, akkor megvagyunk, amikor mi körbejárunk a csapatokkal, nem csak beszélgetjünk, megkérdezünk, hogy mit főznek, tanácsot nem adunk, akkor ha kérnek esetleg, csak annyi, de nem kóstolom meg a félkészételt, meg nem mondom, hogy ezt úgy tegyed, akkor utána rám fogják, hogy például, amikor már majdnem készen vagy, csak akkor teszünk egy kört, beszélgetünk, nézegetünk, hogy milyen, no, nem kóstolom meg, mert azt mondom, hogy tegyél bele sót, akkor azt mondom, én mondtam, hogy tegyem bele, mert sós lett az étel, mert ő meg elsózta, szóval itt ilyenkor tudomásom kell venni a zsűrinek azt, hogy a csapatok eljönnek, készülnek, idejüket, pénzüket, mert nem kis pénz, egy ilyen benzin, asztal, dísz, nyersanyagok, feláldozták arra, hogy jól érzik magukat, akkor a zsűri nem menjen össze le, gorombítsa ott őket mindenféle hülyeséget, meg kell veregetni a vállalat, ügyesek vagytok, jól vagy, de ebben én még ezt másképp csináltam volna, itt egy kicsikét megégett az alja, hiába tettétek át másik edénybe, érezni a kozma ízt abban az ételben kihozta. Tehát ilyeneket beszélgetünk meg vele, és ez tetszik, és igényik is a csapatot. Ez volt a második kör.
0: Második kör?
1: Második kör, mert kétszer, először még pakolásznak, akkor csak szavaztok, csinálnak fényképet, harmadik, akkor már majdnem kész az étel, és harmadik, ők hozzák ki a zsűri azt találhoz a szépen feldíszített egy vagy két tányér ételt. A szépen feldíszítés azt jelenti, mindig azzal díszítünk, ami az ételben szerepel. Tehát egy pörköltet van, olyan karikákkal ne díszítsük, mert beszettül nem passzol hozzá, nem is élik se ízbe, se színbe. Na de ha ezt megtartottak utána, igenis legtöbben én legalábbis mindig engem hagy figyelje a versenyző, aki kihozta, hogy mit szól a zsűri, az először kóstolás, az arcokat, arcmimikáját nézik, meg hasonló, és akkor, na gyere, akkor elmondom, beszélgetünk vele, kóstolj csak meg te is itt egy műanyag kanál, nézd meg, hogy ahogy ez tényleg sós, tehát akkor én nekem is sós. Szóval így megbeszéljük vele, és ha nem lekezelően beszélünk a versenyzőkkel, azok örömmel veszik a díjakat, jövőre is jönnek, mert őt kiemelgettük, mindenki kicsikét valahogy megdicsérünk.

0: Ez még a zsűrizés, tehát ez a rész a kóstolás, de közben azért 60 vagy 40, teljesen mindegy, már a másodiknál is más íz. Mit lehet tenni? Öblíteni a szájat, almát enni, franciák sajtot esznek, vagy nálatok van ilyen, el fogom tanulni, úgyhogy megyek zsűrizni valamikor, vagy hogy van olyan, amivel ezt az íz el lehet valamilyen módon tüntetni?
1: Itt élőadásban meghívlak ezennel Kácsra, és belevettünk a zsűribe, légy szíves, gyere zsűri, tökény, beteszünk, mint társadalmi zsűri, polgármester azt mondja, beszélek, akkor végig fogsz kóstolni mindent. Egyetlen egy feltétel van, tehát bele kell mindenbe dugni, hogy meg kell kóstolni. Mi csak az ízét kóstoljuk meg. Tehát mit tudom, 50-100 hurkát végig kell kóstolni. Mit csinál 100 hurkával? Mondtam már egyszer, hogy voltam Békésabán kolbászfesztiválon, akkor csak 380 féle kolbász hoztak, hogy kóstoljam meg. Könyörgöm, ha 1 centit megeszek, az 3,80 méter.

0: haladni. Szakszerűnek veszi maga a bírálást a versenyző is, mert látja, hogy foglalkozunk vele. Az, hogy félreteszünk, nem jönünk hozzá, mert valamikor többet hoznak. Várjál egy picit, félreteszünk, mert még ezzel nem végeztünk. És utána jön a másik, és akkor is látja, hogy foglalkozunk vele. Az, hogy feltűnik, hogy észrevegye a versenyző, mert már odébb hanyítottuk, meg se kóstoljuk. Az, olyan, nem az, hogy balhé lesz belőle, hanem egy lelki virágát megtanulni, annak az ember egész nap dolgozott vele, és én azt sem mondtam neki, hogy bakfics. Szóval ilyet nem szabad csinálni zsűrének.
1: Vizet, sima vizet, sima vagy szódavizet?
0: Én legalábbis nem szeretem szódát, a szénsavasat nem nagyon bírja már a gyomrom. Végülis már 72-et taposom, mert nagyon meg kell nézni, hogy mik legyenek, de még végig tudok kóstolni 100 fajta ételt, úgyhogy az ízekkel nincsen gond. De az, hogy ilyenkor almát vagy valamit, próbálkoztunk például, ott voltunk a karcagi birka főző verseny. A birka az egy különleges étel. Aki szereti, az elmegy a világ végére is érte, aki nem szereti, az meg az utca másik oldalán megy, nehogy találkozzon vele. Mint a pacsal például. Na most a birka, itt tudni kell, hogy legalább 500 darab birkát megfőznek, olyan nagy rendezvény. Voltam olyan, amikor majdnem 200 csapat volt, és 200, 50-es évvel bontottak minket, egy asztal, négy zsűri, ott 50 darab, a másikra 50-et hoztak. Úgyhogy a birkát nem lehet kóstolni a birka pörköltet, csak melegen. Akármennyire lefagyúzzák, mindig marad egy kicsike. Most az hidegen megkóstolom fel, ragad a szájpadlásomra ez a fagyú, tulajdonképpen maradék fagyú, onnantól kezdve semmit nem érzek, ehetek én rá almát, vízet, nem. Mutattok benne, nincs rá ízje. Mindig ott a mikró, melegítsétek meg, addig nem kóstoljuk meg.
1: Szóval tapasztalat is kell hozzá egy szinten, a másik pedig azért bizonyos mértékig egy olyan íz, jó. Minek nevezik ez? Nem szájíz? Jó ízlés, akkor azt mondom. Mert ugye egy kajánál mi van? Van az aromája, az íze, az illata, hát akkor ezt a hármat össze kell valahogy dolgozni.
0: Nagyon jól mondod, de itt valahogy hagyd mondjam, hogy el kell adni magamat, mert ahány ember, annyi szájíz. Mindenkinek más a szájíza, mindenkinek más az ízlésvirága, még a zsűri között is. Tehát egy bizonyos, hogy is mondják, ez szubjektív, ez a kóstolás, az én ízvirágom, és nekem ez az. Tehát azok a csapatok, ahol én járok, meg azok már elfogadták, tudják, hogy nincs rossz szájízem, vagy ha éppen nem, akkor mondom, hogy ezt nem tudom meg, mert valami van benne, ezt hagyjuk meg, vagy kóstold meg te is, mert úgy odaégetted, vagy úgy olyan erős, hogy lángot fújok tőle, akkor mondom, többit nem fogok tudni érezni. Viszont még beszélni akartunk arról, hogy a erős paprikáról. Ha még van annyi időnk, akkor elmondanám, hogy nem csak a magyarok, meg beszélgettünk a cigányságról, hogy mennyire szeretik az erős paprikát. Például nagyon sokan el tudja képzelni a halászlét erős paprika nélkül, a babgulyást erős paprika nélkül. De most szakmai szemmel, meg orvos szempontból az erős paprika igenis jót tesz, gyomornak is, de csak mértékkel. Bizonyos részt átbillentél, utána már ártalmas, a gyomornedveknek, ugye, meg egyéb ilyen dolgoknak megpiszkálja ott az erős paprikát. Tehát féktelenül erős paprikát nem szabad enni. De aki teszi, ugyanúgy, mint a kávé. Két darab kávé egy napra egészséget nyújt az embernek. De 10 darab kávé már egy napra olyan borzasztó dolgokat tud csinálni, hogy csak az erős paprika is ezt csinálja. Nagyon sokan gondolkoztak az erős paprikáról, ha már így beszélünk róla, hogy tudnánk mi ezt mérni az erős paprikánk az erejét. Úgy az erejét, hogy a csípőségét valami számszakba fejezzük ki. Volt egy ilyen Scoville skála nevű, így nevezték el, méghozzá a csípőség a kapszaicin tartalmazza a paprikának a csípőségét, és kapszanti pedig a színét. Ezzel szoktunk színezni. A kapszaicint akarták meg mérni, hogy hogyan történje, hogy mihez fogjuk viszonyítani, mert csak egy pár számot most gyorsan felmondanék, mindenki ismeri a kis hegyes csípős paprikát itt Magyarországon, az zöld paprika, az 25 ezer Scoville mértékű csípőséget jelent. Ez viszonylag nagy szám, de nem a legerősebbek közé tartozik. Aztán van még, amit a legutóbb, illetve hát nézték ezt a 300 ezer feletti paprikát, ezek a chili, habanero paprikák, a chili paprika, meg hasonlók, ezek 300 ezer Scoville egység, majd mindjárt mondom, mi az az egység, ugye tartalma, ezek már igen erősek hozzá. Most a kaliforniai rapper nevű paprika az 2 millió Scoville egységgel tartja a legerősebbet, és voltam egy sípős paprika verseny, nem is egyszer, kétszer is, ez Szlovákiában, Pozsony mellett van egy légnevű község, ott tartottak ilyen sípős paprika evő verseny, 15-20-an jelenkeznek, asztalra ki vannak téve a paprikák, és meg kell nekik enni. Tudni kell úgy nyersen egy fél darabot, vagy egy legkisebbeket, kívánj egy kicsit. Tudni kell a paprikáról, hogy semmi más, se víz, se kenyér, semmi nem közepes. Ha megcsíp, akkor csíp világba. Egyedül valamennyire a tej tudja közömbösíteni, ha sima tejhén tejet iszunk rá, hidegen, akkor az valamennyire csillapítja a mértékkel. Mindenkinek ki van téve a paprikája, meg a tej. Ott kijöntve a pohárba, hogyha baj van, akkor igya meg, de azáltal ki is esett a versenyből. Meg gondolom, ez úgy van, mivel már másodikat vezettem, tudom, tapasztalatból láttam, hogy megeszik az elsőt, meg a nyolcadik, amikor már nagyon erős a paprika, akkor már nem is érdek semmit, csak ez legyen igaz, kész. Hát ez már nem evés, de olyan volt, hogy az 1 milliósnál most a konkrétan

Nevére nem emlékszem, de az ilyen kalifornia rapper az volt a 2 milliós, de ez ilyen félmilliós, 1 milliós közötti erősségi volt, ez a Skold véletség erősségű volt. 1 millióra volt, aki már lefordult a székről, azt leesett, vagy lefordult, azt nem tudom, és a 2 milliós már én nem engedtem, meg ott volt, elmagyaráztuk, hogy ezt még saját felelősségre se engedem megenni. Ha elcsórjálsz, hátul meg ezt, azt nem bánom, de én előttem nem ehetik meg. Annyira erős volt.

0: Na most ez hol vilyen értékegység? Úgy találták ki, szereztek öt embert, kóstoló embert, és a sima egyszerű zöld paprika, mondjuk tévépaprikánk nulla, tehát nem csípős. Azt vették alapul. És ezt pedig hígítást csináltak belőle, meg találták, és levet felhígították, és cukros vízzel hígították addig, különféle egységenként, még, és felírták, hogy mikor nem, az öt kóstoló ember mondta, na, most közepesen csíp, most nem csíp, most nem érezzük. Mindig mást, hogy nem csípja a szájukat, tehát érezzük. Komoly szakemberek voltak ott. Tehát ez volt az a 300 ezeres mennyiségével kellett cukros vízzel hígítani azt a csípős paprikát, amit ledaráltak, és akkor érződött a nulla erősség rajta. Ez a 2 milliós, meg 2 milliószorosára kellett. Ezek végigmentek így a skálán hasonló, csak hogy tudjuk azt is, hogy mi az a csípőség mérése. Ez Scoville találta ki, ha valakit érdekel, még Will Scoville amerikai kémikus dolgozta ki 1912-ben, ezért lett Scoville, és a jelzése pedig ennek a SHU. Scoville, és akkor úgy írják, hogy SHU, tehát 300 ezer SHU. Ha valaki odaírja, nem nagyon szokták, nemzetközi versenyeken szokták ezt használni, és akkor ha valaki tudja, hogy mai paprika is nálunk, nincs olyan erős paprika. A 300 California rapper környékén van, meg ilyen neveken szerepelnek ezek az 1 milliós, 2 milliós erősségűek, azt már saját felelősségre, hogy az kézzel meg ne fogják szemükben, nehogy kerüljön meg, kiégeti a szemét. Szóval borzasztó dolog, de ezt már szinte gyerektől teljesen el kell zárni, hogy a közelébe se jusson. Tehát ezek megették idáig. Ennyit az erős paprikához szerettem volna elmondani, hogy azért tudjuk, ha csípős, kicsi csípős, nem baj. Nagyon csípős, teljesen hagyjuk el, mert nem tesz jót a gyomornak.
1: Mivel lehet, hát mindennel el lehet rontani a bogrács kujást, ugye?
0: Odaégetjük, túlfűszerezzük, olyan fűszert teszünk, amit igen, de amit nem belevaló, az rögtön kiszúrjuk. Egy csirke paprikától teszek borókabogyót, az kiérződik belőle borók, és akkor miért van benne? Hát, hogy nézzük már, hát nem így kell csinálni, hát teljesen. Tehát olyan, ami nem illik fűszer, az úgyis kitüremkedik belőle az ízharmóniából, és akkor olyan nem oda illő ízt érzünk, zsűrizéskor is ezt keresünk, és akkor megnézzük, hogy mi lehet ez, mit tettél bele. Hát nem tettem, csak a nagyanyám fűszerkertjéből, meg ezt ott kész, ennyi is volt.
1: Nem népszerűsítjük már a többi helyet, mert megjelenik az, de is meg fogod jelentetni, hogy hol a palócot is láttam, hogy igen, megjelent a tyúk, lábatlan tyúkot is, akkor ezt a fajta dolgot, a vadfőzőt is. Lesz-e még olyan, akkor amire szívesen jársz vissza?
0: Mondom, kicsit könnyítsünk már, mert nagyon sok hülyeséget még értem. Sokat beszéltem, sok beszédnek, sok az alja. Mondok egy viccet gyorsan. Erdélyben Parasz bácsik ott könyököl, út szélén, kerítése, és a kertkapun így könyököl, és tyúkokat kapirgálnak a műúton, vagy 8 is van ott nagyjából. Egyszer csak egy kocsi keresztül a tyúkokon. Hát, vagy kettőre sikerült elütni, a többiek ellepültek, visszatolat a kocsi, szétnéz a sofőr, teszi be egy tyúkot, amit elgázolt a csomagtartójába, oda szól neki az öreg, hogy azt nem mondja, hogy orvoshoz viszi őket.
1: Na jó, én azt hiszem, hogy ha találkozunk, zsűri tag nem leszek, a másik pedig, hát ez tényleg szakma is, aki elmeri vállalni.
0: Társadalmi zsűrje szükség van.
1: Elmeri vállalni, az már tényleg tud is valamit, tehát mert azért felelősség is, mint ahogy elmondtad, hogy azok, akik beneveztek pénzzel, tudással, mellette pedig bizalommal, igen, ott, azokat nem kell
0: hát
1: már
0: megsérteni. Hát egyfajta profiságot várnak el a zsűritől, hogy én kis az amatőr szakát szeretek főzni, de egy
1: egyébként profi... elég sok helyen van ilyen verseny. Hányan mentek, túráztok itt? 200-300
0: összefoglalni nem tudom, de biztosan több van az országban. Bár egy év alatt, ahogy kiszámoltuk, 10 000 darab főzőverseny van ország szerte. Ezt le kell kezelni. Kis falu, falunap, egyéb ilyesmi, valami alkalom, vagy meghirdetnek eleve egy főzőverseny. Ez az embereknek egy népünnepély, egy felszabadulás, egy meeting, egy kis szabadulás, egy szabadtéri. Nem mindenki szeret erdőbe gyalogolni, de ez is egy erdei, egy szabad, egy ilyen tisztás, valami olyan főzési lehetőség, olyan együttlét, amire mindenki várakozik és gyűjt. Mert az embereknek, én megfigyeltem most már, hogy ennyi időt már meg is tudom mondani, hogy mindig kell valami cél, amire gyűjtök, amit akarok, a fejembe kitűztem egy valamit, hogy ezt nekem el kell érni, legyen az egy kis főzőversenyre, hogy júniusban lesz, akkor készülök, megveszem a húst, beszerzem, addig nem baj, befagyasztom, elrakom, és örömmel készül rá. És akkor a mamám pedig süt a sütem, mert jönnek Lajosék, jönnek Józsikáik, és jaj, mert megkínáljuk hasonló. Öröm végignézi rajtuk, hogy jönnek, pakolnak az egymás, egymásnak. Jó, de régen láttalak, integetnek egymásnak is. Nem úgy, mint itthon, hogy felébredünk a szomszédnak, oda szólunk, hogy szevasz szomszéd, hogy vagy? De nem várjuk meg a választ, mert sietünk valahova, csak illemből megkérdezzük, hogy hogy vagy.
1: Tehát a zsűri elnöknek is még örömet is ad egy-egy ilyen zsűrizés, amikor jót tesz az emberekkel, megdicséri, mert úgy hallottam, mindenkit megdicsérsz, még akkor is, hogyha nem is nagyon érdemelni meg.
0: Szóval ennyi-bennyit, nagyon enyhét szoktunk, mert ugye saját pénzével idejel játszott, miközben nekem hozzám, hogy örüljek, hogy eljött, meg hasonló, és ha így tényleg elbeszélgetünk, és örömmel vegyen haza, kapott egy kis oklevelet, mindig is szoktam mondani, hogy legalább egy emléklapot adjunk annak, hogy itt volt, kiteszik, otthon mutogatják a szomszédnak, elviszik a munkahelyükre, bekeretezik hasonló, hát egy örök emlék nekik. Én erre vigyázok is mindig, hogy úgy menjenek el, hogy jövőre ugyanitt találkozunk még egyszer.
1: És nem szoktál versenyezni egyébként?
0: Versenybe? Hol? Őzni. Mit versenyezek? Mert én szájízem, szájvilágom, lehet, hogy a kolléga meg lezsűrizni, mert ő nem azt akarja.
1: De nem szoktál.
0: Nem is tudnánk bele.
1: Tehát a hóhért akasztani nem akasztottál.
0: Nem. Ja, én szoktam főzni, mert otthon a halászlit nekem kell főzni, például karácsonykor is, meg tegnap is például neki jártam palacsintás jutni, még dolgozóknak is hoztam be időnként, de amúgy nem nagyon akarok főzni. Azt, hogy nem is nagyon engedi, mert nem szeretik mosogatni, összegyűlik a mosatlan, és akkor mindig dolgozok, hogy vagy inkább megcsinálja, mert ugye a hölgyek nem tudom, egyszerre három felé tudnak figyelni, amikor megcsináltak valami, rögtön le is mossák. Hát nekem eszedbe se jut, hogy elmosogatok, menjük a többihez, hagyjuk jövő. Ugye nagy konyhán megszoktuk, hogy a fekete mosogató, a fehér mosogató, majd jön valaki, és elmossa.
1: Na jó, köszönöm szépen, és akkor jó egészséget, illetve sok zsűrizést.
0: Még. Azt szoktam mondani mindenkinek, hogy legyen az a jelszavunk, hogy jó ételeket a jó étvágyhoz.
1: Csetneki László gasztronómust a szabadtűzi lovagrend kancelláriát hallották Bagácsról. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
3: Tizenegy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érseket 7 pajzsadíjjal tüntették ki, közölte Zsuffa Tünde, a Főegyházmegye sajtószóvivője. A bíborosnak a kitüntetést a budapesti Prímási palotában adta át Horváth Béla, a díj alapítója, kurátora, és Sajgó Szabolcs jezsuita pap, jószolgálati nagykövet. Erdő Péter az elismerést a katolikus tanítás és élet tisztaságának tudós szolgálatáért és védelméért, valamint a Kárpát-medence és Európa nemzeti katolikus egyházai közötti hídszerep betöltéséért vehette át. Sajgó Szabolcsnak a közleményben szereplő laudációja szerint a 2002-ben alapított díj célja azoknak a még élő egyházi személyeknek, papoknak, szerzeteseknek az elismerése, akik a kommunista diktatúra alatt az üldöztetés éveiben hűséggel kitartottak hitük és magyarságuk mellett úgy, hogy ezzel példát adtak a mai nemzedéknek is. A Parma Fidei, azaz a Hit Pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla, volt MDFS és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. A díjat Erdő Péterrel együtt eddig 31-en kapták meg. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni, jelentette be a pénzügyminiszter Budapesten. Kármán András elmondta, a Kiriakos Pierakákisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete az Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről, illetve arról, milyen lépések szükségesek még, hogy ezek a források felhasználásra kerüljenek Magyarországon. A megbeszélésen az euróhoz vezető út egyes kihívásai, mérföldkövei mellett szóba került az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége, az európai versenyképesség javításának lehetőségei, ezen belül különösen a tőkepiacok fejlesztésével kapcsolatos kérdések is, közölte a pénzügyminiszter. A Szunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal, a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, valamint zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaznak a közleményben. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható, nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. Elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy adott bázisban az országgyűlés elnöke, közölte a politikus. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen, mint fogalmazott, az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más erőt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egy negyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Sport. A jégkorong Erste Liga egyik legponterősebb hátvédjével, Nikita Usztinyenkóval hosszabbított szerződést a Debreceni Egyetem csapata. A 31 éves fehér orosz védő 2024-ben érkezett Debrecenbe, ahol a második Erste Liga szezonjában is aktívan termelte a pontokat. Az alapszakaszban 32 mérkőzésen 7 gólt lőtt és 19 gólpasszt osztott ki, még a negyeddöntő során 7 meccsen 1 gólt szerzett és 5 asszisztot jegyzett. Usztinyenko a 2025-26-os idényben a liga negyedik legtöbb pontot szerző hátvédje volt. A Deac az elmúlt két szezonban magyar bajnoki ezüstérmes lett. Végül az időjárásról. Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl a rádiunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Grunda János szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Műsorunkban a Nemzeti Összetartozás napjának Sátoraljaújhelyi eseményéről hallanak összeállítást. Több mint 1000 kárpát-medencei magyar középiskolás gyűlt össze idén június 4-én Sátoraljaújhelyen, hogy közösen emlékezzen meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. A Rákóczi Szövetség idén is nagyszabású ünnepséget szervezett a zempléni városban. A trianoni békediktátum évfordulóján 60 külhoni és anyaországi középiskola diákjai töltötték meg a Rákóczi tábort és a Magyar Kálváriát. A megemlékezések idén rendhagyó, kulturális és interaktív programokkal egészültek ki a Déri Népprogram jóvoltából. A fiatalok a történelmi előadások mellett délután színházi produkciókon és közösségépítő játékokon vettek részt. Sokan közülük átsétáltak a Nemzeti Összetartozás hídján, amely, mint a világ leghosszabb gyalogos függőhídja, szimbolikusan is összeköti a magyarságot. Csáki Csongor a szövetség elnöke kiemelte. A rendezvény célja a magyar nyelv és kultúra megmaradásának közös megünneplése volt. Tartalmas időtöltést kívánunk műsorunkhoz.
2: Kedves fiatal vendégeink, nagyon jól néztek ki itt a téren. Isten hozta Önöket, Isten hozott benneteket itt a Magyar Kálvárián. Tisztelettel köszöntöm elnök urakat, polgármester urat, Kisdomonkos Márk igazgató urat, Mati Magdolna asszonyt, Magdi nénit. Tisztelettel köszöntöm a tanárokat, és nem utolsó sorban benneteket, kedves diákok, akik, ahogy itt el is hangzott, a Kárpát-medence 60 középiskoláját képviselitek itt, több mint 1000-en. Olyan iskolákból érkeztetek, ahol a Rákóczi Szövetségnek meghatározó közösségei működnek. Köszönjük, hogy együtt emlékezhetünk, és együtt ünnepelhetjük összetartozásunkat, nyelvünk, kultúránk, nemzeti közösségünk megmaradását. Kedves fiatalok, szimbolikus helyen állunk, a Magyar Kálvária tetején. A mögöttem látható 100. országzászló és a mögöttetek lévő Szent István kápolna közötti réten. Olyan helyen, amely egyszerre emlékeztet és üzen a jövőnek. A Magyar Kálvária annak a nemzedéknek a fájdalmát őrzi, amely 1920-ban átélte a nemzet szétszakítását. Az itt álló emlékművek arról mesélnek, hogy volt idő, amikor sokan úgy érezték, mindaz, ami évszázadokon át összetartotta a magyarságot, végleg elveszett. Vannak dátumok, amelyeket egy nemzet nem tud és nem is akar elfelejteni. Június 4-e ilyen nap számunkra. Ez a történelmi sebb nem tűnik el, de idővel más jelentést is kap. A Nemzeti Összetartozás napja ma már nem csupán az emlékezés napja. Nem csak arról szól, hogy mi veszett el, hanem sokkal inkább arról is, hogy mi maradt meg. Eltelt több mint 100 év, és a magyar szó ma is él. És itt vagytok a Csalóköztől Székelyföldig, Kárpátaljától a Délvidékig. Magyarul tanultok, magyarul álmodtok. Magyar templomokban hangzik fel az ima, magyar családokban adják tovább a hagyományokat, és magyar közösségekben tervezik a jövőt. Ezért a Nemzeti Összetartozás napja nem a múltba fordulás ünnepe, sokkal inkább a jövő ünnepe. Ha itt most körülnézek és körülnézünk, ezt a jövőt látjuk. Kedves fiatalok, ti vagytok a jövő. Különböző országokból érkeztetek, más-más tájakról, eltérő körülmények közül, de ugyanannak a közösségnek, ugyanannak a magyar nemzetnek vagytok a tagjai. Szüleitek döntésének köszönhetően magyar iskolába jártok, nem csak itt Magyarországon, hanem a határon túli területeken is. És így általatok biztosított az, hogy évtizedek múlva is élni fog a magyar nyelv, a kultúra és a közösség azokon a településeken, amelyeknek a nevét most a kezetekben tartjátok. A Rákóczi Szövetség közel 4 évtizede azért dolgozik, hogy a ti ismerettségeitek, kialakuljanak. Azért, mert hiszünk abban, hogy a nemzeti összetartozás elsősorban nem a nyilatkozatokban vagy az ünnepi beszédekben él tovább, hanem az emberi kapcsolatokban, a barátságokban, a találkozásokban és a közös élményekben. A nemzet jövője ezért bennetek él. Abban, hogy vállaljátok az anyanyelvünket, abban, hogy érdekel-e benneteket egymás sorsa, abban, hogy tudtok-e közösséget építeni és felelősséget vállalni egymásért. Mert nem vagyunk annyian, hogy akár csak egy magyarról is lemondhatnánk. De elegen vagyunk ahhoz, hogy közösen építsük a jövőt. Kedves lányok és fiúk, amikor ma itt álltok a Magyar Kálvárián, gondoljatok arra, hogy azok, akik ezt a helyet létrehozták, a veszteség emlékét akarták megőrizni. Mi pedig ma veletek elsősorban a megmaradás erejét ünnepeljük. Ünnepeljük azt, hogy 100 év után is összetartozunk. Ünnepeljük azt, hogy a magyar nemzet él. És ünnepelhetjük azt, hogy a következő fejezetet már ti fogjátok írni. Kívánom, hogy legyen bennetek hit, bátorság és felelősség ehhez a feladathoz. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket.

0: Most Ferenczi Attila színművészt hallják, aki a rendezvényen elszavalta Füzesi Magda Zárszámadás című versét.
1: Füzesi Magda, Zárszámadás. Egy uditársam megkérdezte egyszer, Ukrajnában hol tanultam meg magyarul? Nagyon mérő szakadnak fel az igazságok. Te nem tudhatod, hogy nekem mit jelent a verdikt, amely gennyes gócokat teremtett Európa szétszabdalt testén. Legyen hát névsorolvasás. Itt voltunk, vagyunk, magyar földön, mindannyian. Valaha a tatár ellen bújtató lápok közelében, magyarul döngicsélő falvak mélyén, az elhurcolástól rettegő apák, a kevésből is megéltető anyák, és az újabb kis jövevények elátkozott hada, akik már beleszülettek a reménytelenségbe. Beleégett a lelkükbe a hontalanság. És ha nem így volna, minden nap ránk szól egy idegen az anyaföldön. Tudatlan a fajtánk, mindig is az volt. Az élet így igazságos. Így osztogatta igazságát a pufajkások vigyorgó arcán, nagyapám riadt tekintetében, amikor először zavarták szavazni a mocskok, és kiröhögték, mert az oroszbetűs villanyszámlát nyomta a bálisnya kezébe. Nekem hozta haza apám Málenkéi robotban megrohadt lelkét. Ott voltam, amikor megszámlálta a hívőket a templomkertben a városból kiküldött bőrkabátos. Nekem mondták naponta, kinek a kenyerét eszed, büdös magyar? Könnyel sózott sovány kenyeret ettem, mert az utolsó tehenet, a kis csikós lovat is elhajtották, semmi emberek keze alá adták. Én láttam a térden csúszó harangozót, akinek a háborúban ellőtték a lábát, de minden nap felküzdötte magát a templomtoronyba a 75 lépcsőfogon, mert 4 éhes szájat etetett, és magyar hadfi segélyt mégsem kaphat. Nagyon mérő szakadnak fel az igazságok. A történelem könyvek is tele vannak nagy igazságokkal. Mintha 2 magyar nemzetet szült volna Európa. Legyen békesség a lélek templomában. A mindennapok taposó malmaiban tipródók a hegyek hátán egymás felé utakat keresnek, mert lehetetlen újra élni, újra szenvedni az arcú csapott nemzedékek kínját. Te nem tudhatod, mondom, hogy nekem mit jelent a verdikt, amely gennyes gócokat teremtett Európa szép szabdalt testén. De elmondom, ha tényleg érdekel.
0: Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke az ünnepi megemlékezésen a kárpátaljai magyarság megmaradásáról, a család megtartó erejéről és a háborús időkben tanúsított kitartásról beszélt.

0: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, diákok! Nagyon nehéz megszólalni ez a vers után, hiszen ismerjük Füzesi Magdát, nagyberegi, illetve Beregújfaluba született, Nagyberegen élt Kárpátalján, és olyan igazságokat írt le, ami sajnos ma is igaz. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak és felkértek arra, hogy ezen az ünnepi alkalmon szóljak Önökhöz. Mindenekelőtt szeretném megköszönni a Rákóczi Szövetség vezetőségének, személyesen Csáki Csongor elnök úrnak, és valamennyi munkatársának azt az áldozatos munkát, amelyet az elmúlt évtizedekben végeztek és végeznek a magyar közösségekért. Minden magyar szervezettel közös a cél, amit 1925-ben a Trianon után Reményik Sándor megfogalmazott. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Köszönöm azt a szolgálatot, amit generációknak adtak lehetőséget arra, hogy megéljék a nemzeti összetartozást, élményét, barátságukat kössenek és megerősödjenek magyarságukba. Különösen fontos nekünk ez határon túliaknak, mert a Rákóczi Szövetség programjai nem csak találkozási lehetőséget jelentenek, hanem azt az üzenetet is közvetítik, hogy nem vagyunk egyedül, összetartozunk és felelősek vagyunk egymásért. Mi a feleségemmel egyetemistaként magunk is részt vettünk az anyaországban, Rákóczi táborba. És ahogy Füzesi Magda is írta, tőlünk is megkérdezték, hogy hol tanultatok meg ilyen szépen magyarul. És ugyanúgy, ahogy most ti is, kedves diákok, ennek a közösségi élmények részesei vagytok. Akkor óriási élmény volt számunkra megtapasztalni azt, hogy bárhonnan érkeztek a Kárpát-medencékről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból, Erdélyből, a diaszpórából, akkor is megértettük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy összetartozunk, és hasonló problémákkal küzdünk. Hogy a magyar nemzet sokkal erősebb annál, mint amit a történelem viharaival szét lehetett szakítani. Az egyetem elvégzése után óriási álmokkal és tervekkel vágtunk neki a közös jövőnknek, feleségemmel. Összeházasodtunk, megszületett 5 leánygyermekünk, karriert építettünk, diplomákat szereztünk. De talán a legfontosabb mégsem az volt, hanem az, hogy az ember megtalálja a Jóisten küldetését, hogy felismerje, hová született, ott feladata van. És hogy azokat a talentumokat, amit a Jóistentől kaptunk, nem csak saját magunk és a családunk javára használjuk, hanem a helyi közösség és az egész magyar nemzet szolgálatába állítsuk. Mi is elkezdtünk szolgálni a kárpátaljai magyar közösséget, ahogyan a szüleink és nagyszüleink is tették ezt. Mi Kárpátaljáról érkeztünk, ott, ahol a Tisza ered. Arról a földről, amely nem csupán egy régió a térképen, hanem a magyar történelem egyik legfontosabb bölcsője. Ezt minden nemzetrész elmondhatja. Ez az a hely, ahol a honfoglalás idején Árpád fejedelem a vereckei szoroson keresztül több mint 1000 éve bevezette a magyarságot a Kárpát-medencébe. Ez az a hely, ahol Munkács várának falai között Zrínyi Ilona, Európa legbátrabb asszonya, 1685 és 1688 között hősiesen védte Munkács várát, a megmaradt utolsó szabadság helyét egész Magyarországon. Ez az a hely, ahol Esze Tamás tarpáról zászlót bontott 1703-ba, tarpán, Váriba és Beregszázon, ahol sokáig még a kárpátai családok asztalán még volt egy teríték, ahol visszavárták a fejedelmet. Ez az a hely, ahol Kölcsey Ferenc 1831-ben a Husztivár romjai között megfogalmazta örökérvényű üzenetét a nemzet számára. Has, alkos, gyarapics, és a haza fényre derül. Ez az a hely, ahol 1844-ben Munkácson megszületik Munkácsi Mihály. Ez az a hely, ahol Nagyszőlősön Perényi Zsigmond báron megszületik az a történelmi személyiség, aki az alsóház vezetőjeként 1849-ben aláírja a Habsburgház trónfosztását, és ezért az életével fizet. Ez a hely, ahol Nagyszőlősön 5 évesen Bartók Béla 1892-ben első koncertjét adja. Ez az a hely, ahol Szurmai Sándor 1914-ben az első világégés idején kizavarta az oroszokat Kárpátaljáról, és legyőzte őket, amiért megkapta az uzsoki báró rangot. Ez az a hely, ahol a kommunisták 1944-ben elhurcolták nagyapáinkat, és több mint 40 ezer magyart, csak azért, mert magyarok voltak, elvitték Szibériába, és több mint a felük soha nem jött vissza. Aki visszajött, hogy Füzesi Magda is írta, 10-15-20 év után, nagyon nehéz sors volt akkor a feleségeiknek és a gyerekeiknek. Ez az a hely, ahol 1947-ben vértanúságot szenvedett Romzsa Tódor püspökünk, és Orosz Péter atyát is megölték, és az egyház azóta boldoggá avatta. Ez az a hely, ahol az a hely, amely Fedák Sári számtalan művész, hős, kultúrteremtő embert adott a nemzetnek. Ez az a hely, ahonnan mi jöttünk. Ez egy olyan vidék, ami a történelmével, kultúrájával, hőseivel és áldozatvállalásával szervesen hozzá tartozik a magyar nemzet egészéhez. Tudják, mikor kinézek otthon az ablakomból, Jánosiba, Makkos Jánosiba, ugyanazokat a hegyeket látom, Kárpátoknak a hegyeit, amit itt Sátoraljhelyen, a Magyar Kálvárián. Az itt létrehozott stációk közül a 14. a miénk, Ungvár és Munkásnak állít emléket. Annak a munkásnak, amely nemzetünknek adta Matöl Péter szobrászművészt. Azt a szobrászművészt, aki megátgondolta és létrehozta a Vereckei emlékművet, illetve az itt imádkozó turulszobrot. És sajnos az a város, amikor 2022-ben kitört a háború, rá egy pár hónapja a turumadarat ismét leverték. Ezek a hegyek nem csupán a természet csodái, ezek a hegyek a történelmünk őrzői. A honfoglalástól kezdve a magyarság számára mindig védelmet, otthont és kapaszkodót jelentett. Őseink megvédték, ápolták és megtartották ezt a vidéket generációkon átívelő hűséggel. Ezért ma is kötelességünk, hogy őrizzük a nemzet közösségünk minden részét, és ne engedjük, hogy a magyarság egyetlen nemzet része is eltűnjön. Minden egyes magyar számít. Ahonnan mi érkeztünk, ott élnek ma talán a legnehezebb sorsban a magyarok. Ukrajnában 2022. február 24-e óta, most már lassan 5 éve dúl a háború. De valójában ez a háború már 2014-ben elkezdődött. Azóta légiriadók, áramszünetek és kényszer sorozás nehezítik meg mindennapjainkat. Talán a honfoglalás óta nem volt akkora mértékű embermozgás Kárpátalján történetében, mint ami most a háború éveiben megtapasztaltuk. Arra a vidékre, ahol kb. 150 ezer magyar élt, több mint 600 ezer belső menekült ukrán érkezett Kelet-Ukrajnából. Itt élnek velünk, és nagyon sok magyar elhagyta, kényszerült elhagyni Kárpátalját. Mi, akik ott maradtunk, minden nehézség ellenére segítünk menekülteknek is, mert fontosnak tartjuk azt, hogy emberek maradjuk. Fontos, mert keresztények vagyunk. Ez diktálja a magyar szív is. Elfogadjuk a sorsunkat, vállaljuk a terheinket, de közben van egy cél, amelyből nem engedhetünk. Az, hogy megmaradjon a magyar szó Kárpátalján. Megmaradjon a magyar iskola, megmaradjanak a templomaink. És legyen jövőnk a szülőföldünkön. Más népekkel együtt élve, békességben és kölcsönös tiszteletben. Mert mi nem elvenni akarunk másoktól, hanem megmaradni szeretnénk, őrizni az örökséget, amelyet elődeinktől kaptunk. És továbbadni gyermekeinknek azt a hitet, kultúrát, a nemzeti identitást, amelyet évszázadokon át megtartotta a magyarságot. A feleségemmel 5 lány nevelünk, és büszkék vagyunk arra, hogy 2 már egyetemista, Zsófi lányunk már az egyetemet végzi az idén, és 3 középiskolás gyerekünk is van. A gyerekek ajándéka Jóistentől, és küldetés is. És ugyanez a küldetés tudat vezetett bennünket akkor is, mikor 2012-ben 34 keresztény családdal Munkács mellett létrehoztuk közösségünket, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületét. Mára több mint 1000 tagcsaládunk van minden magyar településről, ahol magyarok élnek Kárpátalján. Évente közel 100 programot szervezünk, háborútól, Covid-tól függetlenül, hogy a családok együtt lehessenek hitükbe, magyarságukba és összetartozásukba megerősödhetnek. Az elmúlt években különösen megtapasztaltuk, milyen hatalmas ereje van a nemzeti összefogásnak. Annak, hogy a magyar nemzet egésze összefogott a kárpátai magyarok megsegítéséért. Ezért a támogatásáért, ezért a szeretetért, ezért a sok imáért szívből mondok köszönetet. Mert higgyék el, az összefogás nem csak anyagi segítséget jelent, ez lelki erőt ad, reményt ad. Bizonyosságot ad arról, hogy a magyar nemzet él, összetartozik és képes megmaradni. Hiszek a magyar nemzet megmaradásában, de ez rajtunk is múlik. A hitünkben, a kitartásunkban, a közösségi felelősségvállalásunkban. Egy biztos, Isten nélkül, hit nélkül nem lehet túlélni ezt a nehéz időszakot. Hit nélkül nincs megtartó erő, Isten nélkül nincs jövő. Azért arra kérem önöket, különösen benneteket, fiatalokat, őrizzétek hiteketeket, őrizzétek magyarságotokat, őrizzétek közösségeiteket, mert csak itt maradhatunk meg, csak így lehet jövőnk, csak így adhatjuk tovább mindezt, amit őseink ránk bíztak. És végül mindenkinek azt kívánom, hogy találja meg a hitvallását, találja meg a boldogságát ott, ahol a Jóisten helyezte. Találja meg azt a szolgálatot, amelyel gazdagíthatja családját, közösségét, nemzetét. Kívánom, hogy a saját szülőföldjén tudjon gyökeret ereszteni, értéket teremteni, családot alapítani. Mert megmaradásunk záloga nem csak az összefogás, hanem az is, hogy minden nemzedék megtalálja a helyét, a küldetését és a jövőjét. Isten áldja a magyar nemzetet, Isten áldja minden magyar közösség életét szerte a világon. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Összeállításunk végén Kis Gergely Márton református lelkipásztor gondolatait hallják.

0: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Elnök úr szavaival kapcsolatban, Tarpay elnök úr gondolataival kapcsolatban mondom azt, hogy az a reménység, ami megfogalmazódott az ő hitvallásukban és az ő kiállásukban, az minden bizonnyal abból fakad, amelyet a Szentírásban így olvasunk, Ézsaiás prófétától, akkor ezt mondja az Úristen, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, a folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened, a te szabadítód. Reménységre hív bennünket az Úr, bármilyen körülmények között éljünk is, a reménység pedig nem szégyenít meg. Lehet, hogy áradnak a folyók, amelyek mindent elsöprő erővel akarnak bennünket is magukkal ragadni, de aki az Úrhoz tartozik, azt nem sodorják el az áradatok. Lehet, hogy két tűz között perzselődünk, és rosszul érezzük magunkat, de mégsem égünk meg. Az, hogy az Úristen velünk van, az nem azt jelenti, hogy nem lesznek tragédiák, nincsenek nehézségek, nincsenek mélységek, amelyeket nekünk meg kell járni, de azt tudhatjuk, hogy ott van velünk az Úr. Ezt tudta Szent Simolnár Albert is, aki a 17. század elején azzal a fohásszal fordult az Úristenhez, amelyben először is bűnbánatot tart, és aztán kéri az Úr szabadítását. Így tartsunk mi magunk is bűnbánatot, és kérjük tőle megtartó erejével a szabadulást a nyomorúságainkból.
1: Kedves hallgatóink! Elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben a Nemzeti Összetartozás napjának Sátoraljaújhelyi eseményéről hallottak összeállítást. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. 14. Leo a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten.

0: Leó pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. A Jézus Társasága által 2029-ig meghatározott négy fő irányelv alapján Leó pápa arra buzdította a jezsuita felsőoktatási intézményeket, hogy adjanak teret a lelki gyakorlatoknak és a megkülönböztetésnek, biztosítsanak lehetőséget a továbbtanulásra hátrányos helyzetűeknek, mutassanak példát az ökológiai fenntarthatóságra, és tudatosan nézzenek szembe a mesterséges intelligencia adta kihívásokkal. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit.
1: I trust that your visit to Rome and to the Vatican will serve to strengthen your bonds both with the successor of Peter as well as with the leadership of the Society of Jesus, which has been involved in the field of education for centuries.
0: Római és vatikáni látogatások bizonyára megerősíti kapcsolataikat Péter utódával és a Jézus Társasága vezetőségével, mely évszázadok óta foglalkozik a neveléssel. Miközben hálával tekinthetünk mindarra, amit eddig nevelési intézményeikben megvalósítottak, tudatában vagyunk annak a sok kihívásnak, amivel az emberiségnek ma szembe kell néznie. Korszakváltó időket élünk. Társadalmaink egyre szekularizáltabbak. Sokan igyekeznek kiirtani a közéletből és a népi kultúrából minden utalást Istenre. A politikai rendszerek gyakran nem válaszolnak a szegények, a migránsok és a kirekesztettek kiáltására. A fiatalok gyakran remény nélkül maradnak egy olyan világban, amelyik nem tud jobb jövőt ígérni, ahol a természeti környezetet tovább pusztítják azok, akik nem a közjóra, hanem önös érdekből akarják kizsákmányolni a bolygó erőforrásait. Egyre növekszik a mesterséges intelligencia befolyása és hatása életünkre, rajzolta meg a korképet Leó pápa. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 2019-ben megerősítette a jezsuita rend négy egyetemes apostoli preferenciáját, vagyis azokat a területeket, amelyekkel a Jézus Társasága kiemelten szeretne foglalkozni 2029-ig. Ezek az irányelvek segíthetnek a felsőoktatásban jelentkező kihívások kezelésében is. Leó pápa sorra vette a preferenciákat, kezdve a jezsuita lelki gyakorlattal és megkülönböztetéssel, mely kijelöli az utat Istenhez, és természetes módon egészíti ki az akadémiai tevékenységet. Aki kutatásokat vezet, aki a tanulásnak szenteli magát, és aki az igazságot keresi, végső soron Istent keresi, tudatosan vagy tudattalanul.
1: It is therefore essential to provide ways for members of your academic communities to come to know the one who is truth.
0: Ezért lényeges olyan módozatokat felkínálni, amelyekkel az egyetemi közösségek tagjai megtanulják felismerni őt, aki az igazság. Korunkban sok fiatal és felnőtt kezdi újra felfedezni a keresztény hitet, esetleg egy olyan életszakasz után, amelyben kissé eltávolodtak Istentől. Ennek a fiatalok körében tapasztalható, kézzelfogható és növekvő Isten utáni vágynak a fényében a pápa arra kérte a jezsuita egyetemeket, hogy intézményeikben továbbra is adjanak lehetőséget a lelki gyakorlatokon való részvételre. Így az akadémiai közösségek tagjai személyesen találkozhatnak Urunkkal, szabadon szolgálhatják őt a hétköznapi életben. Hasonlóképpen a lelki gyakorlatokon használt megkülönböztetés elve hasznos eszköz lehet az egyetem vezetői számára, hogy nyitottak maradjanak a Szentlélek sugallata előtt mindennapi döntéseikben. A Jézus Társasága által kitűzött második preferencia a szegények és a kitaszítottak megsegítése, ami ma különösen fontos vállalás, hiszen rekordszámú testvérünk él szegénységben, folytatta beszédét Leó pápa. Sokan kénytelenek elhagyni hazájukat különböző okok miatt, mint a háború, a vallási vagy politikai üldözés, az éhezés vagy a klímaváltozás következményei. Az észak-amerikai jezsuita felsőoktatási intézmények feladata nem csak az, hogy megismertessék diákjaikkal a társadalom peremén élők által elszenvedett igazságtalanságokat, hanem az is, hogy hathatós csatornát hozzanak létre a rendszer megváltoztatására, olyan új modellek felkínálásával, amelyek a szolidaritásban és a közjóban gyökereznek. Fontos továbbá lehetőséget adni a továbbtanulásra a bevándorlóknak, a menekülteknek és az alacsony társadalmi és anyagi státuszú személyeknek. Ezáltal jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba, ahol élnek, valamint gazdagíthatják a diák közösség egészét tapasztalataikkal és eltérő nézőpontjukkal.
1: Your colleges and universities are likewise natural places for accompanying young people in the creation of a hope-filled future, which is the third preference.
0: 14. Leó pápa rátért a harmadik irányvonalra, amelyet a 2019 és 29 közötti időszakra meghatározott a Jézus Társasága vezetése. Támogatni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében. Ehhez az egyetemek természetes helyet kínálnak. A diákok rendszerint tele idealizmussal és energiával kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, és gyakran igyekeznek szolgálni mások igényeit. A jezsuita kampuszokon a természetes módon születő barátságok, a találkozási lehetőség, a múlt és jelen nagy tudósainak gondolataival és kutatásaival a javulás reményét és ígéretét hordozzák. Továbbra is mozdítsák elő ezt a reményt az egyetemi közösségek tagjai között, a párbeszéd, a szolgálat és az imádság alkalmain keresztül. Emlékezzenek mindig arra, hogy Krisztus feltámadása reménységünk végső forrása, és hogy vele minden lehetséges.
1: The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
0: A negyedik preferencia egy másik sürgető kötelességünkre irányítja a figyelmet, vagyis a teremtett világ gondozására, amelyből ki kell vennünk a részünket. Ez különösen fontos feladat, látva azt, amiben a mindennapokat éljük, a klímaváltozás hatásait, az erőforrások kizsákmányolását, amit a közjó rovására folytatnak néhányan. Leó pápa ezért arra buzdította az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit, hogy megfeszített erővel érzékenyítsék hallgatóikat a jelenlegi veszélyekre, valamint hogy hagyják, hogy közösségeik az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándéka iránti hála példái legyenek. Így módon intézményeik példamutatással is taníthatnak, nem csak az elmélettel. A Szentatya szólt még korunk egyik meghatározó jelenségéről, a mesterséges intelligenciáról, amivel más új technológiák széles táblatokat nyitnak előttünk, amelyeket bár sejthetünk, de teljesen nem vagyunk képesek előre látni. Fontos most elkezdeni szembenézni ennek a fejlődésnek a következményeivel, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. A jezsuita egyetemek sajátos szerepet játszanak ebben a tekintetben, főként azzal, hogy új lendületet adnak az egyház szociális tanításának, így a mai korhoz igazodva és hatékonyan tudunk szembenézni a digitális forradalommal.

Az Észak-Amerikai Jezsuita Kollégiumok és Egyetemek Szövetségéhez 27 felsőoktatási intézmény tartozik jelenleg az USA-ban. Közéjük tartozik a Georgetown University, a Boston College, a Fordham University, a Loyola University Chicago, a Santa Clara University, a Gonzaga, a Loyola Marymount University és a Szent Kereszt Kollégium. Céljuk a jezsuita katolikus identitás és küldetés ápolása, az igazságos hitre nevelés, az egyetemek közötti országos, nemzetközi és online együttműködések támogatása, valamint szakmai és vezetői fejlesztési programok szponzorálása. A jezsuita rend 2019-ben 10 évre meghatározott irányelvei a következők. Megmutatni az utat Isten felé a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés révén. Segíteni az embereket, hogy rátaláljanak Jézusra és kövessék őt. A kitaszítottak társául szegődni. A kiengesztelődés és társadalmi igazságosság küldetésének jegyében a szegények, a kiszolgáltatottak, a kitaszítottak és mindazok mellé állni, akiket a társadalom értéktelennek tekint. Együtt haladni a fiatalokkal a reményteljes jövő megteremtésében. Óvni közös otthonunkat. Jézus követőiként a többi jó akaratú emberrel közösen kell munkálkodnunk az Isten által teremtett világ megóvásáért és megújításáért. 2019. február 6-án kelt megerősítő levelében Ferenc pápa leszögezte. Az első preferencia döntő jelentőségű, ugyanis alapfeltételként magában foglalja, hogy a jezsuiták az imádságon és megkülönböztetésen keresztül személyes és közösségi kapcsolatot ápolnak az Úrral. Ezen imádságos lelkület nélkül a többi preferencia nem terem gyümölcsöt. A jezsuiták a 2029-ig tartó időszakban ennek szellemében folytatják apostoli küldetésüket.

0: Leó pápa a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten. A 14. Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztórium június 26-án pénteken kezdődött az eukarisztia ünneplésével a Szent Péter bazilikában. A bíborosok június 26-án és 27-én gyűlnek össze a Vatikánban, hogy elmélkedjenek a mai egyházat és a világot érintő kérdésekről. A találkozó a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisével kezdődött, amelyen a konzisztórium munkáját Szent Péter és Szent Pál oltalmába ajánlották, akik ünnepével zárul a tanácskozás. Prédikációjában Leó pápa emlékeztette a bíborosokat, hogy a konzisztórium éltető forrása maga Krisztus, ahogyan az evangélium hirdeti.
1: Io sono la vite vera.
0: Én vagyok az igazi szőlőtő. Kifejtette, hogy maga az evangélium készíti elő a talajt ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ezután három vezér elvről elmélkedett, amelyekre a megkülönböztetés irányulhat ezekben a napokban. A hit igazi szabadságában való osztozás, az egységben a béke ajándékának kérése, és az engedelmesség általi harmónia elfogadása. Miközben kérjük Istentől, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, jelentős, hogy a konzisztóriumunk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének előestéjén kerül megrendezésre. Álljunk meg tehát, hogy megemlékezzünk a római katolikus egyháze két pilléréről, a két misszionárius vértanúról, akiknek prédikációja egyé vált életükkel odáig menően, hogy a szentírás részévé vált, hangsúlyozta Leó pápa.
1: L'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede e la vera libertà.
0: A Szent Atya először arra kérte a bíborosokat, hogy engedjék magukat Szent Péter és Szent Pál példája által vezetni, akik arra buzdítják a hívőket, hogy osztozzanak a hit igazi szabadságában. Kifejtette, hogy pontosan az Úr Jézussal való kapcsolatunk szabadít meg minket a bűntől és a félelemtől. Amikor arra hív minket, hogy kövessük őt, az apostolok utódaiként küld minket a világba. A hit az az erény, amelyet soha nem szabad magától értetődni.

0: hitnek venni, amely életet ad az egyháznak, mert ez a kegyelem táplálja az egyetlen szőlőtől veszőit. Az élő egyház az az egyház, amely hisz a Szentlélek szívünkbe áradt ajándéka által. És ez az egyház sok gyümölcsöt terem, mutatott rá a pápa.
1: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Másodszor Leó pápa arra kérte a bíborosokat, hogy kérjék a béke ajándékát az egységben. Az emberiséget sújtó számos konfliktusra reflektálva hangsúlyozta, hogy a háború soha nem méltó az emberiséghez, és Isten soha nem áldja meg azt, mert még ha csúcs technológiás fegyverekkel is rendelkezünk, a teremtő intelligenciával és szabad akarattal ruházott fel minket, hogy emberként és ne állatként oldjuk meg a konfliktusokat. A pápa ezután hozzátette, hogy a béke az igazságosság kötelessége, mert egy emberi család vagyunk, egy Magnifica Humanitas, amelynek feje és megváltója Krisztusban található. Utalva az első enciklikájában felvázolt útra és felidézve Szent VI. Pál tanítását, 14. Leó arra buzdított, hogy álhatatosan építsük a szeretet civilizációját, amelyben az igazságosság és a szeretet elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ahogy az evangéliumot hirdeti, örömök és üldöztetések közepette is, az egyház soha nem részrehajló, mivel mindenkiért van, és mindenkihez a megtérés és az üdvösség ugyanazon üzenetét intézi, emlékeztetett a pápa.
1: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del verbo fatto carne per noi.
0: Végül 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy öleljék magukhoz az engedelmesség általi harmóniát, olyan meghallgatásként, amely felismeri az értünk testélet ige ajándékát. A figyelmes meghallgatáson keresztül a Szentlélek vezet minket, rámutat a lelkipásztori kihívásokra és lehetőségekre, megtisztítja szándékainkat és kijavítja mindazt, ami letér a közös utunkról. Határozottan kiemelte a szinódus folyamatban lévő végrehajtását, amely mindenkit arra hív, hogy haladjon előre a hit egységében, a béke előmozdításában és Jézus az élő ige iránti engedelmességben. A pápa azzal zárta homíliáját, hogy hangsúlyozta. A kollegiális módon végzett közös munkánk testesíti meg azt a szinodalitást, amelyben minden megkeresztelt részt vesz Isten népének egységében. A szinodalitás és a kollegialitás valójában a keresztény testvériség formái, amelyek összekötnek minket, mint megkeresztelteket és mint püspököket.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va.

0: a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Rakovszky Zsuzsa, a kettő és az egy. Kezdetben ott állt a világ, és köztem. Akkora nagy volt, hogy észre se vettem, hogy tőle kapja a bögre, a kis szék, a kurta gyep azt a könnyű ezüst fényt. Amikor elment a hóba, a szélbe, sírva kitett a világ küszöbére. Később úgy jött, mint kedves fiatal nő, ember alakban, éppen ahogy illő. De a mindenség rejtjele, az arca mindent ígért, bár ő nem is akarta. A kozmoszt gyönge vállaira raktam. Sokalta elment. Magamra maradtam. Most pilleként itt repdes a szememben, pillám mögött, és nem hagyhat el engem. Most látom csak az abroszból, a tálból, a falból is az ő léte világol. Az áglombja, az árnybolyha mögött ő. Én elfogyok, s megint egy lesz a kettő.
1: Rakovszky Zsuzsa, a kettő és az egy című versét Dér Gabriella mondta el. Rakovszky Zsuzsa, Kossuth díjas magyar író, költő, műfordító, Sopronban született 1950-ben. A soproni Martos Flóra gimnáziumban érettségizett, egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, majd Budapesten folytatta, és ott szerzett magyar-angol szakos tanári diplomát. 75-től 81-ig könyvtárosként dolgozott, majd a Helikon kiadónál lett szerkesztő. Utána szabad foglalkozásuként fordításból élt. Jelenleg Sopronban él, elsősorban angol, amerikai költőket és prózát fordít. Verseit kezdettől fogva általános kritikai elismerés fogadta.

0: A nap imája.
1: Én Istenem, azért fordulok hozzád, mindenható Isten, hogy tőled kérjem azt az ajándékot, amit az összes teremtmény sem képes bármi módon nyújtani nekem. Nem bátorkodnék hozzád fordulni, ha valaki más képes volna meghallgatni engem. De mivel, ó Istenem, szívem megtérése, amit tőled kérek, olyan dolog, amely meghaladja a természet minden erejét, nem fordulhatok máshoz, csak a természet és a szívem mindenható teremtőjéhez és Urához. De kihez kiáltsak, ó Uram, kihez meneküljek? Rajtad kívül senki sem képes teljesíteni reményemet. Maga Isten az, akihez könyörgök és akit keresek. Ó Istenem, egyedül hozzád könyörgök, egyedül hozzád fordulok, hogy elnyerjem megtérésemet.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed.

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miként

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép napot és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. június 27-én szombaton, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet rövidesen egyházi hírek követnek. Utána szólj, Uram, a mai napi evangélium hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelven. A szentek szent életű emberekben a mai napon Szent László királyról hallanak, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 órakor hírekkel jelentkezünk, majd a zenemestereiben a Kovalszky meg a Vega együttes pályafutását ismerhetik meg. 14 órától a 7 évfordulóját kedről, majd a közelképet péntekről ismételjük meg. Ugyanebben az időpontban, tehát 14 órától Tokai vételkörzetünkben, a Lélek műhelyben kulturális magazint hallanak, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson a Szülőföld című összeállításunk hangzik el. 15 óra 5 perctől a Zöld hullámot ismételjük meg, majd 7 nap című műsorunk hangzik el. 16 óra 5 perckor kezdődik majd a kávéház, melynek vendége a mai napon Grélusz Dániel lesz. Ezután regionális híreket, majd regionális sporthíreket hallanak, és megismételjük 17 óra 30-tól a Krisztus kereszt az erdőn múlt vasárnapi adását. 18 órától rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Azt követően elmondjuk az imát Csepelényi György vértanú boldogávatásáért, majd egyházi híreket hallanak, és a legkisebbeknek esti mesével kedveskedünk. 19 órától a harangszó után hírek, majd ökumené. 19 óra 35 perctől pedig karitász perceket hallanak. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 20 órai híreket követően hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Megalakult a katolikus karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szolgálat létrejöttét sajtóesemény keretében jelentették be a Katolikus Karitász országos központjának udvarán, Budapesten. Az eseményen Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója hangsúlyozta, a szervezet küldetése immár 95 éve változatlan, vagyis jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Mint fogalmazott, az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása, és szervesen illeszkedik a Karitász életvédelmet szolgáló programjai közé. A Karitász mentőszolgálatának megalakulása nem csupán egy jármű beállítását jelenti, sokkal inkább annak megerősítését, hogy minden emberi lélek érték, fogalmazott. Hozzátette, a szolgálat önkéntes, orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre. Dr. Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvosigazgatója köszöntőjében a két szervezet közös küldetését hangsúlyozta. Mint fogalmazott, bár az Országos Mentőszolgálat és a Katolikus Karitász más-más eszközökkel végzi munkáját, szolgálatuk középpontjában ugyanaz áll. A bajba jutott ember segítése. Egy dolog közös mindebben, hogy a beteg emberekért tesszük a mindennapi munkánkat, fogalmazott. Köszönetét fejezte ki az együttműködésért, és kiemelte, hogy a Karitász mentőszolgálata, az önkéntesség, a szakmai tudás és az emberi szolidaritás közös ügyét erősíti. Átadták a Hajdúdorogi Főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. A 249 négyzetméteres épületben 3 önálló egységet alakítottak ki, amelyekben összesen 7 klimatizált szoba, 5 fürdőszoba és 3 modern, jól felszerelt konyha áll a gyermekek és kísérőik rendelkezésére. A konyhák egyben közösségi térként is használhatók. Az energiahatékonyságot és a környezetvédelmet napelemes rendszer szolgálja. A szobák 25 fő egyidejű elhelyezésére alkalmasak. A 838 négyzetméteres telken kerti sütögetőt és két filagórát is elhelyeztek, így minden lehetőség adott a közös programokhoz, legyen az játék vagy csendes pihenő. Lezárultak az Egri Andrássy György Katolikus Középiskola külső felújítási munkálatai. A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Éva igazgató elmondta, Szmrecsányi Lajos egriesek alapította az iskolát 1921-ben, 31 diákkal és 5 tanárral a líceum épületében kezdték meg a munkát, ám a kimagasló szakmai munka olyan gyorsan országos elismerést szerzett az intézménynek, hogy a diákok létszámának növekedése miatt rövid időn belül bővítésre volt szükség.
3: 1921-ben az akkori egri érsek, Szmrecsányi Lajos érsek alapította a mi iskolánkat. 31 diákkal és 5 tanárral a liceum épületében kaptak 2 tantermet, és ott kezdték meg a tanítást. Az egyik a osztályterem volt, a másik pedig a tanári. Az ott folyó szakmai munka, kimagasló szakmai munka országos elismerést hozott ennek a képzésnek nagyon gyorsan. Ennek következtében nőtt a diákok létszáma évről évre, hamar kinőtték a liceumban kapott termeket.
2: A jelenlegi iskola 1927-ben készült el az Angol Kisasszonyok Lánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az Egri Főegyházmegye 260 millió forintos támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására. Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke rámutatott, hogy az oktató-nevelő munka során az iskola legfontosabb eszköze az intézmény lelke.
4: A legfontosabb egy iskolának a lelke, az, hogy Krisztus jelen van-e. Krisztus nem tudjuk külső eszközökkel bevinni, hanem a szívünkben, a lelkünkben, a hitünkben jelenítjük meg. Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában, az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
2: Örömét fejezte ki, hogy mind a pedagógusok munkájában, mind pedig a diákok lelkiismeretes tanulásában kézzelfoghatóan jelen van Isten. Petrasovszky Manó egy görögkatolikus festősors a 20. században címmel új időszaki kiállítást lehet megtekinteni a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumban. A tárlat célja, hogy a látogatók átéljék azt a spirituális és művészi gazdagságot, amely a művész több évtizedes munkásságát jellemzi. Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész, a kiállítás kurátora, elmondta, a művész munkáiban a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik.
5: Petrasovszky Manónak a stílusát a hagyományhoz és a modernitáshoz való ragaszkodás egyszerre jellemezte, tehát megpróbálta a régi koroknak a művészeti elemeit a saját kora köntösébe öltöztetni. Ugye alapvetően vallásos témájú képeket festett, mondhatjuk azt, hogy megpróbálkozott az ikonfestészettel, hiszen görögkatolikus közegből származott, és az elméleti írásai alapvetően erről szólnak, hogy mit jelent a bizánci hagyomány, az oroszlán festészet. Erről sokat írt, és ugye érdemes azt megnézni, hogy ez a műveiben hogyan valósult meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy hagyományhoz való ragaszkodás a műveiben, ami például az aranyháttér, a díszes aranyháttér, ugye a szent figuráknak ikonosságra törekvő beállítása abszolút érzékelhető, ugyanakkor egyfajta neobarok, neoklasszicizmus is érzékelhető a művein.
2: Dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója szerint ez a kiállítás azért is különleges, mivel korábban nem nyílt hasonló az alkotó műveiből.
6: A második világháború utáni változások során, ugye, amikor az egyházi művészet nem volt egy különösebben kedvelt vagy elismert műfaj, neki még nem volt életmű kiállítása. Tehát ez egy posztumusz kiállítás, amivel az életmű három nagy korszakát jelenítjük meg, és ezzel, mint egy emléket állítva, egy különleges egyházművészeti korszaknak az az időszak, ami a görögkatolikus egyházban, azt hiszem éppen Petrosuszki Manó művészetével véget is ért, az a fajta naturális festészet, amiben benne van a bizánci ihletettség, hiszen ő nagyon jól ismerte a bizánci festészet sajátosságait, de mégis ő azt tanulta, hogy mindenféle stílusban kell tudni festeni, és a római katolikus közösségeknek épp úgy, mint görög katolikus közösségeknek.
2: Ismét a sajúpálfalai kegyhelyen gyűltek össze a Miskolci Egyházmegye hittanosai, hitoktatói és papjai, hogy közösen adjanak hálát az elmúlt tanévért. A Szent Liturgián Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök szólt a gyerekekhez. A Szent Páltól felolvasott apostoli szakaszt idézve arra emlékeztetett, hogy Krisztusban mi is sokan egy test vagyunk. A keresztény ember nem csak önmagáért él, hanem mindnyájan együtt, egymásért is felelősséget hordozunk. A főpásztor arra bátorította a hittanosokat, hogy a tanév során szerzett tudás és élmények mellett a szeretetben, az egymás iránti figyelemben és a jóságban is növekedjenek. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz, 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők azt írják, az idei találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja, szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe, fogalmaznak. Hagyományosan Ternyák Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét, és lesznek koncertek, kis csoportos beszélgetések, tanúságtételek és kulturális kísérőprogramok is. Július 4-én lesz a 18. országos Roma zarándoklat a Mátraverebélyi Szent Kúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kós Ede, egri főegyházmegyés atya tanítását hallgathatják, majd tanúságtételek és egyéb hagyományos programok is lesznek. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá. Szeresd fere barátodat, mint saját magadat. Ez a két parancs valójában csak pünkösdik két parancs, de attól fogva, hogy Isten a Szent Lelket elküldve saját szeretetét ajándékozta nekünk, hogy vele szeressünk, az Isten és ember szeretet valójában egy. Nem is parancs többé, hanem legbensőbb természetünk követelménye, hiszen az Isten gyermekségnek az a természete, hogy szeret. Akkor mégis miért olyan nehéz megtanulni úgy szeretni, ahogy Jézus szeret minket? Azért, mert nem engedjük érvényesülni Isten gyermeki természetünket, hanem a régi Ádám módjára bujdokolunk a minket szerető Isten elől. Szent László szeretete főként a gyengék és kicsinyek védelmében mutatkozott meg. Ez megszégyenít minket, akik nem látjuk meg közvetlen környezetünkben sem a segítségre szoruló gyengéket, sem a kicsinyeket. A szeretet első igazi cselekvése, hogy meglátja a valóságot, a rejtett, a felszínen talán nem is látható lelki nyomorúságot. Enélkül nincs igazi szeretet. Jézus belelátott kortársai szívébe, nem isteni mindentudásával, hanem szeretettől áthatott tekintetével. Aki szeret, Isten szemével nézi a világot. Az észreveszi, hogy az ellenség is csupán belső szenvedését, szorongását bújtatja az agresszivitás álarcába. A látszat ugyanis gyakran csal. Külsőleg lehet, hogy erősnek és egészségesnek látszik valaki, de lelkében zavart és nyomorúságot hordoz. A próféták és szentek az isteni szeretet és irgalom követei voltak. A szeretet nem elfogultá, homályosan látóvá tette őket, hanem éppenséggel megélesítette szemüket, hogy lássák a valós világot, s benne küldetésüket.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Keď Ježíš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník prosbou. Pane, sluha mi leží doma, ochrnutý a hrozne trpí. On mu povedal, prídem a uzdravím ho. Stotník mu odpovedal, Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj slucha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek, a mám pod sebou vojakov. Ak da ktorému poviem, choď, ide, inému, poď sem, tak príde, a svojmu sluhovi urob toto, on to urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal, veru, hovorím vám, takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom, a Jakubom v nebeskom kráľovstve a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. A stotníkovi Ježiš povedal, choď a nech sa ti stane, ako si uveril. A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testinná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli si k nemu mnohých posadnutých zlými duchami a on slovom vycháňal duchov, a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izajáš. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
5: Kanadre géla szande kapernáu moek selen gáro géla szangla leszte, rája pendas leszke, muro skumpo banges pasjolk héde, hajz urá lesz báre duhasi lesz. Zsáb hajszaszt járab lesz pendas leszke. O selen gokadi pendas leszke, rája, molapkati ándre te ábe szande muro kér. Badejek borba, haj muro szlóga szaszt jola. Vimetel unomanusszom, haj ketányi szlógintél a muravaszt. Te kodi penavle jekeszke zsatar, zsáltár le kábreszke apkat he, kot he avel mande, vaj mure szlóga kete penab, ker kadi mange, kerela. Kana kadi sundaszó Jézusi, csudi szájló, haj karink peszke manus boldaszpe. Óvá penab tu menge, ande o Izrael csimaladjilem kabora patyipasza. Anda kadi penab tu menge, Budzsén ábnakat haro oriento, hajkat har ovesztjúna téle, te máren le cerhako kilopasa o Ábrahám, o Izsák hajpasa o Jákobán, de le rájeszkot hem, le temeszke sávóren pele ábrisúdena lesz, pe ábritno tunyáriko. Kothe róipe haj dandengo kriciipe avla. Le selengár eszke pale kadipendas a Jézusi. Zsá, te avel kadeszár patyájlan, a szlúga inke ande kodot császos asztilo. Kana o Jézus andre gélo andele petroszkok her, kodol lesz a szokra, ando páto arachlas muina szvái. Hutyildasz lako vaszt, haj kodol eszke ande jek nácsi lelako tátipe. Opre ustili, haj szlúgál dinasz leszke. Kana andre rátyájlas bute bangeszte besle manus es ingerdeleszte, Peska borba szábrinásodasz le biúzse duhon, andalende, haj szabore zsénen szasztjárdasz. Kade peci szájlasz kodi, szó Izajás pomenyílasz, pe pestelasz amáre bezeha, haj píravelasz amáre naszváipe.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangélium nach Matthäus. Az die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, gingen sie zu ihm. Einer von ihnen, ein Gesetzlehrer, wollte ihn prüfen und stellte ihm eine Frage. Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auf diesen beiden Geboten beruhen das ganze Gesetz und die Propheten. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek. Szentéletű emberek.
8: Szent László magyar király. Lengyelországban született 1046-ban, meghalt 1095. július 29-én. 49 évet élt. Prohászka Ottokár, a nagy magyar püspök írja. A magyar népnek a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a hősök. A magyar kar, a bátor szív nem szűnt meg lelkesíteni a népet, s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak ugyan keresztelve, de a nép lelke még nem, mert a nemzet akkor válik keresztényé, amikor eszményeit keresztelik meg. A régi vitézséget Szent László tüntette fel önmagán. Ezáltal a jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet. 1046 körül született Lengyelországban, ahol édesapja, a későbbi első Béla magyar király 1060-tól 1063-ig uralkodott, tehát első Béla magyar király számkivetésben élt. Édesanyja, második Miciszláv lengyel király leánya, Ricséza, Nőágon második Ottó császár dédunokája, két fiú és több leánytestvére volt. Bátyja Géza 1074 és 1077 között uralkodott. A lányok közül Zsófia egy német őrgrófhoz ment feleségül, Ilona pedig a horvát király felesége lett. László 4 vagy 5 éves korában hazakerült Magyarországra, és a legszebb éveit Biharvárában töltötte. Édesapjától az igazi vitézséget, lovagias lelkületet, édesanyjától pedig, aki kolostorban nevelkedett, a mélyen vallásos lelkületet örökölte. László 2-szer házasodott. Első felesége valószínű, hogy magyar leány volt. Ebből a házasságból született leányát Jaroszláv orosz nagyherceg vette feleségül, majd özvegységre jutva a német ellenkirály leánya Adelheid lett a második felesége. A tőle született Piroska, Iréne leányát János bizánci császár vette feleségül. László király így szinte az összes szomszédokkal rokonságba került, köztük az akkori 2 hatalmas dinasztiával is, a némettel és a göröggel. Vitézségével először 22 éves korában a cserhalmi ütközetben tűnt ki, amikor egyedül 6 kunt vágott le és megszabadított egy elrabolt magyar leányt. Sok fennmaradt erdélyi templomfreskó örökítette meg ezt az eseményt mind a mai napig. Gelencén, Bibarcfalván, Csíkszentmihályon és így tovább. Ezzel a tettével egyszerre megnyerte a népbizalmát. Lelkesedtek érte. Ettől a perctől kezdve szőni kezdték alakja köré a legendák hosszú sorát, amely évszázadokkal a halála után is folytatódott. 1077-ben került a magyar trónra. 18 esztendeig volt Magyarország egyik legnagyobb királya. Míg Szent István király halála után, trónörökös hiányában csak gyenge királyok uralkodtak, belháborúk dúltak, ellenséges betörésektől és pogány lázadásoktól szenvedett az ország, Szent László minden téren rendet teremtett. Az országba állandóan betörő kunokat ismételten leverte és végül letelepítette. A mai Dalmáciát és Horvátországot Magyarországhoz csatolta, Zágrábban püspökséget alapított és templomot építtetett. Magyarország határai egészen az Adriai tengerig terjedtek. Legnagyobb tette mégis a pogány magyarság végleges megnyerése volt a kereszténységnek. Ezzel megkoronázta térítő királyunk István király munkáját. Ő is püspökséget alapított, több monostort és csodálatos templomokat építetett. A keresztény tanítást nem csak hirdette, hanem ő maga meg is élte. Szerette Istenét, embertársai felé pedig igazságos, jogaikat védő volt. Nagy tiszteletben tartotta az apostoli, egyszent, katolikus anyaszentegyházat. Szigorú törvényeket volt kénytelen hozni a lopás, rablás ellen. Szigorú, de igazságos uralkodó, a lovagi erények mintaképe lett. Kortársai közül egy fejjel kiemelkedett, magas termete miatt, de erényeivel is. Ez volt az oka annak, hogy amikor az európai fejedelmek a Szentföldre fölszabadító sereget szerveztek, fővezérnek László királyt választották. Sajnos korai és hirtelen halála ezt megakadályozta. Közismert volt vendégszeretete. Nem egy királyi és fejedelmi ivadék talált menedéket udvarában. A magyar nemzet és az igaz egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor 7. Nagy Szent Gergely pápa engedélyével 1083-ban oltárra emelte a kegyes emlékezetű királyt, Szent Istvánt, azután Szent Imrét és Szent Gellértet. A Szent Jobb őrzésére megalapította a Berettyóvölgyi Szent Jobb apátságot. Szenti avatásaival népének és magyar egyházának saját nemzetéből adott szenteket és követendő példaképeket. Alig 50 évesen, 1095-ben szélütés érte. A szentségekkel ellátva még 2 napig élt. Július 29-én halt meg. Egy ideig a somogyvári monostorban nyugodott, később az általa olyan nagyon szeretett Nagyváradon helyezték nyugalomra. 3 esztendeig gyászolta őt az egész ország. Nagyváradi sírja népünk nemzeti zarándok helyévé vált. Tisztelete halála után hamarosan elterjedt. s mielőtt harmadik Celestin pápa 1192-ben szentjavatta volna, a nép ezt már jóval előtte megtette. Sírjánál sok csodás gyógyulás történt. Egyre inkább megszokottá vált, hogy itt döntsenek el nagy fontosságú pereket, az ő oltára előtt tegyenek esküt. Itt tartották az 1134. évi nemzeti zsinatot is. Szent László tisztelete még Szent István királyt is felülmúlta, írja Ince Dénes. A győri székesegyházban őrzött hermája, arcmásolata állítólag hűségesen ábrázolja. Nevéhez számos legenda fűződik. A tordai hasadék legendája, a Szent László pénzek legendája, és így tovább. Évszázadok zivataraiban a magyar nép sokszor kérte égi közbenjárását, különösen a törökök elleni küzdelmeiben.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon június 27-én László napja van. A László a szláv Vladislav név magyar formája. Elemeinek jelentése hatalom és dicsőség. 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt is népszerű. Így sokakat érint a mai névnap, ezért el ne felejtsék ma László nevű rokonaikat és ismerőseiket felköszönteni. Isten éltesse a névviselőit sokáig!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel évforduló naptárunkat. A mikrofonnál
2: Tikovics Gitta
1: és Tikovics Ernő. És az első évfordulósunk Nagy László, aki 1857-ben született a mai napon Kisújszálláson. Ő gyermekpszichológus, a magyarországi gyermektanulmányi mozgalom úttörője volt.
2: 1909-ben megszervezte az első pedagógiai lélektani laboratóriumot. Döntő szerepe volt a gyermektanulmányi társaság megalapításában. Magyarországon ő foglalkozott először gyermekrajzokkal. Pedagógiai alapelve a gyermeki fejlődés menetéhez idomuló és a gyermek érdeklődésével számoló oktatás.
1: És szintén a mai napon született, tehát június 27-én, Csörötneken 1914-ben Kuntár Lajos újságíró, haditudósító.
2: A II. Világháborúban, mint haditudósító vett részt, a II. Magyar Hadsereg keretében így élte át a Doni katasztrófát. Tudósításaiból állította össze a Véres Don című riportkötetet, mely merőben eltért az akkoriban elvárt orosz ellenességtől, s mindvégig tárgyilagos maradt. Művét a háború végén 1945-ben betiltották, s a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek listájára került. A Véres Don a legkiemelkedőbb II. Világháborús haditudósító memoár. Kuntár a háborúból visszatérve Szombathelyen előbb a Nyugati Kis Újságnál helyezkedett el, majd mikor ezt betiltották, a Szociáldemokraták helyi lapjához került. Ezután a Kéményseprő vállalatnál kapott munkát, előbb mint gépíró, majd mint statisztikus. A szellem embere nem szívlelte ezt a kötött munkát, ám idejét hasznossá téve megírta a Kéményseprők történetét. A Kéményseprőktől a Vas megyei könyvtárhoz került, csak a könyvtárosi évei alatt szerzett diplomát történelem könyvtárszakon, sőt, könyvtártudományból is doktorált. A szombathelyi főiskolán az induló könyvtárszakon tanított rövid ideig. Kultúrtörténeti munkássága igen jelentős. Megalapította a Pável Ágoston Néprajzi Társaságot. Ennek keretében egész Vas megyét bejárta, s számos népmesét jegyzett le.
1: És végül az 56-os forradalom kivégzett mártériáról, Brusznyai Árpádról néhány szó. Ő is a mai napon született, méghozzá 1924-ben Kerekegyházán.
2: 1949-ben szerezte diplomáját és a görög-magyar történelem szakos tanári oklevelét. 49-ben és 50-ben Budapesten dolgozott tanársegédként a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem görög filológiai intézetében. Apját közben bebörtönözték, római katolikus pap bátyját internálták, őt magát pedig elbocsátották az egyetemről. 1950-től a Váci Székesegyház kántora lett. Az 1956-os forradalom idején Veszprémben dolgozott. Fiatal tanítványait forradalmi csoportba szervezte, de soha nem engedte őket fegyveres harc közelébe, hogy életüket megóvja. Határozott fellépése révén a városi felkelők által elfogott, helybéli AVH-s és gyűlölt pártember menekült meg a lincseléstől, és került a forradalmi hatóság rendes őrizetébe, bírósági eljárásra várva. Ennek ellenére Brusznyait a megtorlás során egy koncepciós perben a népi demokratikus államrend erőszakos megdöntésére irányuló fegyveres összeesküvés szervezésével és népellenes bűncselekmények elkövetésével vádolták meg. A Győri Katonai Bíróság népbírósági tanácsa a mellette szóló bizonyítékokat figyelembe véve előbb csak életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Az enyhe ítélettel elégedetlen Pap János, az MSZNP helyi vezetője azonban személyesen közbelépett, ennek nyomán Brusznyait a legfelsőbb bíróság tanácsára

tanácsa kötél általi halálra ítélte. Brusznyait 1958. január 9-én kivégezték, testét jeltelen sírba temették. A rendszerváltás során Brusznyai Árpádot és mártírtársait rehabilitálták, és tisztességgel újra temették. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokban, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedék helyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építési templomépületek. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását áll Székely János, a Magyar Püspöki Konferencia elnökének közleményében. A legmegosztóbb civil eseménynek nevezte a világszerte megrendezett Pride-okat a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakciójának vezetője. Rétvári Bence azt mondta, hogy ezeken a felvonulásokon nagyon sok a keresztényekkel szembeni provokatív megjelenés, a résztvevők egyházi, vallásos szimbólumokat próbálnak kigúnyolni. A politikus azt mondta, hogy a felvonulás a szavak szintjén a toleranciáról szól, de nagyon sokszor pont a keresztényekkel szemben a legintoleránsabb. Rétvári Bence közölte, ők mindig ki fognak állni a családok mellett, hiszen számukra az anya, a nő és az apa a férfi, és egy gyermek számára az a legideálisabb, ha egy szerető édesanya és édesapa neveli fel. A villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot a 18 és 21 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Arra kér mindenkit, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. Ugyanígy érdemes a különböző eszközök töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni, tette hozzá. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar villamosenergiarendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás. Kapu Tibort kérte fel a Hunor program vezetésére Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A Millenáris Parkban tartott rendezvényen bejelentette, bár a magyar űrhajós program 2026 végén hivatalosan lezárul, a hazai űrtevékenység folytatódik. A miniszter közölte, Kapu Tiborral közösen dolgoznák ki a magyar űrkutatás következő időszakának terveit. Tanács Zoltán egy magyar űrügynökség létrehozását is felvetette. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek, az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor áll a Honvédelmi Minisztérium közleményében. A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, melyek tartalmassá teszik a nyári szünetet. A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. Jelentkezni még lehet a honvédelmitábor.hu oldalon. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat a Hőségben. A szervezet közlése szerint Budapesten 9 utcai gondozó szolgálat, mintegy 1000 közterületen élő embert látogat a legnagyobb melegben. Az ország több mint 60 hajléktalan ellátó intézményében hidegvízzel és limonádéval várják a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással segítenek. Sport. 25 magyar, köztük 5 para versenyző áll rajthoz, július 9-e és 12-e között a montreáli kajakkenu világkupán. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint ezúttal nem minden számmal lesz magyar induló. Tóth Dávid és ifjabb Foltán László szövetségi kapitányok ugyanis egyetértenek abban, hogy az idei év legfontosabb versenye az augusztusi poznani világbajnokság, az olimpiai ranglisták szempontjából azonban Kanadában is a lehető legtöbb pont begyűjtése a cél. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: A zenemesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zenevilágában.
2: Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a felelős szerkesztő Kónya Éva vagyok. A zenemesterei mai adásában a Kowalski meg a Vega

A Kowalski meg a Vega zenekar története 1999. októberére nyúlik vissza, amikor egy fergeteges bulin Jávorszky Béla felvetette Kovának, vagyis Balázs Gyulának, a Blackout énekesének, hogy az általa megírt zenei alapokból készíthetnének néhány dalt. Ezek után még gyakoribbá váltak a közös mulatságok a közös munkánál, de szépen lassan elkészült egy-két dal, amely a baráti társaságban komoly tetszést aratott. A munkálatokhoz szükséges számítógépek hozták össze a harmadik tagot, Juhász Robot, akit felkértek, hogy készítsen groove alapokat a dalokhoz. Hozzájuk csatlakozott még Temesi Berci, basszusgitáros, és Újvári Péter, dobos. Miután 2001-ben már majd két lemezanyagra való dalt összeraktak, adott volt a következő lépés, stúdióba menni és elkészíteni az első albumot, a Pimasz Grimaszt. A lemezt a szakma és a közönség is nagyon jó kritikákkal illette, a zenekart pedig modern rock kategóriában fonogramdíjra, az év felfedezettje kategóriában pedig aranyérra jelent.

együttes laza, popos, táncolható, modern és saját bevallásuk szerint zsivány popként apostrofált zenét játszik, amely a pop és rock alapok mellett blues, jazz, hip-hop, drum and bass és R&B elemeket is vegyít. A számok szöveg és dallamvilága a már ismert Kowalski stílusjegyek mellett a humort, az öniróniát és rengeteg más elemet is felvonultat egy-egy dalban. A szövegek és refrének könnyen énekelhetők, dallamosak. A Fekete Lepke, a Többet érdemelsz, az Aszfalt és Fehér Csík számaikkal, valamint az új albumos Herceg Fehér Lovon című számmal a zenei adókon is találkozhattunk már.

A Zsivány produkcióra jellemző, hogy a videóklip készítéstől kezdve a legapróbb munkáig mindent a zenekar és baráti társasága csinál, így megmarad a családias légkör, és minden a saját elképzeléseknek megfelelően készül el. Csacsa 2005-ben technikusként csatlakozott az együtteshez, majd 2006-tól szólógitáros lett. Jimmy nem sokkal a Vegas Star című album megjelenése után csatlakozott a fiúkhoz.

2011 tavaszán jelentős változások történtek a zenekar életében. A megszólalás tökéletesítése érdekében a zenekar 8 tagúvá bővült. Ebben a változásban azonban a korábbi zenészek már nem kívántak Kovával együtt részt venni, és elhagyták a csapatot. Közösen 3 új másik zenekart alapítottak. A Vegába visszatért Juhász Robi és Kova másik zenekarának dobosát, Csányi Zolit is meghívták az együttesbe.

és mivel semmi sem állandó, csak a változás, ismét következett egy váltás a zenekar felállásában. 2012-ben állt össze a mai és remélhetőleg már végleges felállás. Kova ének, Szórát Csaba, Jimmy basszusgitár, Vidák Robert akusztikus gitár, Vajda Tamás, Carlos szólógitár és Vajda Péter, Sóder dobok.

Következő lemezét 2019-ben jelenteti meg a Kowalski meg a Vega, amely az Árnyék és Fény címet kapta. Erről az albumról a Holnap előtt és az

2020. októberre helyett már márciusban elkezdték az Essencia című album munkálatait, így Kuba születés napjára a három lemezes, 50 dalos alkotás

alkotás is meg tudott születni. Régi dalokat hangszereltek újra, új dalokat vettek fel hozzá, de lényegében Kova 30 éves munkásságát fogja össze a nagy lemez.

2023-ra már 20 évet tudhat maga mögött a Kowalski meg a Vega, bár Jimmy szerint a valódi ismertség csak 10 év után jött el számukra. Elmondása szerint az eltelt évek alatt nyomon követhető volt, ahogy felnőtt egy generáció, sok régi rajongójuknak már saját családja lett. Ettől pedig a közönségük is színesebb, hiszen a szülőkkel már jönnek a gyerekek is a koncertekre. Így gyakran megesik, hogy 4 éves a legfiatalabb, és 70 év feletti a legidősebb résztvevő. Viszont a zenekar tagjai egyáltalán nem érzik az idő múlását, ugyanolyan lelkesedéssel játszanak, mint korábban. Sőt, azzal, hogy az elmúlt időszakban a kisebb koncerteket bevezették a programjukba, újra felfedezték a régi rezgéseket és energiákat. Összeállításunk utolsó dalaként a Kowalski meg a Vega 2022-ben

0: legszebb, ami élhet.
1: Kedves hallgatóink, a zenemestereiben a 20 éves Kowalszky meg a Vega zenekar dalait ismerhették meg. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
2: A zenemestereit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokban, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építési templomépületek. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását, áll Székely János, a Magyar Püspöki Konferencia elnökének közleményében. A legmegosztóbb civil eseménynek nevezte a világszerte megrendezett Pride-okat a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakciójának vezetője. Rétvári Bence azt mondta, hogy ezeken a felvonulásokon nagyon sok a keresztényekkel szembeni provokatív megjelenés, a résztvevők egyházi, vallásos szimbólumokat próbálnak kigúnyolni. A politikus azt mondta, hogy a felvonulás a szavak szintjén a toleranciáról szól, de nagyon sokszor pont a keresztényekkel szemben a legintoleránsabb. Rétvári Bence közölte, ők mindig ki fognak állni a családok mellett, hiszen számukra az anya, a nő és az apa a férfi, és egy gyermek számára az a legideálisabb, ha egy szerető édesanya és édesapa neveli fel. A villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot a 18 és 21 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Arra kér mindenkit, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. Ugyanígy érdemes a különböző eszközök töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni, tette hozzá. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar villamosenergia rendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás. Kapu Tibort kérte fel a Hunor program vezetésére Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A Millenáris Parkban tartott rendezvényen bejelentette, bár a Magyar űrhajós program 2026 végén hivatalosan lezárul, a hazai űrtevékenység folytatódik. A miniszter közölte, Kapu Tiborral közösen dolgoznák ki a magyar űrkutatás következő időszakának terveit. Tanács Zoltán egy magyar űrügynökség létrehozását is felvetette. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek, az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor áll a Honvédelmi Minisztérium közleményében. A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, melyek tartalmassá teszik a nyári szünetet. A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. Jelentkezni még lehet a honvédelmitábor.hu oldalon. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat a Hőségben. A szervezet közlése szerint Budapesten 9 utcai gondozó szolgálat, mintegy 1000 közterületen élő embert látogat a legnagyobb melegben. Az ország több mint 60 hajléktalan ellátó intézményében hidegvízzel és limonádéval várják a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással segítenek. Sport. 25 magyar, köztük 5 para versenyző áll rajthoz, július 9-e és 12-e között a montreáli kajakkenu világkupán. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint ezúttal nem minden számmal lesz magyar induló. Tóth Dávid és ifjabb Foltán László szövetségi kapitányok ugyanis egyetértenek abban, hogy az idei év legfontosabb versenye az augusztusi poznani világbajnokság, Az olimpiai ranglisták szempontjából azonban Kanadában is a lehető legtöbb pont begyűjtése a cél. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: A hét évfordulója.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1941. június 26-án bombatámadás érte Kassa városát, amely 1938-ban az első bécsi döntés eredményeként tért vissza Magyarországra. A repülőgépekről ledobott 29 bomba 32 ember életét követelte és további 80-at megsebesített. Az incidens előtt 4 nappal indította el Hitler a Szovjetunió elleni támadást. Berth Henrik vezérkari ezredes, valamint a német barát tisztek már korábban is a Szovjetunió elleni fellépést sürgették, így a kormányzatra 1941. június 26-ától jelentős nyomás nehezedett. Végül az azonnali válaszlépés mellett döntöttek, a kormány Horthy Miklós beleegyezésével június 26-án határozott a hadiállapot beálltáról, amelyet másnap a képviselőház is megerősített. Magyarország hivatalosan is hadviselőfél lett a II. Világháborúban. Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magyarország első háborús éveiről beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Bár a II. Világháború az egyetemes történelmi események alapján 1939. szeptember 1-én kezdődött, Magyarország számára mégis 1941. júniusa az az időpont, amelyhez köthető a háborúba való közvetlen bekapcsolódás. Bár Magyarország közvetett módon érezte már a háború hatását 1939. szeptemberétől kezdve, mert Teleki Pál kormánya menedéket adott a Lengyelországból elmenekült 100 000-eknek, illetve később más menekülteket is befogadott hazánk, de közvetlen módon csak 1941 nyarán kezdte érezni a társadalom a háború hatását, amikor Németország hadat üzent a Szovjetuniónak, illetve megtámadta a Szovjetuniót, ebben a nagyszabású hadműveletben Magyarország is bekapcsolódott. A magyar hadvezetés már hónapokkal korábban sejtette, hogy készül Németország nagy támadása a Szovjetunió ellen, éppen ezért a magyar vezérkari főnök, Werth Henrik, egy emlékiratban javasolta Horthy számára, hogy ajánlják fel a közreműködésüket Németországnak a Szovjetunió elleni hadjárathoz. Akkor a minisztertanács és maga Horthy is elutasították ezt a tervet. Úgy gondolták, hogy ez elsietett lépés lenne. A magyar honvédség még nem készült föl technikailag sem egy ilyen modern háborúnak a megvívására, szisztematikus hadműveletének a folytatására. Aztán az események egészen másképpen alakultak, mert 1941. június 26-án ismeretlen felségjelű repülőgépek bombázták többek között Kassa városát és Északkelet Magyarország néhány más városát, és ez a provokáció arra késztette magát a kormányzót, illetve a miniszterelnököt, Bárdosi Lászlót is, hogy megtegyék a szükséges lépéseket. Sokáig vitatták azt a tényt, hogy történt a hadüzenet, vagy nem. Bárdosi későbbi elítélésének egyik fontos, sarkalatos pontja volt ez a kérdés, de a legújabb kutatások szerint magának, Horthynak is volt olyan alkotmányosan biztosított joga, miszerint ilyen esetben, ha az országot egy hadüzenet nélküli támadás éri, jelen esetben a légitámadás Kassa térségében, akkor lehetősége van a hadseregnek a határokon túli bevetésére. Tehát, amikor a magyar honvédség megindul majd a Szovjetunió ellen, Horthy élt azzal a jogával, amelyet a kormányzó jogkör biztosított neki. Most már legalább 4 fajta elmélet van arra vonatkozólag, hogy milyen felségjelű gépek bombázhatták ezt a régiót. Mindig vannak újabb és újabb idősebb szemtanúk, akik egészen másfajta szempontból látják a megtörténteket. Ugye a hivatalos verzió az volt, hogy szovjet felségjelű repülőgépek voltak, és erre válaszlépésként válaszcsapást kell indítani. Később pedig a II. Világháború után előtérbe került az a teória, miszerint német repülőgépek voltak, hogy kiprovokálják Magyarország belépését a II. Világháborúban. Mind a két variációt meg lehet könnyen cáfolni. A szovjet gépeket esetleg azért nem tarthatjuk ilyen provokatív támadóknak, mert Szovjetunió légiereje, illetve hadserege az első napokban iszonyatos német nyomásnak volt kitéve, és a német hadsereg az első napokban valóban óriási sebességgel haladt előre Szovjetunió területén. Bekerítettek szovjet csapatokat, felszámoltak ezeket, és elég hamar megszerezték a légi fölényt is a Szovjetunió nyugati területei fölött. A német variációval pedig az a probléma, hogy Németország határozottan nem kérte Magyarország részvételét a Szovjetunió elleni agresszióban, ellentétben mondjuk Finnországgal, Szlovákiával vagy Romániával, amelyeknek a segítségére számot tartott a német hadvezetés. Aztán később olyan találgatások és napvilágot látta, hogy esetleg szlovák repülőgépek lehettek, akiknek szintén volt megtorolni valójuk magyar hadsereggel szemben, mert a kárpátai bevonulás idején komoly összeütközések voltak a csehszlovák hadsereg és a magyar honvédség között, még légi csaták is alakultak ki ebben az időszakban. Azon kívül, hogy a románoknak is volt miért neheztelniük a második bécsi döntés miatt a magyarokra, és egy másfajta megközelítés szerint, más szemtanúk visszaemlékezéssel szerint elképzelhető, hogy román felségű repülőgépek lehettek. Tény azonban az, hogy ez a kérdés mind a mai napig nem jutott nyugvó pontra, és a magyar honvédség pedig megkezdte támadó hadműveletét a következő napokban. Kezdetben azonban csak az úgynevezett gyors hadtest indult el Ukrajnában, követte a gyorsan előre nyomuló német hadsereget mintegy 30-40 ezer fővel.
3: Cigaretta vég, ül a hamutálcán, és csendben végig ég. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el. Voltam én, boldog lángoló, bíbor piros ajkat, csak

1941 őszére a gyorshadtest igen érzékeny veszteségeket szenvedett, mert harcban is bocsátkozott a szövetcsapatokkal. Azon kívül 1941. decemberében elakadt a német előrenyomulás Moszkva közelében. Tehát az eufória, amely az első hónapok eseményeit kísérte, legalábbis megtorpant. Kiderült, hogy az első rohammal menetből nem lehet bevenni a szovjet fővárost. Olyan hatalmas mértékben széthúzódott ez a front, a szovjet front, ami lehetetlenítette a német csapatoknak a háború közeli befejezését. Ráadásul Magyarország nem csak a Szovjetunióval került hadi állapotba 1941 folyamán, hanem 41 decemberében a Nagy-Britanniával, illetve az Amerikai Egyesült Államokkal is hadi állapotba kerültünk, ami rémálma volt Bethlen Istvánnak is, a körének is. Ez a háborús szövetség, az antifasiszta szövetség logikájából következik, hogyha valamelyik állam a Szovjetuniónak hadat üzen, akkor a másik két szövetségese is automatikusan hadi állapotba kerül. De ez volt, amit szerettek volna ezek az angol barát magyar politikus körök elkerülni. A Szovjetunió elleni háború még nem volt annyira szalonképtelen számukra, az viszont rendkívül kínos volt, hogy Nagy-Britannia megszakította a diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal ezekben a hónapokban. Ennek hatására a magyarországi lelkesedés is alább hagyott, és már 41 őszén jelentkeztek háború ellenes megmozdulások Budapesten, illetve a társadalomban ilyen jelek. Fontosabb az, hogy 1942. januárjában Magyarországra érkezett Keitel, a Wehrmachtnak a vezérkari főnöke, aki most már igen követelőző módon nagy hozzájárulást kért a magyaroktól a Szovjetunió elleni hadjárathoz. Harcoló alakulatokat kért és megszálló alakulatokat kért több százezer fős létszámban, és ez lesz majd ez a bizonyos második magyar hadsereg, amelyet néhány hónap múlva felszerelnek és útnak indítanak Szovjetunió felé. Ez a második magyar hadsereg 1942. áprilisában indult útnak, és több ezer kilométeres menetet hajtott végre, míg elérték a végső védelmi állásaikat a Don folyó mentén. Több hónapig tartott a felvonulása a hadseregnek, és már ez a felvonulás is igen megerőltető volt számukra, mert rosszul fölfegyezett, kevésbé motorizált alakulatokat jelentett ez a második magyar hadsereg. Mintegy 200 ezer fős hadseregről van szó, tehát a legénység és a tiszti állomány együttvéve. Azt is hozzá kell tenni, hogy a másik magyar hadseregbe tartoztak munkaszolgálatos alakulatok is, tehát azok a fegyvertelen csoportok, akiket gyakorlatilag katonai kényszermunkára hívtak be, és nem csak zsidó származások voltak, hanem politikailag megbízhatatlan személyekből álltak. Ők kint a fronton katonai kényszermunkát végeztek, ha kellett, aknát szedtek, vagy harckocsi akadályokat fektettek, vagy lövészárkokat ástak, és sokkal mostanább sorsuk volt, mint a szintén nélkülöző magyar honvédeknek. Ők is részt vesznek majd ezekben az eseményekben, és ők is áldozataivá válnak majd a nagy szovjet ellentámadásnak. A magyar hadsereg a Donkanyar mellett egy kb. 200 kilométeres hosszú frontszakaszt védett, rendkívül nehéz körülmények között, mert felszerelés igen hiányos volt, és a fegyverzetben is nagy hiányt szenvedett a hadsereg, annak ellenére, hogy a németek folyamatosan megígérték, hogy nehéz fegyverrel látják majd a magyar csapatokat. Kiderült, hogy tulajdonképpen csak élő erőként számítottak rájuk a németek, hogy fizikai jelenlétükkel föltartsák a támadó szövet csapatokat, mert katonai harcértéküket igen kevés értéket a német vezetés. Gyakorlatilag megsemmisült a második magyar hadsereg, olyan óriási veszteségeket szenvedett néhány hét alatt, hogy az 1848-49-es szabadságharc mintegy egy esztendő alatt nem szenvedett ekkora veszteségeket. A szovjet ellentámadás ellenállhatatlanul bontakozott ki. Voltak olyan alakulatok, amelyek hamarabb volt, amelyek később választották a visszavonulást, rendkívül zord időjárási körülmények között történt a magyar csapatoknak a visszavonulása, miközben a németek szintén akadályoztak a visszavonulást, illetve ők is az életüket mentették. A veszteséglista igen megdöbbentő és megrázó, mintegy 80 ezer halottal számolhatunk, és kb. 40 ezer fő esett szovjet hadifogságban. A többi túlélő fele is kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedett, akik végül is hazajöttek, és de haza néhány hónap után újjászervezték ezt a hadsereget. Fontos azért megemlíteni,
hogy a stratégiai célját a szovjet támadás nem érte el. Az, hogy teljesen bekerítse és megsemmisítse teljes magyar hadsereget, egyes részeit, egyes hadtesteit sikerült megsemmisíteni és szétverniük, de az egész hadsereget nem sikerült, tehát látva a túlélők viszonylag nagy számát is, és az annak köszönhető, hogy azért a zord körülmények és a kegyetlen helyzet ellenére is a magyar honvédek mindent megtettek a saját életük megvédése érdekében. Ilyen szempontból akár hősöknek is tekinthetők, mert rendkívül nehéz körülmények között, rossz felszereléssel és fegyverzettel igyekeztek az utolsó töltégig helyt állni és védeni magukat és társaikat. Ugyanakkor áldozatnak is nevezhetjük őket, mert tömegesen küldték őket ebbe a háborúba, és nem tehettek arról, hogy hazájukat ilyen messze kellett a Kárpátoktól megvédeni. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert később egyszerű magyar honvédek sem kaphatták meg azt a rehabilitációt, másik világháború után, amit a tisztek sem, a másik világháború szenvedéseikért. Azért, mert a Szovjetunió ellen harcoltak éveken keresztül, ugyanúgy az egyszerű katona és háborús bűnösnek számított, mint ennél sokkal nagyobb gazdetteket elkövető tisztek. Hát a teljes igazság csak a politikai vezetés legfelsőbb körében volt ismert, és rendkívül nagy titokban tartották ezeket az adatokat, amelyeket felsoroltam. A közvélemény hivatalosan nem szerzett tudomást ezekről az eseményekről, hanem a hazatért honvédek a családjuk és a közvetlen ismerőség körében tudták elmesélni, hogy mit tapasztaltak innen a Donkanyarban. Úgyhogy egyre sürgető feladat lett a Német Szövetség lazítása. Látva, hogy mi történt a Donnál, illetve tudomást szerezve a sztálingrádi német vereségről, most már növekedett azoknak a szám, akik úgy gondolták, hogy Németország ezt a háborút nem fogja megnyerni. Igaz, hogy hosszú ideig képes még folytatni háborút, de az idő nem a németeknek dolgozik. Éppen ezért voltak már olyan józan gondolkodású politikusok, mint Kálla is, akik már a jövőre háború utáni helyzetre gondolva megpróbáltak valamiféle kiutat keresni. Levonva a szükséges következtetéseket, a kormány arra az álláspontra jutott, hogy valamilyen módon fel kell venni ismét a kapcsolat az angol száz hatalmakkal. Amely kapcsolatok azért el kell mondani, hogy teljesen sosem szakadtak meg, tehát magán jellegű vagy nem hivatalos kapcsolatok voltak az angol száz hatalmak felé, kimondott a Nagy-Britannia felé. De ezt kihasználva semleges országokba küldtek olyan titkos követeket, akik nem hivatalos személyek voltak, viszont volt valamiféle tekintélyük, társadalmi megbecsülésük, hogy vegyék fel a kapcsolatot az ottani angol száz hatalma képviselőivel. Törökországba, Svédországba, Svájcba, Portugáliába utaztak magyar küldöttségek, és tárgyalásokat kezdtek egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről. Ezek voltak azok a béke puhatolózások, amelyek során a Károlyi kormány azt próbálta fölmérni, hogy milyen feltételekkel köthet fegyverszünetet a szövetségesekkel. Ami alapvetően meghatározta Kállai kormánynak a béke puhatolózásait, az a tény volt, hogy rendkívüli módon féltek a szovjet megszállástól. A bolsevizmus démonizálták, és úgy gondolták, hogy ez óriási katasztrófát jelentene Magyarország számára. Kimondottan demokratikus intézmények megsemmisítésére, illetve magántulajdon megszüntetésére gondolta. Hát ez a későbbiek ismeretében már elgondolkodtató nézet, azt hiszem. Minden esetre úgy gondolták, hogy sokkal jobban járna az ország, hogyha Magyarországra angol-amerikai csapatok érkeznének. Tisztában voltak ezzel, és már tudták, hogy közben Észak-Amerikában az angol-amerikai csapatok győzelmet arattak, illetve partra szálltak Szicíliában is, ami újabb reményeket öntött a kormány tagjaiban, bár azt le kell szögezni, hogy maga Kállai Miklós tisztában volt vele, hogy rendkívül nagy titokban kell tartani ezeket a lépéseket. El kellett hitetni a németekkel azt, hogy Magyarország a végsőkig támogatja Németországot a Szovjetunió elleni harcban, folyamatosan katonákat felajánlani a német hadsereg számára, és ez valóban így is történt, mert igaz, hogy az első vonalból kivonták a magyar csapatokat, de a Doni katasztrófa után még több tízezer fős megszálló csapatok, magyar megszálló hadsereg tevékenykedett Ukrajnában, kimondottan partizán vadász célon, amely semmivel sem volt könnyebb, mint az első vonalban küzdeni, ráadásul a polgári lakossággal sokkal élesebb és sokkal súlyosabb konfliktusok alakultak ki a partizán vadászat során. Tehát egyrészt igyekezett fönntartani azt a látszatot Kállai kormánya, hogy a németeket mindenben kiszolgálja, a nyilatkozataiban is, a háborús propagandában is,
németek mellett nyilatkoztak folyamatosan az ország vezetői, másrészt pedig volt ugye ez a titkos tárgyalások vonalon, és végül is 1943 őszére egy előzetes fegyverszünetet sikerült elhintáznia a kállai kormánynak, aminek csak elvi jelentősége volt. Szovjetunió egyébként folyamatosan figyelemmel kísérte ezeket a tárgyalásokat, figyelmeztették az angolokat, állandóan semmiféle külön békét ne kössenek a magyarokkal, mert a antifasiszta nagyhatalmak megegyeztek, hogy csak a feltétlen megadás elfogadásával lehetséges esetleg a bármelyik ellenséges országgal fegyverszünetet kötni. Persze emellett a háborús bűnösök felelősségre vonása is szerepelt kritériumok között, volt több olyan feltétel, amelyet egységesen minden állam elfogadott, a Szovjetuniós, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok is, és a szovjetek nem akarták azt, hogy Magyarország esetleg megbontsa ezt az egységet, ezt a szövetséget. Ez a előzetes fegyverszüneti egyezmény tehát csak elvi jelentőségű volt, mert azt tartalmazta, hogyha a szövetséges csapatok elérik Magyarország határát, akkor lép érvénybe, tehát akkor fognak átállni a magyar katonák a másik oldalra. Addig nem hajlandók semmiféle kalandrakcióba belevágni. Ez pedig bármennyire is biztató volt kezdetben az olaszországi angol-amerikai előrenyomulás, ez meghiúsult, mert Közép-Olaszországban egy szilárd vonalat építettek ki a német-olasz csapatok, illetve a másik front megnyitásának elhúzódása is kedvezőtlenül befolyásolt ezt a politikát. Végül is Magyarország sorsa talán a teheráni konferencián dőlt 1943. novemberében és decemberében, mert itt született végleges döntés arról, hogy az második frontot Franciaországban fogják majd megnyitni, Normandiában, ez pedig olyan messzire esik Magyarországtól és a Kárpát-medencétől, hogy ezzel gyakorlatilag megszűnt a esélye annak, hogy angol-amerikai csapatok fognak Magyarországra bevonulni. Sokkal nagyobb volt a valószínűsége már akkor, 43 végén annak, hogy Magyarországra szovjet csapatok fognak majd érkezni.

0: Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban Magyarország második világháborúba történő belépéséről és az azt követő évekről beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docense. További szép napot kívánok Önöknek, minden munkatársam nevében Túri Saroltát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Adásunkban ellátogatunk a Miskolci Vörösmarty Katolikus Általános Iskola családi napjára, és meghallgathatnak egy homíliát Palánki Ferenc megyés püspökatyától is. Sikeres, hagyományteremtő családi nappal búcsúztatták a tanévet a Miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolában. A rendezvényre hatalmas volt az érdeklődés, hiszen közel 600-an gyűltek össze az intézmény udvarán. Tótné Rimaszécsi Zsuzsanna főigazgató kiemelte. Az eseménnyel egy új, összetartó közösségi hagyomány alapjait rakták le. A résztvevők a kellemes időjárásban együtt ünnepelték az elmúlt év sikereit, és hangolódtak a nyári szünetre. A program remek lehetőséget biztosított a kötetlen beszélgetésekre, a játékra és a felszabadult szórakozásra. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk a szerkesztő Grunda János nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
4: Ez igazság szerint ez az én ötletem volt, ezt én régóta szerettem volna, ugye helyettesként még nem, aztán most felvetettem a pedagógusoknak már évelején, hiszen mi évelején tervezzük meg az év tanévrendjét, és elfogadták, úgyhogy erre készültünk, hogy egy ilyen családi nap, hát az év lezárására, a tanév lezárására, ugye jó időbe és a nyár köszöntésére, hogy így búcsúzunk el, hogy így szerettem volna, hogy a közösségbe, mert alapvetően van más programunk is, amikor együtt vagyunk a szülőkkel, Márton napi felvonulás, Szent Mihály napi vásár, úgyhogy sokszor ide hívjuk a szüleinket, de ilyen nagyrend, ilyen kinti, úgymond kinti nagyrendezvényre még nem volt, és hát szerettünk volna, hogyha ha tényleg közösségépítés, és a szülők, gyerekek, pedagógusok együtt összecsiszolódnának, fejlődnének, közösségépítés szempontjából fontosnak tartom, mert hát a mindennapok rohanásaiban persze megkeresik a pedagógusokat a szülők, de ugye inkább a gyerekekkel kapcsolatban gyorsan mindenki siet, nincs alkalom arra, hogy szépen leüljenek, és minden másról is beszéljenek, ne csak a gyerekről, hanem tényleg, meg ugye a szülők is egymás között, mert nem találkoznak, csak szülőértekezletek. Ott meg ugye megbeszélik a programokat, a problémákat, vagy a aktuális dolgokat, de nem ilyen kötetlen formában. És ezt én egy fontosnak tartanám, és igen, hagyománnyá szeretnénk ezt tenni, hogy minden évben így köszönjük el, vagy köszönjük az évet, az éves munkát, hisz el is fáradnak mind a pedagógusok, gyerekek, szülők, mindenki elfárad év végére, és valahogy így kezdjük a nyarat. Közel 600-an vagyunk a rendezvényen a gyermekeinkkel együtt. Ugye sokan is vagyunk, de ugye az alsósokkal ugye apa, anya, mindenki kíséri. Ugye aktívabban részt vesznek a felsősök, már ugye a kamaszok, ott ugye már azért kevesebben, ott ha barátok jönnek, jó, úgyhogy ezáltal is szeretnénk. 500-ra tippeltünk, de aztán felmértük előtte természetesen a létszám miatt, ugye, hogy készüljünk, meg valójában a gulyás jegy miatt is, hogy készüljünk. Mert nem mindegy, hogy most 200 emberre főzünk, vagy 600-ra. Különböző állomások, sátrak vannak, legyen itt kézművesség, teremtésvédelem, hitéleti sátrunk van, akkor van sportra lehetőség a tornateremben, valamint ugye itt a gyerekeknek 3 nagy ugrálóvárat rendeltünk, ezen kívül fagyizás, vattacukor, mindenféle finomságokat is vehetnek a gyermekek. Egy évvége felé már fáradtak vagyunk, ezt nem lehet tagadni, de valóban, ahogy az előbb is említettem, nem csak a pedagógusok, mindenkin látszik, a gyerekeken, és gondolom, hogy a szülők is elfáradnak, de nagyon-nagyon sok programunk volt, ami ugye mindenkinek fárasztó, hiszen meg kell szervezni ezeket a programokat, de valójában utána olyan jó érzés, hogy szülőktől, gyerekektől visszajelzést kap az ember, hogy milyen jól érezték magukat, milyen jó volt a rendezvény. Tényleg karácsonykor is, amikor együtt vagyunk, Szent Mártonkor, bármilyen rendezvényüket mondunk, pozitív visszajelzéseket kapunk, és így azt mondjuk, hogy megéri az a sok-sok munka, amit pedagógusaink, munkatársaink belefektetnek ahhoz, egy ilyen rendezvényt megvalósítsunk.

0: Juhász Ferenc, pasztorális helynökatya, és Zádoriné Galambos Mónika hittantanár is beszélt az esemény jelentőségéről.
1: Plébánosa is vagyok az intézménynek, ugye a Vincenti templomhoz tartozik az iskola, és folyamatosan figyelem az ő életüket, alakulásukat, és látom, hogy ebben a, hála Istennek, ebben a gyerekszegény világban, amikor demográfia lefelé mutat, ennek az iskolának azért csak sikerül megőriznie a létszámát. És szerintem az, hogy megőrzi, ilyen programok miatt is van. Ez egy olyan családi nap, ahova meghívtuk a gyermekek szülei, családját, nagyszülőket, mindenkit, aki el tud jönni, és egy közösségérzésnek, az összetartozás érzésének a nagy pillanatai, vagy nagy eseménye, vagy órái ezek az együttlét alkalmával. És azt gondolom, hogy ez minden iskolának minden fórumot és lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy oda-vissza üzenjenek a pedagógusok a szülőknek, a szülők a pedagógusoknak, hogy itt vagyunk, szeretünk titeket, támogatunk titeket. Ebben a nagyon töredezett, fragmentált világban, időszakban, amiben élünk, nagyon fontos az, hogy az összetartozás, az együvétartozás élménye az mindenkinek meglegyen. Ez elsősorban nem egy ilyen hitéleti program, nem egy hitalap, nem egy hittanóra, nem egy ilyen mise, nem egy templomi program. Szerintem nyilván annak örül az ember, hogyha vallásos emberek vannak együtt, de nem elsősorban nem ezt célozza most, hogy hitéletileg is megfeleljen, hanem egyszerűen érezzük jól magunkat, hívők és nem hívők, mert nyilván egy iskolában olyan szülők is vannak, meg olyan gyerekek is vannak, akik nem elsősorban a hitük miatt vannak itt, hanem valami oknál fogva ez az iskola megfelel nekik.
2: Ezen a szép családi napon a hitéleti sátorral készültünk, ahol három feladattal várjuk a kedves családokat, csapatokat. Elsősorban volna egy szerencsekerekünk, itt egy olyan játékot kell játszanunk, hogy a kiforgatott sorszám alapján egy idézetet olvassunk föl, és itt kell megmondani, hogy ki mondta ezt az idézetet. A második játékunk az egy puzzle kirakó volna, ez nagyon könnyű, de hát nagyon szép képeket készítettük össze, hogy szépek legyenek a elkészült alkotások. Harmadik feladatunk pedig a 10 parancsolat kőtáblán való kirakása lenne. Ez volna az a játék, ami egy kicsit talán próbára teszi a csapatok tudását, de a szép eredmény az biztos a sikert garantált lesz.

A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. És az utolsó vacsorán is, amikor az alapítás szavait elmondja, akkor nem azt mondja, hogy ez miattatok van, hanem az, hogy értetek. A világ életéért, az életért, az örök életért. Jézus az örök élet tágosságát nyitja meg mindenkinek. Megmutatja az élet irányát. Megmutatja a mi személyes életünknek is az irányát. A teológia így tanítja ezt, proexisztencia, a másokért való létezés. Mai világunkban arról beszélnek önbecsülés, önfejlesztés, önismeret, önmegvalósítás. Túl sokat foglalkozunk magunkkal. Ferenc pápa a fiataloknak szóló üzenetében írta, túl sokat foglalkozunk azzal, hogy ki vagyok, és nagyon keveset, hogy kiért vagyok. Jézus arra tanít, hogy mások javára éljünk, hogy másokért éljünk, és ez örömforrás mindannyiunk számára. Aki megtapasztalja a szeretetből másokért meghozott élet ízét, öröm tölti el a szívét. Ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvassuk, Szent Pál Jézust idézi, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Kapunk egy ajándékot, aztán gyorsan túl is vagyunk rajta. De hogyha tudunk valamit, olyat adni szeretteinknek, embertársainknak, amitől elkezd csillogni a szeme, és mekkora öröm tud lenni. És hogyha tudunk igazán önmagunkból adni, áldozatot adni, áldozatot hozni másokért, akkor ez valóban felülmúlja az életünket. Túl mutat rajtunk. Ez az a tágasság, amire Jézus tanítani akart bennünket. Az egyházi év során, amikor átéljük az ünnepeket, az is mindig túlmutat, szükségessé teszi, hogy felülmúljuk magunkat. Amikor Jézus megszületett, Anya Mária és József csodálkozva nézték, hát ki is ez a gyermek? Eljött az Isten erre a földre. Micsoda misztérium, hogyan tudjuk ezt felfogni? És aztán, amikor 12 éves korában ott marad a templomban, atyám dolgaiban kell lennem. Nem értették, hogy mit jelentenek ezek a szavak. De túl kellett lépni, át kellett lépni magukon, és bennünket is így akar elvezetni az Úr, amikor arról kezd beszélni, hogy meg fognak ölni. Életemet adom értetek. Akkor az apostolok mondják, ments Isten, ilyen nem történhet veled. Ott is szükség van arra, hogy az emberi gondolkodást felülmúljuk. És amikor Jézus azt mondja, föl fogok támadni, akkor megint értetlenkednek, hogy hát ez hogy lehet? Aki meghalt, hogy élhet? És amikor Jézus föltámadt, és mondja, fölmegyek a mennybe az atyámhoz, jaj, hát most lettél megint közöttünk, most élsz itt velünk, hát most akarsz itt hagyni bennünket? Elküldöm a Szent Lelket. Hát az meg

0: Ki az a Szent Lélek? Az embernek felül kell múlnia saját magát, a saját elképzeléseit, gondolkodását. És amikor Jézus azt mondja, itt maradok közöttetek veletek a kenyér és a bor színe alatt, nem valamit hagyott itt, hanem ő akart itt maradni. Ahogyan Babits írja az Eukarisztia című versében, úgy ment el, hogy itt maradt. Itt maradt közöttünk, és amikor leülünk csak a csendes templomban, szentségimádásra, akkor elgondolkodhatunk azon, micsoda nagy titok, hogy itt van közöttünk Jézus. Milyen csoda, hogy maga az Isten vándorlásunk társa lett, mellénk szegődött, sőt, táplálni akar bennünket. Ez az a tágasság, amire meghív, hogy ő táplál bennünket, és segít, képessé tesz arra, hogy túlmutassunk önmagunkon, hogy túllássunk az eseményeken, és lássuk meg az örök élet valóságát. Segít, hogy képesek legyünk másokért élni, hogy túlnőjük önmagunkat. Ez a szeretet tágassága. Amikor valaki azt mondja, szeretem az embereket könnyű szeretni. Akik mellettünk élnek, azokat nehéz. Bizony sokszor beleesünk a szeretetlenség csapdájába, mert nehezen viseljük el a mellettünk élők sarkosságát, tulajdonságait. A szeretet tágassága az, hogy mindenkit szeretnem kell, akivel találkozom. Aztán ennél is tovább kell lépni. Amikor szeretnem kell a rosszakat is, nem csak a jókat. Az ószövetségi gondolkodás, Isten szereti a jókat, a rosszakat megbünteti. Jézus mindenkiért meghalt. Mindenkiért életét adta. Mindenkit szeretett. A jókat, hogy még jobbak legyenek, a rosszakat, hogy jók legyenek. Sőt, még ennél is tovább ment, amikor azt mondta, hogy nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja a barátaiért. De Jézus nem csak a barátaiért halt meg, hanem az üldözőiért is, akik megfeszítették őt. Vagyis neki azok is a barátai voltak. Úgy tekintett rájuk, mint barátaira. Ez a szeretet tágassága, amire elvezet bennünket az Eukarisztia, az élet kenyere, hogy nekünk is szeretnünk kell mindenkit, jókat, rosszakat, ellenünk támadókat. Erre csak Isten képes, de bennünk képes. Mert Jézus értünk adta az életét, ami azt jelenti, hogy a halált életté változtatta. Az élet tágasságát nyitotta meg előttünk, és ezt az életet táplálja bennünk az Eukarisztia kenyerével és borával, és amikor így Úrnapján kimegyünk, és kivisszük az utcára, a világba hitünk nagy titkát, akkor azt mutatjuk meg, hogy Isten itt van közöttünk. És amikor megáldozunk ebben a szentmisében majd két szín alatt, akkor mi magunk is ilyen úrmutatók leszünk. Az életünkkel, a viselkedésünkkel, a szeretetünk tágasságával kell megmutatni azt, hogy Isten itt van közöttünk. Isten itt van bennünk. Ő vezet bennünket életutunkon, hogy eljussunk az örök élet tágosságába. Amen.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban ellátogattunk a Miskolci Vörösmarty Katolikus Általános Iskola családi napjára, és hallottak egy homíliát is Palánki Ferenc megyés püspökatyától. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, olyan nagykövetekre és diplomatákra van szükség, akik aktívan hozzájárulnak Magyarország külpolitikai céljainak megvalósításához, valamint nemzetközi érdekérvényesítő képességének megerősítéséhez, fogalmazott. Kijelentette, e törekvés részeként a külügyminisztériumban megkezdte működését a humán stratégiáért és képzésért felelős helyettes államtitkárság. Az új szervezeti egység feladata egy korszerű, átlátható és teljesítmény alapú diplomata életpályamodell kialakítása, a külügyi felvételi rendszer megújítása, valamint a folyamatos szakmai továbbképzések rendszerének kidolgozása, mutatott rá Orbán Anita. A legmegosztóbb civil eseménynek nevezte a világszerte megrendezett Pride-okat a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakciójának vezetője. Rétvári Bence azt mondta, hogy ezeken a felvonulásokon nagyon sok a keresztényekkel szembeni provokatív megjelenés, a résztvevők egyházi, vallásos szimbólumokat próbálnak kigúnyolni. A politikus azt mondta, hogy a felvonulás a szavak szintjén a toleranciáról szól, de nagyon sokszor pont a keresztényekkel szemben a legintoleránsabb. Rétvári Bence közölte, ők mindig ki fognak állni a családok mellett, hiszen számukra az anya, a nő és az apa a férfi, és egy gyermek számára az a legideálisabb, ha egy szerető édesanya és édesapa neveli fel. A villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot a 18 és 21 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Arra kér mindenkit, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. Ugyanígy érdemes a különböző eszközök töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni, tette hozzá. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar villamosenergia rendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás. Kapu Tibort kérte fel a Hunor program vezetésére Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A Millenáris Parkban tartott rendezvényen bejelentette, bár a magyar űrhajós program 2026 végén hivatalosan lezárul, a hazai űrtevékenység folytatódik. A miniszter közölte, Kapu Tiborral közösen dolgoznák ki a magyar űrkutatás következő időszakának terveit. Tanács Zoltán egy magyar űrügynökség létrehozását is felvetette. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek, az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor áll a Honvédelmi Minisztérium közleményében. A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, melyek tartalmassá teszik a nyári szünetet. A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. Jelentkezni még lehet a honvédelmitábor.hu oldalon. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat a Hőségben. A szervezet közlése szerint Budapesten 9 utcai gondozó szolgálat, mintegy 1000 közterületen élő embert látogat a legnagyobb melegben. Az ország több mint 60 hajléktalan ellátó intézményében hideg vízzel és limonádéval várják a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással segítenek. Sport. A túl alacsony vízállása az úszás élményét egyáltalán nem befolyásolja a szervezők szerint. A július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszáson, de a hatalmas tömeg zökkenőmentes kiszolgálása különleges logisztikai megoldásokat kíván a Révfülöpi rajtnál. Amint a szervező budapesti sportiroda jelezte, az utóbbi évek legnagyobb nyíltvízi úszó eseményére készül, a nevezés pedig már teljesen betelt. A mostani kihívást az okozza, hogy a résztvevők felszerelését a két part között szállító motoros kishajók a sekély víz miatt nem tudják biztonságosan megközelíteni a Révfülöpi partot. A megoldást egy a Balaton vizére épített ideiglenes óriás tég jelenti majd, amelyhez a csónakok már zökkenőmentesen kiköthetnek. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Adásunkban folytatjuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatott ottabb kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
4: Aki majd a vizes szakmát műveli, kik azok, akik vizes szakmában vannak? Már úgy tudom, hogy itt van ilyen szakirány. Bátran, nyugodtan, bátran. Jó szakma, és ugye az előbb hallhatták igazgató asszonytól, hogy valóban egy komoly probléma, hogy a szakember képzés elmaradt az utóbbi években, tehát egy előregedő szakmáról beszélünk, tehát szükség van a fiatalokra. De nem csak azért van szükség, mert öregszik a szakma, hanem azért is szükség van rájuk, mert egyre több kihívással, egyre több feladattal kell majd szembesülniük. És ennek a generációnak, tehát amikor majd önök végeznek és munkába állnak, már nem az lesz a feladata, hogy elvezessék a vizeket. Ennek a szemléletváltozásnak egyébként éppen most vagyunk tanulni. Ezekben az években zajlik ez a szemléletváltás, a környezetvédőknél korábban megvolt a vízügyi szakma tekintetében, hogy megtartani a belvizeket, az árvizekből is minél többet félretenni, a nagy vizeknél egyébként csatornákat, holtágokat föltölteni, és újra, ez majd később előjön a Vizet a tájba program keretében, újra elárasztani olyan területeket, amik egyébként az elmúlt években kiszáradtak. Tehát szemléletváltás. Szokták azt mondani, hogy Magyarország víz nagy hatalom. Biztos hallották már ezt, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ha ránézünk még most is nem a Pocsolya térképre, hanem Magyarországnak a vízrajzi térképre, azt látjuk, hogy nagyon sok folyónk, tavunk van. Duna, Tisza, Mura, Dráva, Körösök, stb. Rába, Mosoni Duna. Tehát úgy tűnik, hogy sok vízünk van. Igen ám, de hogyha hozzátesszük ezt az adatot, amit ez a zábra mutat, akkor azt látják, szerintem ezt hátrébb már nem látják, tehát 94% szerepel itt, tehát egy 94-es számot látnak itt, és Magyarország, ez a piros csík, ez Magyarország. De azt látják, hogy több mint 90%-a a hazai vizeknek az külső forrásból, azaz a szomszédainktól érkezik. Ennek következtében kiszolgáltatottak vagyunk. Tehát akár azért, mert ők elrekesztik, mondjuk például, mert egy erőművet építenek, akár azért, mert egy tározót, mert öntözni akarnak, akár azért, mert sokkal nagyobb lesz a vízkivétel ipari vagy mezőgazdasági célokra, ennek következtében kevesebbet kapunk. Tehát kiszolgáltatottak vagyunk. Európában a legkiszolgáltatottabbak vagyunk. És hogyha megnézzük a másik oldalát a dolognak, hogy na és akkor jó, külső forrásból jönnek a folyók, vagy nem jönnek, ez egy kiszolgáltatottság, de mennyi eső esik? Tehát mennyi a belső forrás? Akkor pedig a sor végén kulogunk, ez megint csak rossz hír, itt vagyunk, Málta, Ciprus után Magyarországon esik a legkevesebb csapadék, bármennyire is hihetetlen. Tehát amikor arról van szó, hogy itt a belső forrás, tehát a belső csapadék és forrásvizek egyébként, ami a kettő összefügg természetesen, hogy ezek majd pótolnák esetleg az elrekesztett külső forrásokat, nem, sajnos nem. Nincsen elegendő vizünk. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy évről évre most már sajnos csökken az éves csapadék mennyisége, eddig se volt egyébként olyan nagyon sok, mert olyan 650 mm volt, most már nagyjából 50 mm-rel kevesebb, ez az első probléma. A másik, hogy ráadásul rendkívül egyenetlen, térben is és időben is rendkívül egyenetlen, A harmadik probléma pedig, hogy rendkívül szélsőséges, tehát hogyha jön, akkor úgy jön, mint ha szokták mondani mifelénk, mint hogyha dézsából öntenék, és aztán közben hosszú szünetek, hosszú hónapok, amik aztán aszállyal végződnek. Tehát kevesebb a csapadék, egyenetlen térben és időben, és ráadásul szélsőséges is, ahogy érkezik. Tehát belső megújuló vízkészletek mennyisége az Európai Uniós tagállamaiban, tehát nem állunk jól, se egyik, se másik összevetésben. Ebből kell tehát gazdálkodnunk. Ugye a bevezetőben, hát most nem mondtam azt, hogy beszélnünk kell, amikor vízről beszélünk, akkor a víz három drámájáról. Itt egy sztori azért lazításképpen. Itt van körünkben elkísért, nagyon ráér, az alapítványnak a stratégiai igazgatója, Körösi Csaba, aki ENSZ nagykövetünk is volt, ENSZ közgyűlésnek az elnöke is volt, és nagyon sokat foglalkozott fenntarthatósági kérdésekkel. És amikor, Csaba mikor volt, hányban volt, amikor a Ban Ki-moon fölkért erre, 15-16-ban, tehát Ban Ki-moon, az ENSZ akkori főtitkára fölkért bennünket, hogy vegyünk részt egy tanácsadó testületben. A tanácsadó testület az alapvetően a víz témájával kellett, hogy foglalkozzon, és aztán a szakértők elkészítették a jelentésüket. Ez a jelentés azóta is egyébként egy olyan ENSZ-es dokumentum, amire mind a mai napig hivatkoznak, és ebben a dokumentumban, ENSZ-es dokumentumban lehet először olvasni arról, hogy a szemünk láttára bontakozik ki a víz három drámája. A kevés víz, a sok víz és a szennyezett víz drámája. Azért szoktam ezt idézni, mert ez nagyon plasztikusan egy mondatban összefoglalja, hogy mi is az a gond, amivel szembesülünk mi, és szembesülnek majd azok, akik vízügyi szakemberként ezen a területen dolgoznak. Mutatok néhány képet, de még mielőtt mutatnék néhány képet, szerintem lesz még egy kérdés, egy harmadik kérdés. A kérdés, majdnem lelőttem a poént egyébként a nagy sietségben, de nem tettem ezt meg, úgyhogy így azért még kicsit gondolkodni kell. A klímaváltozás hatásainak mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Klímaváltozás és víz. Mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Láthatóan azért segítettem a felvezető szövegben. No, tehát a többség eltalálta a helyes választ. Ezúttal is. Tehát ez már a második kérdés a háromból, ahol a többség eltalálta a helyes választ. A Szőlősi Nagy András szokta mondani, ő az egyik legnagyobb tekintély talán ma a vizes szakmában. Professzorként sokat dolgozott külföldön, most a többek között a Közszolgálati Egyetemen tanít. De ő szokta ezt mondani, és az ő előadásaiban is ez mindig szerepel. Klímaváltozásainak a 80%-át a vízen keresztül érezzük. Ha erre lesz kérdés, ezt szívesen kifejtem, de most nem fér bele az egy órába, hogy ez miért van így. Miért mondja ezt egy tudós, és miért tudom én is egyébként ezt jó szívvel elfogadni, és miért tudok mögé indokokat felsorakoztatni. Most inkább csak képeket mutatok, amik már a következményét mutatják ennek. Nézzük először a sok vizet. Ugye szintén Szőlősi Nagy András mondta azt néhány hónappal ezelőtt a Planeten tartott egy előadást, ahol ez a téma, a víztéma szerepelt. Alapvetően globális kérdésekről és Afrika vízproblémáiról volt szó egyébként a konferencián, és arról, hogy magyar szakemberek hogyan tudnak ebben a dologban segíteni. De és akkor azt mondta az előadásában, ez nekem is új információ volt, hogy, és itt azért mutatjuk most az elmúlt évek dunai árvízi képeit, hogy az elmúlt 25 évben négy olyan nagy árvíz volt a Dunán, ami átlagosan 100 évente szokott korábban előfordulni. Ezek közül a 2013-as, annak lesz majd mindjárt a következő, a 2006-os is nagy volt, ugye itt most ez a rakpart, tehát ha Budapesten járnak, ugye ez egy hajóállomás, amit láttak a fotón. A hajóállomás, ahol egyébként itt valahol lenne egy ajtó, ahol be kéne menni, mondjuk jegyet venni, hogyha hajókázni akarnak. De jól látható, hogy ez víz alatt van az egész. Itt a rakparton autók közlekednek. Hát, hogyha nincs ekkora víz, persze, akkor. De gyakorlatilag teljes vízborítás a rakparton, és óriási szerencse, hogy ilyen magasra építették a rakpartot, mert 2013-ban gyakorlatilag már le kellett állítani teljesen a hajóforgalmat, hogy a hullámverés nehogy átvigye a gáton egyébként a vizet, de már ott az akadémia környékén már az volt a kérdés, hogy homokzsákokat kell-e fölrakni, hogy nehogy átcsapjon a víz. Majdnem 9 méteren tetőzött a Duna 2013-ban, és a következők azok nem voltak, mert a következő az 860 centi volt, de mindegyik 8 méter fölötti. Ezek már óriási vizek. A történelem órán feltételezem tanultak a 19. századi nagy Dunai árvízről, Budai árvízről és Veserényiről. Gondolom tanultak, igaz? Vagy még ez nincs? Nem szerepelt még a tananyagban? Nem sok bólogatást látok. Veselény az árvízi hajós, nincs meg? Jó, oké, ez majd akkor később lesz még tananyag. Tehát, ha megnézzük majd az akkori képeket, vagy fölütik a történelemkönyvet, és akkor megnézzük a leírásokat, hogy milyen pusztítást okozott egyébként akkor Budapesten, Pest-Budán, az árvíz, alapvetően a pesti régióban, akkor egészen elképesztő képeket és egészen elképesztő leírásokat és adatokat fognak találni. És utána indul el egy fejlesztés a főváros jóvoltából, ahol elkezdik építeni az árvízvédelmi töltéseket a város mindkét, vagy a Duna mindkét oldalán. Na most, tehát még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt egy 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárója beszárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek. Tehát hatalmas töltéseket építettünk és gátakat építettünk. A Tiszánál ráadásul egyszerre két dolgot kell csinálnunk, és nem is elég most már gátakat építeni. Mi a főszabály? A főszabály az, hogy a mindenkori legmagasabb árvíz szint felé 1 méterrel kell magasítani a gátakat. De ha minden 5.-10. évben újabb és újabb rekordok dőlnek meg, akkor végig ezeket a töltéseket még 1 méterrel megmagasítani, hát az egy elég költséges és szinte reménytelen, az egekben mégsem magasíthatjuk ezeket a töltéseket.

Csak hogy képzeljék el azért a helyzetet, hogy a vízügyesek majd mivel kell, hogy küzdjenek. Ennek a teremnek a belmagassága szerintem nincs egészen 6 méter. Mennyi lehet? 6 méter körül lehet, mondjuk. Lehet, hogy 6 méter. De képzeljék el azt a pillanatot, amikor a Tiszán megérkezik az árhullám, és 24 óra alatt, egy nap alatt ilyen vízszint emelkedés, tehát onnan odáig. Ez 24 óra. Tehát, hogyha nincs úgy megépítve a töltés, és nincsenek ott a megfelelő szakemberek, lehetetlen ezt a hihetetlen nyomást, ezt a hihetetlen tömeget, víztömeget egyébként kivédeni. Ezért 15 évvel ezelőtt megszületett a döntés, hogy nem a töltéseket magasítjuk, hanem úgynevezett szükségtározókat építünk, egészen pontosan 10-et építünk itt a Tisza mellett, most már 7 megépült, másik 3-at még meg kell építeni, iszonyú költség, nagyon sokba kerül, de ennek következtében, hogyha mind a 10 megépült, és kiengedjük ide a vizet ezekbe a szükségtározókba, akkor 1 méterrel tudjuk csökkenteni a Tiszának a vízszintjét. Tehát nem a töltést magasítottuk, hanem megteremtettük a feltételeit annak, hogy a víz szétterüljön a szükségtározókban. De a vízkormányzásnak a kérdése azért továbbra is. Na most egy kérdést föltehettem volna egyébként, de most nem gomnyomással, hanem csak így egy számot, hogy az előbb megkérdeztem, hogy mennyi a édes és a sós víz arány, most megkérdezem. Becslés, tehát nem hiba, tehát semmiféle probléma, én sem tudtam egyébként fejből, nekem is utána kellett nézni. De mégis mondjanak egy számot, hogy körülbelül, most már látják itt nagyjából ezt a térképet, hogy hány kilométer lehet a gátoknak a hossza. Tehát hány kilométer töltést építettünk és tartunk karba folyamatosan Magyarországon. Mondjanak egy számot, hány kilométer lehet ez. Nem osztályozok, tehát nyugodtan lehet kurjantani hangosan egy számot. Na, akkor játszunk egy kicsit. Ki az, aki úgy gondolja, hogy 100-as nagyságrend? Tegye fel a kezét. Ki az, aki azt gondolja, hogy 1000-es nagyságrend, tehát 1000 kilométerek? Ki az, aki azt gondolja, hogy több 1000 kilométer? Biztosan biztos volt, aki mind a háromnál föltette a kezét, de nem baj. Ez a biztonsági játék. Oké? 4240 kilométer. 4240 kilométer, ebben minden benne van, Duna, Tisza és az összes mellékfolyók természetesen. Csak hogy érzékeljék ezt, ha gondolom a fiatalok közül még viszonylag kevesen repültek Madridba. De majd előbb-utóbb lehet, hogy ez bekövetkezik. Tehát Budapest-Madrid és légvonal, tehát nem szárazföldi úton, Budapest-Madrid távolságának ez az ötszöröse. És ezt minden évben karban kell tartani. Minden évben ellenőrizni kell. Minden évben javítani kell. A gátöröknek végig kell menni, és hogyha árvíz van, és az árvíz kárt okozott benne, kárt tett benne, akkor utána megint csak helyre kell állítani az árvízi károkat. Óriási felelősség, óriási feladat, és nem kevés pénz az adófizetők pénztárcájából. Sok víz, kevés víz és szennyezett víz. Most nézzük meg akkor a kevés vizet. Ugyancsak Duna. Akár néhány hónap eltéréssel tudnám mutatni az egyik képet a másik után. Tehát miközben lehet, hogy egy óriási, hatalmas árhullám jön le május végén, a közben lehet, hogy augusztus végén pedig már kibukkan az úgynevezett éjségszikla a Dunából. Ez az idén már egyébként megtörtént. De azért hívják inségsziklának, vagy éjségsziklának, inség-éjségszikla, azért hívják, mert amikor ilyen alacsony a Duna vízállása, az általában rendkívül rossz termést eredményez. Nem azért, mert alacsony a Duna vízállása, hanem az azt jelenti, az alacsony vízállás, hogy nagyon kevés eső esett, ennek következtében a mezőgazdaság komoly asszállyal küzd. Idén ez a helyzet van. Az inségszikla már nem egyszer, nem kétszer az idén előbukkant, pedig még nem vagyunk, csak június közepén. Tisza. Légi felvétel jól mutatja a homokpadokat, gázlók szinte, azt nem mondom, hogy szárazlábbal, de komoly úszótudomány nélkül át lehet jutni egyébként az egyik partról a másikra. Balaton. Nem nagyon láttam még én sem ilyen fotót, hogy olyan alacsony a vízállás, hogy az a homokpad, ami hát most pár centis víz még azért van felette, de nagyon jól látható, egyébként egy magasabb, mondjuk egy méterrel magasabb vízállásnál, ez nyilvánvalóan még egy légi fotó esetében sem látható. Ez egy érdekes kép mondjuk, de a következő az meg drámai. Mert ez meg a Velencei tó. A Velencei tó a legutolsó, tegnap előtti adat alapján a minden eddiginél legalacsonyabb vízszinthez képest is 5 centivel kevesebb a Velencei tó vízszintje, és még egyszer mondom, még csak a nyár elején vagyunk, tehát könnyen lehet, hogy a Velencei tó, ha nem lesz jelentősebb mennyiségű csapadék, az idén ki fog száradni. A nagyobb része legalábbis. A nagyobb részről el fog tűnni a víz. Volt már ilyen egyébként. Volt már ilyen a tó történetében.
A Balaton esetében is előfordult, hát nem is a teljes kiszáradás, de arról írnak a 19. század közepén, hogy huszárok gyakorlatoztak a Balaton medrében, és a jó esély van arra, hogy ez történt nagyjából 10 évvel ezelőtt, hogyha akkor valaki, hát fiatalok nyilván nem emlékeznek erre, az idősebbek, a tanárok talán igen, hogyha valaki akkor a Balatonon járt, a déli parton, akkor 300-400 métert kellett gyakorolni, bólogat valaki, tehát akkor járt arra felé, 300-400 métert kellett gyalogolni, mert egy homok, tehát ott, ahol víznek kellett volna lenni, csak homok volt. És mire elérte a vizet, bokáig érő vizet, addig kellett egy jó nagy kis kirándulást megtenni. Most jó eséllyel idén augusztusban ugyanez meg fog történni a Balatonnál, de a Verencei tóban még drámaibb a helyzet. És aztán itt a homokhátság, és a homokhátság ugye az a területe Magyarországnak, amit most már az ENSZ is fél sivatagos területnek minősített. A futóhomok, amiről egyébként azért már a 19. század elején is írnak, irodalmi művekben is van ennek lenyomata, tehát nem új jelenségről beszélünk, de a helyzet sokkal súlyosabb, mint 100 vagy 150 évvel ezelőtt. És itt az Aszály térkép, amire utaltam az elején, hogy ma, még amikor a tévének beszéltem, akkor mondtam, hogy majd egy Aszály térképet fogok mutatni. Ez május 31-i állapot. Május 31. A piros a legsúlyosabb. Pontosabban a sötét barna, de most olyan nincsen. Tehát jól látható, hogy nagyon súlyos aszály, nagyfokú és nagyon súlyos aszály az ország jelentős részén. Tulajdonképpen az Alpok alja, tehát az, ami, ahol nincs igazából aszály, a Dunántúl nagy részén már van, a Duna-Tisza közének nagy részén van, és május 31-i állapotról beszélünk, tehát nem augusztus. Tehát nagyon kellene az eső, nagyon-nagyon kellene az eső, hogy azt szokták mondani, hogy ez nem úgy újdonság, hogy kevés eső esett az idén, tavaly előtt meg azelőtt sem esett elegendő mennyiség. Azt szokták mondani, hogy nagyjából egy éves csapadék mennyiség hiányzik ma a talajból. Egy éves csapadék mennyiség. Majd erre visszatérek kicsit később, egy más kérdés formájában. Ugye utaltam a bevezetőben, ezt csak szeretném ismét elmondani, hogy új fogalmakkal kell megismerkedjük majd a szakembereknek, akik ezt a kérdést taglalják, és akik ezzel a kérdéssel és ezzel a szakmával foglalkoznak, mit jelent az időszakos víztest. Az azt jelenti, hogy hónapokra, fél évre, akár hosszabb időszakra eltűnik a tavakból, patakokból, folyókból a víz. Mit jelent a téli aszálynak a fogalma, mit jelent a tavaszi aszálynak a fogalma, és az évi csapadék hiányt, az egyévi csapadék hiányt, az hogyan és milyen módon lehet pótolni. És akkor ehhez még három képet, csak inkább azért, hogy a lazításképpen, és megint egy kicsit a globális kép is bejöjjön, mondhatnám ezt is egy újabb zárójeles megjegyzés. Most kilépünk Magyarországról, tehát a klímaváltozás hatásainak, amit mondtam, hogy meglehetősen szélsőséges következményei vannak, három kép még, ami ezt illusztrálja. Az egyik a jégtakaró olvadása, északi déli sarkon, a tengervízszint emelkedése. Itt van egy kicsit mókás kép, a Maldív szigeteknek a kormánya néhány évvel ezelőtt tartott egy kormányülést. Nézzék meg, hogy hol. Ugye a Maldív szigeteket, hogyha folytatódik a tengervízszint emelkedése, el fogja önteni a víz. És a kormány leköltözött a víz alá, búvárruhába, ültek az asztal mellett, és ez a kép bejárta a világot természetesen. Ezzel azt szimbolizálták, azt üzenték, hogy gyerekek, ha nem vigyáztok, nem figyeltek ránk, nem segítetek nekünk, akkor tényleg néhány év múlva a kormányüléseket a víz alatt búvárruhában kell majd megtartanunk. És tényleg ma már elkezdődött néhány ilyen mélyen fekvő szigetről a lakosságnak a kiköltöztetése. Tehát ez nem science fiction, ez nem a jövő, ez a jelen. Az embereknek el kell hagyni a helyüket. Azok a beruházások, azok az infrastruktúrák, azok a lakóhelyek, amiket egyébként megépítettek hosszú-hosszú évek alatt, azok eltűnnek, víz alá kerülnek. A területek lakhatatlanná válnak. Tehát ez most humorosnak tűnik, de ez, az ott élők számára ez bizony kőkemény valóság. És a harmadik kép, ez pedig a gleccserek orvadása. Ez Európát is egyébként elég jelentősen érinti. Egészen pontosan Európa gleccsereinek a nagy része Ausztriában is, Németországban is, és még Svájcban is el fog tűnni. Ezt azért szoktam és azért szeretem, de ehhez megint csak jobb fényviszonyok kellenek, mert a következő kép az, ami igazából mutatja. Itt azt látják egyébként, hogy itt lenne, itt volt valamikor a jég. Tehát eddig jég volt. Ezt a völgyet jég borította. Ha most megnézik, itt tulajdonképpen már csak kőtörmeléket látnak. A jég visszahúzódott. De a következő ábra az még jobban mutatja egyébként a jég visszahúzódásának a mértékét. Az a baj, hogy ezt hátul szerintem nem látják. 1988, fölmegyünk egy ilyen kis felvonóval.
kilépünk a felvonóból, megteszünk néhány lépést, és ott vagyunk a jég felszínén. 1988, ez nem volt nagyon régen. Megyünk előre az időbe, 2 évvel később már 12 lépést kell megtennünk, 2000-ben, 12 évvel később már 118 lépést kell megtennünk, és eljutunk, ez 2015, tehát egy 10 évvel ezelőtti állapotot rögzít ez a kép, 400 lépés most már, 400 lépést kell megtenni, ami korábban csak 3 volt, most már 400 lépés, hogyha a jég felszínén akarunk egy kicsit sétálni. Elég drámai kép. Én ilyet láttam, Franciaországban voltunk egy ilyenen, meg is csináltam ezt, tehát végigmentem. Hihetetlen, tehát ahogy az ember érzi, hogy azért 400-450 lépcsőt lemenni, meg följönni, az már egy komoly fizikai aktivitást mutat. Tehát akkor az ember érzi, hogy megy föl, és folyamatosan látja a táblákat, hogy na, ebben az évben itt volt a jég. Megy följebb, itt volt a jég. Hopp, hopp. És lenéz, és hihetetlen mélységet lát maga alatt, ahol semmiféle jég nincsen, már legfeljebb egy kis csordogáló csurgalékvíz.

0: Kedves hallgatóink, Zöld Hullám című műsorunkban folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Az előadás folytatását a jövő heti összeállításunkban hallgathatják meg. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Beköszöntött a nyári szünet, egyre több gyerek tölti szabad idejét a strandokon, a játszótereken, vagy éppen rollerrel közlekedve. A kánikula és a vakáció azonban nem csak kikapcsolódást, hanem veszélyeket is tartogathat. A rendőrség arra figyelmeztet, néhány egyszerű szabály betartásával sok baleset és kellemetlenség előzhető meg. Hogy mire érdemes odafigyelniük a szülőknek és a fiataloknak a nyári hónapokban, arról Soltész Bálintot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét Fekete Gábor kérdezte.
1: Igen, ugye nagyon szerteágazó témáról próbálunk rövid idő alatt beszélni. Nyilvánvalóan talán ugye a legfontosabb, főleg ugye azoknak nem evidencia, akinek nincsen iskoláskorú gyerekük, ugye, hogy valóban ugye a legtöbben ugye a héten elkezdődött az iskolai nyári szünidő, ami azt is jelenti, ugye, hogy a közlekedésben is gyakrabban kell számítani arra, hogy felszabadultabban is, ugye nyilvánvalóan nagyobb létszámban a délelőtti órákban is közlekednek rollerrel, kerékpárral, gyalogosan gyermekek, illetve gyermekcsoportok is ugye különböző nyári táborok alkalmával. Tehát a közlekedőknek is fel kell arra készülniük, hogy ezzel a jelenséggel hatványozottabban fognak találkozni a közlekedésben. Illetve természetesen a gyerekeknek is fel kell rá hívni a figyelmét, hogy annak ellenére, hogy nyári szünidőben is ugye sokkal szabadabban mozoghatnak a közlekedésben. Ilyen jellegű változás ugye nem történt, tehát ugyanolyan körültekintően és a szabályok betartásával kell közlekedniük, mint ahogy tették ezt eddig is. Tehát nagyon fontos, hogy amennyiben még nem történt meg, vagy az utóbbi hetekben, hónapokban nem voltak KRESZ elmélet vagy KRESZ gyakorlati foglalkozáson baleset megelőzési munkatársaink vagy más egyéb hatóságok által, akkor frissítsük fel ezt. Amennyiben már a koruk, életkoruk megengedi és egyedül közlekednek bizonyos útvonalakon, akkor azt előtte járják le a szülőkkel és beszéljék át a veszélyesebb csomópontokat, egy-egy átkelésnél mire kell nagyon figyelni, és nyilvánvalóan az általuk használt közlekedési eszköznek is a tulajdonságait is hát gyakorolniuk is kell. Mint gyakorlatilag akár gyalogosan is, ugye, hogy tartsuk be messzemenőleg a ránk vonatkozó közlekedési szabályokat. Nyilvánvalóan a köztudomás, hogy a KRESZ-ben konkrétan ugye rollerekre vonatkozó szabályok jelenleg nincsenek hatályban. Nagyon fontos egyébként, hogy ilyen egyszerű közhelyekkel élve, hogy mint hogyha gyalogosan is közlekednénk, tehát hogyha tudjuk, hogy a elsőségadás kötelező táblánk van, akkor természetesen adjuk meg az elsőséget, gyalogátkelő helyen a rollerről leszállva, ugyanúgy áttolva közlekedjünk, illetve hogy az általános udvariassági és együttélési szabályokat is tartsuk be. Nyilván van látni olyanokat, hogy elég nagy sebességgel ugye járdán, sétáló útereken egész fiatalok is ilyen rollerrel, hát mondhatni, hogy száguldoznak, és ez nyilvánvalóan érthető is, ugye, hogy zavarja, vagy veszélyezteti esetleg a gyalogosan közlekedőket is. Tehát ilyen helyeken is, ahol egyébként nem tiltott a rollernek a használata, kellő körültekintéssel, egymásra való odafigyeléssel mindkettő fél, vagy minden érdeklődő, minden közlekedő fél számára egy élhető viselkedést tanúsítva szerintem elkerülhetők a balesetek. Tehát nagyon leegyszerűsítve, ha sétáló utcában rollerezünk, akkor azt ugye lehet szabályozni ezeknek az elektromos rollereknek a maximális sebességét. Nem véletlenül van ezekben olyan funkció, hogy egy csökkentett sebességgel és visszafogott teljesítménnyel tegyék ezt. Meg az ilyen területeken erősen ajánlott, hogy valóban nem egymást megijesztve néhány centire egymástól elszáguló, hanem tényleg odafigyelve az egymásra való tisztelet jegyében.

0: A nagy meleg mindenkit megvisel, de az időseket még inkább. A gyöngyösi kistérségi humánszolgáltató központ intézményeiben felkészültek a kánikulára. A részletekről Haraszti Mónikát, az idősek bentlakásos otthonának intézményegység vezetőjét hallják.
1: Ugye már 20-án elkezdődött ez a hőségriadó, ennek megfelelően egy eljárásrend, egy protokoll épül ki az intézmény rendszerben, ami alapján a feladat ellátásba külön beépítve kerül a fokozott figyelem az idősek ellátására, ami leginkább is legnagyobb hangsúly nem csak a fennjárókon van, hanem a fekvőbetegeknek a fokozott kontrollja, a bőrnek, a nedvességének a biztosítása, rendszeresítatás, odafigyeléssel, lehetőség szerint megpróbálunk a késő esti órákba, a kora reggeli órákba a szellőztetés biztosítása. Közösségi helységünk van, ahol klimatizált helység, ahol nem csak az ellátottak, hanem a kollégák is bemehetnek nyugodtan napközben, és többször igénybe vehetik, mert ugye nem csak az ellátottak, hanem ilyenkor a kollégák folyamatos folyadékpótlására, pihenésére is oda kell figyelnünk, hisz ha ők kiesnek a sorból, akkor nyilván az ellátottak folyamatos ellátása az a legnehezebb feladat, és rájuk is megpróbálunk maximálisan odafigyelni, nekik is számtalan esetben a nedves törlőkendő használata, a rendszeres folyadékpótlás, ugyanúgy, mint az ellátottaknak. Az épületben több helyen van kihelyezve hűtött folyadék, poharakkal, akár a teraszon, akár a társalgókban, a folyosókon több helyre, hogy bárki hozzáférjen is fogyaszthassa. Párakaput biztosít az intézmény, ahol a teraszon ülőket, illetve akik jönnek, mennek, azoknak a kicsit felfrissülését tudjuk biztosítani. Imádják az idősek, sokan használják és igénybe is veszik. Most már a dolgozókat, kollégákat is biztattam, hogy időnként menjenek és frissüljenek fel. Már ugye az éjszakás elkezdi a szellőztetést a kora hajnali órákba. Nem sok ellátott, ugye a húzatot nem szeretik, tehát arra fokozottan oda kell, hogy ne legyenek az idősek, mert ugye ez egy fekvőbetegnél azért fokozott problémát jelent, tehát hogy váltva szellőztetünk. Van, ahol igénylik, hogy párhuzamosan nyitva legyen akár a folyosón, akár a szobában az ablak, nyilván ezekre igény szerint biztosítják a kollégák. Szellőztetésnél a hangsúly napközben nyilván onnan a nap betűz, azt az ablakot árnyékoljuk, illetve zárva tartjuk. Nyilván az épület adottságából, ugye a régi kórházból azért egy jó vastag falakkal van az intézmény körbevéve, tehát a földszint az viszonylag hűvösebb, az emelet egy kissé melegebb, úgyhogy az emelet sokkal nagyobb fokozottabb odafigyelésre van szükség a nővérek tekintetében, dolgozók tekintetében, sokkal gyakoribb vízpótlás, folyadékpótlás rendszeresen, nem csak a nővérek, hanem a terápiás kollégák is, ahányszor csak végig mennek a szobán, mindenkit folyadékkal kínálunk.

0: A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon a Józseffalvi városrészben. Az egykori 32 betelepült család alkotta közösség elválaszthatatlan részét képezi a településnek. Hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józseffalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kis Tóth Lajost, az Egyesület elnökét hallják.
1: Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak a, hogy mondjam, megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az Egyesületünknek, a Józseffalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai nap ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, már mint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.

0: A Diósgyőri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a cél egyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
1: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri Vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanítók

Kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságban vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve.

0: Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere egy tapolcai lakossági fórumon bejelentette, hogy augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Az ikonikus turisztikai látványosság közel 2 év után fogadja ismét a látogatókat, miután 2024. szeptemberében egy súlyos tűzeset miatt be kellett zárni. A kényszerű szünet alatt nem csak a leégett tetőszerkezetet építették újjá, hanem komoly gépészeti és kényelmi fejlesztéseket, többek között padlófűtést is kialakítottak a barlangjáratokban. A nemzeti ünnepen a belső medencék mellett a közkedvelt kültéri strandrészleg is teljes egészében elérhető lesz a vendégek számára.
1: Ugye mi nagyon sok mindenhez hozzányúltunk, nagyon sok mindent kicseréltünk, komplett épületgépészeti részeket, padlófűtést építettünk például a barlangfürdőbe, ugye ez korábban nem volt. Ennek többek között az is volt az oka, hogy nagyon sok műszaki tartalom megváltozott az elmúlt 30-40 évben, és a barlangfürdőben voltak olyan barlangi járatok, ahol egész egyszerűen egy 2 métertől magasabb férfi ember nem fért volna el. Ezért azt találtuk ki, hogy lefelé megpróbáljuk ezt a problémát megoldani, és ezzel egy időben több kilométer hosszú fűtési rendszert alakítottunk ki, tehát innentől kezdve a barlangfürdőnek most már padlófűtése is lesz. És közben azokat a nem megfelelő módon elvégzett karbantartásokat, vagy azokat a mondjuk kevésbé frekventált ügyeket, mint például a saját út rendszerének, ami ugye a barlangfürdőt ezzel a 28-29 fokos vízzel ellátja, ennek is rendesen utána mentünk. Ipari búvárokkal vettük fel a kapcsolatot, leereszkedtek, és azt vették észre, hogy bizony-bizony itt nagyon látszik az elmúlt 30-40 év, és azt a fajta munkát is elkezdtük megcsinálni és elvégezni, amit sajnos az elmúlt 30-40 évben nem végeztek el. Minden egyes pontnál, amikor egyeztettük a következő lépéseket és a következő fázisokat, azt a döntést hoztam, és ezért vállalom a felelősséget, hogy ha tovább is tart a barlangfürdő felújítása, csináljunk meg mindent tisztességgel. Tehát ne az legyen ennek a történetnek a vége, hogy valamit nagyjából összemaszatolunk, átadjuk, aztán majd jó lesz ez valamire, hanem azt mondtuk, hogy akkor ez innentől kezdve legyen rendesen és tisztességesen megcsinálva. Ennek lett az eredménye az, hogy abban a keretben, amiben lehetőséget kaptunk, sajnos nem fértünk bele. Az előző kormányzattól kaptunk egy ígéretet arra vonatkozólag, hogy azokat a pótmunkákat, amiket szeretnénk elvégezni, azt kormányzati forrásból meg tudjuk valósítani és tudjuk folytatni. Ez sajnos csak ígéret szintjén maradt meg. Az összes számítás, műszaki tartalom és minden olyan jogi követelmény, ami ehhez szükséges volt, azt letettük az előző kormányzat asztalára, a pénzt azonban nem kaptuk meg. A mai egyeztetésen, amit én államtitkár úrral, országos főépítész úrral folytattam, egyértelművé vált, hogy azok az igények, amiket mi megfogalmaztunk, pénzügyileg alátámaszthatóak, jogszerűek, és műszaki szempontból is rendben vannak. Úgy álltunk föl a ma délelőtti egyeztetés

után, hogy néhány hét múlva a kormány elé bekerül ennek a plusz forrásnak a Miskolcra való folyósítása. Ami azért nagyon fontos, mert ugye amikor ide értünk ehhez a ponthoz, tőlem megkérdezték a kollégáim, hogy most mit csináljunk, mert hogy elfogyott a pénzünk. És két lehetőség lett volna, az egyik, hogy megállunk, nem folytatjuk a munkát, a másik pedig az, hogy az önkormányzat valahogy összekaparja azt a forrást, ami a folytatáshoz kell. Én ezt az utóbbit választottam. Természetes módon, hogyha megkapjuk ezt a plusz munkára szánt forrást a kormányzattól, akkor egy kicsit mentesülünk azok alól a költségek elől, ami most azért elég rendesen terheli a mi vállunkat. És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék, terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk, talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről. A város polgármestere én vagyok. Az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból. Most azért merem ezt az augusztus 20-át mondani, egyrészt Tamást megeskedtem, másrészt pedig látom azt, hiszen szinte minden héten kint vagyunk az építkezésen, hogy a barlangfürdő ügye most már innentől kezdve vélhetően nyugvó pontra jut.

0: Újabb különleges attrakcióval gazdagodott szép halom. Átadták a meseutat, amely játékosan és élményszerűen vezeti végig a gyerekeket és a családokat a mesék világán, miközben a hely szellemiségét és kulturális örökségét is közelebb hozza a látogatókhoz. A nemrégen átadott meseútról Demjén Ferenc Múzeum pedagógust hallják.
1: Gyakorlatilag a ihletet a hétmérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni, pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házikók lakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik jönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat, természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel, és az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során, tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mint pedig a felnőttek részére.
2: Irodalmi művek, elsősorban mesék találhatók benne, kivétel ugye az első állomásot egy mondókával találkoznak a gyerekek, és hát nagyon-nagyon szépen van a ház megalkotva, ugye a mondókához vagy a mesékhez kapcsolódóan vannak ott kis motívumok, akár egy házikó feldíszítve, akár ugye a nyelvtarisznya esetében egy kis tarisznyát, ami lenyitható, megnézhetik a gyerekek, hogy mik vannak benne, és hát nagyon érdekes feladatokat kapnak, találnak a gyerekek, amikor is a gyermekek kibontakoztathatják saját fantáziájukat, tehát megfogalmazhatják egyéni gondolataikat a adott mesékkel kapcsolatban. Nyilván van egy vonal, amin vezetjük őket, de pont ez a lényeg, hogy egyfajta szabadságot adjunk a gyermekeknek.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, olyan nagykövetekre és diplomatákra van szükség, akik aktívan hozzájárulnak Magyarország külpolitikai céljainak megvalósításához, valamint nemzetközi érdekérvényesítő képességének megerősítéséhez, fogalmazott. Kijelentette, e törekvés részeként a külügyminisztériumban megkezdte működését a humán stratégiáért és képzésért felelős helyettes államtitkárság. Az új szervezeti egység feladata egy korszerű, átlátható és teljesítmény alapú diplomata életpályamodell kialakítása, a külügyi felvételi rendszer megújítása, valamint a folyamatos szakmai továbbképzések rendszerének kidolgozása, mutatott rá Orbán Anita. A legmegosztóbb civil eseménynek nevezte a világszerte megrendezett Pride-okat a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakciójának vezetője. Rétvári Bence azt mondta, hogy ezeken a felvonulásokon nagyon sok a keresztényekkel szembeni provokatív megjelenés, a résztvevők egyházi, vallásos szimbólumokat próbálnak kigúnyolni. A politikus azt mondta, hogy a felvonulás a szavak szintjén a toleranciáról szól, de nagyon sokszor pont a keresztényekkel szemben a legintoleránsabb. Rétvári Bence közölte, ők mindig ki fognak állni a családok mellett, hiszen számukra az anya, a nő és az apa a férfi, és egy gyermek számára az a legideálisabb, ha egy szerető édesanya és édesapa neveli fel. A villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot a 18 és 21 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Arra kér mindenkit, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. Ugyanígy érdemes a különböző eszközök töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni, tette hozzá. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar villamosenergia rendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás. Kapu Tibort kérte fel a Hunor program vezetésére Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A Millenáris Parkban tartott rendezvényen bejelentette, bár a magyar űrhajós program 2026 végén hivatalosan lezárul, a hazai űrtevékenység folytatódik. A miniszter közölte, Kapu Tiborral közösen dolgoznák ki a magyar űrkutatás következő időszakának terveit. Tanács Zoltán egy magyar űrügynökség létrehozását is felvetette. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek, az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor áll a Honvédelmi Minisztérium közleményében. A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, melyek tartalmassá teszik a nyári szünetet. A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. Jelentkezni még lehet a honvédelmitábor.hu oldalon. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat a Hőségben. A szervezet közlése szerint Budapesten 9 utcai gondozó szolgálat, mintegy 1000 közterületen élő embert látogat a legnagyobb melegben. Az ország több mint 60 hajléktalan ellátó intézményében hideg vízzel és limonádéval várják a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással segítenek. Sport. A túl alacsony vízállása az úszás élményét egyáltalán nem befolyásolja a szervezők szerint, a július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszáson, de a hatalmas tömeg zökkenőmentes kiszolgálása különleges logisztikai megoldásokat kíván a Révfülöpi rajtnál. Amint a szervező budapesti sportiroda jelezte, az utóbbi évek legnagyobb nyíltvízi úszó eseményére készül, a nevezés pedig már teljesen betelt. A mostani kihívást az okozza, hogy a résztvevők felszerelését a két part között szállító motoros kishajók a sekély víz miatt nem tudják biztonságosan megközelíteni a Révfülöpi partot. A megoldást egy a Balaton vízére épített ideiglenes óriás tég jelenti majd, amelyhez a csónakok már zökkenőmentesen kiköthetnek. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Grillus Dániel, a Kaláka Együttes vezetője. Az együttesé, ami 1969-ben alakult, és azóta is töretlenül létezik. Meghatározó szerepe van ebben Grillus Dánielnek, aki nem csak zenészként, hanem fesztiválszervezőként és kiadóként is a motorja az együttesnek. Most elsősorban neki köszönhetően éppen a 46. Kaláka Fesztivál zajlik Egerben, de utána jön a Fatemplom Fesztivál, majd a Művészetek Völgye, közben új lemezen és új könyvön dolgozik művészbarátaival, és ki tudja, mennyi ötlete van még. Mai beszélgetésünk felvezetéseként hangozik el Pál apostol első korintuszi levele, a szeretet himnusza, ami visszatérően szerepel a Kaláka Fesztivál programjában.

0: A nyár mindig tele van programokkal számotokra. Kezdődik a Kaláka Fesztivállal, ami az idén június 25-e és 28-a között lesz. Ez már a 46. És Egerben a hanyadik?
1: Azt hiszem, hogy Egerben talán 14 vagy 15. alkalommal vagyunk. Ugye 1980-ban volt az első a Diósgyőri várban, ami hát most már nem alkalmas ilyen fesztiválnak a megrendezésére, és akkor sokfelé hívták a fesztivált, és nagy örömünkre csak át kellett jönni a Bükk túlsó felére, és hát ott is volt egy vár. Egy darabig a várban voltunk, aztán megtaláltuk ezt a gyönyörű kis érsekkel. Tehát nem is kicsi, jó nagy, de elférünk benne, és a közönség is nagyon szeret. És persze nem csak a érsekkertben vannak ilyenkor koncertek, hanem most már hagyományosan egy verskoncerttel, egy irodalmi este kezdjük a Gárdonyi Géza Színházban. És aztán még nem költözünk mindjárt az érsekkertbe, mert mindig szoktunk egy kiállítást és egy sétát rendezni péntek délután. Herbst László, aki a Móra kiadónál nagyon sok Kaláka illusztrációt készített, a Tankos Iratókárő kötetünket, a Kányádit újra rajzolta, a Szabad Ebben Ide Betlehemmet. Tehát nagyon sok olyan közös munkánk van, nem beszélve, hogy az Elgin csillagokat is illusztrálta, ami miatt úgy gondoltuk, hogy Herbst Lászlónak rendezünk egy kiállítást a polgármesteri hivatalnak az aulájában, és hát akkor mindenkit várunk szeretettel az esti koncertekre, ami mindig ugye 5 órakor kezdődik. Amikor megalakult a Kaláka Fesztivál, akkor még Folk Fesztiválnak neveztük, tehát aztán hogy valahogy abból már elég sok volt. Lehetne világzenei fesztiválnak hívni, de minek? Kaláka Fesztivál meg egyedi. Ebben minden jó ízlésű dolog belefér, amit adhatunk. Vannak persze délelőtt, szombaton is, vasárnap délelőtt gyerekeknek is koncertek, meg bábszínház, meg sok minden, de az esti koncerteket, azt mindenkinek érdemes fölmenni a kalákafesztivál.hu oldalra, de hát azért kettsinálnának mondjuk egy pár nevet. Délvidékről jön a Fokos zenekar, a Szent Efrém, azt mindenki ismeri, egy gyönyörűen éneklő csapat. Szombaton 3 órakor a Szervita templomban lesz a Pál Apostol című előadás. Ez most már egy 35 éve írott dalciklusom, ahol Ferenci Györgyékkel, az egész csapatával és Szirtes Edina Mókussal közösen muzsikálunk. Gyuriék aztán majd este is föllépnek az érsekkertbe. És lesz egy Cseh Tamás estünk a szombat befejezésén, ahol Hasi fog majd énekelni nekünk.
0: Becsei Hán Miklós, Füst a szemében Cseh
1: Igen.
0: Tamás est.
1: Füst a szemében Cseh Tamás est. És akkor Erdélyből is jön egy banda, a Szász Csávási zenekar, és persze Kaláka koncert is lesz, és Söndörgő is lesz. Minden nap 4 koncert van, mindig 5-től vannak a koncertek. Hát úgy még félig eltart azért ez a 4 hangverseny. És hát akkor még beszéljünk a délelőtről, mert szombaton és vasárnap a gyerekeké a terep, van játszótér, van bábjátékautomata, fotószínház, és mindig van bábszínház is, és mindig van Kaláka koncert is, illetve szombaton Vilmos öcsém fog muzsikálni Huzala Juli közreműködésével, és vasárnap 12-kor pedig Huzala Péter is ott lesz, meg Juli is ott lesz, és a Kalákával eljátszunk nagyon sok régi dalt is, például olyanokat, amik most jelentek meg nemrég a Kupak Tanács című lemezünkön, ami egy külön téma. Ugye ezt a Kupak Tanácsot 35 évvel ezelőtt vettük föl, és azóta se jelent meg, csak most. Úgyhogy most fogjuk prezentálni a közönségnek. 35 évvel ezelőtt. Ben nagyon benne voltunk ezekben a zenés könyvekben. 40 évvel ezelőtt jelent meg a Nálatok, Laknak Állatok, aztán Szabad Ebben Ide Betlehemmel, és gondoltunk, hogy akkor nagyon exponált téma volt a Duna, hogy meg akarják szüntetni a Dunakanyart, és erőműlet szerettem én. És hát azért persze mindenki tiltakozott, de hát a technika ugye követelte, hogy ilyesmi, hogy menne. És hát a csaló közben meg is építették ennek az erőműnek egyik részét. És hát nagyon sok szomorúságot lehetett ezzel kapcsolatban hallani. Jó lehet, aki technikai oldalról közelíti, az lehet, hogy azt mondja, hogy ez egy nagyon jó megoldás. Ma már tudjuk, hogy technikai oldalról se olyan nagyon jó megoldás.
0: Látványilag meg egyáltalán látom. Nem, hogyha a Dunakanyarra ott ránézünk valamelyik magaslatról.
1: De voltak akkor akik ezzel kapcsolatban verseket írtak, és azt gondoltuk, hogy legyen ez a következő zenéskönyv témája, a környezetvédelem, a természet. És akkor írtunk ilyen dalokat, akik voltak 35 évvel ezelőtt költők. Ebben nincsenek Laszki János, meg Szabó Tián dalok evédás módon. Zalán Tibor például írt számunkra néhány ilyen környezetvédelemmel kapcsolatos verset. És Sóki Laci, aki felvidéki költő volt, ő az ottani erőműről egy nagyon szomorú verset írt. De Mezei András például írt a Lesz-e bárka című verset, amit szintén énekelünk ezen a lemezen, ami egy ilyen kis földpusztulás, hogy lesz-e bárka, ugye. És a kupa tanácsot egyébként Vörös Sándor írta, hogy válaszunk tolmácsot, aki a földdel és a természettel tud beszéltetni minket. Amikor fölvettük ezt a lemezt, akkor Juli még ilyen kicsi volt, ilyen egyméteres, és akkor énekelt rajta két nótát. Azóta meg most már közismert népszerű színésznő, tehát most már ő saját maga. Akkor még a Péter kicsi lánya odajött, és nagyon helyesen elénekelt ott két dalt, és hát most is le fog énekelni ezt a két dalt, és mi megkísérjük. Mondom, 35 év telt el a felvétel óta, és hát valahogy ott maradt a fiókban ez a lemez, és most előkerült.

0: ezt írtuk. Alatta ez van. Kiváló tiszteletem,
1: Lema Persson
0: és Kansalin Tiszt.

0: Huzála Péter egyébként is fellép veletek a Kaláka együttessel. Huzála Júli nélkül is fel, tehát a lánya nélkül is fellép, tehát tulajdonképpen összeáll, most már nem először a legendás nagy csapat, ami a Kalákát jelezte addig, amíg Huzála Péter el nem hagyta. Így utólag visszanézve, és ez mikor történt, hogy Huzála Péter azt mondta, hogy inkább külön utakon folytatja.
1: Ez már 30 éve.
0: Már 30 éve?
1: Talán még egyetem is.
0: Ez akkor azért jelentett valami törést az életetekben, szinte biztos vagyok.
1: Hát nézd, minden ilyennek van jó és szomorú oldala. Nyilván a közönséghez sokan hiányolták Péternek azt a szépen csengő hangját, a lényét, a gyerekműsor, ahogy beszél a gyerekekkel, de hát viszont cserébe megnyertük azt, hogy Vilmos visszajött a Kalákába, és egy olyan hangzást tudunk produkálni, amit nélküle nem tudtunk. Tehát onnantól kezdve mindig úgy játszottunk négyesben, hogy Vilmossal együtt, és a gyerekműsorokban pedig hármasban szoktunk szerepelni, és abból lényeg aztán van épp elég gyerekműsora országszerte mindig, tehát ő azt akart szólóba játszani, pedig trióba.
0: El tudjátok képzelni, hogy Péter visszatér? A Kaláka együttes tagja
1: nem,
0: lesz újra.
1: Hiszem. Állandó találkozó, nincs olyan év, hogy nincsen valami közös koncertünk. Hol a Marcibányi téren vendég, hol a fesztiválon vendég, hol valami.
0: Hát ezért kérdezem.
1: Mint tag nem hiszem. Láttad, hogy a Betlehemesben pedig Bajor Gábor a negyedik. Tehát a Kaláka az egy csapat, egy minőség, egy szellemiség. Most, hogy éppen ki énekel azon az estén, az attól a szellemiségtől független.
0: Egyébként most, hogy ezt a szellemiséget említed, igazából a Kaláka fesztiváloknak és minden olyan eseménynek, amit ti szerveztek, van egy szellemisége. Tehát nem csak ti vagytok maga a szellemiség, amit a Kaláka képvisel, hanem a meghívott vendégek is nagyon-nagyon erősen felsorakoznak ehhez a szellemiséghez, nyilván nem véletlenül, és visszatérő vendégeitek vannak, ez se véletlen nyilván, mert mindig ugyanazt a minőséget kívánjátok annak a közönségnek adni, akik pontosan ezt várják tőletek.
1: Igyekszünk azért meglepetést is hozni, például a Fokos együttes még nem volt, a Télvidékről ismerik őket, Nové Soma még nem énekelt, most Sóli Sándorral fognak együtt énekelni. Tehát mindig vannak újak, de garancia, gondolom a fesztivál is meg, hogy tudjuk, hogy kiket hívjunk meg. Most eszembe jutott egy egri mondat, akkor éppen Egerben volt koncertünk, és egy kórház igazgató főorvos, aki nagyon szerette a Kalákát. Ez csak azt mondta, hogy megfejtettem a titkotokat. Azt mondja, amikor ti négyen a színpadon vagytok, nem csak négyen vagytok. Hát most ezt magyarázhatod sokféleképpen. Én nagyon beköszöntem, és értem

0: A Kaláka Fesztivál után tulajdonképpen két héten belül, július 10-e és 12-e között jön a Fatemplom Fesztivál. Ezt hanyadjára rendezitek magyar földön?
1: Ez tulajdonképpen nagyon párhuzamos történet az egri költözéssel, mert amikor a Diósgyőri Vár, ahogy már elmondtam, ellehetetlenült számunkra a fesztivál szempontjából, akkor sok helyre hívtak. Többek között magyar földre. Rátóti Zoltán volt akkor a polgármestere annak a falunak, egy 40 fős falu, tehát nem egy komoly idegen falu, viszont ők építettek egy gyönyörű fensíkon, egy gyönyörű fatemplomot. Tehát tényleg az építettek alatt most tényleg úgy vett, hogy ők építették.
0: A falu.
1: Meg a polgármester, meg a baráti köre. Nagyon sokan lementek oda építkezni, meg csináltak is jótékonysági érzet, és megépült egy ökumenikus felszentelésű templom. Valóban építészeti alkotásként is nagyon szép, nagyon lenyűgöző az, az egész helyszín. És azért mondtam, hogy hát nem lehet olyan messzire elvinni egy fesztivált Diósgyőrből, Őrségből, a szlovén határhoz, de azért elmentem, megnéztem. És azt mondtam, hogy hát ez csoda. Menjen a Kaláka Fesztivál Egerbe, de így csináljunk egy másikat. Tehát ezt párhuzamosan, amikor Egerbe költözött a fesztivál, megindult a Fatemplom Fesztivál is, tehát az is akkor körülbelül 15 éves, és még először nem is mondtam, hogy fesztivál, azt mondtam, hogy Fatemplom ünnepe, nem értették, hogy mi az, de az tulajdonképpen ugyanolyan fesztivál, csak még szélesebb ölelésű maga a programja. Itt van szimfonikus zenekar, zalaegerszegi szimfonikusok, Mozart zongora versenyt is hallgathat a közönség. De lesz például jazz is, Sárik Péter triójával, Koszika nagyon jó kis erdélyi énekes, nagyon szeretjük őt, még együtt is énekeltünk egyszer Marosvásárhelyre.
0: Dress kvartett is lesz,
1: Csík zenekar is lesz, Török Máté is lesz, lesz egy szlovén és egy osztrák közreműködőnk is, ugye ez a hármas határt egy kicsit így kijátszva, és hát lesz Lovász Irén koncert, és lesz persze Kaláka koncert is. Mit is mondjak még el? A Dolák Sali Robi, akivel nagyon régóta ismerjük egymást, még a Vízivárosi Pince Klubban, amikor itt játszottunk Budapesten a 70-es évek elején, már akkor egyszer közösen föllépett velünk, úgyhogy nagyon régi, kedves ismerősünk. És hát van egy istentisztelet, ha már mondtam, hogy ökumenikus felszentelési a templom, akkor ez egy ökumenikus istentisztelet lesz. Favigyi Tamás püspök úr jön evangélikus lelkészként, és Sajgó Szabolcs atya, akit mi még Torontóból ismerjünk, ott volt plébános, és hát azóta is sokszor találkoztunk, ő a római katolikus, és Márkus Dániel, aki ott református lelkész a közelben, Őri Szent Péteren, ő fog átjönni. De az is még speciális, hogy a fesztivál közreműködőinek a produkcióit beillesztjük a liturgia elemei közé. Tehát mind a három lelkipásztor fog prédikálni, kicsit rövidebbet, lesznek közösségi énekek, amit a Veszprémi Légierő húvos zenekar kísér, ők a mi orgonánk minden évben, és akkor még hol a Kaláka, hol a Bola Gergő, tehát olyanok, akik amúgy is részt vesznek a fesztiválban, Misztrából Török Máté is fog énekelni valamit, talán Lovász Irén is fog énekelni, szóval egy fesztivál a fesztiválban, mindezt egy istentisztelet keretein belül. Nagyon szép alkalom. Ez mindig vasárnap délelőtt 11 órakor van. Most már kinőttük a fatemplomot, tehát a fatemplom melletti szabadtéri színpadon, és a hátterünk a fatemplom. Együtt énekelünk, együtt imádkozunk, és hát utána folytatódik persze tovább a program. Mindig a templom után még van egy olyan alkalom, ami egy kicsit átmenet a délutáni koncertek és az istentisztelet között. Most ebben az évben Szolga csak egy van az Isten címmel, egy Vörös Sándor estet fog hallani a közönség, ami nagyon érdekesen alakult, mert Fabinyi Tamás annak idején, 13 évvel ezelőtt, amikor Vörös Sándor 100 éves születésnapjára emlékezett az ország, Csöngén, ahol fölnőtt Vörös Sándor, ott meghívták őt, hogy tartson egy istentiszteletet. Ő pedig meghívott engem, hogy egy kicsit dialogizálva a műve is szerepeljenek, ne csak a róla való beszéd. És olyan jó, szépen sikerült ez az istentisztelet, hogy azóta is műsorom van. Úgy mondjuk egy istentiszteletből lett rendhagyó irodalmi est, most a Fatemplom Fesztiválon is el fogok játszani.
0: Ugye meghívtátok a Kaláka Fesztiválra Csík Jánost és a Mezzót, de tudjuk, hogy Csík János már nem tagja a Csík zenekarnak. Itt a Fatemplom Fesztiválon a Csík zenekart látjátok vendégül. Mind a kettővel nyilvánvalóan jobban vagytok, a Janival is, meg magával a zenekarral.
1: A Csík zenekar ugyanúgy folytatja tovább azt a vonalat, amit visz, tehát a népzenét, és időnként bele von olyan jó ízlésű slágereket, ha lehet így mondani, amiket Szabó Attila fantasztikusan tud a népzenével társítani. És hát ez a repertoár, ez megmaradt, és ezt nagyon szeretik. Egy hagyomány az, hogy a pénteki napon mindig a Csík zenekar játszik a Fatemplom Fesztiválon.
0: Még egy kis átfedést érzek így a meghívottak között. Vecsei Ihály Miklós nem csak a Kaláka Fesztiválra hívtátok meg, hanem ide is, egy József Attila műsorával, a Mondjad Atikámmal.
1: A Hasil állandó közreműködőnk, és hál' Istennek mi is a Radnóti lemezükön játszunk egy dalt közösen, tehát van egy ilyen közreműködés is, de ő állandó visszatérője a Fatemblom Fesztiválnak. Különböző estekkel voltak már ott, és hol Csóri Sándor, hol Radnóti műsor, most éppen József Attilát fognak énekelni. Bolna Gergő, aki a Platon Karatejv együttesnek a vezetője talán, nem tudom, a hierarchiát ott pontosan, de ők is nagyon jó barátok, feldolgozták az egyik énekünket, a valaki jár a Fákhegyint, és amikor a múltkor a jubilom koncertjük volt a Budapest Parkban, akkor együtt énekeltük, fantasztikus élmény volt számunkra, ilyen zsúfolt nézőtéren, ilyen jó hangulata és ilyen csodálatosan megszervezett esten együtt játszani a Platon Karatejvvel.

0: A Fatemplom fesztivál után nem sokat fogtok pihenni, mert hiszen július végén jön a Művészetek Völgye, és a Művészetek Völgyében a Kaláka udvar az maga az állandóság számomra. Egy biztos pont. Az a különbség tavaly óta, hogy a Kaláka udvar az most már nem Kapolcson várja a vendégeket, hanem Vigánpetenden. Tehát van már egy év tapasztalatotok abban, hogy milyen volt ez a Vigánpetendi igen. helyszín.
1: A Kaláka versudvar úgy indult, akkor még Márta Pista irányította, hogy volt a Paja udvar, ez volt az első. És mondta nekem, hogy Dani, csináltok meg Kaláka udvart. És mondtam, jó, de ne Kaláka udvar legyen, mert van Kaláka fesztivál, meg mi játszunk eleget, hanem inkább egyezünk ki mostan a dolgot az irodalomra, a költészetre, és akkor Laszki János, mint udvari költő, állandó társunk volt 10 napig, és akkor azt mondtuk, hogy Kaláka versudvar, és a házigazda Laszki János és a Kaláka együttes, és aztán ezt így nagyon megszerette a közönség is, minden nap volt versimpró, délelőtt gyerekeknek, este irodalmi koncert, költővendégek, és hát zenész vendégek is. És ezt bejáratódott, és nagyon jól is ment. Kapolcs közben egyre zajosabb lett, vagy én vagyok egyre érzékenyen, de valahogy azt éreztük, hogy sokszor, jaj, hát miért szól már megint onnan is ez, meg annan is, nem lehet ezt ahol a csitítani. És akkor Jakab Nati, aki a főnöke az egész Kapolcsnak, egyszerűen azt mondta, gyerekek, mi lenne, ha átmennétek Vigánpetendre? Elsőre kicsit ilyen számüzetésnek gondoltuk, de fú, hát az egy ajándék. Vigánpetenden csend van, sokkal nagyobb az udvar. Hát ott 300-an nem fértek be többen. Itt most meg van, hogy 600-700-an vannak az udvarban. Nagyon jó, lehet parkolni, nem szól át a szomszéd udvar. Szóval nagyon megszerettük ezt a Vigánpetendet elég hamar. Úgyhogy ott otthon vagyunk.
0: Ugye a fő jellemzője ennek az udvarnak olyan, hogy irodalmi udvar, Laszfi Jánossal az élen. Tudjuk, hogy Laszfi János egy kicsit visszavett abból az állandó jelenlétből, ami jellemezte a Kaláka udvar.
1: Ennek nem valamiféle olyan oka lenne, hogy nem jövünk jó, mert a mi kapcsolatunk az nagyon régi, még Párizsban kezdődött. Ott teljesen véletlenül egy közös fellépésünk volt. Megkértem Janit, hogy olvasson már fel valamit franciául abból, amit mi énekelünk, és utána elkezdtem mondani, hogy akkor ki az a József Attila, meg ki az a ilyen, és kialakult egy közös egyzet. Éppen tegnap jött fel egy kép a fényképezőjével, 9 éve valahol Dél-Franciaországban voltunk, de Brüsszelben, máshol Francia, és többször Párizsban, a Sorbonne Egyetemen is volt közös koncertünk. És amikor ott nézegettük a városkát, Párizst, akkor ott jön, hogy Marché de la Poésie, mi lehet az, hát költészet vására. Szerencsére el is jutottunk oda, és akkor elmentünk, és láttuk, hogy ott költők, énekesek is, könyvkiadók, és ez egy nagy terep. És utána meg is rendeztük a költészetvásárlát egy párszor, Laszki Janival meg a Kalánkával, és utána jött ez a kérés, hogy menjünk Kapolcsra, és akkor olyan evidens volt, hogy ezt csak Janival tudnánk csinálni. Jani egészsége megromlott sajnos, úgyhogy most már nem vállal annyit. 3 napot azért ott lesz velünk, az utolsó 3 napban együtt leszünk. Szabó T. Anna 3 napnak a házigazda első, és Nyári Krisztián megint 3 napnak. És nekik is vannak vendégeik, természetesen költők és zenészek, és minden este lesz koncert. És amikor Jani ott van, akkor versimpró is lesz, ami azt jelenti, hogy a közönségben dob szavakat, mi pedig mondunk egy dallamot, és együtt elmuzsikáljuk.
0: A költő vendégeken kívül lesznek-e nektek vendégeitek?
1: Hagyomány, hogy a Mistral együttes mindig fellép, hagyomány, hogy a Sebő együttes mindig fellép.
0: Hát most is jönnek?
1: Ez egy olyan fura dolog volt, hogy amikor Feri meghalt, reggel jött a telefon, és kb. Egy órával később telefonáltak a Völgyből, hogy na most még 3 óránk van, hogy módosíthatunk a műsort füzeten, aztán megy a nyomdába. És akkor a Sebő koncertre odaírtam, hogy Sebő emlékkoncert. Hát lesznek nyilván a Sebő együttes tagjai, mi is ott leszünk, és hát lesznek még más vendégek is, akiket most nem akarok elmondani, az egy emlék dolog lesz, majd ott kiderül. Amikor a temetése volt, akkor engem megkértek ilyen címszóval, mint pályatárs és kiadó, mondjak néhány szót. És hát mint pályatárs, tulajdonképpen akár mérnökként is pályatársak lehetünk volna. Én tavaly vettem át az aranydiplomámat a Műegyetemen, és néha föl is teszem a Huncutka kérdést, hogy melyik az a zenekar, ahol együtt játszott Halmos Béla, Sebő Ferenc, Grillus Dániel és Grillus Vilmos. Hát a Műegyetemi szimfonikus zenekar volt a 60-as évek végén, és akkor kezdtek a Feriék is verseket énekelni, a Kaláka is akkor alakult, és utána áttevődött ide a pályánk, de itt is párhuzamosan ment. És hát aztán mióta én a kiadója lettem, ugye amikor itt a változások voltak, és lehetett kiadót csinálni, akkor nagyon sokan csatlakoztak hozzám, és nagyon örömömre Feri is mondta, hogy na. Először csak arra mondottam, hogy Kalákát fogom kiadni, meg saját magamat. Aztán Ferire kiadtam 10 levezét. És az egyik ebből dupla. Szóval ez egy fantasztikus kincs, amit így most mindenki, ha máshol nem a telefonján hallgathat, mert a fizikai valóságában a legtöbb CD már elfogyott.

0: Működik még a kiadul?
1: Persze.
0: De nem CD-ket adtak ki?
1: Hát nézd, a CD mint olyan aktualitását vesztette szép lassan. Éppen most készülünk arra, hogy megint egy könyvbe egy CD-t tezünk bele, mert azért az idősebb korosztály még nem szereti ezt a letöltő kódot. És amikor megjelent a Laszki Janival a közös könyvünk, ez Itt járt a Földön című keresztény ünnepekhez kapcsolódó vers és énekgyűjtemény, akkor a Szépművészeti Kiadó adta ki gyönyörű maga a kötet, ilyen 15-16. Századi képek, és azok részletei vannak benne, de a válasz, hogy azt mondta, ne legyen benne CD, mert elavult. Hát akkor beletettünk egy ilyen QR kódot egy kis borítékba, és azon mindenki letöltheti. De valahogy nem mindenki szerette ezt a megoldást, úgyhogy most egy egész más téma. 350 éve volt, hogy a gályarabok felszabadultak. Azok a gályarabok, akiről ugye Moldova is írta 40 prédikátor című könyvét, az ellenreformáció idején protestáns lelkészeket perbe fogtak, és választhattak a közül, hogy vagy lemondanak a lelkészi szolgálatukról, vagy visszatérnek a katolikus anyaszentegyházhoz, vagy mennek a börtönbe. És hát nagyon sokan ezt az utolsó út, bármilyen fura, ezt választották. Hát ehhez nagyon kemény tudat és hit kell, és aztán ezeket börtönbe csukták, per volt, stb. És aztán az lett a vége, hogy ezek közül 40-valahányat eladtam gályarabnak Nápolyban. Az egy hihetetlen szenvedés volt. Akkor nem voltak rabszolgák, de még nem volt gőzhajó, ugye? És ezeket ütötték, verték, és gyakorlatilag gépnek használták a hajó testében, hogy húzzák a gályát, és hát szörnyű szenvedések után, egy idő után felszabadította őket egy holland kapitány. És hát erről írunk most egy oratóriumot. Látod-e Isten, ez a címe? A címe Gályarab oratórium. Szabó T. Anna írja a verséget és a darabot. Fabinyi Tamás fog majd a történeti háttérről az előadás közben beszélni. Ez az előadás egyébként lesz most július 9-én Sopronban, és aztán augusztus 20-án itt a protestáns sokadalomban, Deák Tézi templomban lesz valamikor, Debrecenben is, Aszódban, ezeket tudom egyelőre. Kiváló színészeink vannak, Széles Tamás, Simon Kornél, Száraz Dénes, ők lesznek a prédikátor, a vádló és a elbeszélő, és hát mi zenekarként Majör Gabival, Besze Gáborral fogjuk majd énekelni a verseket, amit Szabó T. Anna eleve egy énekre szánt. Elég sok dal van benne, 20-valahány. Van benne persze sok keserű, népdalszerűek vannak benne, inkább templomi énekszerű is van, és kiszabadulás után valamilyen örömének is van.

0: megkérdezi, hogy segítenék-e neki, és akkor mondom, hogy természetesen, de eladni nem tudom, csak kiadni. Tehát aki a Grillus kiadót keresi meg, az mindig tudja, hogy én utána átadom neki a példányokat, mert koncert után dedikálással sokan szeretik. De én eladni nem tudom, a Kaláka Zenebolt is megszűnt, már csak a neten van fönt, hogy kalakazenebolt.hu, és ott meg lehet minden kapni, ami még van.
1: Hát igen, így múlik el a világ dicsősége, mondhatnánk. Lassan a könyveknek is sem nagyon van hely már a szobákban.
0: A könyv tulajdonképpen egy hordozója valamilyen műalkotásnak. Na most, ha versekről beszélünk, az énekelt vers az több ezer éves. A nyomtatott vers az 4-500 éves, és a némám olvasás pedig 150 éves körülbelül. Tehát tulajdonképpen az énekelt vers az jóval megelőzte a könyvet. Még a Kányadi Sándor bácsi azt is írta rólunk, hogy mi Gutenberg óta szívnémaságra ítélt versekből kiuzsikáljuk a magunk olvasata szerinti eredeti dallamot. Hát ezt nagyon szeretjük, mert tényleg nagyon sokan olvasnak verset némán, pedig még azt is javasolják, hogy legalább magának hangosan olvassa, mert akkor az az akusztikai közeg a versnek a testét valahogy jobban kirajzolja, mint ha csak úgy futólag megy rajta, és nem hallja igazából.
1: Sajnos a technológiai újításokkal szembe menni egy idő után elképesztően nehéz.
0: Viszont itt van például a Bakelitnek, mondtuk annak idején, hogy LP, ugye lemez, ami kiment a divatból, és az most meg jön vissza. Úgyhogy ezt a Kupak Tanás színű új lemezünket, ami 35 évvel ezelőtti felvétel, ezt lemezen is kiadtuk, mert még hiteles is, mert annak idején analóg felvételt készítettük.
1: Épp ezen gondolkoztam, mert tényleg nem ti vagytok az egyedüliek, akik szeretnek élni ezzel az LP kiadással, a régi nagy lemez kiadással, ami valamikor egyeduralkodó volt, aztán annak a helyét fokozatosan átvette a kazetta, majd a CD, és aztán most látjuk, hogy minden rajta van a neten. Ezeket a nagylemezeket, ezeket az LP-ket, mondjuk, igen, amit most ti is a Kupak Tanács csak kapcsolatban megjelentettek, ugye? Igen. CD-n is, nagylemezen is, tehát ahhoz kell mindenképpen egy lejátszó. Ennek van egy ilyen reneszánsza. Ennek mi a töblete szerinted? Tehát miért van ennek most értelme visszahozni az LP-ket?
0: A hangzásában egy olyan melegség van, amit nem tud a CD. Pláne nem a telefonunk. Sokan mondnak, fiatalok is, akik most kaptak rá a lemezre. Csak az is érdekes, mert ahol a lemezjátszónak a szobában kell egy hely, ahol az van. Ugye régebben mindig megvolt, hogy hol van ez a hifi torony, vagy nem tudom. És a legtöbb szobában már nincsen ilyen hely, de hát ki lehet ezt találni, hogy hova tegyük a lemezjátszót. És akkor lehet lemezeket hallgatni, például ezt a Kupak Tanácsot is.

0: Tehát most itt a nyár, és nagyon sok dolgotok lesz. Nagyon sokszor jártok ti külföldön.
1: Egyre kevesebbet? Na, egyszer megszámoltuk, hogy valami 45-50 országban jártunk, és hát nagyon szép emlékeket hordozunk mindenhonnan. Nem csak azért nem megyünk, mert öregek vagyunk, hanem valahogy a struktúra is változott nekünk, talán nagyobb igényünk is van, nem tudunk már úgy 10 órát ülni széken. Nem emeljön, hogy már pedig én nem megyek sehova se. Hát tavaly is voltam Új-Zélandban, meg Laszkirnéval, Bostonban voltam. Most éppen, jó, hát az mondjuk úgy külföld, idézőjelben Zentán, az Énekvertelse Fesztivál, hát minden évben megrendezik, és most is voltunk oda, van Erdélyi meghívásunk, van máshol is. Szóval megyünk azért, csak nem olyan ütemben.

0: Hát ez is elég nagy ütem. Ahhoz képest, hogy az átlag ember hogy éli az életét, Dani. Van neked egy iszonyat erős belső motorod, ami hajt, ugye? Ez azért még mindig benned van, mert különben nem lenne kaláka együttes.
1: Igen, biztos, hogy vannak mindig ötleteim, most is vannak.
0: Van néhány ilyen kaliberű művész, mint te. Tehát nem vagy egyedül, de nem vagytok sokan, akikről én azt gondolom, hogy az egy dolog, hogy te művészként tehetséges vagy, de a te személyiségednek egy másik nagyon-nagyon fontos szelete, a Kaláka együttes szempontjából valószínűleg a meghatározóbb szelete, hogy képes vagy egy csapatot egybe tartani, működtetni, célokat tételezni, ezekért a célokért nagyon-nagyon sokat tenni, hogy ez a Kaláka együttes 50-valahány éve létezik. Én azt gondolom, ez a te életműved. Nagyon jó, hogy ott van melletted Vilmos öcséd, meg Radványi Balázs, meg Bece Gábor, most vagy ott volt Huzella Péter, de ha téged kihúzunk ebből a rendszerből, akkor nincs Kaláka együttes. Jól gondolom én ezt, Dani?
1: Nézd, ezt az idő majd elmondja, hogy van vagy nincs. Tény az, hogy a KFT, az alapítvány, amit létrehoztunk, az adja ezt az egészet, hogy fesztiválokat tudunk rendezni, hogy kiadóként is üzemelünk, és nem vagyunk kiszolgáltató, meg hát pályázatokon tudunk indulni. Tehát egy csomó olyan háttér kell, amit egy zenekar önmagától nem tud megcsinálni, ha nincsen egy adminisztrációs.
0: Na, de én azt mondom, hogy ebbe te vagy a kulcs.
1: Hát lehetséges, igen. Mert én mind a kettővel benne vagyok. Megszervezem, aztán oda megfurulyázni.

0: A mai kávéház vendége Grélusz Dániel zenész, a Kaláka együttes vezetője volt. A műsorban a következő dalok hangzottak el. Pál apostol első korintusi levele. A Kupaktanás lemezről a Beteg a tenger, majd a Lesz-e bárka. A Platon Karatejev játszotta a Valaki jár a fák hegyént, majd Sebő Ferenc a Rejtelmeket. Ezt követte a Hogyha felindul az Isten című ének, majd a Kupak tanács című dal, végül az Ég Zsoltáráról énekelt a Kaláka együttes. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. Az Egri Lokálpatrióta Egylet, valamint az Egri Fertájmesteri Testület a város első szabadon választott polgármesterére, dr. Ringelhan Györgyre emlékezett. Különleges programok várták az érdeklődőket az év legrövidebb éjszakáján a Sóstói Múzeumfaluban, Nyíregyházán. 16. alkalommal rendezik meg a Szepesi György Bárzenész Fesztivált Egerben július 6-a és 8-a között. Ízek varázsa és kézműves csodák voltak a napokban a Győrtiken. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az Egri Lokálpatrióta Egylet, valamint az Egri Fertájmesteri Testület a város első szabadon választott polgármesterére, dr. Ringelhan György tiszteletére megemlékezést szervezett a Dobótér 9 szám alatt található Fertájmesteri Suttogóban. A részletekről Habis Lászlót, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnökét hallják.
3: A város első szabadon választott polgármestere, dr. Ringelhan György, 6 évvel ezelőtt halálozott el, egy nagyszerű életművet mondhat magáénak. 1990 és 98 között polgármesterként tevékenykedett. Ez egy különleges időszak volt, de ha ez elé tekintünk az életében, akkor láthatjuk azt, hogy egy tőzsgyökeres egri család gyermeke volt, édesapja közismert és kiváló ügyvéd, aki arra biztatta őt, hogy ússzon, úgyhogy mellúszóként országos ifjúsági bajnokságokon szerzett egy sor érmet, aztán a sportpályafutása a vízilabdában folytatódott, 12 évig pólózott az egri csapatban, akkor is, amikor egyébként az egyetemre járt, és az Orvos Egyetem az OSC-ben edzett. Az ő irányításával egy nagyon konszolidált, jó hangulatú, kölcsönös tiszteleten alapuló testületi munka zajlott, nem a pártpolitikai csatározások jellemezték ezt az időszakot. Ez dr. Ringelhan György egyéniségének, felfogásának is köszönhető. Ő egy segítőkész, minden emberi probléma iránt nyitott ember volt.
2: Különleges programok várták az érdeklődőket az év legrövidebb éjszakáján a Sóstói Múzeumfaluban. Megnyílt a megújult iskola történeti kiállítás, fellépett a Bes O'Drom együttes, a Nyírségtánc együttessel pedig közös tűzugrással idézték fel a Szent Iván éj hagyományait a skanzenben. A részletekről Kácsori

0: Ignác Gabriellát, a Sóstói Múzeumfalu rendezvényszervezőjét hallják.
1: Elsőként a Karmazsin Csigák nevezetű tűzzsonglő csoport lesz az, aki tulajdonképpen varázslattal és a tűz fényével hívja a faluközpontba a kedves látogatókat, és ők lesznek azok, akik meg is gyújtják azt a mágiát, amely később, amikor egy pici természetesen lejjebb ég, akkor a Nyírség Tánc Együttes táncával varázsolja el a közönséget, és hívja tűzugrásra mindazokat a párokat, akik szeretnék, hogyha a falu színe előtt összeénekelnék őket újra. Én azt gondolom, hogy az esténk fénypontja az a Besodnom zenekar koncertje, egy sodró, lendületű, energikus banda, egy zenélni tudó csapat, akik tulajdonképpen a koncertjeikkel hívták föl magukra a figyelmet. Besodrom, üld meg az utat, így szól az ő nevük lovári cigány nyelven, éppen ezért őrült balkáni muzsikát és meg annyi cigány ritmust ötvöznek a magyar népzenével, világzenét játszanak ők, és tulajdonképpen nagy öröm számunkra, hogy elfogadták a meghívásunkat.
0: Idén nyáron egy újdonsággal is készül a Múzeumfalu. Aktív kikapcsolódást ígérnek hetente kétszer esténként is, csütörtökönként és péntekenként szerveznek izgalmas programokat. Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Múzeumfalu területi múzeumigazgatóját hallják.
2: Látjuk azt, hogy van lehetőség az esti időszakban arra, hogy tartalommal töltsük meg Sóstói Múzeumfalut, és csütörtökönként és péntekenként kínálunk júliustól programokat. Június 25-én, tehát 6-a 25-én kezdődnek el a krúdi séták, amelyek az állatpark melletti turisztikai irodától indulnak. Egy történelmi kosztümös táratvezetésen vehet részt mindenki, aki regisztrál erre a programra. Social media felületeinken ezt a regisztrációt mindenki bátran megteheti. Legyenek kíváncsiak arra, hogy milyen is volt 1920-30 körül Nyíregyháza Sóstón élni, és utána egy kicsit a polgári világból átvezetjük a kedves vendégeket a Múzeumfaluba, hiszen a Múzeumfalu azt a valóságot mutatja meg, ami a 20. század elején a falvakat jellemezte itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ezt követően minden héten csütörtökön egészen augusztus végéig biztosítjuk a lehetőséget ezekre a tálatokra. Ezen kívül egy nagyon fontos új programelemet próbálunk bevezetni, az az, hogy péntek esténként, este 7 órától, vagy éppen 8 órától veszi majd kezdetét a Múzeumfaluba tematikus program. Lesz Moldvai Táncház, lesz Kallós Zoltánra emlékező rendhagyó koncert és táncház, lesz 2 csillaglesés az Artúrus Csillagászati Egyesülettel, illetve 3 olyan tárlatvezetés is lesz, ami azért lesz rendhagyó, mert egyszer Pregicer Fruzsina színművész nővel fogunk anekdótázva végig menni a Múzeumfalon. Egy másik alkalommal pedig Pál István Szalonna, Kossuth Díjas népzenész lesz, aki a tálatot fogja vezetni.
0: Több mint 540 előadás és 127 ezer néző, illetőleg számos sikeres produkció tette színessé a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 2025-26-os évadát, melynek záró ünnepségét a napokban tartották. Kirják Róbert, a színház igazgatója szerint az idei esztendő kihívásai ellenére is egy kiváló évadot tudhatnak maguk mögött.
3: Ha az egész évadot nézem, szinte minden előadásra mondhatom, hogy kiemelkedő volt, mert az össznézettségünk a 102%-ot elérte nagy színpadon a saját előadásainknál. De ha azt nézzük, hogy 547 előadás és 127 ezer néző egy évad alatt, szerintem ezeket a számokat se kell sokáig magyarázni. Külön-külön is, ha nézzük az előadásokat, csupa pozitív visszajelzés jött hozzánk, úgyhogy magasra tettük a lécet, bízunk benne, hogy a következő évad ezt fogjuk tartani.
0: A színház egyik legnagyobb ismeri Móricz díjat ezúttal Horváth Margit kaphatta meg, aki már 25 éve tagja a társulatnak. A színművész úgy fogalmazott, nagyon hálás az itt töltött elmúlt évtizedekért.
4: Maximálisan ők a családom. Ők azok, akik úgy ismernek, amilyen vagyok. Tehát minden rossz tulajdonságommal együtt is el is fogadnak. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan közönség. Tehát 25 év, az nagyon sok idő. Nagyon. Ahogy elkezdtem, tulajdonképpen azért itt váltam prózai színésznővé is, ha mondhatom így. Tehát, hogy itt azért, igen, család, ez a legjobb szó rá.
0: A teátrum kulturális szempontból kiemelt szerepet tölt be a város életében. Dr. Kovács Ferenc polgármester a rendezvényen hangsúlyozta, a színház fontos találkozási pontot jelent mindenki számára.
5: kultúra az önmagában az azonosságtudatunk szerves része, egy összekötő elem itt Nyíregyházán is. Na ezen belül a színház meg évtizedek óta egy központi helyet foglal el. Azért is mondhatom ezt, mert jövőre 45. jubileumi évadja lesz az önálló társulatnak, és hát azért is, mert az eredmények, a számok is ezt igazolják. Nőtt a bérletesek száma, nagyon sok teltházas előadás volt, lesz is nyáron is, és ami külön jó, hogy a fiatalok közt is, hát sikeres a színház, jönnek, sok bérletes van, meg azon kívül is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen kulturális helyszín és egy találkozási pont is nekünk nyíregyházaiaknak.
0: 16. alkalommal szervezik meg a Szepesi György Bárzenész Fesztivált Egerben július 6-a és 8-a között. A tervezett programokról Gonda László szervezőt, zongorista előadó művészt hallják.
6: Július 6-a és 8-a között találkozunk a közönségünkkel, várjuk sok szeretettel. Széchenyi utca 16 előtt a Krakerház, szabadtéren lesz, első esetén bent az épületben, és utána keddi napon szintén, szerdán viszont a Kisdobó téren fogunk találkozni. Viszont még néhány olyan dolog, hogy mindig voltak kiegészítő programjaink is, például volt fotókiállításunk, ültettünk fát Szepesi Gyuri bácsi emlékére, Szepesi György volt zeneiskola igazgató, volt mesterem, folyamatosan emlékszünk rá. És még egy dolog, hogy édesapám tavaly elhunyt, és ő is egy kiváló gitáros volt, Heves megyében jegyzett vendéglátós volt, tehát most már egy picikét az ő halál után összefonódnak ez a lelkület, Gyuri bácsi emlékezés, édesapám emlékezés. Ez egy különleges, volt már tavaly is, és azt gondolom, hogy az ő emlékét folyamatosan a városnak őrizni kell, olyan meghatározó egyéniség volt, nem csak a várban, hanem az egész Heves, hogy ő biztos, hogy örökre fönn fog maradni, és ezért például fát ültettünk, emléktáblát helyeztünk el, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy egy könyv is jelent meg az ő életéről, a Fregoli sapka címen. És lesz a rendezvény nyitónapján, július 6-án lesz egy koszorúzás is, ahol Gyuri bácsi lakott, ott egy emléktáblát helyeztünk el a Szálloda utcában, és 17 órakor azt majd megkoszorúzzuk.
0: Ízek varázsa és kézműves csodák voltak a napokban a Gyöngyösi Orci kertben. Második alkalommal szervezte meg a rendezvényt a Mátra Kapuja Egyesület, ahol közel 40 kitelepülő árus és alkotó mutatta be termékeit, nem csak a környékről. Voltak, akik Balassagyarmatról vagy éppen Erdélyből érkeztek. A rendezvény részleteiről Búsárpád Zsoltot, az Egyesület elnökét hallják.
7: Tavaly indítottuk útjára az Ízek és kézműves csodák kampányát, így fogalmazok. Ennek keretében 12 helyi alkotót terveztünk bemutatni a social médiába, a matrakapuja.hu-n kisebb-nagyobb interjú keretében. Olyan helyi alkotókat, mint például Molnári Baját szerintem nagyon sokan ismerik, Gyöngyösön korongozik, de kevésbé mutatja be a tevékenységét ezeken a felületeken. És amikor ezzel így elindultunk, és így bemutattuk, közzétettük, akkor rögtön jött az ötlet, de hogy jó lenne, hogyha személyesen is lehetne ezekkel az alkotókkal találkozni. És így tavaly augusztus elején megszerveztük a Mátra Múzeumban a Ízek kézműves csodák vásárát, ahol jelen voltak a helyi alkotók. És azt vettük észre, hogy nem csak 12 alkotót mutattunk be, hanem már a tavaly közel 20 kitelepülőnk volt, és lényegében innen indult az egész. Nagyon pozitív volt a fogadtatás az alkotók részéről is, de maga a városlakók részéről is. Tehát még mind a mai napig, és most például egy kis kulisszatitok, a matrakapuja.hu-n kiírtuk, hogy egyébként eper termesztéssel sem foglalkozunk, méhészeti tevékenységgel sem, de szörpöket sem gyártunk, mert hogy mindenki elkezdte rajtunk keresni a terméket vagy az alkotót, most már az alkotók elérhetőségét is publikussá tettük az oldalon, úgyhogy valóban ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt, de maga a vásár után is mi rögtön eldöntöttük a tavaly, hogy ebből szeretnénk hagyományt teremteni, és idén is meg fogjuk szervezni, ami meg is valósult végül is. A helyszín az ugyanaz volt, időpontban különbözött, ugye a múzeumok éjszakájával egybekötve a két rendezvény egymással párhuzamosan, de mégis szorosan kapcsolódva szerveztük meg. A közel 20 kitelepülőhöz most azt mondom, hogy közel 40 kitelepülőnk volt az idén. Különböző helyszínről érkeztek, ugye a Balassagyarmatot, vagy akár Csíkszeredából itt volt egy csoki készítő hölgy. Valóban azt látom, hogy országhatáron túlról, megyehatáron túlról is érkeztek, Nógrád megyéből, 60-ból, Boldogról, és ezt így jó volt látni. Más volt, annyiban volt másabb idén, nem csak az, hogy koordinálni kellett a több kitelepülőt, hanem sokkal színesebb volt, én azt gondolom, mind a kézműves alkotók,

0: részéről a felhozatal, ékszerek, bögrék, táskák, kézműves termékek, de mind a gasztronómiai élmények is, tehát most lehetett csilit kóstolni, fűrtojásból készült különböző kuriózumokkal voltak kint kitelepülők, szörpök, teafüvek, tehát én azt gondolom borok, tehát hogy valóban szélesedett a paletta ilyen értelemben.
1: Végül az időjárásról. Folytatódik a túlnyomóan derült száraz idő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 27-én. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A régió sportja.
1: A 2025-26-os idény lezárását követően három játékos is búcsúzik a Deac kosárlabda csapatától. Átadták az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját. Több turista utat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. Kazincz Balcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sport támogatására. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A 2025-26-os idény lezárását követően három játékos is búcsúzik a Deac kosárlabda csapatától. Pongó Máté 2024-ben érkezett Szolnokról Debrecenbe, a mögöttünk álló két kiírásban pedig összesen 60 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Neivárt Bence és Gáspár Mátyás a klub saját nevelésű játékosai, előbbi 136, utóbbi 119 alkalom ölthette magára a Debreceni Egyetem mezét az első osztályban. Átadták az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját, valamint megújult az intézmény udvara is. A beruházás elősegíti a tanulók mindennapi testnevelését, továbbá a tanórákon kívüli szabadidős tevékenységeknek is szép, modern helyszínt tudnak így biztosítani, ezen felül a helyi sportegyesületek is igénybe vehetik. Ballagó Zoltánt, az Egri Tankerületi Központ igazgatóját hallják.
2: Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelő feltételeket, infrastruktúrális feltételeket tudjunk biztosítani a gyerekeknek a tanuláshoz, a pedagógusoknak a nevelőoktató munkához. Egyik kiemelt terület a mindennapos testnevelés feltételeinek a fejlesztése. Ebbe a programsorozatba illik bele az, hogy látottunk Bélapátfalván egy kültéri sportpályát, Egerben az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját, és a környezetét megújult állapotba fogjuk átadni a diákok, illetve a kollégák részére.
1: A beruházás jelentősen elősegíti a tanulók mindennapos testnevelését, továbbá a tanórákon kívüli szabadidős tevékenységeknek is szép, modern helyszínt tudnak így biztosítani. A fejlesztés Eger önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve az Egri Tankerületi Központ összefogásával valósult meg. A mintegy 20x40 méteres kültéri sportpálya teljes körű felújítása magában foglalja a burkolat teljes cseréjét, a repedés javítási és szegélyépítési munkálatokat, a labdafogó kerítés felújítását, valamint a szükséges pályatartozékok elhelyezését. A korábban aszfaltos burkolatú pálya állapota jelentősen leromlott az utóbbi években. A felület több helyen megsüllyedt, töredezett. A közös cél az volt, hogy a diákok korszerű, biztonságos és

0: hangulatú sportkörnyezetben mozoghassanak, fogalmazott Ballagó Zoltán, az EGRI tankerületi központ igazgatója.
1: Ez a beruházás egy olyan összefogásnak az eredménye, amely jó példája annak, hogyha egy célt tűzünk ki magunk elé, akkor jó embereket tudunk jó ügyek mellé állítani. Magyar Labdarúgó Szövetségtől kaptunk 25 millió forintos támogatást ez a beruházáshoz, és a felmaradó önerőt, ami több mint 17 millió forint volt, a Eger megyei Jugóváros önkormányzat adta hozzá, és ugyanennyit adott hozzá saját forrásból az EGRI tankerületi központ, tehát egy 60 millió forint körüli beruházásról beszélünk. Nagyon mozgalmas tanév van mögöttünk, illetve még nem fejeződött be a tanév, hiszen csak június elejét írjuk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen magas színvonalon nevelőoktató munka folyik az EGRI tankerületi központ által fenntartott intézményekbe. Ez mutatja az intézményeink népszerűségét, ami a felvételi jelentkezésekben mutatkozik meg. Ez igaz mind az általános iskoláinkra, mind a gimnáziumainkra, mind az alapfokú művészeti iskoláinkra, mind pedig a sajátos nevelésigény gyerekekkel foglalkozó egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre.
0: Több turista utat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből az Zempléni régió sem marad ki, a térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárdot, a Magyar Természetjáró Szövetség elnökségi tagját hallják.
2: Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályarendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét. Ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat. Ez egy új, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani. Tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabálynak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részem, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajól, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén előbb rész, azt szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turista jelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Újhely várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is, akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.
0: Kazincbarcika önkormányzata idén is összesen 20

0: millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. 10 millió forintot a civil szervezetek, további 10 milliót pedig a sportegyesületek között osztanak szét. Kovács László önkormányzati tanácsadót hallják.
1: Sok minden kritérium van számításban, többek között az, hogy milyen tartalmas, mennyire egészíti ki a város programjait, mennyire nagy tömeget mozgat meg, illetve az, hogy milyen módon rendelkezik az az adott egyesület, illetve alapítvány. Mindent figyelembe véve én úgy gondolom, hogy tartalmas pályázatok érkeztek be, tovább fogják színesíteni városi élet mind sportoldalról, mind pedig civil életről. Azt kell, hogy mondjam, hogy együttműködő szervezetekről van szó. Voltak fányteremtő szervezetek, akik sok éve szinte azt mondom, hogy szokásos programokat adtak be, de mindig megjelennek újak, és hát őszinte várakozással tekintünk a programok elé.
0: Kazincbalcika önkormányzata minden évben pályázati úton segíti a városban működő civil szervezetek és sportegyesületek munkáját. A 2026-os kiírásra idén is jelentős számú pályázat érkezett. A civil szférából 29, míg a sportegyesületektől 11 pályázatot nyújtottak be. A támogatások jelentős részét programok megvalósítására fordíthatják a szervezetek, kisebben pedig működési költségeikhez járul hozzá az önkormányzat. A támogatási rendszer hosszú évek óta működik Kazincbalcikán, és a városvezetés szerint a helyi közösségi élet egyik alapját jelenti. A civil és sportegyesületek nem csak programokat szerveznek, hanem aktívan hozzájárulnak a város közösségének építéséhez is. A támogatási összegeket a szervezetek 2026-ban használhatják fel, elsősorban rendezvények, közösségi programok és sportesemények megvalósítására. A döntés alapján a támogatások jelentős részéről határozott a bizottság. A sportkeret egy részét a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tartalékként kezelik. A városvezetés a jövőben még szorosabb együttműködésre törekszik a civil és sportközösségekkel. Ennek részeként találkozó sorozatot indítanak, amelynek során nem csak a szervezetek vezetőivel, hanem a tagsággal is egyeztetnek. Szitka Péter polgármester a pályázatok értékelése kapcsán arról beszélt, hogy évről évre egyre magas színvonalú anyagok érkeznek be.
2: A mai napnak különlegessége az, hogy életre hívtunk gyakorlatilag ebben a gondozási sorozatot, ahol mind a sportszervezetekkel, mind a civil szervezetekkel külön-külön leülünk, nem csak a vezetőséggel, hanem a tagsággal is, és azokat az igényeket, amelyek működésük, programjuk szervezésében az önkormányzatra vonatkozólag egyfajta támogatási igényt támaszt, azokat átbeszéljük, hogy ezeket milyen feltételek mentén és hogyan tudnánk biztosítani. Itt is megfogalmazom, hogy nem lesz kolbászból a kerítés, de igazából, hogy könnyítsük a szervezetek működését, hogy azt a típusú pezsgét, ami azt gondolom, hogy ennek a városnak az életéhez hozzátartozik, abban szeretnénk segítséget nyújtani az elkövetkezendőkben, és a következő kiírás már ismételten tud olyan változást hozni, ami mind a sportszervezeteknek, mind a civil szervezeteknek egy előnyösebb működést és programszervezést fog előirányozni.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Krisztus kereszt az erdőn.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tigovics Ernő. A mai műsorban nem először Hajdúnánásra vezet az utunk, s hogy miért, az hamarosan kiderül. Számítok figyelmükre.
2: Buckó József néprajzkutatót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Kezünkben tartjuk doktori értekezését, amelyet a közelmúltban védett meg a Debreceni Tudományegyetemen. A doktori disszertációjának címe pedig, idézem, a szakrális kisemlékek a hajdúság és a nyírség határvidékén. Nos, miért is született ez a doktori disszertáció? Honnan jött az ötlet az ön személyes életében, hogy megírja ezen disszertációját, hiszen annak idején már a Szent István Rádió kedves hallgatói jól ismerhetik önt néprajzos, muzeológus szakemberként.
3: Nos, a helyzet az, hogy nem volt ez előzmények nélküli, mármint a témaválasztás tekintettel arra, hogy néhány évvel ezelőtt a Zemplénben három huta népi építészeti öröksége cím alatt létrehozhattam, megírhattam egy monográfiát, aminek az utolsó fejezete az a helybéli szakrális kisemlékeket mutatta be.
2: Valóban a témaválasztás nem újdonság az ön személyes és tudományos életében, sokat foglalkozott szakrális emlékekkel.
3: Igen, ezek mindig nagyon mélyen megérintettek, úgyis, mint hitemet gyakorló és megvaló embert, másrésztről pedig, mint rajzszakos tanárt is érdekelt mindaz, ami a környezetben, a természetben megjelenik, de mégis ember által alkotott és hit által teremtődött.
2: Sőt, Hajdúnánás határában még egy keresztet is állított a közelmúltban, amelyről a Szent István Rádió kedves hallgatói hallhattak is, tehát valóban több oldalról érintett ön a szakralitás témakörében.
3: Igen, hát ezek minden bizonnyal közel játszottak, sőt azt mondom inkább, hogy a feszületállítás az ennek a szellemiségnek, vagy ennek a kutató tevékenységnek a hozadéka, hiszen a kutatások során, amikor az ember mélyen elmélyül egy-egy témában, akkor a lelke is megérik arra, hogy mindaz, amit tanulmányoz, az maga is megformálja, és hálából, köszönetből, tiszteletből a Jóisten felé maga is egy ilyen jelet elhelyezzen, úgymond a tájban, ahhoz hasonlatosan, mint hogy ezt az elődök is tették, hiszen a szakrális kisemlékeink között az egyik legmeghatározóbb, vagy legfeltűnőbb a tájban, az például pontosan a feszületeknek a világa. És hogy a múltba tekintünk, akkor ezek általában fából készült alkotások voltak, aminek a természete az, hogy az idő ezeket kikezdi. Elfelejtődnek szocializmusban az évtizedek, sajnos erről beszéltek többek között, minek eredményeképpen már a leginkább csak azok maradtak meg, amelyek kőből vagy műkőből készültek, hiszen azokat az idő nem tudta annyira kikezdeni. Egyébként a kutatásaim során talán az egyik legérdekesebb, ha szabad kiemelnem valamit, ebből a nagy áttekintésből a feszület és kereszt szavainknak a tisztázása, hiszen a szakirodalom is ezt a két fogalmat, hogy kereszt és feszület, igen gyakran ugyanarra a szinonimjaként használja, holott egyébként a kettő között alapvető különbség van. És a érdekességét mondom el, hogy például a görögkatolikus egyház iratárában sikerült olyan iratokra bukkani, amelyek, ha úgy tetszik, gyakorlatilag tisztázzák ezt az alapállást. Egy 1861. évi irat például feszülettel, azaz korpusszal is ellátott keresztet feszületi keresztként említ. Tehát itt érdemes is rögtön megállni egy pillanatra, ugye, mert mit értettek akkor feszület alatt? A megfeszítettet, tehát a korpuszt értették alatta, és az a kereszt, amelyik nem tartalmazott ilyet, az csak kereszt volt. Lehetett fából, vagy lehetett éppen kőből, de csak kereszt volt. Ha pedig volt rajta feszület, akkor feszülettel is ellátott kereszt.
2: Ha volt rajta korpusz, így akkor van. Volt feszülettel ellátott kereszt.
3: Így van. Ugye a feszület és a korpusz az ugyanazt jelenti, és a megfeszített szavunkra ugye, amit a rómaiak elkövettek Jézussal szemben a keresztre feszítés során. Na a lényeg tehát az, hogy több olyan irat is előbukkant, amelyek az elődeinknek a kristálytiszta gondolkodását mutatták meg abban a tekintetben, hogy amikor ők egy szakrális jelet számba vettek, mondjuk egy kanonika vizitáció során, tehát egy püspöki látogatás alkalmával, amikor a egyház javait szerbe számba szedték, akkor kristálytisztán leírták azt, hogy amit látnak, amivel rendelkezik egy-egy egyházközség, az éppen pontosan micsoda. esetünkben tehát itt a kereszt és a feszület címszó az nagyon szépen elkülönül egymásról. Nos, már ez nem így van, hiszen gyakran használjuk mind a két szót ugyanarra. Tehát ha azt mondjuk, hogy az út mentén áll egy nagyon szép kereszt, akkor ez alatt azt is értjük, hogy azon van egy feszület, vagyis egy korpusz, igaz? Vagy egy nagyon szép feszületet láttam a határban. Igen, ebben az esetben még nem derül, hogy volt-e rajta például korpusz, vagy csak egy kereszt volt, mert a keresztre is ugyanazt mondjuk. Persze a legáltalánosabban használt fogalmunk egyébként az útszéli keresztek, például egyáltalán a kereszt megnevezés, függetlenül attól egyébként, hogy van-e rajta korpusz, vagy nincsen. A másik érdekes hozadéka talán ennek a kutatásnak sok egyéb mellett az, hogy a hajdúdorogi görög katolikusság körében az élő emlékezetből még sikerült olyan emlékeket, emléknyomokat gyűjteni, amelyek nagyon távoli, nagyon ősi múltba kalózolnak bennünket a május 1-jei úgynevezett rózsalátás, rózsahullás tekintetében. Ennek az a lényege, hogy egy ókori gyökerekkel rendelkező hagyomány délszláv világ közvetítésével juthatott el hajdúdorogra, aminek az a lényege, hogy minden május 1-jén, víradat előtt, gyertyával a kezekben idős asszonyok, tehát még víradat előtt kimennek a temetőbe, leülnek a feszület tövében, énekelgetnek, imádkoznak, és várják a nap feljöttét az égre. És nem a nap koronájában néznek ilyenkor, hanem a környezetét, az udvarát nézik a napnak, és ebből próbálnak üzenetet, jeleket kiolvasni.
2: Milyen jeleket?
3: Szűz Máriára vonatkozóan, Jézustól, elhaltakat illetően, stb. És a jelenség, hogy ez sziporkázó jelenségről van ilyenkor, tudjuk nagyon jól, hogy a napkeltének milyen varázslatos sugár üzenete van, látványa van. Ezért ez a varázslatos néhány pillanat, ez szinte rózsa szirmokként, rózsákként jelent meg, nem is véletlenül tapad hozzá a rózsa hullás, mert ilyenkor ilyen fénycsóvák, fénycsíkok, csillámlások hullottak az égből, de persze, mint mondottam, ebben ők meglátták, megkeresték azt, hogy milyen üzenetet kaphattak fentről, a teremtőtől, legfőképpen a teremtőtől, vagy éppen a szűzanyától, és amikor megvirradt, és már eltűntek ezek a jelenségek, akkor hazafelé menet még megbeszélték egymás között, hogy ki mit látott. Na most ez talán azért is érdekes, mert a itthoni hazai szakirodalomban nem kellően feldolgozott még ez, ehhez hasonló párhuzamot leginkább Csíksomlyóban látunk, amikor ugye...
2: A napban néző asszonyok.
3: Így van, amikor a csángó magyarjaink ott ugye vasárnap, pünkös vasárnap hajnalán fölmennek a nyerekbe, a kis és a nagy Somlyó közötti nyerekbe, és ott ugyanilyen módon várják a nap felkeltét. Ha nagyon erősek a sugarak, akkor kendőjüket teszik oda, vagy valami olyat, ami védi a szemüket, de körbe ugyanazt várják, ugyanazt keresik, mint amit a dorogiak nevezetesen a Jóistennek, a szűzanyának az üzenetét, esetleg képi formában.
2: Tudunk arról valamit, hogy ez a hajdúdorogi szokás meddig élt itt a térségben?
3: Igen, nagyon konkrétan tekintettel arra, hogy az 1960-as években még élő szokás volt. Akik elmesélték a történetet, ezt a szokás cselekményt, vagy szokás jelenséget, azok maguk is gyakorolták, idős 90 körüli asszonyokról van szó, de sajnos a 60-as években ez eltűnt. Egyébként egy más szokás elem is kapcsolódott még ehhez a naphoz, tudnék, vittek ki sok esetben magukkal élelmet is, és akkor a halott sírja mellett ezeket az ételeket elfogyasztották a halott egészségére, emlékezetére.

0: Mondtunk már példát, hogyan voltak jelen a szakrális kisemlékek a hajdúság határvidékén, de legyen olyan kedves, idézzünk még a doktori disszertációjából. A Nyírség határvidékén milyen szakrális kisemlékek is voltak jellemzőek, és milyen szokások éltek?
1: Először talán említsük meg, hogy mely településeket érint ez. 5 településről van szó. Ugye Újfehértó, Téglás, Hajdúdorog, Kálmánháza és Hajdúnánás. Ezek tényleg a határvidéken helyezkednek el, egyik része innen, másik része pedig túl Szabos vagy Hajdú vármegyét illetően. És hogy milyen szakrális kisemlékek, ez nem csak a kereszteket, illetve feszületeket jelenti, hanem például a különféle imafülkéket, aztán a különféle lurdi barlangokat, például amelyek javarészben a templomok kertjében állnak egyéb iránt, aztán jelentik a különféle Mária fülkéket, például ilyen Hajdúnánáson vannak ilyen kis imahelyek, és számos egyéb olyan helyek, olyan épített, tehát a természeti környezetben elhelyezett, ember által épített alkotások, amelyek a szó legszorosabb értelmében szakrális, tehát vallásos indítatásból készültek. Ezek közös jellemzője az volt, hogy valamennyit az egyház megáldotta, megszentelte. Ennek nyomán gyakorlatilag, mint megszentelt helyek, szent helyekké is váltak olyan pontokká, ahol az áhítatos, imádságos lélek enyhülést, vigasztalást találhatott, ahol imádkozhatott, ahol énekelgetett, tehát ahol a Teremtő meg tudott nyilvánulni. Ezeknek nagyon fontos üzenete és jelentősége volt, amelyeknek a közelében egyébként különféle vallásos cselekedeteket valósítottak meg. Tehát férfiak elhaladtak előttük, akkor kalapot emeltek, az asszonyok keresztet vetettek, a gyerekek hasonlóképpen térdet hajtottak, vagy éppen elmondtak egy imát. Ezeknek a jelentősége tehát a térben, a tájban rendkívül jelentősége bírt, úgy mondhatjuk, hogy szakralizálták, tehát vallásos tartalommal töltötték meg a tájat, és olyan tájképi elemekké váltak, amelyek szerves tartozékai lettek a katolikus vidékeinknek. Sőt, mi több, ezek annyira meghatározó elemei lettek a tájnak, hogy katonai térképfelvételezések idején például ezeket, mint meghatározó pontokat, különösképpen a feszületeket megjelölték, hiszen harcászati cselekmény során az egy támpontot jelenthetett. Számomra, a kutató számára ez azért bírt különös jelentőséggel, mert ezek a katonai térképek, amelyek a 17-18. Század végétől születtek folyamatosan, 19. században is, olyan pontokat, olyan feszületeket mutattak vagy ábrázoltak, amelyek a valóságban ma már nem léteznek. Tehát tájékoztattak arról, hogy a múltban az elődeink ugyancsak állítottak ilyeneket. És ugye a kérdés az, hogy mi is volt ezeknek az anyaga, az építőanyaga, hiszen olyan vidéken élünk, ahol természetes kőzet nincsen. Ebből következőleg századokon keresztül fából készítették ezeket természetszerűek, de a vasút megjelenésével, ami a 19. század végétől itt a Hajdúság vidékén is általánossá vált, ebből következőleg a hegyvidékeinkről ide szállították a félkész, vagy teljesen kész kőzetelemeket, amiből el lehetett készíteni a feszületeket, vagy éppen a sírkertekbe meg lehetett faragni, vagy készen elhozni a különféle sírjeleket, kőből készült sírjeleket. Tehát innentől azt mondhatjuk, 19. század végétől, hogy gyakorlatilag időt állóbb szakrális kisemlékeket tudtak gyakorlatilag az elődeink alkotni. Egyébként azért is mondjuk, hogy kisemlékek, mert ezek közös jellemző az, hogy valamennyien kisebbek a templomtól. Tehát így lehetne tulajdonképpen szakmailag megfogalmazni. Na most egy feszület is sokkal kisebb a templomtól, de minden egyéb pedig hasonlóképpen még kisebb. És hagyd mondjak el egy érdekességet talán, mert ilyen riportban ezeknek lehet jelentősége, hogy az emlékezet számon tartotta például Hajdúdorog határában, tehát a görög katolikusság tekintetében, hogy úgynevezett képes fák is ékesítették a határt. Ezeknek az a különleges jelentősége, hogy az ilyen tanyavilágban élő, tehát a központtól, a templomtól nagyon messze élő lakó emberek maguk számára úgy teremtettek templomi környezetet, hogy mondjuk egy fát kiválasztottak, a legtestesebbet, a legnagyobbat, és annak a törzsére elhelyeztek mondjuk egy szűzanyát ábrázoló, pósi szűzanyát ábrázoló kegyképet, vagy egy keresztet. És akkor ettől a pillanattól az a hely, miután azt egyébként a pap megszentelte, tehát ilyen értelemben szent helye is vált, legalábbis a néplélek, a vallásos néplélek tekintetében, rendszeresen ünnepnapokon vagy más alkalmakon ide járt el a közösség, a kinnélő közösség is, szinte templomi körülményeket teremtett önmaga számára. Ez egészen az 1960-as évekig fönnállt ez a hagyomány Hajdú Dorog határában, ott is gyakorlatilag ennek a TSS-i és vetett gátat, akkor, amikor a tanyabontások elindultak, előzték a kinélőket a határból, ezért hát okafogyottá váltak ezek a helyek, de egyrészt katonai térképen sikerült még rálelni egy ilyen pontra, tehát találkozott a térképi ábrázolás mondjuk a 19. századból az élő emlékezettel, másrészt pedig az élő emlékezet által még sikerült olyan helyeket találni, akkor meg tudták mutatni, itt volt, kérem szépen, itt állt az a bizonyos képesfa, és hát, hogy miért képesfa, elmondottak alapján teljesen egyértelmű, mert képpel volt ékesítve, mégpedig a szűzanya, vagy a teremtőt ábrázoló, vagy Jézust ábrázoló szentképpel.
2: Folytatjuk beszélgetésünket dr. Buczko József néprajzkutatóval.
0: A hagyományok és a szokások így éltek, de túlélték-e az idő vasfogát ezek a szokások? Jogosan teszem fel a kérdést, ezekből a hagyományokból éle még mind a mai napig valamelyik a hajdúság, és mai napig valamelyik a hajdúság és a nyírség határvidék.

0: és hát ennek köszönhetem, hogy találkozhattam még olyan szokás elemekkel, olyan hagyomány elemekkel, amelyek sajnos mára már nem léteznek, de az emlékezet még igazolta azt, hogy ezek voltak, életben tartották azokat a hagyományokat, amelyek a közösségeket egy-egy határbéli területhez, szakrá és kisemlékhez kötötték. Hogy mondjak el egy érdekes jelenséget? A Hajdúdorog ugye közismerten mélyen görögkatolikus vallású közösség, döntően görögkatolikusok lakják, és hát hitüket olyan mélyen megélték, hogy gyakorlatilag a teljes határa ki is vetítették abban az értelemben, hogy feszületeket állítottak a határbéli földjeik mentén. Ha magunk elé képzelnénk mondjuk egy hajdúdorogi határbéli tájat még az 1950-es években is, akkor azt látnánk, hogy keresztek vagy feszületek tucatjai állnak kinn. Ugyanis a feszülethez vagy egyéb szakrális kisemlékhez nagyon komoly védelmi funkciót társítottak. Úgy ítéltek meg hitbéli alapon, hogy ahol egy feszület van, vagy a szűzanya képét elhelyezik, akkor a baj ellen ennek védő hatása van. Tehát villámcsapás, természeti katasztrófa, tehát sok minden, ami, és gondoljunk bele, hogy mekkora jelentősége lehetett, hiszen abban az időben az emberek kétkezők munkájára számíthattak, meg a Jóistenére, a Jóisten segedelmére. És hogy ha ők elvégeztek mindent, de mégis jött egy csapás, hát akkor az egész évet megkeseríthette, hiszen nem volt elegendő termés például. De ha kivitték a templomi zászlót, kivitték a szűzanya képét, kivitték a saját házi oltáruk képét, és ott elhelyezték, vagy éppen feszületeket állítottak, akkor abban nyugodtak meg, hogy itt a Jóisten keze, a Jóisten védelme alatt vagyunk, és akkor a határ termése mindenképpen megóvatik.
1: Aki írt már szakdolgozatot és doktori disszertációt, azt tudja, hogy minden fogalmazásnak, minden tudományos munkának van egy szerkezeti felépítése. Elindulunk valahonnan, természetesen kibontja a fontos témát, és megérkezünk valahová. Azért is teszem fel kíváncsian önnek a kérdést. Ezen doktori disszertációja végén milyen konklúziót, milyen következtetést vont le ön a Szakrális kisemlékek a hajdúság és a nyírség határvidékén című tanulmányában?
0: Igen, ez egy nagyon jogos kérdés. Tekintettel arra, hogy csak keresztek, feszületek és egyéb szakrális kisemlékek tekintetében közel 100 ilyen szakrális kisemléket sikerült számba venni. Ezeknek a végüzenete, végkicsengése talán pont az lehetne, hogy még ezeket látjuk, ezek tapinthatóak, ezekhez még fűződnek helyek, közel szokások, tehát meg is kell őket menteni. Akár helyi védelem alá vonni őket, hiszen részei a tájnak, meghatározzák a táj arculatát, szűkebb és tágabb környezetben egyáltalán. Ugye gondoljunk egy feszületre, ha látunk magunk előtt egy határbéli tájat, milyen messziről oda vonza a tekintetünket. Tehát ezt meg kell védeni, meg kell becsülni, mert nem egyszerűen egy tárgy van ott, ami kőből van, hanem egy szent hely, egy szakralizált pont, amelyik hat nem csupán a vallásos lélekre, hanem hatással van azokra is, akik nem gyakorolják a hitüket. Mert esetleg ők is, ha elmennek mellette, akkor akaraton is megemelik a kalapjukat, vagy valami azért mégis lezajlik a lelkületükben. Tehát a dolog lényege az, hogy ezek miután a tájképi elemekké váltak az elmúlt évtizedek vagy századok során, ezért ezeket a tájban, a helyükön kell megbecsülni, helyi védelem alá kell őket venni, attól függetlenül, hogy milyen művészi értéket hordoznak, mert soha nem a művészi érték volt ezekben a fontos, hanem az, hogy a vallásos néplélek mit akar benne látni, miként viszonyult hozzá, márpedig szent helyként viszonyult hozzá, egy olyan pontként, ahol meg lehet állni, meg lehet pihenni, egy fohászt el lehet mondani.
1: És végül egy gyakorlati kérdés, egy gyakorlatias kérdés, hiszen doktori disszertációt említettem, megszület ez a munka, meg is védtem a Debreceni Tudományegyetemen. Mi a további lépés? Most már várja a bírálók bírálatát, ha fogalmazhatok így, hiszen még a riport elején nem úgy mutattam be, hogy dr. Buczkó József. Szóval mit lehet a folytatásról tudnunk?
0: Hát a doktorálásnak van egy menete, ez általános mindenfelé. Ugye a PhD fokozat, tehát PhD, azaz a filozófia tudományok előtt bölcsészettudományi doktorátus jelent. Azzal, hogy megtörtént a vérés, ez azt jelenti, hogy bevégeztetett a munka, a szakmai, a tudományos rész. A bíráló bizottság megítél a doktori fokozatot, ami azt jelenti, hogy ki kell várni azt az időt, amikor ünnepélyes keretek között a disszertációról szóló díszoklevelet átadják az egyetemen, és attól a naptól tulajdonképpen úgymond hivatalosan is viselhető a doktori cím.
1: Kijelenthetjük, hogy sikeres volt a vizsga.
0: Igen, sikeres volt. A védés cum laude-vel sikerült megvédenem a doktori disszertációt, amiért

0: nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ez sikerült, és tekintve, hogy elég sokat foglalkoztam életem során ilyen témával, azt mondtam magamnak is, hogy igazán nem véletlen, hogy a Jóisten pont ilyen témában adta meg nekem a lehetőséget, hogy doktori fokozatot szerezzek, mert talán méltány volt az, hogy sokat dolgoztam ezen a területen.
1: Szívből gratulálok Önnek az elért eredményhez, és köszönöm szépen a riportot Buszkó Józsefnek.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Rövidesen búcsúzom, de még mielőtt ezt megtenném, kérem segítségüket a műsor életben tartásához. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, telefonszámunk 36-os körzet 510-610, e-mailt pedig az infokukat szentistvánrádió.hu címre várunk. Segítségüket előre is köszönöm. Most búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen Rózsa Fűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI belvárosi főplébánia képviselőtestületének tagjaival imádkozunk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra és a nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értéket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatvá hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatvá hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatvá hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatvá hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatvá hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatvá hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatvá hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatvá hordoztál.

0: Atyáján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatvá hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatvá hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A harmadik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanyának az eddigi segítségét, és kéri további gyógyító erejét testi-lelki egészségéért és édesanyja fájdalmainak enyhítéséért. Ugyanebben a tizedben egy özvegy édesanya kéri a boldogságos Szűz Mária gyógyító kegyelmét fia testi-lelki egészségéért és unokája gonosztól való megszabadulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszony...

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy nagymama kéri, hogy a Jóisten áldásával és a Szentlélek vezetésével katona unokája és bajtársai Koszovóból szerencsésen hazaérkezzenek. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy beteg édesapa gyógyulásáért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, ott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszony...

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

Isten. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a bűneket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Mária szent olvasójának elimádkozásával megékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI belvárosi főplébánia képviselőtestületének tagjaival imádkozhattunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között is

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Megalakult a Katolikus Karitász Mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szolgálat létrejöttét sajtóesemény keretében jelentették be a Katolikus Karitász Országos Központjának udvarán, Budapesten. Az eseményen Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász Országos Igazgatója hangsúlyozta, a szervezet küldetése immár 95 éve változatlan, vagyis jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Mint fogalmazott, az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása, és szervesen illeszkedik a Karitász életvédelmet szolgáló programjai közé. A Karitász mentőszolgálatának megalakulása nem csupán egy jármű beállítását jelenti, sokkal inkább annak megerősítését, hogy minden emberi lélek érték, fogalmazott. Hozzátette, a szolgálat önkéntes, orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre. Dr. Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvosigazgatója köszöntőjében a két szervezet közös küldetését hangsúlyozta. Mint fogalmazott, bár az Országos Mentőszolgálat és a Katolikus Karitász más-más eszközökkel végzi munkáját, szolgálatuk középpontjában ugyanaz áll. A bajba jutott ember segítése. Egy dolog közös mindebben, hogy a beteg emberekért tesszük a mindennapi munkánkat, fogalmazott. Köszönetét fejezte ki az együttműködésért, és kiemelte, hogy a Karitász mentőszolgálata, az önkéntesség, a szakmai tudás és az emberi szolidaritás közös ügyét erősíti. Átadták a Hajdú Dorogi Főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. A 249 négyzetméteres épületben három önálló egységet alakítottak ki, amelyekben összesen 7 klimatizált szoba, 5 fürdőszoba és 3 modern, jól felszerelt konyha áll a gyermekek és kísérőik rendelkezésére. A konyhák egyben közösségi térként is használhatók. Az energiahatékonyságot és a környezetvédelmet napelemes rendszer szolgálja. A szobák 25 fő egyidejű elhelyezésére alkalmasak. A 838 négyzetméteres telken kerti sütögetőt és 2 filagórát is elhelyeztek, így minden lehetőség adott a közös programokhoz, legyen az játék vagy csendes pihenő. Lezárultak az Egri Andrássy György Katolikus Középiskola külső felújítási munkálatai. A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Éva igazgató elmondta, Szmrecsányi Lajos egri érsek alapította az iskolát 1921-ben, 31 diákkal és 5 tanárral a líceum épületében kezdték meg a munkát, ám a kimagasló szakmai munka olyan gyorsan országos elismerést szerzett az intézménynek, hogy a diákok létszámának növekedése miatt rövid időn belül bővítésre volt szükség.
2: 1921-ben az akkori egri érsek, Szmrecsányi Lajos érsek alapította a mi iskolánkat. 31 diákkal és 5 tanárral a liceum épületében kaptak 2 tantermet, és ott kezdték meg a tanítást. Az egyik a osztályterem volt, a másik pedig a tanári. Az ott folyó szakmai munka, kimagasló szakmai munka országos elismerést hozott ennek a képzésnek nagyon gyorsan. Ennek következtében nőtt a diákok létszáma évről évre, hamar kinőtték a liceumban kapott termeket.
1: A jelenlegi iskola 1927-ben készült el az Angol Kisasszonyok Lánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az Egri Főegyházmegye 260 millió forintos támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására. Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke rámutatott, hogy az oktató-nevelő munka során az iskola legfontosabb eszköze az intézmény lelke.
3: A legfontosabb egy iskolának a lelke az, hogy Krisztus jelen van-e. Krisztus nem tudjuk külső eszközökkel bevinni, hanem a szívünkben, a lelkünkben, a hitünkben jelenítjük meg. Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában, az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
1: Örömét fejezte ki, hogy mind a pedagógusok munkájában, mind pedig a diákok lelkiismeretes tanulásában kézzelfoghatóan jelen van Isten. Petrasovszky Manó egy görögkatolikus festősors a 20. században címmel új időszaki kiállítást lehet megtekinteni a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumban. A tárlat célja, hogy a látogatók átéljék azt a spirituális és művészi gazdagságot, amely a művész több évtizedes munkásságát jellemzi. Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész, a kiállítás kurátora elmondta, a művész munkáiban a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik.
4: Petrasovszky Manónak a stílusát a hagyományhoz és a modernitáshoz való ragaszkodás egyszerre jellemezte, tehát megpróbálta a régi koroknak a művészeti elemeit a saját kora öntösébe öltöztetni. Ugye alapvetően vallásos témájú képeket festett, mondhatjuk azt, hogy megpróbálkozott az ikonfestészettel, hiszen görögkatolikus közegből származott, és az elméleti írásai alapvetően erről szólnak, hogy mit jelent a bizánci hagyomány, az oroszlán festészet. Erről sokat írt, és ugye érdemes azt megnézni, hogy ez a műveiben hogyan valósult meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy hagyományhoz való ragaszkodás a műveiben, ami például az aranyháttér, a díszes aranyháttér, ugye a szent figuráknak ikonosságra törekvő beállítása abszolút érzékelhető, ugyanakkor egyfajta neobarok, neoklasszicizmus is érzékelhető a művein.
1: Dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója szerint ez a kiállítás azért is különleges, mivel korábban nem nyílt hasonló az alkotó műveiből.
5: A II. Világháború utáni változások során, ugye, amikor az egyházi művészet nem volt egy különösebben kedvelt vagy elismert műfaj, neki még nem volt életmű kiállítása, tehát ez egy posztumusz kiállítás, amivel az életmű 3 nagy korszakát jelenítjük meg, és ezzel, mint egy emléket állítva, egy különleges egyházművészeti korszaknak az az időszak, ami a görögkatolikus egyházban, azt hiszem éppen Petrasovszky Manó művészetével véget is ért, az a fajta naturális festészet, amiben benne van a bizánci ihletettség, hiszen ő nagyon jól ismerte a bizánci festészet sajátosságait, de mégis ő azt tanulta, hogy mindenféle stílusban kell tudni festeni, és a római katolikus közösségeknek épp úgy, mint görög katolikus közösségeknek.
1: Ismét a Sajó Pál falai kegyhelyen gyűltek össze a Miskolci Egyházmegye hittanosai, hitoktatói és papjai, hogy közösen adjanak hálát az elmúlt tanévért. A Szent Liturgián Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök szólt a gyerekekhez. A Szent Páltól felolvasott apostoli szakaszt idézve arra emlékeztetett, hogy Krisztusban mi is sokan egy test vagyunk. A keresztény ember nem csak önmagáért él, hanem mindnyájan együtt, egymásért is felelősséget hordozunk. A főpásztor arra bátorította a hittanosokat, hogy a tanév során szerzett tudás és élmények mellett a szeretetben, az egymás iránti figyelemben és a jóságban is növekedjenek. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 100, 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők azt írják, az idei találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe, fogalmaznak. Hagyományosan Ternyák Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét, és lesznek koncertek, kis csoportos beszélgetések, tanúságtételek és kulturális kísérőprogramok is. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebélyi Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kús Ede, egri főegyházmegyés atya tanítását hallgathatják, majd tanúságtételek és egyéb hagyományos programok is lesznek. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, most hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének harmadik részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
2: A mézes kalácsházi kóboszorkánya. Nem volt Fáninál boldog a begér a földkerekén. Néha úgy érezte, álmodik. Naphosszat lustálkodott. Mézes csókot rákcsált, vagy mandulás kiflit. Nem csoda, hogy alaposan meg is hízott. Olyan volt már, mint egy kis szürke gombóc. Legszívesebben a konyhában üldögélt a tűzhely melletti patkán, és figyelte, hogyan dolgozik cukoranyó. Bárcsak én is süthetnék, főzhetnék egyszer, ábrándozott. Szeretnék én is olyan szép cifra mézes kalácsfigurákat készíteni, mint amilyenek ott sorakoznak a polcon. Vajon ma mit mesterkedik cukoranyó? Az anyuka ugyanis teljesen belemerült valami új remek mű készítésébe. Mi lesz az, cukoranyó? Kíváncsiskodott Fáni. Szív? Pólyás baba? Huszár? Kakas? Egyik sem, válaszolta cukoranyú titokzatos mosollyal. Ma házat építek mézes kalácsból. Figyelj csak! És Fáni egér ámuló szeme előtt valóságos házikó épült fel, mandulával díszített barna mézes kalács szeletekből. Az ajtón cukormász fénylett, mint a dobostorták tetején. Az ablaknyílásba cukoranyú áttetsző sárga cukorlapocskákat illesztett, az ablakkeretet pedig körülcifrázta fehér, rózsaszínű, piros és zöld cukorkacskaringókkal. A tetőt bevonta fehér cukormásszal, hogy olyan legyen, mintha hó borítaná. A mézes kalács házikó ajtaja félig nyitva állt. Pontosan úgy, mint abban a régi képeskönyvben, amit cukoranyú egyszer megmutatott Fáninak.
3: Bútort is készíts a házikóba, lelkendezett a kisegér. Piskóta ágyat, meg karamellasztalt, rá fehér cukorból szép csipketerítőt. És akkor ez éppen nekem való lakás lesz.
2: Te csak éldegélj a varródobozban, a rongyocskáid között, tanácsolta neki cukoranyó. Nem azért vesződtem ezzel a házikóval, hogy néhány nap múlva apró darabokra hulljon szét a fogad nyomán. Bútor sem készítek, mert az egész házikót így, ahogy látod, kiteszem a kirakatba. Dísznek. Bútor helyett inkább egy mézes kalácsboszorkát formálok. Finom tésztából mindjárt gyúrt is egy boszorka figurát. Nagy karimájú hegyes kalappal, bőszoknyával. Rácskerítést is sodort a házikóhoz. Fáni egér alig győzte kivárni, hogy a figurák megsüljenek.

No, végre hozzákezdhetünk ahhoz a boszorkához, türelmetlenkedett Fáni. Már alig várom, hogy elkészüljön. Finom mandula illata van. Cukoranyó ügyes kézzel színezte a figurát. A hegyes kalapot piros cukormázzal vonta be, a ruhát zölddel, a fehér harisnyára pedig piros cukormázzal csíkokat húzott, hogy minél tarkább, minél feltűnőbb legyen, s odavonza a járókelők pillantását a kirakathoz. Míg a cukormáz száradt, az anyóka elővette egy nagy dobozt. Ebben tartotta a szívekhez való tükröcskéket, a mézes kalácshuszárokra és pólyásbabákra ragasztandó papírfejeket, meg a cédulákat, melyeken cifrabetűkkel állt, hogy szív küldi szívnek szívesen. Cukoranyú sokáig válogatott a papírfejek között. Ejnye, ejnye, mondta gondterhelten. Csak kétféle van. Mézes kalácshuszárokhoz való bajuszos arc, meg pólyás babákhoz való mosolygos kislány arc. Most melyiket ragasszam a mézes kalács boszorkára? Természetesen a bajuszosat, javasolta Fáni egér. Hadd legyen minél ijesztőbb az a boszorkány. Nem, az nem lesz jó, ingatta fejét cukoranyó. Nem emlékszem olyan mesére, amelyben bajuszos boszorka szerepelt volna. Itt van egy szép kis baba arc. Én inkább ezt ragasztom rá a mézes kalács boszorkányra. Igaz, ilyen arccal nem lesz ijesztő, de legalább kedvesen mosolyog majd a gyerekekre, akik megbámulják őt a kirakatban. A mézes kalács boszorka tehát elkészült. Cukoranyó odaállította a mézes kalács házikó félig nyílt ajtajába, és az egész remek művet egy tárcszám felrakta a polc legtetejére, két piros gyertya közé. Nos, hogy tetszik? Kérdezte az egérkétől. Ennivaló, felelte Fáni mély meggyőződéssel. Cukoranyó homlokát ráncolta. Remélem, ezt nem szó szerint értetted, kérdezte szokatlan komolysággal, mert ez a mézes kalács boszorkány nem megennivaló. Vedd figyelembe, hogy ez csupán dísz. Holnap kitesszük a kirakatba. De ha addigra csak egy morzsányi is hiányzik belőle, elhivatom Hercsula macskát. Már ugyan miért hiányozna? Kérdezte Fáni sértődötten. Csak nem képzeled, hogy meg akarom enni ezt a te híres boszorkányodat? Még ha sírva kérnél rá, akkor sem mennék belőle egy morzsát sem. Egyébként ki az a Hercsula macska, akit az imént említettél? Ő minden egerek réme, felelte cukoranyó. A legfeketébb kandúr, akit valaha ismertem. Sárga szeme félelmetesen villog, karma éles, mint a köszörült kés. Fáni nem szólt semmit, csak orrocskáját mozgatta durcásan. Cukoranyú, hogy megbékítse, összekotort számára néhány édes morzsát a gyúrótábláról. Aztán magára öltötte a barna bársonyköpenyét,

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szent-Lőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja,

Miért fontos életünkbe beengedni Istent, és imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rendelőt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rendelőtti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállító különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány-Stratmann László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az Újdörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésről álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlását követően döntően derült vagy felhőtlen, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

Jó estét és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Tompos Péter, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most kérem, hallgassák meg műsorismertetésünket. Rövidesen Beszélőkönyvek című sorozatunkban Neil Boyd Egek mit évő legyek című könyvének harmadik része hangzik el. 20 óra 35 perctől megismételjük a szerzetesek fél órája múlt vasárnapi adását. 9 órától pedig Egymás közt című műsorunkat kísérhetik figyelemmel. Ugyanebben az időpontban, tehát 21 órától Tokai vételkörzetünkben Téka című műsorunk következik, Törökszent Miklóson és Kisújszálláson pedig a Leltárban kulturális összeállítást hallanak. A 22 órai híreket követően ismételjük meg Kódex című műsorunkat, majd 23 órakor hírekkel jelentkezünk. Utána a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, majd Daloljatok az Úrnak. A Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is további szép estét és jó rádiózást kívánok!

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Neil Boyd Egek mit évő legyek című könyvének harmadik részét hallják, a felolvasó Tóth Levente színművész.
2: Neil Boyd Egek mit évő legyek.

Nem jött még el az ebéd ideje? Nem jött el. Egymás mellett álltunk a fákkal körülvett temetőben, álmodozva nézve a fűvel vagy cementtel borított sírokat, sírköveket. Utolsó pihenőhelyünk, Nélatya, suttogta a plébános, úgy értem, mielőtt hazamennénk ebédelni. Élveztem a néhány percnyi nyugalmat. Nagyon békés hely, mormoltam. Alig ha várhatna zenebonát ezektől a hat láb mélységben kiterített oszladozó tetemektől. Megkérdeztem, vajon csupán elhunyt katolikusok számára van-e ez a hely? Komolyan bólintott és megmagyarázta, véleménye szerint a Szent Anya Szent Egyház bölcsen döntött úgy, hogy nem engedi meg a vegyes temetkezést. Így az utolsó ítélet napján, magyarázta derűsen, Szent Mihály hangosan megfújja majd a trombitáját, vad szelek, mint lovagló angyalok süvítenek fel az ég négy sarkából, és a mindenható valószínűleg ezen a kis megszentelt katolikus földdarabon kezdi meg a feltámasztás munkáját. Nem volt kedvem megkérdőjelezni az úr előnyt biztosító földrajzi sorrendjét az ítélet napján. Kelj fel, Seamus Flynn, kiáltja majd az úr. Dudswell atya felszólítására hirtelen vigyázba vágtam magam. Kelj fel, Mary Ryan! Kelj fel, Mickey O'Brien, ha végre egyszer józan vagy! Az ünnepies hangulat magával ragadott, és én is kántálni kezdtem. Comcsontok a csípőcsontokhoz! Felén fordult. És mit mond majd az úr Paddy Rileynak, akinek egy motorbaleset miatt már nem volt lába, amire felálljon? Ülj fel, Paddy, javasoltam. Hol a hite, Nélatya? A feltámadás napján az úr felhúzza Mrs. Spring gyűszűjét, és a láb nélküli Paddyre új lábakat var. Csodálatos látvány lesz. Csak még egyet, igen, atyám? Ahogy tovább indult, hátra szólt a vállán keresztül. Csak azt remélem, nem leszek a közelben, hogy végignézzem. Kicsit odébb Frederick Connors, atya a Szent Júdás templom plébánosa, 1890-től 1938-ig sírjához értünk. Ez volt az elődje, atyám? Bólintott. Ah, jól emlékszem a napra, 12 évvel ezelőtt, amikor Frederick Connors temettük. Csak 48 éves volt, mondtam, gyors számolás után. Csoda, hogy addig kihúzta Nélatya. Mindig kínlódott a belsőségeivel. Rossz volt a szíve? Nem, a házvezetőnője volt gyalázatos szakácsnő. Újra komolyra fordította a szót. Az egész Szent Júdás egyházközség ott volt, élők és holtak egyaránt. Nagyszerű nap volt, temetésre való, olyan hideg, viharos, vége az évnek, vége az életnek nap. A legmelegebb még mindig a hullák teste volt. Kopasz fák, a rövid fű, fakó, szinte már fehér, és egyetlen madár sem énekelt. Ön végezte a szertartást, atyám? A fejét rázta. McNally atya temette. Magas, sovány ember volt, igazi púzna, feketébe burkolva. Dörgő hangja volt, és hatalmas vörös orra, mint egy náthás sas csőre. Lehajolt, hogy kihúzzon egy gazt, és hanyagul eldobta. Na, ugyanazok a régi közhelyek, persze azért éppen úgy igazak, ne felejts el. Szeretett fivérünk, Frederick eltávozott a földi életből. Hamu a hamuhoz, rög a röghöz. Hiúságok hiúsága. Ami vagyok, az volt ő is, ami most ő, az leszek én is. Feje bal vállára billent, mintha a nyakának egyedül túl nehéz lenne a terhe. Feje bal vállára billent, mintha a nyakának egyedül túl nehéz teher lenne. A koporsóvivők leeresztették a koporsót és a fagyot, rögök, mennydörgő robajjal hullottak a fényes fára. Ott álltam a tátongó gödör mellett, és szinte szédülve lenéztem utolsó tiszteletadással a szeretett öreg pajtásnak. Hangos zokogás körös körül, mint a zsidóknál szokás, de a könnyeimen keresztül csak annyit tudtam suttogni. Hála Istennek, hogy halott vagy, Freddy fiú! Mély sóhaj, hangos szipogás. Soha nem élted volna túl a saját temetésedet. A szemem sarkából láttam, hogy rám sandít a szeme sarkából. Na, most pedig Nélatya, jelentette ki könnyedén. Biztos vagyok benne, kész rá, hogy bekapjon egy-két falatot.
Az ebédnél pontosan egykor Dudleswell atya elmondta az asztali áldást, és boldog tizedik Pius élénk színű nyomata alatt elfoglalta helyét az asztalfűn. Kibontottam a szalvétámat tele várakozással, hogy végre feltölthetem magam. Általában jó a koszt, atyám. Na, amilyen pocsék csak lehet, de egy dolog vigasztaló. Bőven van belőle. A jegyrendszer ellenére egy étkezéssel ő nagysága három komoly étkezésnyit nyújt. Mrs. Spring megrakott tálcával a kezében, szuszogva és fújtatva megérkezett. Megkérdezte, jól hallotta-e, hogy a fűztjét tárgyaltuk meg. Na, valóban, vallotta be Dudleswell atya, éppen azt akartam mondani Neil atyának, nincs semmi baj a maga fűztjével, hanem muszáj megenni. Mrs. Spring elkezdte a sült kitálalását. És miért késett megint az ebéd? Már 2 perccel múlt egy. Bajlottam a válasszal, mindig kész, Mrs. Spring, a tűzhelyjel, fejezte be a jó asszony. Dudleswell atya megbökte a csuklómat, amikor Mrs. Spring elém tette a tányért. Neil atya elkészítette a végrendeletét? Nos, este gyóntatni fog 5 és 6 között. Próbáltam fesztelennek tűnni. Remek, atyám, Mrs. Spring közbeszólt. Szegény Neil atya, ha eddig még nem ült gyóntatószékben, biztos halára van rémülve. És joggal, válaszolta a plébános, lecsavarta a mártásos üvegkupakját. Talán arra gondol, maga megy majd hozzá, hogy megszabaduljon a förtelmes bűneitől. Felén fordult. Na, jobb, ha a gyóntatás ideje mindig ugyanakkor van, mert így kialakul a saját közönsége, érti? Na, a jó nép tudni fogja, mikor és hol találja meg. És tudni fogják azt is, hogy kerüljék ki azt a papot, akit ki nem állhatnak, mondta Mrs. Spring. Volt szerencsém, Mrs. Spring, mondta a plébános, és intőn felemelte szőrös kezét. Eltávozhat. Gyónási titkokat kell megbeszélnem az új káplánommal. Ha szükségük lenne valamire, mondta Mrs. Spring, mielőtt behúzta volna maga után az ajtót, csak hívjanak, és olyan gyorsan ide pattanak, mint a falhoz vágott tojás. Dudleswell atya hangos suttogással közölte. A férje a jobb megoldást választotta, még az első világháborúban ott hagyta. Elváltak? Kérdeztem döbbenten. Nem, nem úgy értem. A harcmezőn hagyta könnyű szívvel az életét, Isten nyugosztalja. Tette hozzá az alapjában meleg szívű plébános olyan sebes keresztvetéssel, amit még egy angyal se vett volna észre. Nem tudva, mit tegyek, vagy mit mondjak, hozzátettem. Ámen. Nos, folytatta az atya, köhintve és újra élénkebb hangnemre váltva. Nézzük ezt a szentséget, amely a bűnös ember mérlegét a halálról átbillenti az életre. Na, először is egy jó tanács. Soha ne árulja el, hogy tudja, ki az, aki gyónni jön. Ne mondja például, igazán sokat javult a múlt hónap óta Mrs. O'Kelly, vagy hagyja nyitva maga után az ajtót, Mr. Trevi. Mindenek felett pedig sose legyen szőrszálhasogató, és ne mondja, majd de Mr. Jones, a felesége beismerte, hogy 7 ízben használt fogamzásgátlót, nem 5-ször. Ígérem, hogy nem leszek szőrszálhasogató, atyám, mondtam, gyanítva, hogy itt ugratás történik, de ilyesmi vajon gyakran előfordul? A fogamzásgátló használata? Nem, atyám, de az, hogy hazudnak ezzel kapcsolatban. Enyhe meglepetéssel megkérdezte. A hazugság szót használtam volna, inkább úgy van ez, mint a golfnál. A férfiak olyan hallatlanul büszke lények, hogy hajlanak rá, hogy alálbecsüljék, hány ütéssel értek a lyukba. Na, nincs ebben semmi rossz szándék. Úgy érti, csak összeadási hiba. És néha kivonás, mondta mindentudóan. Induláskor, folytatta bizalmasan felém hajolva boltozatos koponyájával, melyre ferdén fésülte rá a ritkuló barna haját, és rám szegezte szemét. Eleinte, sajnos meg kell mondanom, valószínűleg a leg... kereste a megfelelő kifejezést, aztán megtalálta, a legmegrögzöttebb bűnösöket kapja majd. A legmegrögzöttebb szó enyhe hangsúlyt kapott. Jégcsapok futkároztak a gerincemen, de próbáltam tréfával elütni. Csak nem önt vagy, Mrs. Springet? A tányéromra mutatott. Vegyen hozzá egy halom mustárt, és ha szerencséje van, nem érzi majd az étel ízét.
engedelmeskedtem. Lesz, aki azt gondolja, természetesen teljes egészében tévesen, hogy maga zöld fülű, aki soha nem hallotta még, hogy a bűnt feltalálták. Mások kihasználják azt az előnyt, hogy a hang alapján még nem látja maga előtt az arcot, de annyi idő se kell, amíg kettőt csap a farkával egy fekete bárány, már is megkapja a magára eső részt a megrögzött bűnösökből. Az a gondolat, hogy eleinte a várhatónál jóval több nehézség zúdul majd rám, egész napra elrontotta a szájízemet. Na, van még valami kérdése, Neil atya? Azon kívül, hogy hánykor van a vacsora? A délutáni tea atyám, kockáztattam meg, mivel erre nem kaptam semmi választ, újra próbálkoztam. Érdekes ez egyáltalán? Az étkezések rendjére gondol a házban, vagy a fenti szentségre? Nem, Neil atya, egyáltalán nem érdekes órákig ülni ott, ártatlan asszonyokkal és gyerekekkel, akik bűnöket fröcskölnek a védtelen fülébe. Átkozottul unalmas, ha tudni akarja, főleg, ha, megveregette a csípőjét, a foglalkozással járó betegségben szenved. Persze, egészen más dolog, ha valami jó, zaftos gyilkosságot kap éppen ma este, talán éppen az első gyónója lesz az. Tudtam, hogy ugrat, mégis nagyot nyeltem. Ez nem valószínű, atyám, szóltam, mikor nem válaszolt. Ugye? Kérdeztem. Csak találomra is a saját tapasztalataim alapján azt mondanám, 4 az egyhez szól ellene. Persze, a szex már egészen más dolog. A szex gyakrabban jön elő? Nos, csóválta a fejét. Miután maga hozta elő ezt az illetlen tárgyat, megmondom, ha egy ír lány azt gyúnja magának, hogy együtt járt valakivel, ennek alaposan járjon utána. Utána kérdezzek, atyám. Rám nézett, mintha kérdezné, hogyan másképp? Egy jány számára, Neil atya, az együtt járás kifejezés, attól kezdve, hogy egymás kezét fogták a parkban, akár a sokszoros paráznaságig, bármit jelenthet. És vigyázzon, mert az angolok, az amerikaiak nem, azok derék, egyenes emberek, a halálos bűneiket egy csomó apró vétek közé suvasztják be. Na már most, a születés szabályozás, hogy bizonyítsa, milyen haladó szellemű szemináriumi nevelést kaptam, közöltem, hogy úgy hírlik, tudósok fogamzásgátló pirulák kidolgozásán munkálkodnak. És nem kétséges, felelte mérgesen. Ugyanazok a luciferi fickók azt is képzelik, hogy egy nap majd a holdba repülnek. Na már most a gyakorlat. A fogamzásgátlás súlyos bűn, mert beleavatkozás a természet rendjébe, amely meghatározza, hogy 1 + 1 = 3. Mosolyogtam, remélve, hogy ezt várja tőlem. Az úr azt mondta ős szüleinknek. Szaporodjatok, nem pedig azt, hogy hiúsítsátok meg. Egyébként mi történt volna, ha Ádám és Éva fogamzásgátlót használnak? Semmi, atyám. Így van, hogy ott kezdjük. Például maga meg én nem csevegnénk itt együtt, és az egész világ óriási állatkert lenne. Őrök nélkül, hogy gondozzák őket. Van ennél jobb példa a fogamzásgátlás káros voltára? Megráztam a fejem, jelezve, hogy érvelése meggyőzött. Neil atya, az egyház milyen természetes módját engedélyezi a fogamzásgátlásnak? A teljes megtartóztatást, atyám. Mitől? Kérdezte. Az italtól? A hús eledeltől? Haltól? A rósejbnitől? Lenne szíves pontosan meghatározni? A szextől? Helyeslően csücsörített. A teljes szexuális megtartóztatás tiszta dolog. És minden bizonnyal hatásos, főleg, ha a férj és a feleség elég elővigyázatosak és külön városban alusznak. A másik mód, mondtam, a biztonságos ciklussal élni. De ha már megkezdődött egy férfi és egy asszony érintkezése, mikor engedélyezett a megszakítás, tette le a villáját. Mrs. Spring ezt a pillanatot választott, hogy bedugja a fejét az ajtón és megkérdezze, Silva Pudding sodóval? Dudleswell atya kimért udvariatlansággal közölte vele, szólni fog majd, ha késznek érzi magát a Silva Puddingra sodóval. Megismételte a kérdését, milyen kivételek vannak az érintkezés meg nem szakítására vonatkozó általános szabály alól, Mrs. Spring desszertjén kívül. Próbáltam időt nyerni, mármint házastársak esetében?
Ha nem házasok, fiam, meg kellene szakítani, amielőtt még elkezdenék. Ilyen intim kérdést soha nem tettem eddig fel magamnak, így zavartam, megkérdeztem, vajon egy földrengés megfelele? Minden bizonnyal Neil atya, de ezt vajon mint okot vagy okozatot tekinti? Mikor látta, hogy nem találgatok, tovább feltette a kérdést, na tegyük fel, hogy a gyerekek váratlanul benyitnak a szüleik hálószobájába. Mi alatt? Igen, egy pohár vízért, atyám. Bármilyen okból, akárhogy vizet igyanak, akárhogy kieresszék magukból. Ó, kiáltottam, amint az emlékezetem hirtelen megvilágosodott. Megszakítható az érintkezés, közben, ha leszakad az ágy. Kitűnő, helyeslően csapkodta a térdét. Feltéve persze, hogy nem az volt a szándékuk, hogy megelőzzék a fogamzást, hanem csak az, hogy látszólag rendet teremtsenek a szobában. Ebéd után Duddlesville atya a templomba kísért. Rövid ima után közelről megmutatta a gyóntató székem. Ahogy látja, gondoskodtam róla, hogy a rácson elsötétítő függöny legyen. A jó nép szereti azt hinni, hogy nem tudják őket megkülönböztetni Ádámtól vagy Évától. És meg tudjuk, atyám, a pap olyan a gyóntató székben Neil atya, mint a vak ember. Csupa fül. Következésképp a hallása nagyon élessé válik, ha követni tud. Egy idő múlva minden hangot felismer az egyházközségben, ami több, folytatta némi hivatásbeli büszkeséggel, még mielőtt kinyitnák a szájukat, már a lépéseikről tudni fogja ki az. Arról, ahogy kinyitják a gyóntatószék ajtaját, ahogy megnyikkannak, amikor letérdelnek a térdeplőre, meg arról is, ahogy lélegeznek. Elakadt a lélegzetem, hallva Duddlesville atyának milyen rendkívüli felismerő képességei vannak. Sokszor Neil atya tudni fogja a bűneiket, mielőtt még meggyonnák őket. A halálosakat is, atyám, főleg a halálosakat. Úgy láttam, igen kedvére való hallgatóságot talált bennem. Néha megérzi rajtuk a szagát, mint az italt vagy a fokhagymát, de az a legszörnyűbb, vártam, rémülten latolgatva az agyamba, mi jöhet még, hogy azt is tudni fogja, mikor kellene fogorvoshoz menniük. A bűnök maguk elég gyűlöletesek, de a rossz lehellet, fúj! Na, most pedig végezetül, úgy látszott megkönnyebbül, hogy ezt lerázta magáról, a süketnémák. Vigasztalanul csak megismételni tudtam nehézségeim utolsó forrását. Na, ezekkel két probléma van, mondta élinken. Ők nem hallják magát, és én nem tudom őket hallani. Tetszett neki, hogy ilyen gyorsan felfogtam a kérdést. Hogyan hallgatja meg tehát a gyónásukat? Na, nem is tudja, ha csak csodát nem művel. Ide nézzen. Belépett a gyóntatószékbe, és egy fiókot mutatott a rács alatt, amelyet kihúzott. Ez két felé nyílik. A süketnéma felírja a bűneit egy papírra, és áttolja magához. Maga felírja a penitenciát, visszatolja, és megadja a feloldozást. Ha a papíron az van egy font kolbász és két darab bárányborda, akkor tudni fogja, hogy a hentes, érdekes megrendelést kapott. Mi történik, vetettem ellene, ha a süketnéma nem tud írni vagy olvasni? Kicsit kedvtelenül nézett rám. Neil atya, okvetetlenül szükséges, hogy állandóan nehézségeket találjon ki önmagának. Ki hallott már olyan süketnémáról, aki nem tud írni vagy olvasni? De tegyük fel, hogy mégis van ilyen. Oh, mondta, mintha mi sem lenne nyilvánvalóbb. Lehúzza, fiam, a függönyt, és jelbeszédet használ. Mrs. Spring tehát szolgált fel 4-kor, és ez egy negyed óráig tartott. Nem sokat jegyeztem meg abból, amit hozzám beszéltek. Rögtön utána a szobámba mentem, hogy felkészüljek a rám váró megpróbáltatásra. Reszkedtem, ahogy gondolom a sebész az első operációja előtt. Azon kívül, hogy tudtam, hogy én sokkal nagyobb kárt tehetek, mert én a lelkeknek árthatok. Felöltöttem a papi szabónál, Van Hainál a felszentelésemhez nemrég beszerzett reverendámat. A szüleim bár nem jó módúak, ragaszkodtak hozzá. Még nem voltak rajta elől leves pecsétek, minden gombja megvolt. Reszketett a kezem, alig tudtam begombolni őket.
Douglasfell atya értem jött a dolgozószobámba, hogy átkísérjen, ahogy mondta, a tolongó tömegen keresztül a gyontató székemig. Megköszöntem a támogatását. Csak azt remélem, Neil atya, hogy a térdei nem fognak mind untalan hangosan összekoccanni. Lementünk a lépcsőn, és átmentünk a házat és sekrestjét összekötő ajtón. Onnan aggodalommal telten léptem be a templomba. Üres volt. Alig vártam, hogy legalább, azt vártam, hogy legalább egy-két padnyi hívő vár a gyónásra. Valamilyen oknál fogva az üresség még rosszabbul hatott a lelki állapotomra, mintha tömegek nyüzsögtek volna a templomba. Elhagyatottnak éreztem magam, mint Mózes a hegy tetején. Jó ég, Neil atya, egy lélek sincs itt. Hirdetést kellett volna közzétennem az újságban. Reszketve térdet hajtottam, majd végigmentem vele a hajón a gyóntató székemig. Lépteink visszhangzottak, mintha múzeumban lennének. Az atya itt érzékenyen kezet rázott velem, és ott hagyott. Kinyitottam a gyóntató szék rámeső oldalát, és magamra vettem a szék támlájára fektetett bíbor színű stólát, becsuktam az ajtót, és leültem. Na, itt legalább magamban voltam egyedül, és nem nyilvánosan egyedül, mint a templomban. A gyontatószék ajtaján fent tejüveges rész volt. Ezen keresztül zavaros árnyakat láttam táncolni a gyertyák imbolygó fényében. Az a tiszteletlen gondolat jutott eszembe, hogy mindez olyan, mintha valamilyen régi módi illem helyen ülnék. Már majdnem sikerült összeszednem magam, mikor rájöttem, hogy nem vagyok egyedül. Neszeket hallottam. Azt képzeltem, valaki Lábujjhegyen beosont a fülke gyónó részébe, vagy már az elejétől ott rejtőzködött. Hallgatóztam. Igen, kérdeztem arra az esetre, ha gyónó vár, hogy elkezdhesse. Semmi beszéd nem hallatszott, csak neszek. Éreztem, hogy valami súrolja a reverendám alját. Vad kiáltással kilöktem a gyóntatószék ajtaját, és hatalmas recsenés kíséretében kiugrottam ülőhelyemről. Egy egér volt, a rágcsálóktól mindig iszonyodtam, egy anya egér, melyet eszeveszett sietséggel két kisebb egér követett. Tavasz óta itt pészkeltek a fűtőtest mögött. Elmenekültek a félhomályban. Nem mehettem utánuk, mert másik fantom tűnt fel a láthatáron. Egy idősebb hölgy lépett be a templomba, virágcserép formájú kalapban, éppen abban a pillanatban, amikor kitörtem a gyóntatószékből. Nem lévén hozzászokva egy ismeretlen pap ilyen vad mutatványához felsikoltott, és kirohant a templomból. Na, éme, ott megy el az első gyónom, elmélkedtem. Reméltem, hogy nem fog feljelenteni a rendőrségen. Óvatosan visszamentem a gyóntató székhez, és akkor láttam, hogy sietős menekülésemben kirúgtam magam alól a széket, és eltörtem az egyik lábát. Egy faszilánkon lógott csak. Ha vigyesebb ember vagyok, megjavíthattam volna a helyszínen, de tény az, hogy az vagyok, amit az apám két balkezesnek nevez. Hogy úgy mondjam, még a jobb lábam is balkezes. Székemmel a kezemben bűntudatosan Douglasfell atya fülkéjéhez osontam, és kicseréltem az ő székével. Saját fülkémbe visszatérve felgyújtottam a csupasz villanykörtét, miután megbizonyosodtam róla, hogy a sarokban nem lapul semmiféle kiugrásra kész egérapuka, kinyitottam a breviáriumomat. Nevetséges önáltatás volt, imádkozásra képtelen voltam, és az arra a napra kötelező részt már amúgy is elvégeztem. De a fekete, bőrkötéses könyv melegséget és biztonságot árasztott, amire nagy szükségem volt. A szemináriumban az erkölcsi teológia tanára Flynn kanonok úr azt tanácsolta nekünk, írjuk ki magunknak a gyóntatás latin szövegét arra az esetre, ha egy válságos pillanatban elfelejtenénk. Nagy betűkkel kiírtam egy papírlapra. Amikor gyónó jön, elszokás oltani a lámpát, így nagy betűk kellettek hozzá, hogy el lehessen olvasni. Hálás voltam Flynn kanonok úr tanácsáért. Eddigre már a mi atyánkot is nehezen tudtam volna elmondani segédeszköz nélkül.

0: Elhangzott Neil Boyd Egek, mit évő legyek című könyvének harmadik része. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A most elhangzott részt holnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Szerzetesek fél órája. Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Kamil ferences szerzetessel beszélgetünk a rend aktualitásairól. A riporter Pap Ildikó.
2: Arról beszélünk, hogy misszió, missziós szolgálat az egyház életében, misszió a ferencesek életében. Magyarországot ma mennyire érzed missziós területnek?
3: Hát, hogyha azt nézzük, hogy 1,5-2% jár az összlakosságból a szentmisére, akkor mindenképpen missziós terület. Amint említettem, hogy szívesen jártam olyan rendezvényekre, hogy hát, ha megmondanák azt tőlem okosabb emberek, hogy hogyan is kell élni ebbe a missziós világba. Mivel én foglalkozok a történeti előadásokkal és kutatásokkal, én azt láttam egy emberek megszólítási lehetőségének. De más emberek lehet, hogy mást látnak, amihez én nem értek, amint említettem például a síoktató rendtársamat. Tehát mindenki a saját karizmái szerint próbálja keresgetni azt, hogy mit kellene, csak én több eligazítást várnék ezen a területen egyházi vonalon.
2: Ha már szóba hoztam, hogy népegyház, hogy ugyanazt tanítja a család, iskola és az egyház, a templom. Az Egri Főegyház megye területén töltötted az elmúlt 6 évet, itt most optimisták lehetünk abból a szempontból, hogy több mint 56 oktatási nevelési intézmény az Egri Főegyház megye fenntartásában működik. Összecsenghet, mert hogy ezek mellett, az oktatási intézmények mellett nagyon kis távolságon belül ott van az egyház, a templom. Más kérdés az, hogy családban vajon ugyanezeket az értékeket kapja el meg az a gyermek, aki bekerül egy ilyen oktatási nevelési intézménybe. Milyen előnyei vannak ennek, hogy akár intézményes keretek közé került egy hitoktatás, és lehet ennek hátránya? Tartozik egyáltalán katolikus iskola? Mert hogy mellettetek van, de nem biztos, hogy hozzátok tartozik.
3: Amikor megkérnek minket valamire, lelki napra, akkor mindig el szoktuk vállalni, és átmegyünk, vagy fogadjuk őket. A Bottyán János iskola van mellettünk legközelebb. Nagyon szomorúan éltem meg azt az intézkedést, hogy az iskolában bevezették a szabadon választható hit és erkölcstan oktatását, vagy erkölcstan oktatását, kettő közül választani lehetett. Azért értem meg szomorúságnak, mert így a templomba nem járó családok úgy gondolják, hogy az iskolában minden probléma megvan oldva. Amikor a plébánián volt a hitoktatás, az nem csak egy tanítási óra volt, hanem rendszeresen végigmutattam nekik a templomot, és mindent a kezükbe adtam, amit csak lehetett, hogy egy tárgyi tapasztalatuk legyen. Aztán az is egy nagy élmény volt, hogy kihívtam őket csocsózni, pingpongozni. Ha én nyertem, akkor azért volt jó tapasztalat, ha porigaláztak a játékban, akkor azért volt egy jó tapasztalat. Nekik is, meg nekem is. Tehát ezek a plébániához kötődések elmaradtak az iskolai hitoktatással. Ezért én nagyon szomorú voltam. A másik kérdés, nem tanítottam egyik Egri Egyházmegyei iskolában sem, nem voltam hitoktató. Azt tudom, hogy a hitoktatók mindig azt mesélik, hogy ez egy missziós terület, és sok küzdelmük van. Sok küzdelmük van ezzel. Nem egy jó tapasztalat, de mondjuk kivonul egy katolikus iskola egy szentmisére, mondjuk karácsonyi szentmisére, és az áldozók száma 2. Ez egy nehézség. De a részleteket nem ismerem, nem tanítottam az iskolába, úgyhogy nem tudom megmondani. A hitoktatók missziós területnek és komoly lelki pásztori feladatnak értékelik az iskolákat. Ha ennyi iskolánk van, talán jó lenne, hogyha több mondjuk állandó diákonus lenne az iskolában, akik hitoktatással is foglalkoznak, és nem is ez a lényeg, hanem hogy megkereshetők a fiatalok által. Jelen vannak a fiatalok életében valami módon. Egy-egy nyári tábor nagyon sokat számít. Egy-egy kézes kirándulás, egy zarándoklat, egy filmnézés. Nagyon szerettem Szeged alsóvárosi plébános koromban, hogy a kolostor tetőterébe 23 egyetemista lakott. Én egy héten 3 este fölmentem hozzájuk, leültem közéjük a konyhába, néha ettünk egy szalámit, máskor csurdítottunk a kertbe, egyetlen hittanórát nem tartottam nekik. Néha olyan filmeket néztünk meg, hogy nem is tudtam, hogy ilyen film van. De megnéztük együtt, mert éppen az érdekelte őket, s ha kérdésük volt, akkor feleltem nekik. Egyáltalán jelen voltam az életükben, mindenkivel tegeződtünk, mindenki fölhívhatott telefonon, küldhetett egy e-mailt, problémájával fölkereshetett, örömével fölkereshetett. Egyetlen hittanórát nem tartottam, csak jelen voltam az életükben. Semmi többet nem tettem. De az később kiderült, hogy ennek nagyon örültek.
2: Lehet, hogy ez a jelenlét, ez a valódi jelenlét, ez fontosabb volt, mint hogyha egy 3-4 hittankönyvet végigvesztek, ami az ő korosztályuknak.
3: Ugyanakkor jó egy hittankönyvet is végigvenni, mert olyan kérdések vannak benne biztos, ami őket érdeklő téma, de ezt én később aztán tovább vittem, hogy jelen legyek mondjuk Gyöngyösváros életében, vagy a Gyöngyösi Helytörténeti Klubban, vagy a Honismereti Szövetségnek a gyűlésein jelenlétemmel. Tudnak, ismernek, megszólítanak. Például Gyöngyös városába nehéz úgy végigmenni, hogy 3-4-en ne állítsanak meg, és ne beszéljenek arról, hogy a Vahot verskörben mi lesz a következő téma, a gyöngyösi helyi értéktárban mi lesz, a Jász helytörténeti körbe mi lesz a következő kirándulás. Tehát, hogy így meg tudnak szólítani olyanok is, akik egyébként nem is ismertek volna. Vagy visszajelzés arról, hogy korábban a Gyöngyös városában megjelent Kékes magazinban ezeket a cikkeimet olvasták, és akkor ezt tapasztalták benne, hogy milyen jó volt ez. A Kékes magazinban 2023-tól egészen mostanáig majdnem minden hónapban írtam egy-egy cikket.
2: Beszéltünk a te hivatástörténetedről, tapasztalataidról. Nézzük egy kicsit a magyarországi ferenceseket. 14 rendházatok van ma Magyarországon?
3: Igen.
2: Hányan vagytok szerzetesek?
3: Nem olyan régen számoltam, hogy 1995-ben, amikor elvégeztem a novíciátust, akkor 191 magyar ferences volt a két rendtartományban, most pedig 94-en vagyunk ebből, 50-en betegek vagyunk, és a 44-en egészségesek körülbelül.
2: 94-en 14 rendházban.
3: Az azért bonyolultabb kérdés, mert például van 5 iskolánk. Azokban is jelen kell lenni, akár legyen az óvoda, vagy Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Érdekes, amikor 99 tájékán voltak ezek az akkreditációs bizottsági összejövetelek, hogy minden főiskolát elemeztek, akkor összefogott a Bencés, meg a Piarista, meg a Ferences rend, hogy közösen létrehozzanak egy főiskolát. És mesélte a Jakab atya, hogy elkészítették a terveket, és vitték Rómába, hogy jóvá hagyassák, és akkor mondták, hogy jó, rendben van. Most van nyomdába, hogy a szerzeteseknek kötelező közös főiskolát létrehozni, ezt még olvassátok el, és dolgozzátok bele. Úgy látszik, hogy mi megelőztük saját magunkat, de nem újdonság ez, mert ez 1940 valamikor is felvetődött már, hogy kellene egy ilyen közös főiskolát, ugyanis 3 rend könnyebben kiállít egy tanári kart, több diákot tud megmozgatni, de hát 99-ben a Ferences Hittudományi Főiskolának volt vagy 10 hallgatója. Az nem egy igazi főiskolai létszám, most a Szapienciának biztosan több van.
2: Ha meg lehetne fogalmazni, minden szerzetes közösségnek van valamilyen karizmája. Mi a ferencesek igazi, valódi karizmája?
3: Remélem, hogy Szent Ferenc egyszerűségével veszünk részt minden intézményünkben, akár megszólíthatóságot, elérhetőséget, kérdését tekintjük. Tehát Szent Ferenc egyszerűségével, derűjével, vidámságával, még akkor is, ha különböző nehéz helyzetek mindig alakulnak minden intézményben, mert olyan intézmény még nem volt, amiben valami nehézség ne lett volna. De hát ha ezzel a ferences derűvel és egyszerűséggel, imádságos Istennek elkötelezett élettel tudunk részt venni ezeken a helyeken.
2: És hogyha ezt a 14 rendházat nézzük, lefeditek teljesen a társadalom, legfiatalabb óvodásokat említettél, legfiatalabb generációját egészen az idősekig, betegekig. Erre is értettem, hogy mi a karizmátok, hogy mindenféle pasztorációs tevékenységet folytattok a 14 rendházhoz közel álló területeken.
3: Igen. Hát ugye nyilván az iskolák meg az óvodák oktatási intézmények magukban hordozzák a saját karizmájukat, de egy-egy plébánián vannak gyerekek is, meg nyugdíjasok is. Tehát a kettő között minden előfordul. De van köztünk kórházlelkész is, meg szóval sokféle hivatásba tevékenykedünk mi. De mindenben meg lehet élni a ferences lelkiséget.
2: Nagyon fontos és nagyon nélkülözhetetlen színfoltja a ferences szerzetes közösség az egyháznak. Milyen hagyományt vett át az egyház a ferences szerzetesektől, vagy kifejezetten Szent Ferenctől?
3: A ferencesek fontosnak tartották mindig a Jézus nevének a tiszteletét, akár Szent Bernardin, Kapisztrán, Szent János életét, ha nézzük, de gondoljunk csak arra, hogy Szent Ferenc volt az, aki fölállította az első Betlehemet Greccsóban, az is több egyház közösség életében jelen van. Bevezettük a keresztutakat, Jézus szenvedéséről való elmélkedést Szent Ferencnek is nagyon fontos volt. Gondoljunk csak, hogy Alverna hegyén megkapja a stigmákat. Ezek biztosan. Ugyanakkor a történelem folyamán a ferencesek mindig is mindenféle területen jelen voltak, a népmisszióktól az egyetemek életében. Szóval minden területen jelen voltak.
2: Többszörös jubileumot ünnepelt a ferences közösség az elmúlt pár évben. Gyöngyösen kifejezetten hogyan ünnepeltétek ezeket a jubileumokat? Volt külön, vagy központilag tartottátok meg ezeket?
3: Hát először is a központban mindig voltak meghirdetett programok, de például Szent Ferenc stigmatizációjának az ünnepén szeptember 17-én Gyöngyös Alsóvárosi templomban is elimádkoztuk a zsolozsmát, Szent Misét mutattunk be annak teljes mi voltjáról, cikket írtam az újságba, tehát hogy megünnepeltük például. A ferences jubileum most van Szent Ferenc halálának ugye az évfordulója, 800. évfordulója, meghirdettünk országosan zarándoklatokat, előadásokat, programokat, meg hát már előre meg van hirdetve, hogy október 3-án Esztergomban egy nagy ferences családi összejövetel lesz ezen az alkalommal a tranzitusról való megemlékezés kapcsán. De Mátra Verebély Szentkútra is visszük az embereket, és ott is egy nagyobb közösségi programba tudok őket belevonni.
2: Az elmúlt hetekben sok-sok cikk, írás, vagy akár rádióműsor született arról, hogy lezárul egy korszak. Nagyon-nagyon sok. Azt mondom, hogy egyházhoz közel álló és kevésbé közel álló lakó, hívő is kifejezte a fájdalmát a tekintetben, hogy lezárul ez a korszak, megszűnik a ferences rendház Gyöngyösön. Ti a ferences közösségen belül, és te személy szerint hogyan tekintesz erre a korszakra, ami itt lezárul?
3: Minden változás, meg úgy negatívum vagy bezárás fájdalommal érinti az embert, akár ferences, akár nem ferences. Mert akkor le kell zárni. Befejeződik valami. Ugyanakkor én azt is látom a rendben saját magam életében is, meg az egész közösség életében, hogy lassan elfogyunk, egyre kevesebb az erőnk.
2: Mondja ezt úgy valaki, aki egy 94 fős szerzetes közösséghez tartozik. Sok-sok szerzetes közösséggel beszélgetek hazánkban. Van, ahol tizen sincsenek egy közösségen belül. Tehát azt mondom, hogy a ferencesek az egyik legnagyobb taglétszámmal bíró közösség hazánkban.
3: Igen, de sokféle munkát is vállaltunk. És Zalaegerszombathelytől Nagyszőlősig elég nagy terület azért. Akár plébánia, akár autista rendi segítőközpont, akár gimnázium, akár főiskola, nem szabad elfelejteni, ez mind nagy felelősséggel járó intézmények. Egy plébánia is, meg egy főiskola is. Csak gondoljuk el, hogy egy főiskolára tanári kart kell adni. A főiskola tanárainak fontos hivatása, hogy ne csak megtanítsák, hanem neveljék is azokat, akik oda vannak, meg hogy a saját szakterületükön kutatásokat folytassanak. Műveljék a teológiát. Tehát ne csak azt csinálják, hogy valaki megírta a könyvet, abból én felolvasok sorokat, hanem műveljék a teológiát. Ez sok energia és sok imádság és sok feladatot jelent, de egy plébánián is sokféle feladat van, amint említettem, Magyarország is, meg Európa is missziós terület. Hogyan szólítjuk meg azokat, akik nincsenek a közelünkben? Hogyan erősítsük meg azokat, akik a közelünkben vannak? Ezek súlyos és nehéz kérdések. Mi pedig kevesebben vagyunk, öregszünk, betegszünk és elfogyogatunk.
2: Mi az, amit te személy szerint ebből a 2x6 éves időszakból, amit Gyöngyösön töltöttél, ezt így örömmel viszed magaddal a következő évekre is?
3: Minden városnak és minden egyházközségnek megvan a saját karizmája. Gyöngyösen is vannak kiváló emberek, akiket megismertem az elmúlt időben, akik valamilyen karizmával rendelkeznek akár a társadalom javára, akár az egyházközség javára. Ezek, mint helyi értékek, jelen voltak és jelen vannak is mindig az egyház életében. Számomra ebből két dolgot szeretnék kiemelni, hogy nekem nagy példa volt a ferencesek 1709 és 10-ben a pesztis járvány idején életüket áldozták a gyöngyösi hívekért. Mindig volt egy vagy két testvér, aki ápolta a betegeket, és harangozásra jelezte, hogyha ő is megkapta a betegséget, és akkor a rendházból jött a következő testvér, és 25-en meg is haltak. Másik nagyon fontos

0: Egyet ki tudok még emelni, nem olyan régen készítettem interjút dr. Lovász Teréz Ferences világirendivel, március 30-án volt az orvosoknak a világnapja, és az ő élete, keresztény élete, világirendi élete, orvosi hivatása egy jó életpélda, nem csak az én számomra, hanem mások számára is. Természetesen sokkal több mindent lehetne még elmondani, de ahhoz egy egész rádióműsor is kell is.
1: Tavaly ünnepelted ezüstmisédet, erre a 25 évre hogyan tekintesz vissza? Mi az, ami úgy különösen ott van a szívedben? Akár korábban tervként, vágyként, álomként megfogalmazódott, és még nem sikerült elérni, hogy még van idő, és akkor ez a közeljövőben ez remélhetőleg megvalósul, és mi az, amire így hálával gondolsz vissza?
0: Az új misé szentképemen és az ezüstmisén is szerepelt a következő mondat, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak, és arra rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt hozzatok. 25 év alatt megerősödtem ebben a mondatban, hogy Jézus hívott el erre a szolgálatra, nem azért, mert bárs akármilyen szolgálat vagy hivatás rossz vagy rossz lett volna, hanem mert így gondoltál az én életemet. Ebben 25 év alatt megerősítettem, akár milyen szolgálaton is voltam, akár plébánosként, káplánként, iskolalelkészként, vagy helytörténeti kutatóként, vagy akármiként dolgoztam is az elmúlt 25 évben. Ez számomra egy fontos megerősítés. Ferences hivatásomban egyre több olyan könyvet olvasok, hogy a Szent Ferencnek a lelkiségében, gondolkodás módjában el tudjak mélyülni még jobban. Az ő életszentsége, az ő élethivatása nem olyan, hogy elolvasottam egy könyvet, és már mindent is tudok. Hanem bármit olvasok el, vagy gondolok át, mindig egy-egy gondolattal beljebb jutok. Szent Ferencnek fontos gondolata volt az, hogy ő és a testvérei ne a világban különböző fontos vezető tisztségeket lássanak el, hanem beosztottaként, egyszerűségben, kisebb testvérként legyenek jelen a világban. Fontos számomra, hogy a különböző szolgálatokat, amiket ellátok, abban kisebb testvérként vegyek. Részt megszólítható és elérhető legyek. Másik, ami egyre jobban megragad Szent Ferencből, nem gyűjtötte maga köré a világ dolgait és tárgyait. Könyvtáros létemre 3 saját magántulajdonú könyvem van. Az elmúlt 25 évben egy csomó mindent leadtam a rendház könyvtárba, a plébánia könyvtárba, a városi könyvtárba, a minisztránsoknak kiosztottam, a kiskorusnak vagy akárkinek. Nincs szükségem annyi holmira, annyi dologra. Rendszeresen kell menjek bevásárolni is, és tudom, hogy hiába vannak azok a dolgok oda kirakva, hiába vannak azok oda elém téve, akkor is azt kell megvennem, amire pont szükségem van. Lehet, hogy esetleg vágyom egy-két dologra, hogy ez aztán nagyon fontos lenne, hogy megszerezzem, mert ez aztán tényleg aztán az a ferences életet, a lelkipásztora életet is mind föllendítené, aztán rájövök, hogy nem kell ezekre. Szükségem volt, most kellett leselejtezzem a notebookomat, mert 2011-es gyártmányú volt. És bizonyos funkciókat már képtelen volt előállítani, már pedig a könyvek írásához kezelnie kell egy notebooknak bizonyos dolgokat. De vettem egy 4 éveset, vagy 5 éveset, az is még ki fog tartani másik 10 évig. Ugyanakkor a legújabb minőségű laptopok, meg se gondoltam, hogy nekem olyat kellene venni.
1: Többször is hangsúlyoztat Szent Ferenc egyszerűségét, meg azt a szolgálatkészséget, amivel ő az emberekhez szólt, az emberek felé fordult. Valahol az egyháznak is ez a küldetése. Ez az egyszerűség, meg ez a szolgálatkészség, nem? Vagy biztosan, ez külön ferences karizma?
0: Biztosan valamilyen módon igen. Én azonban nem tudok más papok vagy hívek fejével gondolkozni, mert mindenki más karizmát kapott az egyházban. Azt mondjuk, hogy a 7 ajándékú Szentlélek, a 7-es szám az egyházban a teljességet fejezi ki. Lehet, hogy ez 32.322.512. Mindenki másra karizmát. Vajon szerepel a Szent Pál apostolnak az első korintusi levélben a Szent István rádió? Nem, konkrétan így nincs megírva, hogy sajtó, de mégis háttérben jelen van, hogy van, akik arra kapnak hivatást. A másik, többször voltam egy rendházban gazdasági vezető, ökonomusnak mondják nálunk ezt. De hogy én a számokkal mindig hadilábon állok, az biztos.

0: Viszont biztos vagyok benne, hogy vannak az egyházban olyan karizmával rendelkező emberek, például ebben az épületben is, ahol rádióadást fölvesszük, akik örülnek, hogyha végre valahára számokat látnak, és azt összeadhatják, meg kivonhatják, meg a kiadási és bevételi pénztár bizonylatot megírhatják. Én pedig akkor rendeztem ünnepet, amikor leváltottak az ökonomusi hivatásról.
1: Kamil testvér, én nagyon-nagyon hálás vagyok neked minden megosztásért, amit most így elmeséltél nekem, rádióhallgatóknak. Mit kívánhatnék? Te mit kívánnál magadnak?
0: Szent Ferenc példájára, az evangéliumot, Jézus Krisztus követését még a következő 25 évben is jó sikerüljön megvalósítani.
1: Vagy egyre jobban. Legyen így. Én is ezt kívánom számodra. Köszönöm neked a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, de a rádióhallgatóknak is kívánjunk ilyeneket. Hogy az evangéliumban minél jobban előre tudjanak haladni.
1: Legyünk eszközök ennek elősegítésében. Köszönöm neked a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
2: Varga Kamil Ferenc szerzetessel Pap Ildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szent-Lőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napirend előtti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállító különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány Stratman László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az új dörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésről álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlását követően döntően derült vagy felhőtlen, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára konferenciát rendezett a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala és a Holokauszt Emlékközpont májusban. Az úton a forradalom felé felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencián a történelmi korról és benne az egyházak helyzetéről, tevékenységéről kérdeztük a történészeket, előadókat. Császli Erzsébet összeállítását hallják.
5: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalától, a 8. kerületből, a Vasutca 10 szám alól. Egy konferenciára jöttünk, amelyet a Nemzeti Emlékezet Bizottság és a Holokauszt Emlékközpont szervezett az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Az a cím a konferenciának, hogy úton a forradalom felé, felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon. A konferencia két blokkból áll, az első a magyar társadalom állapotát mutatja be 1956-ban, a második pedig az egyházak felekezetek helyzetéről szól, szintén 1956-ban. Beszélgető társunk Szakolci Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának a munkatársa. Először is arra kérjük, hogy mutassa be a magyar társadalmat 1956-ban. Hogyan éltek az emberek, milyen problémákkal kellett megküzdeniük?
6: Ami mindenkire valahogy jellemző volt, az három dolog lenne. Az egyik, hogy 1956-ra olyan mély szegénységbe jutott az ország, ami a ma embere számára szinte elképzelhetetlen. Ma már egy hajléktalannak van ruhája, amibe föl tud öltözni, kabátja, pulóvere, valami, ami le tud feküdni, tehát a ruhának nincs értéke. Akkor egy embernek kettő inge volt, jó esetben, de volt, hogy csak egyet tudott használni, és este kimosta, és reggel újra fölvette. A lábbelinek a problémája, hogy volt, aki cipőt nem tudott venni magának. És ez országosan értendő a nyomor. Egy-két nagyon preferált ágazatot kivéve, tehát nem tudom, nehéz ipari munkásság jobban keresett, de ha valaki egy asztalos üzemben, bútorgyárban dolgozott, akkor ez már rá is érvényes volt, rá is vonatkozott. A mindennapi létfenntartás súlyos nehézségeket, problémákat okozott az országban, és ebből nem lehetett kitörni. Tehát olyan hosszú volt a munkaidő, annyi egyéb feladattal voltak leterhelve, hogy nem volt útmenekülési lehetőség. Ez az egyik, ami nagyon fontos a forradalom szempontjából. Érdekes egyébként, ez az ENSZ különbizottságának a jelentésébe is bekerült, hogy havi 300 forintért nem érdemes élni, és valahogy ezt a rendszert meg kell változtatni. A másik, a hazugságra épülő és ideológikus önellentmondásokra épülő rendszer, tehát egy olyan hazugság háló szőtt át az egész országot, ami a terror szövedékének a felfeslése után hol itt, hol ott előbújt, az emberek találkoztak, nyíltabban mertek beszélni, kiderült, hogy mindenkit ugyanott szorít a csizma. Tehát egészen alapvető dolgokról beszélve, hogy a női érték az nem az, hogy traktoros, és nem az, hogy építőipar és segédmunkás, hanem valami másnak kellene lennie. Hogy a munkásosztály nem privilégizált osztály, nem uralkodó osztály, hanem nagyobb elnyomásban van, mint a Horthy korszak idején. Hogy a munkásparaszt szövetség legfeljebb a gyárakban valósul meg, ahol a gazdaságát elhagyni kénytelen parasztot a hosszabb ideje ott dolgozó munkás tanítja meg arra, hogy mi a villáskulcs, melyik a kalapács, mit kell ezekkel munka közben csinálni, mert az, aki a kasszával tud dolgozni, sarlóval, ásóval, ezeket nem tudta, tehát ezzel kapcsolatban tartom nagyon fontosnak a társadalmak ezt az össze-vissza forgatását. Az, hogy mindenki bizonytalan volt a saját helyén. Ismerünk olyan három elemét végzett gazdát, akit származása, politikai meggyőződése miatt kineveztek egy falu tanácselnökévé. Szegény két évig csinálta, kínlódva, és utána elmenekült és lemondott, mert nem tudja. Az esztergomi hadtestnek a parancsnoka, asztalosul. Minden szabad idejében próbálta művelni magát, mert tudta, hogy ő nem ért ahhoz a feladathoz. És ez nagyon fontos, mindenki rosszul érzi magát, ha olyan munkát csinál, olyan pozícióban van, amihez nem ért. Tehát 56 ezt a létbizonytalanságot próbálta valahogy megoldani.
5: Beszélt a parasságról, beszélt a munkásságról, az értelmiség milyen helyzetben volt?
6: Pártvezetés, a legfőbb hatalom az egész országot szembeállította magával, háborút vívott az egész országgal, és ebben a háborúban az egyik legfőbb ellenség az értelmiség volt. A régi értelmiség, amelyik már a Horthy korban értelmiségi volt, akár középiskolai tanárként, akár újságíróként. Ezeket a horthista elithez sorolták, tehát már származását tekintve osztály ellenségnek minősítették, és nem hitték el, hogy hajlandó politika semlegesen végezni a munkáját. Tehát egy magyar tanár, hogy vajon mit fog a gyerekeknek átadni, miközben az irodalomról beszél a történelemtanár, de a biológia tanár is. És az értelmiséget különösen nyomta ez a szovjetizálási, vagy a Szovjetuniónak az egekbe emelése. Csak az számított tudományos eredménynek, amit a Szovjetunióban találtak ki. Tehát a szovjet biológia, a szovjet nyelvészet, a szovjet közgazdaságtan, miközben hát ezért a szovjet tudományosság egy-két részt területtől eltekintve, vagy a szovjet művészet nem volt olyan rangú, mint a nyugat-európai, tehát ez már nem Dosztojevszkijnek, a Tolsztojnak a kora, hanem ez egy másik időszak.
5: Mi vezetett az 56-os forradalomhoz? Mit szerettek volna megoldani az adott történelmi helyzetben?
6: A társadalom 47-48-tól, de nyugodtan mondhatjuk, hogy 45-től, nyugodtan mondhatjuk, hogy 39-től, tehát már jó néhány évvel a világháború vége előtt egyre nehezebb helyzetben volt. Az emberek egyre nehezebb helyzetben éltek, viszont addig, amíg működött a terror, amíg mindent uralt a terror, addig az elégedetlenség magánkörnyezetben sem tudott hangot kapni. Tehát én nagyjából azt mondanám, hogy a forra leves, és a kuktában le van zárva. Az ott belül forr, de nem tud kijönni. Na most, amikor 53-ban Sztálin halálával, utána a 20. kongresszusban a Krucsovi beszéddel leemelték a fedőt, vagy egy kicsit odébb mozdult a fedő, és rés jött. Ezen a résen kitört az az elégedetlenség, az az ideológiai elégedetlenség, az anyagi elégedetlenség, a kulturális, az életmódbeli. Tehát tudni, hogy ez a kommunista diktatúra minden klasszikus társadalmi kapcsolatot összet. A családok, az egyházak, a társadalmi szervezetek. A családba olyan szinten nyúlt bele, hogy a szülőnek is, de a gyereknek is kötelessége volt följelenteni a másikat, ha valamilyen bűnön érte, és ez meg is történt. Konkrét esetet tudunk, amikor a szülő leküldte a gyereket 2 forinttal vásárolni valamit, a gyerek nem adta vissza a visszajáró 40 fillért, vagy akármennyit, és a szülő följelentette az iskolánál a gyerekét, ahol az iskolai bíróság megbüntette. Ez valami borzasztó. Az, hogy nem tudom, a horgásztónál alakult horgásztársaságnak nem az volt a legfőbb feladata, hogy a halastóban halak legyenek, hanem hogy az ott horgászók tájékozódjanak a marxista-leninista irodalomban. És az, hogy halak is legyenek, az valami sokadik szempont. A nőszövetség nem a nők jogainak a biztosítását akarta, nem a nőket ért sérelmeket akart orvosolni, hanem a nők kommunista átnevelését szolgálta. Ez a fajta totális és totális rossz irányba elnyomás, mert az ember hajlandó meghúzni a nadrágszíjat, hogyha annak van értelme. De itt ennek a magyar nadrágszíj meghúzásnak mi volt az értelme? A hadipari beruházások, ami a leggyorsabban elavuló gazdasági ágazat, és Magyarország nem akart háborúzni, hát kit akarjuk megtámadni, tehát sem katonai célunk nem volt se egyéb. Tehát igazából a szemétbe dobtuk ki azt, amit mindenki saját magán kénytelen volt megspórolni. Egy történész mondta egyszer egy konferencián, megkérdeztem tőle, hogy végül is van olyan pontja kommunista diktatúrának, ahol valami pozitív érték jött létre. És azt mondta, hogy a gyerekköltészet. Mivel Vörös Sándort nem engedték publikálni, és nem írhatott olyan verseket, amiket akart, átment a gyerekköltészet. Ennek köszönhetjük a Bóbitát, vagyis hát a Tündért, a többi Vörös Sándor verset, Zeljuk Zoltán gyerekverseit, tehát a gyerekirodalom, gyerekköltészet, de ez elég borzasztó, hogy 10 év alatt egy ország más értéket nem tudott teremteni.

0: Lénárt András a beszélgetőtársunk, a Holokauszt Emlékközpont munkatársa, történész kutató. Ő arról beszélt, hogy a zsidó embereknek hogyan változtatta meg az életét 1956 és az utána következő évek.
1: 1956-ban az izraelita felekezet, akkori nevén MIOK, Magyar-Izraelitek Országos Képviselete, nem igazán volt aktív politikailag, különösen nem a forradalom idején. Csendben kivártak, azt lehet mondani, egy nyilatkozat született összesen november 3-án vagy 2-án, ez sem pontosan tisztázott. Nem álltak testületileg a forradalom mellé, legfeljebb az utolsó napon, amikor már mindenki, akkor nyilvánították ki, hogy támogatják ezt a mozgalmat. Nagyobb hitközségi vallási élet zajlott, több helyszínen, többen kapcsolódtak be, zsinagógákban és kisebb imaházakban, és a kimutatások szerint többen jelentkeztek Talmud tórára, tehát vallási oktatásra gyerekek közül, és egy picit emelkedett a házasságok, a felekezeti házasságok, születések és a bármicó rituális felnőtté nyilvánítása. Tehát picit élénkült ez az élet. Na most 56-ban mégis itt a kiszabadulást lehetőségét találták meg, ahogy sok más nem zsidó is Magyarországon, tehát talán az utolsó esélyt arra, hogy lakóhelyet változtassanak, elhagyhassák az országot, és ezzel elég sokan éltek is. Azt lehet mondani, hogy a zsidó származású emberek felülreprezentáltak voltak a 180-200 ezres kivándorló tömegben, tehát becslések szerint 15-20 ezer zsidó háttérre rendelkező ember hagyta el az országot, és ennek egy része hát vallásos volt, vagy vallási okok volt. Mégpedig azért, mert akik az ortodox irányzat, amit bekényszerítettek a közös hitközségbe 1950-ben, az ortodox irányzat képviselői nem engedtek abból, hogy a szombatot ünnepnapként megtartsák. Márpedig ez problémát jelentett a korban, mert szombat nem volt munkaszüneti nap. Van olyan eset, hogy egy helyi hitközség nem veszi föl a tagjai sorába azt a csepeli munkást, aki három műszakban dolgozik Csepelen, és szeretne az ortodox hitközség tagja lenni, mert ezt nem tudja tartani, járhat templomban, megünnepelheti, tarthatja zsidóságát így vagy úgy, de nem lehet hitközségi tag. Tehát akinek ez nagyon fontos volt, az ebben az 56-os emigrációs hullámban lehetőséget látott arra, hogy elhagyja Magyarországot, mert nem volt várható ezen, hogy itt változás lesz ezen a téren. Sokan mentek Izraelbe, és sokan mentek nyugatra, Amerikába vagy nyugat-európai országokba, az más kérdés, hogy ott aztán miként élték életüket, szóval mennyire tartották a vallást, vagy a szombatot akár.
2: És az Izrael állam megalakulása, hogy érintette az itteni zsidó származású embereket?
1: Izrael hivatalosan 1948 májusában alapult meg, kiáltották ki, és hát nagyon örültek neki. Tehát azért akkor még viszonylag szabadon lehetett véleményt alkotni, de a lényegében minden rabbi és minden hitközségi vezető üdvözölte Izraelt, mégis a Szovjetunió is, tehát megtehették, mert ekkor még ebben a pillanatban a uralkodó politikai nézet, tehát a kommunisták, itt a Szovjetunió is Izrael mellett volt, de ez hamar változni fog, lényegében 48-49-ben ez fordul. Úgyhogy ez egy biztos, hogy egy ilyen felszabadulási érzetet adott, illetve az önbecsülésüket emelte Izrael léte, csak hogy ezt aztán a későbbiek során már nem hangoztathatták. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy sem a felekezeti labban, ami lényegében az egyetlen publikus, nyilvános sajtótermék volt, a nyilvánosság egyetlen formája a felekezet részéről, sem hitközségi gyűléseken, meg mártír megemlékezéseken, vagy a szószékről rabbik nem támogathatták Izrael létét, mert azt Amerika, vagy az imperializmus által befolyásolt országnak tekintették, márpedig a Szovjetunió és a béketábor, tehát a szocialista országok, az arab feltörekvő országok mellett csorakoztak föl, így aztán Izrael egy tabu téma lett, akár a szóban, akár írásban a hitközségen belül.
2: Hogy vándoroltak ki 57-ben sokan, amikor zártak voltak a határok?
1: Hát egyrészt 56 végén éppen nem voltak zártak, tehát hogy akkor sokan illegálisan, de mégis némi állami jóváhagyással ki tudtak menni, nem mindenkinek sikerült. De 57-ben volt államközi megállapodás, titkos, hogy bizonyos számú ember kivándorolt Izraelbe, úgyhogy ők 57 április májusában csendes körülmények között, de nem illegálisan, nem legálisan ki tudtak vándorolni Izraelbe.

0: Fejérdi András a beszélgetőtársunk. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem Humántudományok Kutatóközpontjának Történettudományi Kutatóintézetének az igazgató helyettese, tudományos főmunkatársa. Ő az egyházak szerepéről beszélt. Mi volt a jellemző az 50-es években az egyházakra?
1: Leginkább a katolikus egyházzal foglalkozom, de nyilvánvalóan bizonyos változtatásokkal a többire is igaz az, hogy az 50-es évek elejére a katolikus egyház esetében ez tulajdonképpen 50-51-re a mozgásterük teljesen beszűkül, lényegében a kultuszszabadság, tehát a liturgikus életterének a kihasználása az is korlátok között az egyetlen lehetőség, egyébként pedig intézményesen a társadalomtól jelentős részben el vannak vágva. Cenzúra alatt álló kispéldányszámú, állam által kiválasztott vagy jóváhajtott újságírói gárdával működő lapjaik vannak. Az iskolai hitoktatás, ami elvileg fakultatívan választható tárgy, az is mindenféle eszközzel akadályozva van, és nyilvánvalóan az egyház belső adminisztratív szabadsága is korlátozva van, értve ez alatt az egyházi tisztviselők, papok kinevezésének, áthelyezésének a szabadságát. És a katolikus egyház esetében talán a legjelentősebb a békepapi mozgalomnak a szerepe, mert mindenféle korlátozással és ellenőrzéssel együtt sem sikerül maradéktalanul térdre kényszeríteni a katolikus egyház vezetését, és gyakorlatilag ezért egy alternatív, az egyházon belülről működő, ellenőrző és állam iránti lojalitást kifejező szervként állami kezdeményezésre hozzák létre az 50 nyarán a békepapi mozgalmat, ami egy nem állam az államban, hanem bizonyos értelemben egyház az egyházban.
0: Hogyan választották ki azokat az embereket, akik vállalkoztak a békepapságra?
1: Ez egy nagyon összetett dolog. Az alakuló ülés létrehozásakor van néhány olyan pap, akik jellemzően viszonylag erős szociális érzékkel rendelkeznek, és a szociális igazságtalanság felszámolásában párhuzamokat találnak a kommunista tanok, követelések, helyzetértékelés és az ő általuk kívánatosnak tartott célok között, de ez az alapbeállítottság ezen kívül vagy sértettséggel, vagy félreállítottságérzéssel, vagy karriervágyal, adott esetben pedig korábbi meghurcolásból fakadó belső félelmekkel árnyalódik. Tehát itt, hogyha a békepapi mozgalom felső vezetésére gondolunk, például egy Horváth Richárdra, akinek egyébként még az is megkérdezhető, hogy tényleges papi hivatása vajon volt-e egy időszakban, az is fölmerül, hogy ő laicizál, és gyakorlatilag az állam mondja neki, hogy nem, mert nekik papként van rá szüksége. Ő mondjuk egy ilyen szélsőséges eset. Egy nagyon összetett személy, Vereszóczi Miklós, aki a börtönben elszenvedett atrocitások nyomán válik hajlékonnyá az állam irányába, és a róla készült, vagy általa készített dokumentumokból az látszik, hogy van benne egy lelkiismereti feszültség a saját szerepe miatt, és próbálja rendezni állandóan azért a helyzetét az egyház felé. És például az alakulógyűléseken meg vannak olyan szereplők is, akiket a püspökök küldenek azért, hogy lássák saját megbízható embereiket, hogy lássák, hogy mi történik, mire kell számítani. És utána a működtetésében is az egész békepapi mozgalomnak van egy ilyen kontraszelekció, anyagi pozíció, egyéb érdekek miatt kompromisszumokra kész papok, vagy valamivel megzsarolt papok adják egy részét. Van egy olyan talán legszélesebb rétege ennek a békepapi mozgalomnak is, aki mint kötelező dolgot vállalja, de igazából aktívan nem vesz benne részt, és vannak még azok az árnyalt helyzetértékelések, amikor valaki aktívan részt vesz a békepapi mozgalomban, kifele a nyilvánosság előtt hangosan támogatja az államnak a működését, elvárásait, és ugyanakkor a pozícióját és az ebből a békepapi szerepből fakadó védettségét meg arra használja, hogy a saját plébániáján működő káplánoknak adjon szabadságot a lelkipásztori életre. Tehát ez egy egyéni esetenként vizsgálandó, nagyon összetett valóság.
0: És hogyan érintette az egyházat a forradalom?
1: Bizonyos értelemben váratlanul érte. Az nyilvánvaló, hogy az 56 tavaszán kibontakozó desztalinizációs folyamatok Hruscsovnak a 20. kongresszuson, a Szovjetunió Kommunista Pártja 20. kongresszusán elmondott beszéde nyomán a régióban kibontakozó desztalinizációs folyamat, a társadalmi erjedés az egyházat is késő tavaszra eléri. Ez elsősorban ekkor még inkább azt jelenti, hogy a fennálló rendszer keretei között próbálják a sérelmeiket orvosolni, és az egyház mozgásterét tágítani. Az iskolai hitoktatás beiratásánál jelentkező visszásságoknak a felszámolásával, az egyház számára biztosított sajtótermékek vagy könyvkiadás példány számának a növelésével, a püspökök dispozíciós jogának a szabad biztosításával, de nem megkérdőjelezve alapvetően a fennálló rendszert. Ezt jól mutatja az, hogy amikor amnestiát kérnek, akkor olyan papokra, szerzetesekre korlátozzák az amnestia kérelmet, akiket nem kifejezett politikai, hanem politikainak minősített vallási tevékenység miatt ítélnek el, és amnestiát kérnek, és nem kérdőjelezik meg, hogy ez az állam szempontjából bűnnek értelmezhető, és csak a forradalom előtti napokban jutnak el oda, hogy például Mindszenty esetében is, és mások esetében is nem amnestiát, hanem rehabilitációt, tulajdonképpen a megállapított bűnösség semmiségének a kinyilvánítását kérik. Maga a forradalom ugyanakkor váratlanul éri az egyházat, viszonylag lassú a reakció. Az elején inkább a béke fenntartása, a vérontás elkerülése dominál. A hónap utolsó napjára, a 28-29-ére fogalmazódnak meg részben alulról jövő alsópapság részéről, részben a püspöki karon belül is a határozottabb követelések, és kezdenek el egy szabad világ lehetőségével számolni, és ezen keretei között keresni az egyház helyzetét. Nyilván egészen új helyzetet teremt majd Mindszenty Józsefnek a visszatérése a fővárosba, ugye őt magára hagyja az őrsége Felsőpetényi kastélyban, és utána a rétsági páncélos alakulatok kísérik föl Budapestre, aki rövid tájékozódás után elindítja az egyháznak a belső megtisztulását, és ennek az egyik legemblematikusabb terepe, amit valamennyi főpásztor egyébként november első felében végrehajt, az őket meg nem illető posztokról a békepapoknak a visszahívása, az ő lecserélésük.
0: Ők részt vettek a forradalomban, sebesülteket ápoltak, élelmiszert osztottak, ezért nem érte őket retorzió?
1: Az egyik ilyen csoport, akinek jól dokumentált az ilyen karitatív sebesültek ápolása, kórházak látogatásában játszott szerepe, az a központi szemináriumnak a kispapjai. Az a retorzió, ami ezeket a kispapokat érinti, az nem kifejezetten ezért a tevékenységükért éri majd őket, hanem azért, mert a forradalom bukása után egy úgynevezett Péter levélben a saját tapasztalataikat leírják, és elkezdik a papság körében terjeszteni, hogy dokumentálják valamilyen formában, hogy ők hogyan látták a forradalmat, és igazából a velük szembeni megtorlás azért éri őket, mert a forradalomnak a rendszer által elfogadott olvasatát ezzel megkérdőjelezik.
0: Utána milyen folyóiratokat tudtak kiadni? Miben szóltak a hívekhez?
1: Az egész korszakban a katolikus egyház fő hivatalos lapja az Új Ember volt. Ez a 40-es évek végétől elég alacsony oldalszámon, 4-6 oldalban jelenthetett meg úgy hetenként, és ezen kívül a másik megmaradt folyóirata a katolikus egyháznak a Vigília volt, ami meg értelmiségi havilapként működött. A harmadik pedig emellett a Békepapi Mozgalom által kiadott kereszt című folyóirat volt, amit a Szent Szék 1955-ben betiltott. Ezzel együtt tovább működött a lap, és éppen 56 nyarán, augusztusban egy kompromisszum kereteiben Grősz József leállítja a lap kiadását, és a kompromisszum abból áll, hogy egy új néven Hamvas Endre budapesti apostoli kormányzó egyházi ellenőrzése alatt új néven jelenhet meg ez a lap. Gyakorlatilag ezek a lapok maradnak közvetlen az 50-es évek második felében is, és valamikor azután a Teológia című inkább szakmának szóló folyóirat lesz még egy új platform, ami megjelenhet, de igazából nagyon szűk hivatalos megjelenési fórum. Állandó viták vannak a példányszám körül, hogy mennyire emelhetik például az Új Ember példányszámát.
0: Tulajdonképpen elfogadták a forradalom utáni helyzetet.
1: Ez is egy lassabb folyamat. Nagyon jól látszik az, hogy van egy elég hosszan elnyúló utóvétharc a katolikus egyház vezetése részéről, amit gyakorlatilag Grősz József a püspöki kar elnökeként koordinál. Ennek a keretei között 56. november-decemberében még a forradalom alatt megfogalmazott követelések érvényre juttatását kérik. Ennek egy jellemző epizódja, hogy amikor az állami egyházügyi hivatalnak a vezetése az új helyzetről tárgyalni akar a püspöki kar vezetésével, akkor Grősz József nem hajlandó az állami egyházügyi hivatalba bemenni, és gyakorlatilag ilyen kanossza járásként az állami egyházügyi hivatal elnöke kénytelen lemenni Kalocsára, ahol bizonyos biztosítékokat ígér, természetesen, amit aztán nem tartanak meg Grősz Józsefnek, és lényegében a kormányzat, vagy felálló Kádár rendszer 57 tavaszán tud ráfordulni az egyházzal szembeni megtorlásra, vagy az egyház korábbi ellenőrzésének a helyreállítására. Ekkor sikerül valamilyen formában újraindítani az 56-os forradalomban megszűnt békepapi mozgalmat. A helyzetet a püspöki kar úgy próbálja menteni, hogy saját ellenőrzése alá vonja ezt a mozgalmat az Opus Pacis megteremtésével. Ezt az alkut, amit így megkötnek a kormányzattal, ezt sem tartják, mert arról volt szó, hogy ez csak egy ilyen ernyőszervezet, aminek központi szervei vannak, és nincsen alsó mozgalmi része. Ettől eltérően azonban 57-től ezt a békepapi mozgalom alulról jövő püspöki ellenőrzést nélkülöző részét is újjáépíti a hatalom, és gyakorlatilag különböző ügyeket felhasználva, mint például Pap Kálmán esetében azt, hogy az ő papjain keresztül kialakul egy titkos kommunikációs csatorna nyugatra, Ausztrián keresztül a Szentszék felé, és ezt leleplezik az állami hatóságok, és hogy ő ne kerüljön börtönbe, ezért kötnek kompromisszumot, közben már a püspöki kar egyik leghangadóbb személyét, Badalik Bertalánt 57. szeptemberében Váci püspökkel együtt Hejcére internálják. Ugye a Váci püspök Péter József már 53 óta ott van, és csak a forradalom napjaiban szabadul ki átmenetileg rövid időre. És ugyanennek a megtorlási folyamatnak további része, hogy a hatalom számára leginkább elfogadhatatlan, vagy velük szemben leginkább ellenállást tanúsító főpapokat is igyekeznek működésükben korlátozni, és Foly Lajos lesz a következő célpont, akit a 60-as évek elején egy kvázi házi őrizetre szorítanak vissza.

0: Földvári Négy Kis Réka a beszélgetőtársunk, ő a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának az elnöke. A hatalom és az egyház szembenállásáról beszélt. Hogyan alakult ez a második világháború után?
1: Ugye itt tulajdonképpen 1945-től kezdődően, ha tetszik, két rendszerváltás tolódott egymásra. Hiszen egyfelől ott volt az örökség, ami az államegyház viszony, az egyház és a politika viszonya a háború előtt, illetve a háború alatt, ami egy nagyon terhelt és rengeteg érzékeny kérdést felvető problémacsomag volt. És tulajdonképpen az, hogy ezt újra kell gondolni, hogy az egyház nem mindenben állt ki a zsidó kérdésben úgy, ahogy az elvárható lett volna. Másfelől, hogy voltak olyan emberek az egyházakon belül, akik akár életüket is kockáztatva vettek részt az embermentésben. Tehát ezek komplex kérdések voltak, ugyanúgy az egyház finanszírozásának a problémája, az egyházi iskolák fenntartásának a gondja, tehát nagyon-nagyon sok kérdés volt, amiről kellett volna beszélni, de erre rétegződött rá a második rendszerváltás, amit pedig a kommunista hatalom átvétel a szovjet hadsereg, a Szovjetunió támogatásával. És innentől kezdve minden olyan kérdés, ami felmerült, azonnal egy pártpolitikai kontextusban értelmeződött, és tulajdonképpen a kommunista párt szempontjából pedig kifejezetten egy egyházellenes és vallásellenes kontextusban próbálták meg ezt felhasználni. És innentől kezdve tulajdonképpen a 45 és 48 között időszak egy meglehetősen színes és komplex kérdés, aminek végül is a végeredménye mégiscsak az, hogy amikor a kommunista párt úgy látta, hogy eljött az idő már a politikai agendájában, hogy az egyházakkal szemben nyíltan fellépjen, akkor először a protestáns egyházakkal, majd a katolikus egyház vezetésével szemben is, különböző módszerekkel, de hasonló célok miatt lépett föl. Ugye Ravasz Lászlót, a református egyház püspökét politikai kényszer hatására lemondatták, és az új püspök, akit megválasztottak, Berecki Albert, majd a Tiszántúlon Péter János, aki kifejezetten Rákosi Mátyás, a kommunista párt vezetőjének a személyes döntéssel vagy akarata képen kerültek az egyház vezetésének az élére, ugye Mindszenti Ordas Lajos evangélikus püspököt börtönbe zárták, ugyanúgy ugye Mindszenti József érsek ellen is koncepciós eljárás indult, és tulajdonképpen gyakorlatilag a 48-49 és az 50-es évekre kialakul az a párt pártállami egyház politika, amely különböző eszköz vagy különböző intézményeken keresztül, de megpróbálja részben a protestánsoknál az egyházvezetést felhasználni, illetve amennyire lehet magát az egyházi teológiát is felhasználni a saját hatalmi céljai érdekében, és aki ennek ellenáll, azt vagy a pártállam saját eszközrendszerével, államvédelmi hatósággal, politikai rendőrséggel, börtönökkel, internálással, stb., vagy pedig a protestáns egyházak esetében nagyon sokszor az egyházvezetés által szorítja ki a pozícióból, teszi félre. Ugyanakkor azért mégiscsak azt kell mondani, hogy tehát sem az egyházak, sem a hatalom nem egy homogén rendszer. Tehát, hogy a református egyházról tudok jobban beszélni, még azok az új vezetők között is különbség van abban a tekintetben, hogy mennyire próbálja meg a saját szűk mozgásterét kitágítva az egyház érdekeit, vagy egyes egyházi személyek érdekeit képviselni. De tulajdonképpen még ezen belül is, még egy Péter János, a Berecki Albertnek más az útja, más a célja is, és a különböző egyházi közösségek, szerveződések, lelkészeknek a viszonyrendszere is nagyon eltérően alakul a pártállami hatalomhoz, illetve az egyház vezetéshez. A nagy történet, az egyházüldözés története az azt ismerjük, és az igaz, de ennek igazából, hogyha mélyére nézzük, és alulról nézzük meg ugye ezt a történetet, igazából nagyon különböző mintázatokat látunk, a teljes kollaborációtól kezdve, a különböző ellenállási túlélési stratégiákig, és az ellenállásnak nagyon sokféle változatáig.

0: Mirák Katalin a beszélgetőtársunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának elnöke. Ő az evangélikus egyháznak a szerepéről beszélt. Hogyan viszonyult az evangélikus egyház 1956-hoz?
1: Az egyik forrásunkban szerepel egy kifejezés, hogy a nemzeti élet új légkörében az evangélikus egyháznak is újra kell gondolnia és sok kérdést, a korábbi időszaknak a működését, a személy kérdéseit, és 1956-55-56 az az év, amikor elkezd az egyházunk foglalkozni az elmúlt 8, vagy egy kicsit tágabban értelmezve 11 évnek a fejleményeivel, az egyházi szerepvállalással. 1956-nak van egy hazai belpolitikai tere, nyilván ez a Nagy Imre kormány fellépésével függ össze, és a Rákosi rendszernek a egyfajta lazulásával, másrészt pedig nemzetközi egyházi szervezetek szerveztek 1956. augusztusára egy nagy találkozót. Az Egyházak Világtanácsának a Központi Bizottsága érkezett Magyarországra, és tulajdonképpen ez a nemzetközi jelenlét Magyarországon, ez nagyon sok folyamatot meggyorsított, ami aztán az év folyamán beletorkolott a forradalom időszakába, de nagyon sok újragondolás az már október 23-a előtt megtörtént.
0: Melyek voltak ezek a lépések?
1: Hát az első mindenképpen ez a Gallyertetői Vátrai tanácskozás volt, az Egyházak Világtanácsának a Központi Bizottság, a Luteránus Világszövetség képviselői, illetve az Állami Egyházügyi Hivatal képviselői találkoztak, és többek között az úgynevezett ordas kérdést is napirendre tűzték, mert Ordas Lajos evangélikus püspök, akit 1948-ban koncepciós perben elítéltek, 1950-ben megfosztották a püspöki hivatalától törvénytelenül, és az ő egyház jogi helyzetét tűzte napirendjére ez a mátrai tanácskozás, hogy ezt elintézik, újra tárgyalják, és lehetőség szerint visszahelyezik Ordas a püspöki székbe. Ez nem történt meg, viszont az ordas kérdés napirendre került, és ez egy nagyon fontos folyamat volt. Ennek a háttér tanácskozása az már 56. június közep.
0: Mirák Katalin a beszélgetőtársunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának elnöke. Ő az evangélikus egyháznak a szerepéről beszélt. Hogyan viszonyult az evangélikus egyház 1956-hoz?
1: Az egyik forrásunkban szerepel egy kifejezés, hogy a nemzeti élet új légkörében az evangélikus egyháznak is újra kell gondolnia és sok kérdést, a korábbi időszaknak a működését, a személy kérdéseit, és 1956-55-56 az az év, amikor elkezd az egyházunk foglalkozni az elmúlt 8, vagy egy kicsit tágabban értelmezve 11 évnek a fejleményeivel, az egyházi szerepvállalással. 1956-nak van egy hazai belpolitikai tere, nyilván ez a Nagy Imre kormány fellépésével függ össze, és a Rákosi rendszernek a egyfajta lazulásával, másrészt pedig nemzetközi egyházi szervezetek szerveztek 1956. augusztusára egy nagy találkozót. Az Egyházak Világtanácsának a Központi Bizottsága érkezett Magyarországra, és tulajdonképpen ez a nemzetközi jelenlét Magyarországon, ez nagyon sok folyamatot meggyorsított, ami aztán az év folyamán beletorkolott a forradalom időszakába, de nagyon sok újragondolás az már október 23-a előtt megtörtént.
0: Melyek voltak ezek a lépések?
1: Hát az első mindenképpen ez a Gallyertetői Vátrai tanácskozás volt, az Egyházak Világtanácsának a Központi Bizottság, a Luteránus Világszövetség képviselői, illetve az Állami Egyházügyi Hivatal képviselői találkoztak, és többek között az úgynevezett ordas kérdést is napirendre tűzték, mert Ordas Lajos evangélikus püspök, akit 1948-ban koncepciós perben elítéltek, 1950-ben megfosztották a püspöki hivatalától törvénytelenül, és az ő egyház jogi helyzetét tűzte napirendjére ez a mátrai tanácskozás, hogy ezt elintézik, újra tárgyalják, és lehetőség szerint visszahelyezik Ordas a püspöki székbe. Ez nem történt meg, viszont az ordas kérdés napirendre került, és ez egy nagyon fontos folyamat volt. Ennek a háttér tanácskozása az már 56. június közep nemzeti élet, hát új lék és egyháznak szaknak a Segít és személy kérdés. 1950-56-55 tűz ki helyére ez a napi rendjácskozás, hogy Mátrai tanátézik, úszt elég. És a tárgyalják szerint biztos lehetőség oldast a helyezik székbe. Ez nem tőle a püspök, viszont az oldas kérdét meg viszre került, és napi rendes folyamat volt. Ez egy nagyon fontos. Ennek a háttérása az már ért tanácskozás közep 56. június.
0: Katalina Besz, Mira Sunka Magyarországető Társadalékus Egyházszági Evangéliáról Bizottság azt tényfeltere Bárnak elnök Egyházszági Egyház. Ő az evangéli terepéről beszélt, a viszonyult az beszélt. Hogy a egyház 1002 evangélikusán 6-hoz 950?
1: Forrás. Az egyikben egy kifejezésünkben szerep nemzeti életés, hogy a körében új lék és egyháznak az evangél kis újra sok kérdést gondolna, és szaknak a korábbi idősét, az a működéseit, és személyi kérdés. 1956-56-55 ez az év, amikor házunk foglalkozik, kezd az egy az elmúlt hozni, vagy egy kicsit tág 8-11 év van értelmező fejleményeknek a

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára szervezett konferenciát a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala és a Holokauszt Emlékközpont még májusban. A konferenciáról Császi Erzsébet összeállítását hallották, ezzel műsorunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztő Papildikó volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szent-Lőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rend előtti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállító különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány-Stratmann László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az Újdörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésre álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlását követően döntően derült vagy felhőtlen, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Kevés olyan család akad a magyar történelemben, amelynek neve annyira összefonódott volna az ország politikai, gazdasági és kulturális életével, mint az Eszterházyaké. A több évszázadon át meghatározó szerepet betöltő főúri dinasztia tagjai nem csak jelentős birtokokkal és hatalommal rendelkeztek, hanem mecénásként, közéleti szereplőként és a magyar kultúra támogatóiként is maradandó nyomot hagytak a történelemben. A 20. század azonban olyan kihívások elé állította az arisztokráciát, amelyek gyökeresen megváltoztatták addigi világukat. Hogyan élte meg az Eszterházy család az első világháborút követő társadalmi és politikai átalakulásokat? Milyen veszteségeket és megpróbáltatásokat hozott számukra a II. Világháború, majd a kommunista diktatúra időszaka? Miként alakult a család sorsa, a birtokok elvesztése, az üldöztetések és a kényszerű alkalmazkodás éveiben? Nos, ezekre a kérdésekre keresi a választ dr. Varga Kálmán történész az Eszterházy hercegek a 20. században című előadásában. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tittelesték sorozatának részeként elhangzott előadás nem csak egy család történetét mutatja be, hanem egy eltűnő társadalmi réteg a magyar arisztokrácia sorsán keresztül a 20. századi magyar történelem fordulópontjait is megvilágítja. A következő percekben ennek az izgalmas és tanúságos történelmi utazásnak a legfontosabb állomásait idézzük. Dr. Varga Kálmán történészt hallják.
2: Mielőtt elkezdenénk az előadást, elmondok egy kis anekdotát. Bizonyára jártak már Fertődön, a régi Eszterházán, ahol is 1773-ban Mária Terézia meglátogatta az éppen regnáló herceget, akit Eszterházy Fényes Miklósnak neveztek, és lényegében ő építette ki azt a csodálatos kastély együttest, amelynek jó része ma is látható. Nos, amikor Mária Teréziával sétáltak a kertben, akkor ugye az a hatalmas, közel 400 hektáros park tele volt különböző építményekkel, ahogy ez a barokk kertekben annak idején szokás volt, és odaértek egy kínai pavilonhoz, amely hát ugye pazar volt, csupa arany, csupa fény, csupa csillogás. Ez is egyébként a korabeli főúri barokk kerteknek egy ékessége volt, tehát Európában számos helyütt meg is maradtak ezek a fajta kínai pavilonok. Nos, amikor Mária Terézia meglátta ezt a pavilont, akkor megkérdezte a herceget, nos, hercegem, mennyibe került ez a pavilon? Azt mondta a herceg, hogy 80 000 forintba. Na most tudni kell, hogy abban a korban 80 000 forint azért rettenetes pénz volt, mondjuk egy kis falusi templomot 4-5 000 forintból föl lehetett építeni, mondjuk egy kastélyt, egy teljes kastélyt, egy olyan nagyságrendű kastélyt, mint mondjuk Gödöllő vagy Keszthely például, vagy Edelényt is mondhatnám. 80 000 ugye nem lett volna elég, de annak a duplája igen, hogy fölépítsék. Tehát nem volt kis pénz. Nos, amikor mondja a herceg, hogy 80 000 forintba került, akkor a Mária Teréz legyintett, hogy az egy bagatell egy Eszterházy hercegnek. És innen kapta a kínai pavilon egyébként a nevét, mert az anekdota szerint, miután a királynő ezt ugye kimondta, fölnézve a kis pavilonra, már ki is volt írva, hogy bagatell. És innen kapta a nevét ez a pavilon. Ezt azért meséltem el önöknek, mert az Eszterházyakról, az Eszterházyak hercegi ágáról általában egy olyan kép él a köztudatban, hogy egy rendkívül vagyonos, gazdag, szinte már az egekbe menően kasztot képező főúri családról van szó, amely Magyarországon kívül természetesen a világban mindenütt ismert. Nos, egyébként a kép az nem rossz, tehát ennek a képnek van bizony valóság alapja. A 16. század végétől tulajdonképpen ez az arisztokrata család, miután kiemelkedik a többi főúr csoportjai közül, valóban a magyar arisztokráciának az első számú szereplőjévé növi ki magát a századok során, és ez az arisztokrata família, amely lényegében bekerül a gótai könyvekbe is, tehát Európa szerte számon tartják az elmúlt évszázadokban, sőt még ma is egyébként ennek a famíliának a történetét és a tagjait. Tehát egy olyan famíliáról van szó, és akkor elkezdjük a tulajdonképpeni bemutatásukat, amely közel 5 évszázadon keresztül meghatározó alakja volt a magyar történelemnek. Tehát nem csak egy arisztokrata család, amelynek ilyen-olyan tagjai betöltenek különböző tisztségeket az államapparátusban, vagy katonaként emelkednek ki a többiek közül, vagy ne adj Isten a vagyonuk révén, hanem a magyar történelem meghatározó alakjaivá, sőt formálóivá válnak. És hogyha megnézzük a családnak az előnevét, a Galántai, ugye ez a szlovákiai Galántára utal, és ott ma két kastély is van, amely az Eszterháziak idejét idézi föl. Ugye onnan indul a família a 16. században. Ha megnézik ma a Galántai kastélyt, érdemes elmenni az egyiket, akkor még a levert vakolat alatt az egyik kastélyban még a téglárnál is ki van hangsúlyozva, ki van festve egy Eszterházi monogram, fölötte egy csillaggal, ami kvázi egy hercegi koronának a szimbóluma. Tehát nagyon mélyen voltak fizikálisan is tulajdonképpen a világban. Hogy alakult a 20. században ennek a famíliának a sorsa egészen napjainkig, hiszen a 20. század az nem csak nagy világégésekről és hatalmas világbéli változásokról szól, hanem Magyarország tekintetében is egy meghatározó időszak, hihetetlen fordulatokat vesz a magyar történelem is, és ebben a korszakban, ebben a században ugye a magyar arisztokráciának is egy hatalmas válsághelyzettel kell folyamatosan szinte szembenéznie, és ez alól természetesen az Eszterháziak sem kivételek. De egy picit nézzük meg, hogy a régi Eszterháziak közül kik azok a legismertebb figurák, akik a magyar történelmet is formálták. Hát ugye az egész famíliának az alapítója, bár a középkorig, sőt, ugye a családfájukban egészen Attila hun királyig vezetik vissza magukat, azért a családnak a kiemelkedést, a megalapozott karrierjét különböző irányokban Eszterházi Miklós teremtette meg a 16. század végén, 17. század elején, hiszen ő volt Magyarország nádora abban a korszakban, amikor Magyarország három részre szakad, és ugye van a felvidéki karéj, a Dunántúl egy részével, ami királyi Magyarországként regnál tovább, és Habsburg házból való uralkodót tisztel, és hát természetesen van ugye az erdélyi fejedelemség és a megszállt a hódoltsági terület. Nos, Eszterházi Miklós az, aki a királyi Magyarország nádoraként a családnak, hát ugye rendkívül tehetséges politikus, európai kitekintésű és elismertségű politikus, megalapozza a jövőjét, hát részben a politikai karrierjével, részben a vagyonnal, most hagyd ne soroljam, hogy mi minden kerül ekkor az Eszterháziak birtokába. Miklós és a következő Eszterházi Pál között természetesen több herceg van még, pontosabban csak gróf van még, hiszen a hercegi címet azt Eszterházi Pál szerzi meg, ugye 1687-ben, és éppen azért kapja ezt a hercegi címet a királytól, mert ugye az aranybullának azt a záradékát, amely egy nemesi felkelésre is lehetőséget teremt abban az esetben, ha az uralkodó ugye a nemesség megítélése szerint nem szolgálja a haza érdekeit, hogy ezt az áradékát kiemelik a magyar törvényhozásból, az aranybullából, és tulajdonképpen ettől kapja, vagy ennek érdemeként kapja meg a hercegi címet. Kiváló politikus, ő is elér a nádori címig, kiváló katona, egyébként meg 25 gyermek apja, és az ő ideje az, amikor az Eszterháziak már a művészet, a kultúra felé is fordulnak, és hát ez a fajta kultúra felé fordulás teljesedik ki Eszterházi Fényes Miklós, ugye a Fertődi kastély kiépítője időszakában. Ugye Miklós is kiváló katona, hogy ne mondjam el az érdemeit, viszont egyre kevésbé politizál, sőt az ő idejétől kezdve az Esterházy hercegek egyre kevésbé politizálnak, és egyre inkább a kultúra felé fordulnak, ekkor jönnek létre ezek a gyönyörű nagy műgyűjtemények, amelyek mondjuk később megalapozzák még a Szépművészeti Múzeumnak is a törzsanyagát. Ekkor kerül József Haydn például a hercegi udvarba, tehát el lehet mondani, hogy az Esterházyak mind a politikában, mind a katonai karrierben, mind pedig a kultúrában maradandót alkotnak, és hogy ez mennyire összefonódik a magyar történelemmel, és az örökség szempontjából is mennyire jelentős, annyit csak hadd mondjak el, hogy nemrég, néhány évvel ezelőtt a Fraknói várban találták meg a legkorábbi Magyarország zászlót 1618-ból. Ez a legkorábbi ugye, koronázási alkalmakkor használt zászlónk, amely akkor mindig a nádornak a tulajdonába került a koronázás után, és így megmaradt az Esterházyak gyűjteményében. Magyarul lehet ezt a korszakot, ennek az egész koronázási kultúráját ilyenfajta örökség jellemeken keresztül is tanulmányozni. Ugye az Esterházy birodalom, amely a legnagyobb volt kiteljesedése, tehát a 18. századra idején, három fontos székhelyet lehet megemlíteni, mindhárom egyébként látogatható, és kapacitálom önöket, hogyha tudnak, akkor jussanak el mindhárom helyre. Ugye a családi székhely az Kismarton, Eisenstadt, Soprontól 20 kilométerre érdemes elmenni, amely egyébként 1622-ben kerül Esterházy birtokba, hiszen amikor ugye Bethlen Gábor és a Habsburg uralkodók között kiújulnak az ellentétek, aztán ugye békekötésre kerül sor, akkor eredetileg Esterházy birtokban lévő Munkácsi várat cserélik el tulajdonképpen, és Munkács kerül az erdélyi fejedelmek birtokába, és a magyar király viszont az Esterházyakat úgy kárpótolja, hogy Kismartont és Fraknó várát is adnak örökös grófságát. Átadja Esterházyaknak, onnan datálódik lényegében ez a fajta kötődés a Dunántúli, ma már Ausztriához tartozó részekhez. Tehát a székhelyük, a családi székhelyük az Kismarton, ez a politikai központjuk, ha lehet ezt mondani. Ugye Fraknó vára az, ahol őrzik a kincstárat, a levéltárat, és az a hadászat központa, ott gyártják az Esterházy ezredeknek a tölténytől kezdve a puskán át, az ágyukig mindenét. Ugye ott tárolják azokat az ellátási, vagy ma úgy mondanánk, hogy logisztikai elemeket, amelyek a hadviseléshez kellenek, hiszen az Esterházyak hercegi ága az folyamatosan állít ki ezredeket. Tehát egy ezredet fönntartani, hát az egy szörnyű, olyan nagy megterhelés, ugye bárki számára. Tehát a hadászatnak, vagy a katonai életnek ez a központja, és a 18. században épül meg, ugye Fertőd, tehát a korábbi Esterháza, amely már családi székhelyről legalábbis egy ideig nem szól katonaságról, nem szól semmiről, művészetről szól, műgyűjteményekről, Haydnről, zenéről, operáról, gyönyörű építészeti világról. Jelen pillanatban 13 herceget tartunk számon, ugye Esterházy Páltól, aki a hercegi címet szerezte, egészen napjainkig. Nos, átugorva a 19. századot, ami egyfajta lecsendesedését jelenti ennek a familiának, hiszen ahogy telik az idő, ahogy említettem, ezek az Esterházyak már nem politizálnak igazából, tehát nem töltenek be olyan tisztségeket, mint korábban a nádori tiszt, vagy országbíró, vagy akár az államapparátusban olyasmit, hogy főudvarmester, vagy bármi ilyesmi. A legutolsó, akinek volt ilyen tisztsége, az Esterházy Fényes Miklós volt, mint a magyar nemes testőrség kapitánya. Tehát az se volt igazából egy komoly politikai funkció. Az ő idején nevelkedtek ki, ugye Bessenyei György, hát a magyar felvilágosodásnak a koponyái. Már ez sincs, sőt, Esterházy Miklós, ő a negyedik Miklós egyébként, ő már katona se. volt. Tehát még nem az, hogy valamilyen tiszti rangot legalább formálisan elér, de még katona sem volt. Ugye politikai tisztsége végképp nem volt, egyszerűen volt egy magyar arisztokrata, egy magyar herceg, akinek természetesen a helye volt a magyar felsőházban, de semmiféle olyan jelet nem lehet a forrásokból kiolvasni, miszerint ő ezt valamilyen módon komolyan vette volna és politizált volna legalább az országgyűlésben. Sőt, az ő idejében, tehát a 19. század végén már meg is rendül, ugye az a feudális gazdaság, amely az Esterházyak mögött állt, vagy mögött áll, hiszen ez a korszak, ugye nem csak róluk mondható el, általában megrendíti a magyar feudális birtokrendszert, most az ő idejében is így van, sőt ő az, aki arra kényszerül, hogy a műgyűjtemény egy részét értékesítse, hát így szóródik szét bizonyos értelemben az Esterházy kincstárnak, az Esterházy műgyűjteményeknek egy jó része. Esterházy Miklós tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy egy csöndesen élő, jellegtelen magyar arisztokrata, akinek már nincs hatása a történelem alakulására, és ambíciói sincsenek, hogy ilyen hatásokat elérjen. Ugye ő az, aki feleségül veszi a gróf Cirákiak egyik szépségét, Ciráki Margitot, és ők azok, akik Kismartont megint picit hátra hagyva Fertődön, az akkori Fertődi vagy Eszterházai kastélyba teszik át ismét a székhelyüket, amely egyébként korábban Esterházy Fényes Miklós idejét őtől számítva közel 100 éven át lakatlan volt, és azt is mondjuk, hogy Csipke Rózsika álmát aludta. Most ővelük lépünk be a 20. századba. Esterházy Miklósról talán még annyit érdemes elmondani, hogy egy rendkívül családcentrikus emberként ismerjük meg a meglévő forrásokról, aki természetesen tanítatja a gyermekeit ugyanolyan színvonalon, mint a korábbi Esterházyak, vagy a korban természetesen jellemző arisztokrata nevelésnek megfelelően. Ugye Ciráki Margit meg egy rendkívül jó lelkű asszonyként maradt meg az emlékezetben, kórházakat alapított, a Margit kórház részben, de az ő nevét viseli tovább. Hagyd ne mondjam, mennyi mindent jótékonykodott, elég korán hunyt el, gyermekszülés követően, úgyhogy ők azok, akik tulajdonképpen csendesen élnek a mai Fertődön, és hát velük átlépve a 20. századba kezdődik az a fajta történet, amely egészen napjainkig tart, és természetesen nem fejeződik be. És hát ami még fontos, hogy ők ketten nem a családi kriptába temetkeztek, az Esterházyak hercegi ágának a temetkező helye szintén Kismartonban van, nem látogatható ma, de ott van egy Esterházy kripta, és hát ugye a grófi ág az Gannán temetkezik, tehát legutóbb Esterházy Péter talán, ez lent van Dél-Dunántúlon. Ők viszont Fertődön temetkeznek, ma is megvan a sírkert, látható a sírjelük, sőt később lesz szó róla, mások is temetkeztek ebbe a kis temetőbe. Ők tehát mintegy elfordulnak a családtól, vagy a korábbi Esterházyaktól, ami egyébként abban is tetten érhető, hogy Esterházy Miklós feleséget választ, hiszen az Esterházyak a 18. századtól mindig külföldi arisztokrata házakból választottak feleséget maguknak. Ő az, aki újra először magyar arisztokrata familiából választ feleséget, és egy picit hátat fordít ennek a korábbi Esterházy tradíciónak.

Na, de nézzük, hogy akkor átjövve a 20. században, hogy alakult az életük. Az Eszterháziaknál is ugyanaz öröklési rend, mint bármely arisztokrata familiánál, tehát az első szülött fiú az, aki tulajdonképpen örökli a teljes majorátust, ő az, aki felelős az Eszterházak vagyonért, ugye az első számú, úgy nevezik családon belül egyébként, hogy főnök. Tehát érdekes módon egy ilyen 20. századi kifejezéssel. Tehát ő az, aki tovább viszi a hercegi stafétát. Emellett természetesen az összes Eszterházi, legyen az leány vagy fiú, a hercegi cím viselésére jogosult. De a vagyon fölött egyedül mindig az elsőszülött fiú az, aki a döntet. Ugye 1920-ban halt meg az apa, ugye korábban, 10 évvel korábban az anya, tehát 1920-ban járunk, és 3 fiúk van, van 1-2 lány is, de azok most nem érdekesek. 3 fiú van közöttük, akik valami módon tovább viszik ezt a hercegi familiát. Ott áll középütt Pál. Ő a meghatározó, ő az első számú, az első szülött fiú, aki az apja halálakor 1920-ban 19 esztendős mindössze. És ugye neki vannak testvérei, László és Antal. Nos, ők azok, akiknek a történetét a 20. században követni fogjuk, de hát mindenek előtt természetesen Pálét, aki nem is olyan régen, ugye 1989-ben halt meg, tehát szinte ez jelen időnek számít maiak számára is. Mielőtt őrá térnénk, tudjuk le a többieket. Mert ugye ők a másod és harmad szülött fiúk, akiknek igazából komoly kártyalapot nem osztanak a történelem során. Megvannak természetesen minden. Ugye az első szülött fiúnak arról is a család törvényei szerint gondoskodnia kell, hogy az összes többi családtag megfelelő színvonalon és megfelelő ellátásban a hercegi ranghoz méltóan tudjon élni. Magyarul, ugye, akik nem jutnak a hercegi székbe, azok számára is egy megfelelő arisztokrata életvitelt kell biztosítani. Így van ez Lászlóval is, a másodszülött fiúval, aki nagyon sokáig él, ugye 2000-ben, tehát nem is olyan régen hunyt el, egy rendkívül szimpatikus figuraként írják le a források, nagy lelke volt, nagy lelke Lászlónak, soha nem kérdőjelezte meg a bátyja ugye elsőségét, és hát ugye fizikálisan is egy meglehetősen magas pasas volt, Eszterháziak általában magasok, tehát az Eszterházi Pál, akiről majd itt sokszor lesz, ez ugyan majdnem 2 méteres figura volt, tehát egy meglehetősen daliás, kinézetű, magas termetű férfiakról esik szó. Szóval László az nem volt semmiféle különösebb szerepben vagy politikai titulusban élete során, éldegélt, mint egy megfelelő, hogy mondjam, ugye a magyar parlamentben őnek is ott kellett ülni, de nem igazán politizált, éldegélt, mint egy másodszülött fiú. Ugye Pottendorfban, ez a határtól nem messze van, hogyha megyünk Bécs felé, ma meglehetősen romos kastélyban, egy vízivár volt eredetileg, ott éldegélt, és annak a birtoknak a jövedelmeiből tartott el a családját. Hát ugye az a fajta pompa, amely szinte kötelező volt a monarchikus időkben, aztán még a Horthy korszakban is, az természetesen őrá is jellemző volt, és hát az Erdődyek familiájából választott feleséget. Nézzük meg, Marietta is milyen sokáig élt, 100. évében hunyt el, még meg is ünnepelték 2005-ben a 100. évét. Még Lászlóról annyit nagyon fontos elmondanunk, hogy kell egy kis kitérőt tenni. Az Eszterháziak hercegi ágának a tagjai, azok mindig királyhű főurak voltak. Itt teljesen mindegy, hogy a király, mint olyan, az most milyen házból van. Magyar házból-e, valami külföldi házból-e? Magyar király, megkoronázott király. Hát a hercegi ág az mindig lojális.
és a magyar királysághoz tartozó főúri família, amely természetesen a katonai vagy politikai képességeit is ennek érdekében fejti ki. A grófi ágak, azokból több is van egyébként, majd itt-ott lesz róluk szó, viszont nem mindig királyhűek, onnan kerülnek ki a rebellisek mindig. Ezt figyeljék majd meg. Tehát például Rákóczi Kuruc hadaiban 8 Eszterházi szolgált, de mind a grófiákból, tehát egy sem a hercegi vonalról. Tehát ők közöttük vannak rebellisek, de a hercegi vonalon soha nem volt ez. Most ezt lehet így is értékelni, úgy is, nem hiszem, hogy most ez lenne a fontos. De mindig hazafiak voltak. Most a szónak nem az elcsépelt értelmében, meg a ugye, magyar kód értelmében, hanem a tiszta értelmében. 1956-ban, amikor ugye a magyar forradalom leverésekor özönlöttek ki a magyarok Ausztriába, László ott állt, fogalom volt, ott állt a Stephansdom mellett, és várta a magyarokat. És el is terjedt egy idő után, hogy László herceg ott áll, várja, összegyűltek, és elvitte haza, és megvendégelte őket, és próbált gondoskodni róluk. Ezért meg is kapott egy nagyon szép kitüntetést, csak már nem emlékszem, hogy pontosan mit. Tehát ilyen szempontból is egy rendkívül gáláns és hazafias, tudatos főúrnak számított. Jól lehet, ugye nem ő volt az első számú herceg, és az 56-os magyarok körében el is terjedt, hogy ha mentek, akkor igen, a Stephansdomnál és az Eszterházi fog rólatok gondoskodni. Tehát a maga módján azért megtette azt, amit lehetett. Itt van a másik, ugye a harmadszülött fiú, a háromból, Antal. Ugye neki a család birtokai közül az ozorai birtok jutott, ő ott kapott közel 7000 hektáros területet, és mindent, ami ugye egy ilyen uradalom felszerelés tartozik, hercegi módon meg tudott élni belőle, sőt annyira, hogy hát ugye ő volt a magyar autósport egyik megteremtője, és hát ez volt a mániája, az autósport. Autóversenyzőként nyerte sorba a díjakat külföldön is, ilyen magyarra festett, magyar színekre festett versenyautóval, egy Bugattival természetesen, ez a kornak egy kiemelkedő márkája volt. És hát ő ugye aponyi házból választott feleséget magának, aponyi Gabriellát, aki szintén nem is olyan régen, ugye, hát legalábbis az idősebbek számára szinte jelen időben, a 80-as évek közepén hunyt el. Ugye látjuk, hogy Antal 1944-ben hagyta el az árnyékvilágot, később erről még lesz szó, azt kell tudni, hogy ők sem voltak katonák, tehát hivatásos katonaként nem szolgáltak, viszont amikor kitört a háború, akkor Antal úgy érezte, hogy az eszterháziaknak is meg kell tenni a maguk kötelességét, ugye az első szülöttet általában nem vitték el katonának, tehát annak volt egy privilégiuma, ugye ő a majorátus feje, ő a hátországban teszi a dolgát, és ő beállt önkéntesként katonának, és 1944 végén, sőt szilveszter napján, amennyire rekonstruálni lehet, itt Budapest határában esett el, mint magyar katona. Lesz még róla szó, tehát az ő fia az, aki jelen pillanatban a hercegi címnek, legalábbis a család is ugye öröklési rendje szerint a jogos örököse. És hát ugye itt van Pál, tehát az első szülött fiú, akinek végig kísérjük 20. században tett útját, ugye hol Kismartonban él, hol Fertődön, tehát bajban vagyok, hogy Eszterházát mondjak-e, vagy Fertőzött, mert lényegében az 50-es évekig Eszterházának nevezték a mai Fertődöt, ugye vagy a pesti, illetve pontosabban a budai palotájukban él. Viszont ugye ő, amikor 1920-ban édesapja halálát követően a hercegi stafétát átveszi, akkor még a család törvényei szerint nem nagykorú, ezért fiúsítják, ezt így mondják egyszerűen, és ugye ez az év, ez ugye a magyar történelem szempontjából egy fontos év, a békeszerződés, amikor Magyarország harmadára zsugorodik, és mivel
Ugye az Eszterháziaknak a mai Ausztria területén is óriási birtokaik vannak, és a mai Magyarország területén is azok voltak, sőt, ugye a mai Szlovákia területén, hogy ne soroljuk számba, vehetetlen. Tehát még Bajorországban is vannak. Ez a trianoni békeszerződés, ez teljesen elvágja az Eszterházi birtokrendszert. Két ország különböző törvényei élnek. Ez az a fordulópont, ami hát egyrészt megnyekkenti ugye az Eszterházi birodalmat, tehát a vagyont, a gazdálkodást, a gazdasági erejét vagy hátországát ennek a családnak. Viszont arra is példa, hogy az Eszterháziak ilyen helyzetekben hogy döntenek. Pál úgy dönt, hogy magyar nemes, ő magyar főnemes, ő Magyarországra jön. Nem marad Ausztriába. Jól lehet, néhány év után azért kitisztul, ugye az akkori Ausztria valahogy stabilizálódik, és kitisztulnak a törvényi lehetőségek, és a vagyonát, majdnem hiánytalanul az ausztriai vagyonát a családnak visszakapja a család. Tehát a tulajdonjogot nem változik meg. Magyarországon szerencsére szintén egy jó ideig még nem változik meg, de Pál úgy dönt, hogy ő magyar főnemes, Magyarországra költözik. Ekkor van az, és majd a végén erről lesz szó, amikor az úgynevezett Eszterházi hitbizománynak egy jó részét, ez a fraknói kincstár egy jelentős részét is jelenti, Magyarországra hozza. Akkor egy mondatot a hitbizományról. A hitbizomány egy család életében az elidegeníthetetlen vagyontárgyak összességét jelenti. Tehát ez az, amit bárki is mondjuk a család feje, a főnöke nem adhat el, nem értékesített, nem zálogosíthat el, nem csinált vele semmit. Az a dolga, hogy örökösként tovább örökítse, érintetlenül meghagyja. Ilyen az Eszterházi hitbizomány, ami részben a birtokoknak egy jó részéből áll, amit nem lehet eladni, nem lehet értékesíteni. Részben áll különböző épületekből, például a fraknói várból, és részben áll egyéb vagyontárgyakból, amiben minden lehet, tehát bútortól kezdve fegyverig nagyon sok minden. Na most ez érinthetetlen. És ő a fraknói kincstár egy jó részét Magyarországra hozza át 1923-ban, és átadja az Iparművészeti Múzeumnak, mint magyar gyűjteménynek letétbe. Tehát áthozza. Magyarországon él, a Pesti Palotában, vagy Fertődön él, és ugyan nem politizál, bizonyos visszaemlékezések szerint egyszerűen gyűlölte a politizálást, magát a politikát, de hát természetesen tagja itt Magyarországon is a felsőháznak. El sem megy egyébként legtöbbször, a neve ott van, de nem törődik vele, pláne akkor, amikor ugye kiéleződnek a magyar parlamenti harcok, és megjelenik a szélső jobb, meg az ilyen, meg a maga, nem tudom micsoda, úgyhogy ő ettől távol tartja magát. Lényeg az, hogy magyar főnemesként magyar marad, és innen igazgatja természetesen megfelelő apparátussal az ausztriai birtokait is. Azt lehet mondani, hogy ugye ebben az időszakban, tehát 1920 és ugye 40-es évek eleje 45, tehát ez a 20-21 néhány esztendő, ez az ő életében azt jelentette, hogy tudta stabilizálni a változó körülmények ellenére mind az ausztriai, mind a Magyarországon maradt birtokait is. A mai szlovák területen, ugye akkor Csehszlovákia lévőt, ott elvettek mindent egyébként tőlük, de hát az nem volt egy jelentős birtokrész. Stabilizálta az állományt, gondoskodott a gyűjteményről, gondoskodott a családtagokról, tehát ezt a traumát, ugye a trianoni traumát valami módon a családban átvészelte mindenki. Jól lehet, nyilván a politikai súlyuk, például Ausztriában már szinte nulla volt, ugye Magyarországon már nem politizáltak, de ott volt ez a rettenetes vagyon, amely azért családi kezelésben maradt. Eljött ugye a háborús időszak, Magyarországot is elérte 1944 végén a front. Eszterházi Pál, ezen mondom, de megint a szó tiszta jelentését, ők a kozmopolita ember volt. Tehát nem volt elkötelezve semmilyen irányban, sőt, megtette azt, hogy
miután Hitler elfoglalta, vagy ugye az Anschluss, tehát bevonult Ausztriába 1938-ban, Eszterházy Pál az azt követő években nem volt hajlandó Ausztriába átmenni. Tehát az ottani tisztjei, gazda tisztjei irányították a birtokot, de nem volt hajlandó olyan területre, hogy földre lépni, ahol Hitler van. Tehát ennyire elzárta magát az ilyenfajta szörnyű ideológiáktól, és hát ennek a képviselőitől. Csak úgy megemlítem, amiről biztos mostanában sokat hallanak, Eszterházy János, ugye a grófiág, akinek a boldog beavatását kezdeményezik jelenünkben. A grófiág is elfordult. Ugye ő volt az, Eszterházy János, aki a Tiszóféle szlovák parlamentben ellene ment a zsidó törvényeknek, egyedüliként. Ugye az Eszterházyakra, ez már a grófiágra is jellemző ebben a korszakban egy olyan, hogy ezektől a szélsőséges, szörnyű szellemiségektől vagy ideológiáktól távol tartani magukat. Nyilván nem lehet, mint az idő majd mutatja, tehát a történelem sodrával együtt mindenki érintetté válik. Lényeg az, hogy Eszterházy Pál úgy érte Pesti palotájában a II. Világháború ugye frontja, hogy ezt a fajta jó lelkűségét és embertiszteletét úgy fejezte ki, hogy bújtatott embereket a palotának a pincéjében, többek közt ezt a svéd diplomatát is, aki aztán azzal foglalkozott az ő rejtek helyén, hogy zsidókat mentett meg. Ugye a pusztulástól. Egyébként Eszterházy Pál, hát ha jó későn is, ez a 5-6 évvel ezelőtt volt, meg is kapta az igazak díját. Emiatt, mert ugye idő kellett, hogy föl lehessen tárni pontosan a források alapján mindent, amit ő itt az emberek, a zsidók, és hát mindenfajta ugye üldözött megmentése érdekében tett. Tehát a második háborúban is ember tudott maradni. Ez a legfontosabb. És ugye ez a volt budai Eszterházy palota, ez közel a Mátyás templomhoz van, ma egy általános iskola áll a helyén, ha egyszer arra járnak, hiszen sajnos bombatalálatot kapott az épület, annyira megrongálódott, hogy elpusztult. És ugye itt van egy érdekesség, aminek ugye máig ható, vagy máig érezhető hatásai vannak, hogy amikor Budapestet a szovjet hadsereg körbezárta, és hát ugye bombázták a szövetségesek is a fővárost, akkor az Iparművészeti Múzeummal megbeszélve fölhozta az Eszterházy kincseket a budai palotába, és a pincébe vitték le, hogy biztonságban legyenek. Nos, éppen itt kapott találatot ez a palota, az Iparművészeti Múzeumnak semmi baja nem lett, de itt találatot kapott a palota, és megrongálódtak a kincsek, utána muzeológusok szó szerint kibányázták a romok közül ezeket a gyönyörű ötvös munkákat, ahol megmaradt öltözeteket, fegyvereket, egyebeket. Tehát lényeg az, hogy elpusztult maga a palota. És hát miután a front tovább vonult, és kiszorították ugye a németeket, meg a nyilasokat is, akik el akarták egyébként vinni Eszterházyt, de el tudott bújni arra rövid időre, amíg ezeknek a virágkora itt a fővárosban jellemző volt. Elmegy a háború, és jól lehet, teljesen kusza minden, tehát nem nagyon lehet tudni még, hogy mi történik, hogy történik. Nyilván ma már tudjuk, hogy ugye a szovjet érdekszférába tartozott már akkor Magyarország, Churchill, ugye az amerikai elnök, és Stalin ebben már megállapodtak Jaltán, tehát az, ami még nem volt nyilvánvaló, az azért lassan nyilvánvalóvá vált, de akkor még talán a köztudatban úgy élhetett, hogy Magyarországból lehet egy klasszikus demokrácia, visszatérhet valahol egy normális útra. Ugye pártok alakultak, ideiglenes kormány alakult, köztársasági elnökünk is volt egy rövid ideig. Tehát úgy tűnt, hogy egy idő után talán normalizálódik a helyzet, és ugye újjáépül az ország, valami regenerálódás megindul. Úgyhogy ő itthon maradt. Megkérdezték tőle, és egy visszaemlékező mondta, hogy hát miért nem menekül el? Tehát aki már úgy érezte, hogy itt valahol a szovjet
ideológia lesz uralkodó, és annak az emberei és ugye pártja lesz az, amelyik hatalomra jut. És miért menne el? Nem voltam fasiszta, nem bántottam senkit. Miért kellene elmennem ebből az országból? És nem ment el. Miközben magyar arisztokrácia egy jó része, ugye pláne akkor, amikor már 46-47-ben lehetett érezni, hogy itt kőkövön nem fog maradni, elhagyták az országot, emigráltak. Eszterházy nem. Sőt, annyira komolyan vette az itthon maradást, hogy ekkor házasodott meg, 1946-ban, és hát Otrubai Melindát vette feleségül, hogy az otrubaiak azok nem kékvérűek. Tehát az egy polgári família, balerina volt, az operaház ünnepelt művésze. Nem ritka mondjuk a 20. században, hogy arisztokraták különböző ilyen táncosnő, meg színésznő, meg hasonló partnereket választanak maguknak. Hát ő is így volt ezzel, ami aztán remélem a végére kiderül, hogy egy nagyon jó választás volt a részéről. Ugye ekkor Eszterházy Pál már azért benne van a korban, tehát 1901-ben születik, ugye és 46-ban házasodnak össze, tehát 45 éves. Ugye megállapodott kor, ez nem ritka persze az arisztokratáknál.

Mi az öröksége ebben az időszakban? Hát ugye az Eszterházi palota, a Fertődi kastély kifosztva, leégve, elpusztulva. Ugye a birtokok szintén, de még a tulajdonjogot nem kérdőjelezte meg senki. Ausztriában viszont teljes bizonytalanság van, hiszen a szovjet csapatok ugye Ausztria egyik részét, vagy keleti felét is megszállták, magyarul az Eszterházi birtokok java része orosz ellenőrzés alatt állt, jól lehet, ott nem fosztogattak úgy, mint Magyarországon. És hát ahogy közeledik ugye a kékcédulás választás, tehát amikor Rákossiék azért erőszakkal átveszik a hatalmat, hát egyre több olyan arisztokrácia ellenes, ugye a régi feudális uralkodó,

Hogy ezt naívságból teszi, hogy ő nem követett el bűnt a haza ellen, vagy tudatosan, ezt nehéz ma már megítélni, lényeg, hogy marad, és épp ezért nem is kerüli el. Változást, ugye 48-ban Mindszenty ellen indul per, hát akkor szinte folyamatosak és állandósulnak ezek a fajta koncepciós perek, és hát Eszterházit is harmad vagy ötödrendű vádlottként belekeverik ebbe a Mindszenty féle perbe. Egészen konkrét indok, vagy amit lehet olvasni, és a lényeg, hogy valutával való üzérkedés, ez volt a cím szó, tehát 48-ban letartóztatják, és először Pesten, itt a Markó utcában, aztán a Váci börtönbe kerül, 8 éven keresztül ott raboskodik. Eszterházy Melindának, aki idegösszeomlást kap egyébként, nem engedik éveken át, hogy meglátogassa Eszterházy Pált. Nem tud róla, hogy éle, hal-e. És valahogy miután picit kilábal ebből az összeomlásból, a szüleivel él, és hát ő is csinál mindent, amit lehet, alkalmi munkákat, egyebeket, és nem tudja, és időnként elmegy, tehát kitart ennek ellenére, hogy nem tudja, hogy éle vagy hal-e. Azért ez egy fontos dolog. Eljön 1956, ugye forradalom. Van, 53-ban Sztálin meghal, ugye egy fokozatos puhulás lesz jellemző a magyar társadalomra is. Kiszabadítják Mindszentyt, és ennek a kiszabadításnak a részeként vagy tagjaként szabadul ki Eszterházy Pál is, akiért eljönnek Ausztriából a volt emberei, tehát ugye az ottani birtokoknak a tisztségei, autóval beültetik Melinda mellé, és kiviszik innen az országba. Tehát ők még ki tudnak csusszanni a határon Ausztriába. Eszterházy Pál soha nem beszélt a börtön éveiről, tehát még a feleségének sem. Tehát bármit olvas az ember, ilyen visszaemlékezést, vagy van levelet, vagy bármi ilyesmit, soha nem beszél róla. Egy biztos, hogy megüti a dolog. Tehát annyira megviseli, hát 8 esztendő. És képzeljen, nem is tudom, el lehet-e képzelni ezt. Ugye mikor kiszabadul, 56, ugye 55 éves gyerekről már szó nincs. Nem lehet utódja. Ezt se tudjuk pontosan, hogy lehetett volna vagy nem. Lényeg az, hogy nem születik utód, és ez soha, legalábbis amit ismer az ember forrásanyagot ez alapján, soha a felesége, Otrubai Melinda nem veti a szemére, elfogadja. Tehát annyira erős a kettejük közötti szerelem, szeretet, tisztelet, hogy ez föl se berül soha, miközben azért ez azt jelenti, hogy az Eszterházy ágnak ez egy fontos buktatója lehet, hogyha nincs utód. Lényeg az, hogy Ausztriába él, aztán átköltözik Svájcba, ott élnek, valahogy fölépül ebből a szörnyű állapotból, a herceg gazdálkodik, éli az életét, és hát szerencsére Ausztriába is ugye kivonulnak a szovjetek 1955-ben, tehát a birtokok nem kis húzavona után végül is magánkézbe kerülnek, pontosabban visszakerülnek a család tulajdonába, pontosabban az ő tulajdonába. Magyarországon viszont mindent elvesznek, ugye, tehát megmarad az ausztriai vagyon, és hát csöndesen eléldegélnek, közkedvelt, csöndes arisztokrataként vonult be a kintiek emlékezetébe, akire mindig lehetett számítani, sok könyvet vásárolt, egy antikvárius így emlékezik rá. Mások, hogyha bárkinek szüksége volt valamire, akkor bekopoghatott, kapott pénzt, kapott valamit, elintézett neki Eszterházy. Tehát egy nagyon, mint ugye a László öccse esetében is egy nagyon jó lelkű segítőkész emberként maradt meg az emlékezetben. Ugyanakkor hirtelen haragú volt, ahogy leírják, valószínűleg a börtönéveknek köszönhetően. Tehát könnyen kicsattant, könnyen odaszólt, nem lehetett egy könnyű ember, az kétségtelen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai műsorunk, amelyben az Esterházy hercegek 20. századi sorsát idéztük fel dr. Varga Kálmán történész előadása nyomán. A hajdan meghatározó főúri család történetén keresztül egy letűnő világ, valamint a magyar történelem viharos évszázadának fontos fejezetei tárultak elénk. Az Esterházy hercegek 20. századi sorsát bemutató előadás következő részét egy hét múlva ugyanebben az időpontban sugározzuk. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szentlőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rend előtti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállító különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány Stratman László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az új dörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésről álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlását követően döntően derült vagy felhőtlen, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa konzisztóriumot megnyitó beszédében őszintességet és lojalitást kért a bíborosoktól. A konzisztórium első napján a béke és a szeretet civilizációjának építéséről beszéltek. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet, állapították meg a konzisztórium szombat délelőtti ülésén. Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel.
1: Leó pápa megnyitotta a konzisztóriumot, őszintességet és hűséget kért a bíborosoktól. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban.
2: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
1: Szükségem van a szabadságotokra, az őszintességetekre és a hűségetekre. Az őszinte tanács mindig a szeretett közösség cselekedete. 14. Leó pápa pénteken ezzel a meghívással nyitotta meg a bíborosok rendkívüli konzisztóriumát. A 6. pál teremben tartott konzisztórium szombat estig tartott, és lehetőséget kínált a bíborosoknak, hogy együtt gondolkodjanak a pápával. A Szentatya megismételte januárban kifejezett vágyát, hogy ezek a találkozások segítsék a bíborosokat és a pápát jobban megtanulni, hogyan dolgozzanak együtt az egyház szolgálatában, és folytassanak egy olyan beszélgetést, amely segít a pápának a misszió és az egész egyház szolgálatában. 14. Leó szerint a szeretett közösség soha nem valósul meg egyszer s mindenkorra, hanem napi megtérést, imát, bizalmi kapcsolatokat és az egymás meghallgatásának hajlandóságát igényli. Leó pápa emlékeztette a bíborosokat az elmúlt hónapokban tett felhívásaira, hogy a szinodalitás révén építsék a szeretett közösséget az egyházban, ahol minden tag a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt küldetésében.
2: Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati.
1: Ezután kifejtette a 4 témát, amelyekre a bíborosok e 2 nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzet felismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A pápa arra hívta a bíborosokat, hogy Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját használják kulcsként saját helyi egyházaik megértéséhez. A 3. ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. Az egyház társadalmi tanítása arra emlékeztet minket, hogy a közjó nem spontán módon keletkezik, hanem közös felelősségvállalást igényel, nyomatékosította Leó pápa. Az egyház számára ez nagyon pontos formát ölt, egy szinodális stílust az Isten országa küldetésének szolgálatában. A 4. ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd.
2: Infine dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti.
1: Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző három gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Ahelyett, hogy az egyház belső életére összpontosítanának, 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy tekintsenek a világra, és tegyenek fel egyetlen kérdést. Hogyan segíthetünk ma helyi egyházainknak abban, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel hirdessék az evangéliumot? A misszió nem az egyház számos feladatának egyike, hanem létezésének oka, ami megköveteli a bíborosoktól, hogy együtt hallgassanak meg, viseljék felelősségüket, és különböztessék meg a Szentlélek cselekedeteit. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon tartott megnyitó beszédét azzal zárta, hogy megköszönte a bíborosoknak a segítségüket. Számítok rátok, hogy segítsetek felismerni, mit mond a lélek ma az egyháznak. Szükségem van az erős, egyértelmű és nyilvános támogatásotokra, mondta a Szentatya. Éreznem kell, hogy testvérként támogattok.
3: A konzisztórium első napja békejegyében telt. Pénteken délután a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok egyetértettek abban, hogy a béke és a szeretet civilizációjának építésén kell dolgozni, a meghallgatás és a megbocsátás nyelvezetén keresztül is. Több csoport jelezte, hogy meg kell haladni a jogos háború logikáját, és helyette az arányos védelemhez való jogról kell beszélni. Leó pápa részt vett az ülés elején, majd ő vezette a végén a záróimát. A bíborosok az ülés elején megemlékeztek a venezuelai földrengés áldozatairól és a katasztrófa következtében kialakult fájdalmas helyzetről. A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja témáról szóló tanácskozáson a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika 5. fejezetéről elmélkedtek. Pablo Virgilio Sionco David bíboros vezette a közös imádságot, majd Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa mondta el bevezető felszólalását. Leó pápa találkozó elején volt jelen, majd a plenáris ülésre visszajött. Megkezdődött a tanácskozás, amelyen 11 csoport szólalt föl a 6. pálteremben. Valamennyien kiemelték a jelenkor kritikus helyzetét, a hatalom kultúrájának dehumanizáló erejét, annak egyetemességét, a kísértést, hogy alkalmazkodjunk a hatalmasok logikájához, a háború normalizálását és a polarizációt, ami leviszi a tolerancia küszöbét az erőszakkal szemben és veszélyes leegyszerűsítéshez vezet a megoldások keresésében. Felelősségünk a béke és a szeretet civilizációjának építése, a hiteles tanúságtétel mindenek előtt az egyházban, valamint egy olyan nyelvezet, ami az embereket nézi, meghallgatásra, megbocsátásra, kiengesztelődésre, helyreállító igazságszolgáltatásra és gesztusokra épül. Olyan nyelvezetre van szükség, mely képes megérinteni a konfliktusban lévők szívét, és ami képes megérteni a háború okozta sebeket. Egy olyan nyelvre, ami megkönnyíti az egység keresését az egyházban. A csoportok által aláhúzott másik téma az egyházon belüli egység volt, ami a hitelesség feltétele, valamint a többi vallással, különösen az iszlámmal való párbeszéd szükségessége. Egy olyan korban, amelyben terjed a közöny globalizációja, mely nincs tekintettel mások szenvedésére, minden embernek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy a békét építi. Ebben a távlatban valamennyi csoport kiemelte a Krisztusban és az evangéliumban való hit központi szerepét, ami megváltoztatja a világot, ha azt nem csak elméletnek fogják föl, hanem az egyház eredeti küldetéseként. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekkel Isten segítségével tudunk szembenézni. Egyes csoportok ezzel kapcsolatban szóltak a Szentföldi és a Kelet-Európai Egyházban végzett munkáról. A megbeszéléseken teret adtak a politikai hatalom szerepének is, amely mentes kell, hogy legyen a gazdasági hatalomhoz való mérgező kapcsolódástól. Szó volt még családról, nevelésről, arról, hogy nehéz kilépni az azonnali válaszok logikájából, valamint a merész evangelizáló munkáról. Több csoport idézte a Szentszék és a nunciusok diplomáciai szerepét az egyház hangjának hallatásában. Ebben az összefüggésben fölmerült, hogy túl kell lépni a jogos háború logikáján, mivel az evangéliumot nem lehet erőszakkal másokra kényszeríteni, és inkább az arányos védekezéshez való jogról kell beszélni. A bíborosok mély hálájukat fejezték ki Leó pápának enciklikájáért, amiért elítéli a konfliktusokat, és amiért a békére szólít. A Munus Petrinum a Péteri Hivatal kérdése is felszínre került, mint ami garantálja az egyház függetlenségét a politikai hatalomtól, és megállapították, hogy szükség van olyan gesztusokra, melyek a mai korban a béke ikonjai lehetnek. Végül a pénteki konzisztóriumi ülésen lehetőség nyílt néhány személyes felszólalásra az ülés témakörében. Néhány bíboros megköszönte a lehetőséget, hogy a konzisztórium keretein belül megoszthatják egymással gondolataikat, és emlékeztetett, hogy más vallások vezetőivel is együtt kell dolgozni a szeretet civilizációjának megszilárdításán. Beszámoltak sokak reakciójáról is, miután a pápa az enciklikában szigorú szavakkal szólt az egyház késlekedéséről, amellyel elítélte a rabszolgaságot. Ezek a szavak sokak szívét megnyitották. Az enciklika felhívása a bíborosi kollégium felé is, hogy vállalja föl a béke építésének felelősségét olyan szimbólumokon keresztül, mint amilyen a Szent II. János Pál pápa által 1986-ban Assisibe összehívott békeima találkozó volt. A pénteki ülés végén este 7:30-kor Leó pápa vezette a záróimádságot. Konzisztórium. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet. Szombaton délelőtt a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok megállapították, hogy hatékonyabbá kell tenni a pápa békefelhívását az egyházmegyékben is. Egyre kevesebb a tartalmas emberi kapcsolat, növekszik a szélsőséges individualizmus a társadalomban. 14. Leó pápa az ülés elején vett részt, majd a csoportok beszámolói előtt tért vissza, és ő vezette a déli imádságot. A konzisztóriumban részt vett Németh László bíboros belgrádi érsek. Támogatni kell a pápát a béke felhívásaiban, még hatékonyabbá téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelem és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia problémás fejlődése is tovább súlyosbít. Ehelyett a közjót és az evangéliumot kell előmozdítani, mely képes enyhíteni a jelenkor sebeit, mivel a keresztények ezáltal nem a társadalmi romlás szemlélői lesznek, hanem bölcs tervezők, akik újjáépítik mindenki városát. Többek között ezek a témák merültek föl a rendkívüli konzisztórium 3. ülésén, ami szombaton délelőtt zajlott a 6. pálteremben, a reggeli szentmisét követően, amelyet Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánya mutatott be. A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoport beszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az úrangyala elimádkozásával. A tanzániai Protase Rugambwa bíboros taborai metropolita érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és kiki a saját térségében a béke ügyét. Steven Brislin bíboros, johannesburgi metropolita érsek felszólalása után 11 csoport mondta el beszámolóját a teremben, főként a kortárs világ megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek. Arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt számokká és statisztikává redukálnánk. Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon túlra vezeti, túl önmagán, arra, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, az individualizmusra adott válaszként, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok aláhúzták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet. Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára. A beszámolók végén néhány bíboros szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról. Egyesek hálájukat fejezték ki a pápának a közelmúltban tett apostoli útjaiért és állandó elkötelezettségéért a békeügye mellett.
1: Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leó pápa a csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Becard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat.
3: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitás küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va.

0: Most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban egy miseéneket tanulunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. A Szent Vagyuram 222-es énekét az éneklőegyházban a 144-es szám alatt találhatjuk meg. Címe Futva jöttem elibéd. Hallgassuk meg az első verszak szövegét.
1: Futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűs eret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót.
2: Most pedig szólaljon meg a dallam is.

A dallam, amely a férfiak ajkán megszólalt, egy sajátos kanásztánc ritmusú ének. A kanásztánc a lerakott botokat átugró pásztorok, kanászok tánca. Virtuózabb változatában a pásztorok forgatják és összeütik a botjaikat, tánc közben átugorják. Ezek az úgynevezett botolók. A kanásztánc ritmus kialakulásában közrejátszott nem csak a magyar népi hagyomány, hanem az európai, középkori vágáns ritmusú sor is. Ennek jellemzője a négy hangos első és harmadik ütem, közöttük pedig a kevesebb hangú második és negyedik ütem. Ilyen ritmus jelleget mutat a Futva jöttem elibéd szentélyedbe Isten kezdetű énekünk, amit most tanulunk. Tit-tit-tit-tit-tit-tá, tit-tit-tit-tit-tá-tá. Futva jöttem elibéd szentélyedbe Isten. Ez kivételesen moll hangnemű a kanásztáncok között. Még egyszer szólaltassuk meg az első verszakot.

0: A Szent Mise áldozatot mindig köteles gyermeki hódolattal mutatjuk be. Éppen ezért énekeinkkel is könyörögve kérjük Istent, hogy amit az ő fölségének dicsőségére felajánlunk, az hozza meg nekünk az üdvösséget. Folytassuk a felajánlási verszakok tanulásával.
1: Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas! Árva szónkra, irgalom, kérünk hallgass! Bűneinkért add fiad drága bért, ó, fogadd el elevenért, holtakért!

A kenyér felajánlásakor a pap ezt mondja: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor felajánlásakor pedig a következő hangzik el a pap ajkáról: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Miközben a pap ezeket az imádságokat mondja, eközben hangzik a szentmisének a felajánlási éneke. Énekeljük el most közösen, kedves hallgatóink is kapcsolódjanak be, együtt a két felajánlási verszakot.

0: Az őszinte emberi lélek óriási bőséggel válaszolt már korábban is a Teremtő szeretetére, és ma is hajtja a vágy, hogy még szebben, még teljesebben dicsérhesse őt. Sok jeles művész fáradozik ma is azon, hogy népénekeink visszanyerjék méltó helyüket a magyar nép tudatában. Tudósok, költők, műfordítók, zeneszerzők dolgoznak azon, hogy népünk nehéz sorsa ellenére is megmentse és gyarapítsa gazdag örökségét. Költők, műfordítók, zeneszerzők, karnagyok, kántorok, fáradhatatlan serege vívja naponként a harcát a közös kincs megőrzéséért és terjesztéséért. Mindezt teszik azoknak a nemzedékeknek a segítéséért, akik bármilyen okból kívül rekedtek ebből a gazdagító világból. Ezért tanulunk népénekeket most a rádióhullámain keresztül is. Ismételjük el még egyszer közösen az egész énekünket.
1: Futva jöttem, Elibéd, szentélyedbe, Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűseret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót. Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas. Árva szónkra, irgalom, kérünk hallgas. Bűneinkért add fiad drága bért, ó, fogadd el elevenért, holtakért. Meghajoltan áldozunk, benne kedvet teljék. Vedd e víz és vedd e bor titkos teljét. Égbe küldje illatát a kehely, hozzánk hajló irgalommal töltsön el.

0: Dololjatok az Úrnak című műsorunkat hallották. Az elhangzott adást a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, szombati adásunk tehát végéhez közeledik. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni. Óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány nap közben elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélőkönyveket, majd a szerzetesek fél óráját. Az egy órai híreket a hét nap, majd a Líceumi Krónika ismétlése követi. 2:05-től a Kávéházat, 3:05-től pedig az Itt élünk című műsorunkat ismételjük meg. 4:05-től hajnali zene szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb, holnap hajnalban 5 órakor hallanak majd. A mai műsor elkészítésében a következők voltak munkatársaim. Bilincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Gorunda János, Kónya Éva, Krész Beáta, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó és Pap Péter. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatársak Somogyi Márton és Tompos Péter voltak. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tigovics Ernőt hallották. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok!

Ezen túl tehát nem tekintünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi szempontból tekintettük is, most már nem úgy tekintjük. Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, és valami új valósult meg. Olvasom a 2. Korintusi levélben. Jézus tanítása és tevékenysége kezdettől fogva az újra irányul. Amikor fellép Kafarnaumban, az embereknek rögtön az a benyomásuk támad, itt most valami egészen új kezdődött. Ő félreérthetetlenül kijelenti, csak az tartozhat hozzá, aki kész arra, hogy gyökeresen szakítson a régivel. A keresztény egzisztencia sajátos feszültsége, hogy bár a keresztény már új ember, új teremtmény, de azért napról napra meg kell újulnia. Aki igazán keresztény, az mindig nyitott lélekkel áll az új előtt. Igazi kongenialitással írja Szent Pál, az előttem lévő után rugaszkodom, futok a kitűzött cél felé. Az Isten népe is az idő sodrában él. A hívő embereket is eléri a mutáción áteső emberiség válsága. De a keresztények tudják, hogy a megtestesült ige irányt és jelentést adott a történelemnek. A folyamatos advent valóságát kell megértenünk. Így lassan rájövünk, hogy a Krisztus előtt és Krisztus után húzódó határvonal nem történelmi időben és helyen, hanem a mi szívünkön át húzódik. Még ma is Krisztus előtt élünk, ha önzésünknek rabjai vagyunk. Kérjük Istent, hogy egyre kevésbé éljünk Krisztus előtt, és még kevésbé Krisztus után, hanem valóban Krisztussal és Krisztusban. Urunk, mindenütt Te vagy körülöttünk, de mintha a hályok borulna szemünkre. Ragyogtasd föl nekünk mindenünnen a Te egyetemes arcodat. Ragyogásod vágjon le mélyre, bevilágítva legbensőnkbe azokat a sűrű sötétségeket is, amelyeknek ölén mozgunk. Erőd nyomán végezzük el a nagy átalakítást, mely után eped teremtett világod, és megújítod a föld színét.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szent-Lőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rendelőt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rendelőti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány Stratman László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az új dörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésre álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlását követően döntően derült vagy felhőtlen, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Neil Boyd Egek mit évő legyek című könyvének harmadik részét hallják, a felolvasó Tóth Levente színművész.
3: Neil Boyd Egek mit évő legyek.

Nem jött még el az ebéd ideje? Nem jött el. Egymás mellett álltunk a fákkal körülvett temetőben, álmodozva nézve a fűvel vagy cementtel borított sírokat, sírköveket. Utolsó pihenőhelyünk, Nélatya, suttogta a plébános, úgy értem, mielőtt hazamennénk ebédelni. Élveztem a néhány percnyi nyugalmat. Nagyon békés hely, mormoltam. Alig ha várhatna zenebonát ezektől a hat láb mélységben kiterített oszladozó tetemektől. Megkérdeztem, vajon csupán elhunyt katolikusok számára van-e ez a hely? Komolyan bólintott és megmagyarázta, véleménye szerint a Szent Anya Szent Egyház bölcsen döntött úgy, hogy nem engedi meg a vegyes temetkezést. Így az utolsó ítélet napján, magyarázta derűsen, Szent Mihály hangosan megfújja majd a trombitáját, vad szelek, mint lovagló angyalok süvítenek fel az ég négy sarkából, és a mindenható valószínűleg ezen a kis megszentelt katolikus földdarabon kezdi meg a feltámasztás munkáját. Nem volt kedvem megkérdőjelezni az úr előnyt biztosító földrajzi sorrendjét az ítélet napján. Kelj fel, Seamus Flynn, kiáltja majd az úr. Dudswell atya felszólítására hirtelen vigyázba vágtam magam. Kelj fel, Mary Ryan! Kelj fel, Mickey O'Brien, ha végre egyszer józan vagy! Az ünnepies hangulat magával ragadott, és én is kántálni kezdtem. Comcsontok a csípőcsontokhoz! Felén fordult. És mit mond majd az úr Paddy Rileynak, akinek egy motorbaleset miatt már nem volt lába, amire felálljon? Ülj fel, Paddy, javasoltam. Hol a hite, Nélatya? A feltámadás napján az úr felhúzza Mrs. Spring gyűszűjét és a láb nélküli Paddyre új lábakat var. Csodálatos látvány lesz. Csak még egyet. Igen, atyám? Ahogy tovább indult, hátra szólt a vállán keresztül. Csak azt remélem, nem leszek a közelben, hogy végignézzem. Kicsit odébb Frederick Connors, atya a Szent Júdás templom plébánosa, 1890-től 1938-ig sírjához értünk. Ez volt az elődje, atyám? Bólintott. Ah, jól emlékszem a napra, 12 évvel ezelőtt, amikor Freddy Connors temettük. Csak 48 éves volt, mondtam, gyors számolás után. Csoda, hogy addig kihúzta Nélatya. Mindig kínlódott a belsőségeivel. Rossz volt a szíve? Nem, a házvezetőnője volt gyalázatos szakácsnő. Újra komolyra fordította a szót. Az egész Szent Júdás egyházközség ott volt, élők és holtak egyaránt. Nagyszerű nap volt, temetésre való, olyan hideg, viharos, vége az évnek, vége az életnek nap. A legmelegebb még mindig a hullák teste volt. Kopasz fák, a rövid fű, fakó, szinte már fehér, és egyetlen madár sem énekelt. Ön végezte a szertartást, atyám? A fejét rázta. McNally atya temette. Magas, sovány ember volt, igazi púzna, feketébe burkolva. Dörgő hangja volt, és hatalmas vörös orra, mint egy náthás sas csőre. Lehajolt, hogy kihúzzon egy gazt, és hanyagul eldobta. Na, ugyanazok a régi közhelyek, persze azért éppen úgy igazak, ne felejts el. Szeretett fivérünk, Frederick eltávozott a földi életből. Hamu a hamuhoz, rög a röghöz. Hiúságok hiúsága. Ami vagyok, az volt ő is, ami most ő, az leszek én is. Feje bal vállára billent, mintha a nyakának egyedül túl nehéz lenne a terhe. Feje bal vállára billent, mintha a nyakának egyedül túl nehéz teher lenne. A koporsóvivők leeresztették a koporsót és a fagyot, rögök, mennydörgő robajjal hullottak a fényes fára. Ott álltam a tátongó gödör mellett, és szinte szédülve lenéztem utolsó tiszteletadással a szeretett öreg pajtásnak. Hangos zokogás körös körül, mint a zsidóknál szokás, de a könnyeimen keresztül csak annyit tudtam suttogni. Hála Istennek, hogy halott vagy, Freddy fiú! Mély sóhaj, hangos szipogás. Soha nem élted volna túl a saját temetésedet. A szemem sarkából láttam, hogy rám sandít a szeme sarkából. Na, most pedig Nélatya, jelentette ki könnyedén. Biztos vagyok benne, kész rá, hogy bekapjon egy-két falatot.
Az ebédnél pontosan egykor Dudleswell atya elmondta az asztali áldást, és boldog tizedik Pius élénk színű nyomata alatt elfoglalta helyét az asztalfűn. Kibontottam a szalvétámat tele várakozással, hogy végre feltölthetem magam. Általában jó a koszt, atyám. Na, amilyen pocsék csak lehet, de egy dolog vigasztaló. Bőven van belőle. A jegyrendszer ellenére egy étkezéssel ő nagysága három komoly étkezésnyit nyújt. Mrs. Spring megrakott tálcával a kezében, szuszogva és fújtatva megérkezett. Megkérdezte, jól hallotta-e, hogy a fűztjét tárgyaltuk meg. Na, valóban, vallotta be Dudleswell atya, éppen azt akartam mondani Neil atyának, nincs semmi baj a maga fűztjével, hanem muszáj megenni. Mrs. Spring elkezdte a sült kitálalását. És miért késett megint az ebéd? Már 2 perccel múlt egy. Bajlottam a válasszal, mindig kész, Mrs. Spring, a tűzhelyjel, fejezte be a jó asszony. Dudleswell atya megbökte a csuklómat, amikor Mrs. Spring elém tette a tányért. Neil atya elkészítette a végrendeletét? Nos, este gyóntatni fog 5 és 6 között. Próbáltam fesztelennek tűnni. Remek, atyám, Mrs. Spring közbeszólt. Szegény Neil atya, ha eddig még nem ült gyóntatószékben, biztos halára van rémülve. És joggal, válaszolta a plébános, lecsavarta a mártásos üvegkupakját. Talán arra gondol, maga megy majd hozzá, hogy megszabaduljon a förtelmes bűneitől. Felén fordult. Na, jobb, ha a gyóntatás ideje mindig ugyanakkor van, mert így kialakul a saját közönsége, érti? Na, a jó nép tudni fogja, mikor és hol találja meg. És tudni fogják azt is, hogy kerüljék ki azt a papot, akit ki nem állhatnak, mondta Mrs. Spring. Volt szerencsém, Mrs. Spring, mondta a plébános, és intőn felemelte szőrös kezét. Eltávozhat. Gyónási titkokat kell megbeszélnem az új káplánommal. Ha szükségük lenne valamire, mondta Mrs. Spring, mielőtt behúzta volna maga után az ajtót, csak hívjanak, és olyan gyorsan ide pattanak, mint a falhoz vágott tojás. Dudleswell atya hangos suttogással közölte. A férje a jobb megoldást választotta, még az első világháborúban otthagyta. Elváltak? Kérdeztem döbbenten. Nem, nem úgy értem. A harcmezőn hagyta könnyű szívvel az életét, Isten nyugosztalja. Tette hozzá az alapjában meleg szívű plébános olyan sebes keresztvetéssel, amit még egy angyal se vett volna észre. Nem tudva, mit tegyek, vagy mit mondjak, hozzátettem. Ámen. Nos, folytatta az atya, köhintve és újra élénkebb hangnemre váltva. Nézzük ezt a szentséget, amely a bűnös ember mérlegét a halálról átbillenti az életre. Na, először is egy jó tanács. Soha ne árulja el, hogy tudja, ki az, aki gyónni jön. Ne mondja például, igazán sokat javult a múlt hónap óta Mrs. O'Kelly, vagy hagyja nyitva maga után az ajtót, Mr. Trevi. Mindenek felett pedig sose legyen szőrszálhasogató, és ne mondja, majd de Mr. Jones, a felesége beismerte, hogy 7 ízben használt fogamzásgátlót, nem 5-ször. Ígérem, hogy nem leszek szőrszálhasogató, atyám, mondtam, gyanítva, hogy itt ugratás történik, de ilyesmi vajon gyakran előfordul? A fogamzásgátló használata? Nem, atyám, de az, hogy hazudnak ezzel kapcsolatban. Enyhe meglepetéssel megkérdezte. A hazugság szót használtam volna, inkább úgy van ez, mint a golfnál. A férfiak olyan hallatlanul büszke lények, hogy hajlanak rá, hogy alálbecsüljék, hány ütéssel értek a lyukba. Na, nincs ebben semmi rossz szándék. Úgy érti, csak összeadási hiba. És néha kivonás, mondta mindentudóan. Induláskor, folytatta bizalmasan felém hajolva boltozatos koponyájával, melyre ferdén fésülte rá a ritkuló barna haját, és rám szegezte szemét. Eleinte, sajnos meg kell mondanom, valószínűleg a leg... kereste a megfelelő kifejezést, aztán megtalálta, a legmegrögzöttebb bűnösöket kapja majd. A legmegrögzöttebb szó enyhe hangsúlyt kapott. Jégcsapok futkároztak a gerincemen, de próbáltam tréfával elütni. Csak nem önt vagy, Mrs. Springet? A tányéromra mutatott. Vegyen hozzá egy halom mustárt, és ha szerencséje van, nem érzi majd az étel ízét.
engedelmeskedtem. Lesz, aki azt gondolja, természetesen teljes egészében tévesen, hogy maga zöldfülű, aki soha nem hallotta még, hogy a bűnt feltalálták. Mások kihasználják azt az előnyt, hogy a hang alapján még nem látja maga előtt az arcot, de annyi idő se kell, amíg kettőt csap a farkával egy fekete bárány, már is megkapja a magára eső részt a megrögzött bűnösökből. Az a gondolat, hogy eleinte a várhatónál jóval több nehézség zúdul majd rám, egész napra elrontotta a szájízemet. Na, van még valami kérdése, Neil atya? Azon kívül, hogy hánykor van a vacsora? A délutáni tea atyám, kockáztattam meg, mivel erre nem kaptam semmi választ, újra próbálkoztam. Érdekes ez egyáltalán? Az étkezések rendjére gondol a házban, vagy a fenti szentségre? Nem, Neil atya, egyáltalán nem érdekes órákig ülni ott, ártatlan asszonyokkal és gyerekekkel, akik bűnöket fröcskölnek a védtelen fülébe. Átkozottul unalmas, ha tudni akarja, főleg, ha, megveregette a csípőjét, a foglalkozással járó betegségben szenved. Persze, egészen más dolog, ha valami jó, zaftos gyilkosságot kap éppen ma este, talán éppen az első gyónója lesz az. Tudtam, hogy ugrat, mégis nagyot nyeltem. Ez nem valószínű, atyám, szóltam, mikor nem válaszolt. Ugye? Kérdeztem. Csak találomra is a saját tapasztalataim alapján azt mondanám, négy az egyhez szól ellene. Persze, a szex már egészen más dolog. A szex gyakrabban jön elő? Nos, csóválta a fejét. Miután maga hozta elő ezt az illetlen tárgyat, megmondom, ha egy ír lány azt gyúnja magának, hogy együtt járt valakivel, ennek alaposan járjon utána. Utána kérdezzek, atyám. Rám nézett, mintha kérdezné, hogyan másképp? Egy jány számára, Neil atya, az együtt járás kifejezés, attól kezdve, hogy egymás kezét fogták a parkban, akár a sokszoros paráznaságig, bármit jelenthet. És vigyázzon, mert az angolok, az amerikaiak nem, azok derék, egyenes emberek, a halálos bűneiket egy csomó apró vétek közé suvasztják be. Na már most, a születés szabályozás, hogy bizonyítsa, milyen haladó szellemű szemináriumi nevelést kaptam, közöltem, hogy úgy hírlik, tudósok fogamzásgátló pirulák kidolgozásán munkálkodnak. És nem kétséges, felelte mérgesen. Ugyanazok a luciferi fickók azt is képzelik, hogy egy nap majd a holdba repülnek. Na már most a gyakorlat. A fogamzásgátlás súlyos bűn, mert beleavatkozás a természet rendjébe, amely meghatározza, hogy egy meg egy az nem három. Mosolyogtam, remélve, hogy ezt várja tőlem. Az úr azt mondta ős szüleinknek. Szaporodjatok, nem pedig azt, hogy hiúsítsátok meg. Egyébként mi történt volna, ha Ádám és Éva fogamzásgátlót használnak? Semmi, atyám. Na, így van, hogy ott kezdjük. Például maga meg én nem csevegnénk itt együtt, és az egész világ óriási állatkert lenne. Őrök nélkül, hogy gondozzák őket? Van ennél jobb példa a fogamzásgátlás káros voltára? Megráztam a fejem, jelezve, hogy érvelése meggyőzött. Neil atya, az egyház milyen természetes módját engedélyezi a fogamzásgátlásnak? A teljes megtartóztatást, atyám. Mitől? Kérdezte. Az italtól? A hús eledeltől? Haltól? A róseibnitől? Lenne szíves pontosan meghatározni? A szextől? Helyeslően csücsörített. A teljes szexuális megtartóztatás tiszta dolog. És minden bizonnyal hatásos, főleg, ha a férj és a feleség elég elővigyázatosak és külön városban alusznak. A másik mód, mondtam, a biztonságos ciklussal élni. De ha már megkezdődött egy férfi és egy asszony érintkezése, mikor engedélyezett a megszakítás, tette le a villáját. Mrs. Spring ezt a pillanatot választott, hogy bedugja a fejét az ajtón és megkérdezze, Silva Pudding sodóval? Dudleswell atya kimért udvariatlansággal közölte vele, szólni fog majd, ha késznek érzi magát a Silva Puddingra sodóval. Megismételte a kérdését, milyen kivételek vannak az érintkezés meg nem szakítására vonatkozó általános szabály alól, Mrs. Spring desszertjén kívül. Próbáltam időt nyerni, mármint házastársak esetében?
Ha nem házasok, fiam, meg kellene szakítani, amielőtt még elkezdenék. Ilyen intim kérdést soha nem tettem eddig fel magamnak, így zavartam, megkérdeztem, vajon egy földrengés megfelele? Minden bizonnyal Neil atya, de ezt vajon mint okot vagy okozatot tekinti? Mikor látta, hogy nem találgatok, tovább feltette a kérdést. Na, tegyük fel, hogy a gyerekek váratlanul benyitnak a szüleik hálószobájába. Mi alatt? Igen, egy pohár vízért, atyám. Bármilyen okból, akárhogy vizet igyanak, akárhogy kieresszék magukból. Ó, kiáltottam, amint az emlékezetem hirtelen megvilágosodott. Megszakítható az érintkezés, közben, ha leszakad az ágy. Kitűnő, helyeslően csapkodta a térdét. Feltéve persze, hogy nem az volt a szándékuk, hogy megelőzzék a fogamzást, hanem csak az, hogy látszólag rendet teremtsenek a szobában. Ebéd után Duddlesville atya a templomba kísért. Rövid ima után közelről megmutatta a gyóntató székem. Ahogy látja, gondoskodtam róla, hogy a rácson elsötétítő függöny legyen. A jó nép szereti azt hinni, hogy nem tudják őket megkülönböztetni Ádámtól vagy Évától. És meg tudjuk, atyám, a pap olyan a gyóntatószékben Neil atya, mint a vak ember. Csupa fül. Következésképp a hallása nagyon élessé válik, ha követni tud. Egy idő múlva minden hangot felismer az egyházközségben, ami több, folytatta némi hivatásbeli büszkeséggel, még mielőtt kinyitnák a szájukat, már a lépéseikről tudni fogja ki az. Arról, ahogy kinyitják a gyóntatószék ajtaját, ahogy megnyikkannak, amikor letérdelnek a térdeplőre, meg arról is, ahogy lélegeznek. Elakadt a lélegzetem, hallva Duddlesville atyának milyen rendkívüli felismerő képességei vannak. Sokszor Neil atya tudni fogja a bűneiket, mielőtt még meggyonnák őket. A halálosakat is, atyám, főleg a halálosakat. Úgy láttam, igen kedvére való hallgatóságot talált bennem. Néha megérzi rajtuk a szagát, mint az italt vagy a fokhagymát, de az a legszörnyűbb, vártam, rémülten latolgatva az agyamba, mi jöhet még, hogy azt is tudni fogja, mikor kellene fogorvoshoz menniük. A bűnök maguk elég gyűlöletesek, de a rossz lehellet, fúj! Na, most pedig végezetül, úgy látszott megkönnyebbül, hogy ezt lerázta magáról, a süket némák. Vigasztalanul csak megismételni tudtam nehézségeim utolsó forrását. Na, ezekkel két probléma van, mondta élinken. Ők nem hallják magát, és én nem tudom őket hallani. Tetszett neki, hogy ilyen gyorsan felfogtam a kérdést. Hogyan hallgatja meg tehát a gyónásukat? Na, nem is tudja, ha csak csodát nem művel. Ide nézzen. Belépett a gyóntatószékbe, és egy fiókot mutatott a rács alatt, amelyet kihúzott. Ez két felé nyílik. A süketnéma felírja a bűneit egy papírra, és áttolja magához. Maga felírja a penitenciát, visszatolja, és megadja a feloldozást. Ha a papíron az van egy font kolbász és két darab bárányborda, akkor tudni fogja, hogy a hentes érdekes megrendelést kapott. Mi történik, vetettem ellene, ha a süketnéma nem tud írni vagy olvasni? Kicsit kedvtelenül nézett rám. Neil atya, okvetetlenül szükséges, hogy állandóan nehézségeket találjon ki önmagának. Ki hallott már olyan süketnémáról, aki nem tud írni vagy olvasni? De tegyük fel, hogy mégis van ilyen. Oh, mondta, mintha mi sem lenne nyilvánvalóbb. Lehúzza, fiam, a függönyt, és jelbeszédet használ. Mrs. Spring tehát szolgált fel 4-kor, és ez egy negyed óráig tartott. Nem sokat jegyeztem meg abból, amit hozzám beszéltek. Rögtön utána a szobámba mentem, hogy felkészüljek a rám váró megpróbáltatásra. Reszkedtem, ahogy gondolom a sebész az első operációja előtt. Azon kívül, hogy tudtam, hogy én sokkal nagyobb kárt tehetek, mert én a lelkeknek árthatok. Felöltöttem a papi szabónál, Van Hainál a felszentelésemhez nemrég beszerzett reverendámat. A szüleim bár nem jó módúak, ragaszkodtak hozzá. Még nem voltak rajta elől leves pecsétek, minden gombja megvolt. Reszketett a kezem, alig tudtam begombolni őket.
Douglasfell atya értem jött a dolgozószobámba, hogy átkísérjen, ahogy mondta, a tolongó tömegen keresztül a gyontató székemig. Megköszöntem a támogatását. Csak azt remélem, Neil atya, hogy a térdei nem fognak mind untalan hangosan összekoccanni. Lementünk a lépcsőn, és átmentünk a házat és sekrestjét összekötő ajtón. Onnan aggodalommal telten léptem be a templomba. Üres volt. Alig vártam, hogy legalább azt vártam, hogy legalább egy-két padnyi hívő vár a gyónásra. Valamilyen oknál fogva az üresség még rosszabbul hatott a lelki állapotomra, mintha tömegek nyüzsögtek volna a templomba. Elhagyatottnak éreztem magam, mint Mózes a hegy tetején. Jó ég, Neil atya, egy lélek sincs itt. Hirdetést kellett volna közzétennem az újságban. Reszketve térdet hajtottam, majd végigmentem vele a hajón a gyóntató székemig. Lépteink visszhangzottak, mintha múzeumban lennének. Az atya itt érzékenyen kezet rázott velem, és ott hagyott. Kinyitottam a gyóntató szék rámeső oldalát, és magamra vettem a szék támlájára fektetett bíbor színű stólát, becsuktam az ajtót, és leültem. Na, itt legalább magamban voltam egyedül, és nem nyilvánosan egyedül, mint a templomban. A gyontatószék ajtaján fent tejüveges rész volt. Ezen keresztül zavaros árnyakat láttam táncolni a gyertyák imbolygó fényében. Az a tiszteletlen gondolat jutott eszembe, hogy mindez olyan, mintha valamilyen régi módi illem helyen ülnék. Már majdnem sikerült összeszednem magam, mikor rájöttem, hogy nem vagyok egyedül. Neszeket hallottam. Azt képzeltem, valaki lábújhegyen beosont a fülke gyónó részébe, vagy már az elejétől ott rejtőzködött. Hallgatóztam. Igen, kérdeztem arra az esetre, ha gyónó vár, hogy elkezdhesse. Semmi beszéd nem hallatszott, csak neszek. Éreztem, hogy valami súrolja a reverendám alját. Vad kiáltással kilöktem a gyóntatószék ajtaját, és hatalmas recsenés kíséretében kiugrottam ülőhelyemről. Egy egér volt, a rágcsálóktól mindig iszonyodtam, egy anya egér, melyet eszeveszett sietséggel két kisebb egér követett. Tavasz óta itt pészkeltek a fűtőtest mögött. Elmenekültek a félhomályban. Nem mehettem utánuk, mert másik fantom tűnt fel a láthatáron. Egy idősebb hölgy lépett be a templomba, virágcserép formájuk alapban, éppen abban a pillanatban, amikor kitörtem a gyóntató székből. Nem lévén hozzászokva egy ismeretlen pap ilyen vad mutatványához felsikoltott, és kirohant a templomból. Na, éme, ott megy el az első gyónom, elmélkedtem. Reméltem, hogy nem fog feljelenteni a rendőrségen. Óvatosan visszamentem a gyóntató székhez, és akkor láttam, hogy sietős menekülésemben kirúgtam magam alól a széket, és eltörtem az egyik lábát. Egy faszilánkon lógott csak. Ha ügyesebb ember vagyok, megjavíthattam volna a helyszínen, de tény az, hogy az vagyok, amit az apám két balkezesnek nevez. Hogy úgy mondjam, még a jobb lábam is balkezes. Székemmel a kezemben bűntudatosan Douglasfell atya fülkéjéhez osontam, és kicseréltem az ő székével. Saját fülkémbe visszatérve felgyújtottam a csupasz villanykörtét. Miután megbizonyosodtam róla, hogy a sarokban nem lapul semmiféle kiugrásra kész egérapuka, kinyitottam a breviáriumomat. Nevetséges önáltatás volt. Imádkozásra képtelen voltam, és az arra a napra kötelező részt már amúgy is elvégeztem. De a fekete, bőrkötéses könyv melegséget és biztonságot árasztott, amire nagy szükségem volt. A szemináriumban az erkölcsi teológia tanára Flynn kanonok úr azt tanácsolta nekünk, írjuk ki magunknak a gyóntatás latin szövegét arra az esetre, ha egy válságos pillanatban elfelejtenénk. Nagy betűkkel kiírtam egy papírlapra. Amikor gyónó jön, elszokás oltani a lámpát, így nagy betűk kellettek hozzá, hogy el lehessen olvasni. Hálás voltam Flynn kanonok úr tanácsáért. Eddigre már a mi atyánkot is nehezen tudtam volna elmondani segédeszköz nélkül.

0: Elhangzott Neil Boyd Egek, mit évő legyek című könyvének harmadik része. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt.
1: Szerzetesek fél órája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Kamil Ferences szerzetessel beszélgetünk a rend aktualitásairól. A riporter Pap Ildikó.
3: Arról beszélünk, hogy misszió, missziós szolgálat az egyház életében, misszió a ferencesek életében. Magyarországot ma mennyire érzed missziós területnek?
4: Hát, hogyha azt nézzük, hogy 1,5-2% jár az összlakosságból a szentmisére, akkor mindenképpen missziós terület. Amint említettem, hogy szívesen jártam olyan rendezvényekre, hogy hát, ha megmondanák azt tőlem okosabb emberek, hogy hogyan is kell élni ebbe a missziós világba. Mivel én foglalkozok a történeti előadásokkal és kutatásokkal, én azt láttam egy emberek megszólítási lehetőségének. De más emberek lehet, hogy mást látnak, amihez én nem értek, amint említettem például a síoktató rendtársamat. Tehát mindenki a saját karizmái szerint próbálja keresgetni azt, hogy mit kellene, csak én több eligazítást várnék ezen a területen egyházi vonalon.
3: Ha már szóba hoztam, hogy népegyház, hogy ugyanazt tanítja a család, iskola és az egyház, a templom. Az Egri Főegyház megye területén töltötted az elmúlt 6 évet, itt most optimisták lehetünk abból a szempontból, hogy több mint 56 oktatási nevelési intézmény az Egri Főegyház megye fenntartásában működik. Összecsenghet, mert hogy ezek mellett, az oktatási intézmények mellett nagyon kis távolságon belül ott van az egyház, a templom. Más kérdés az, hogy családban vajon ugyanezeket az értékeket kapja el meg az a gyermek, aki bekerül egy ilyen oktatási nevelési intézménybe. Milyen előnyei vannak ennek, hogy akár intézményes keretek közé került egy hitoktatás, és lehet ennek hátránya? Hozzátok tartozik egyáltalán katolikus iskola? Mert hogy mellettetek van, de nem biztos, hogy hozzátok tartozik.
4: Amikor megkérnek minket valamire, lelki napra, akkor mindig el szoktuk vállalni, és átmegyünk, vagy fogadjuk őket. A Bottyán János iskola van mellettünk legközelebb. Nagyon szomorúan éltem meg azt az intézkedést, hogy az iskolában bevezették a szabadon választható hit és erkölcstan oktatását, vagy erkölcstan oktatását, kettő közül választani lehetett. Azért értem meg szomorúságnak, mert így a templomba nem járó családok úgy gondolják, hogy az iskolában minden probléma megvan oldva. Amikor a plébánián volt a hitoktatás, az nem csak egy tanítási óra volt, hanem rendszeresen végigmutattam nekik a templomot, és mindent a kezükbe adtam, amit csak lehetett, hogy egy tárgyi tapasztalatuk legyen. Aztán az is egy nagy élmény volt, hogy kihívtam őket csocsózni, pingpongozni. Ha én nyertem, akkor azért volt jó tapasztalat, ha porigaláztak a játékban, akkor azért volt egy jó tapasztalat. Nekik is, meg nekem is. Tehát ezek a plébániához kötődések elmaradtak az iskolai hitoktatással. Ezért én nagyon szomorú voltam. A másik kérdés, nem tanítottam egyik Egri Egyházmegyei iskolában sem, nem voltam hitoktató. Azt tudom, hogy a hitoktatók mindig azt mesélik, hogy ez egy missziós terület, és sok küzdelmük van. Sok küzdelmük van ezzel. Nem egy jó tapasztalat, de mondjuk kivonul egy katolikus iskola egy szentmisére, mondjuk karácsonyi szentmisére, és az áldozók száma 2. Ez egy nehézség. De a részleteket nem ismerem, nem tanítottam az iskolába, úgyhogy nem tudom megmondani. A hitoktatók missziós területnek és komoly lelki pásztori feladatnak értékelik az iskolákat. Ha ennyi iskolánk van, talán jó lenne, hogyha több mondjuk állandó diákonus lenne az iskolában, akik hitoktatással is foglalkoznak, és nem is ez a lényeg, hanem hogy megkereshetők a fiatalok által. Jelen vannak a fiatalok életében valami módon. Egy-egy nyári tábor nagyon sokat számít. Egy-egy kézes kirándulás, egy zarándoklat, egy filmnézés. Nagyon szerettem Szeged alsóvárosi plébános koromban, hogy a kolostor tetőterébe 23 egyetemista lakott. Én egy héten 3 este fölmentem hozzájuk, leültem közéjük a konyhába, néha ettünk egy szalámit, máskor csurdítottunk a kertbe, egyetlen hittanórát nem tartottam nekik. Néha olyan filmeket néztünk meg, hogy nem is tudtam, hogy ilyen film van. De megnéztük együtt, mert éppen az érdekelte őket, s ha kérdésük volt, akkor feleltem nekik. Egyáltalán jelen voltam az életükben, mindenkivel tegeződtünk, mindenki fölhívhatott telefonon, küldhetett egy e-mailt, problémájával fölkereshetett, örömével fölkereshetett. Egyetlen hittanórát nem tartottam, csak jelen voltam az életükben. Semmi többet nem tettem. De az később kiderült, hogy ennek nagyon örültek.
3: Lehet, hogy ez a jelenlét, ez a valódi jelenlét, ez fontosabb volt, mint hogyha egy 3-4 hittankönyvet végigvesztek, ami az, igen, ő korosztályuknak.
4: Ugyanakkor jó egy hittankönyvet is végigvenni, mert olyan kérdések vannak benne biztos, ami őket érdeklő téma, de ezt én később aztán tovább vittem, hogy jelen legyek mondjuk Gyöngyös város életében, vagy a Gyöngyösi Helytörténeti Klubban, vagy a Honismereti Szövetségnek a gyűlésein jelenlétemmel. Tudnak, ismernek, megszólítanak. Például Gyöngyös városába nehéz úgy végigmenni, hogy 3-4-en ne állítsanak meg, és ne beszéljenek arról, hogy a Vahot verskörben mi lesz a következő téma, a gyöngyösi helyi értéktárban mi lesz, a Jász helytörténeti körbe mi lesz a következő kirándulás. Tehát, hogy így meg tudnak szólítani olyanok is, akik egyébként nem is ismertek volna. Vagy visszajelzés arról, hogy korábban a Gyöngyös városában megjelent Kékes magazinban ezeket a cikkeimet olvasták, és akkor ezt tapasztalták benne, hogy milyen jó volt ez. A Kékes magazinban 2023-tól egészen mostanáig majdnem minden hónapban írtam egy-egy cikket.
3: Beszéltünk a te hivatástörténetedről, tapasztalataidról. Nézzük egy kicsit a magyarországi ferenceseket. 14 rendházatok van ma Magyarországon?
4: Igen.
3: Hányan vagytok szerzetesek?
4: Nem olyan régen számoltam, hogy 1995-ben, amikor elvégeztem a novíciátust, akkor 191 magyar ferences volt a két rendtartományban, most pedig 94-en vagyunk, ebből 50-en betegek vagyunk, és a 44-en egészségesek körülbelül.
3: 94-en 14 rendházban.
4: Az azért bonyolultabb kérdés, mert például van 5 iskolánk. Azokban is jelen kell lenni, akár legyen az óvoda, vagy Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Érdekes, amikor 99 tájékán voltak ezek az akkreditációs bizottsági összejövetelek, hogy minden főiskolát elemeztek, akkor összefogott a bencés, meg a piarista, meg a ferences rend, hogy közösen létrehozzanak egy főiskolát. És mesélte a Jakab atya, hogy elkészítették a terveket, és vitték Rómába, hogy jóvá hagyassák, és akkor mondták, hogy jó, rendben van. Most van nyomdába, hogy a szerzeteseknek kötelező közös főiskolát létrehozni, ezt még olvassátok el, és dolgozzátok bele. Úgy látszik, hogy mi megelőztük saját magunkat, de nem újdonság ez, mert ez 1940 valamikor is felvetődött már, hogy kellene egy ilyen közös főiskolát, ugyanis 3 rend könnyebben kiállít egy tanári kart, több diákot tud megmozgatni, de hát 99-ben a Ferences Hittudományi Főiskolának volt vagy 10 hallgatója. Az nem egy igazi főiskolai létszám, most a Szapienciának biztosan több van.
3: Ha meg lehetne fogalmazni, minden szerzetes közösségnek van valamilyen karizmája. Mi a ferencesek igazi, valódi karizmája?
4: Remélem, hogy Szent Ferenc egyszerűségével veszünk részt minden intézményünkben, akár megszólíthatóságot, elérhetőséget, kérdését tekintjük. Tehát Szent Ferenc egyszerűségével, derűjével, vidámságával, még akkor is a különböző nehéz helyzetek mindig alakulnak minden intézményben, mert olyan intézmény még nem volt, amiben valami nehézség ne lett volna. De hát ha ezzel a ferences derűvel és egyszerűséggel, imádságos Istennek elkötelezett élettel tudunk részt venni ezeken a helyeken.
3: És hogyha ezt a 14 rendházat nézzük, lefeditek teljesen a társadalom, legfiatalabb óvodásokat említettél, legfiatalabb generációját egészen az idősekig, betegekig. Erre is értettem, hogy mi a karizmátok, hogy mindenféle pasztorációs tevékenységet folytattok a 14 rendházhoz közel álló területeken.
4: Igen. Hát ugye nyilván az iskolák meg az óvodák oktatási intézmények magukban hordozzák a saját karizmájukat, de egy-egy plébánián vannak gyerekek is, meg nyugdíjasok is. Tehát a kettő között minden előfordul. De van köztünk kórházlelkész is, meg szóval sokféle hivatásba tevékenykedünk mi. De mindenben meg lehet élni a ferences lelkiséget.
3: Nagyon fontos és nagyon nélkülözhetetlen színfoltja a ferences szerzetes közösség az egyháznak. Milyen hagyományt vett át az egyház a ferences szerzetesektől, vagy kifejezetten Szent Ferenctől?
4: A ferencesek fontosnak tartották mindig a Jézus nevének a tiszteletét, akár Szent Bernardin, Kapisztrán, Szent János életét, ha nézzük, de gondoljunk csak arra, hogy Szent Ferenc volt az, aki fölállította az első Betlehemet Greccióban, az is több egyház közösség életében jelen van. Bevezettük a keresztutakat, Jézus szenvedéséről való elmélkedést Szent Ferencnek is nagyon fontos volt. Gondoljunk csak, hogy Alverna hegyén megkapja a stigmákat. Ezek biztosan. Ugyanakkor a történelem folyamán a ferencesek mindig is mindenféle területen jelen voltak, a népmisszióktól az egyetemek életében. Szóval minden területen jelen voltak.
3: Többszörös jubileumot ünnepelt a ferences közösség az elmúlt pár évben. Gyöngyösen kifejezetten hogyan ünnepeltétek ezeket a jubileumokat? Volt külön, vagy központilag tartottátok meg ezeket?
4: Hát először is a központban mindig voltak meghirdetett programok, de például Szent Ferenc stigmatizációjának az ünnepén szeptember 17-én Gyöngyös Alsóvárosi templomban is elimádkoztuk a zsolozsmát, Szent Misét mutattunk be annak teljes mi voltjáról, cikket írtam az újságba, tehát hogy megünnepeltük például. A ferences jubileum most van Szent Ferenc halálának ugye az évfordulója, 800. évfordulója, meghirdettünk országosan zarándoklatokat, előadásokat, programokat, meg hát már előre meg van hirdetve, hogy október 3-án Esztergomban egy nagy ferences családi összejövetel lesz ezen az alkalommal a tranzitusról való megemlékezés kapcsán. De Mátra Verebi Szentkútra is visszük az embereket, és ott is egy nagyobb közösségi programba tudok őket belevonni.
3: Az elmúlt hetekben sok-sok cikk, írás, vagy akár rádióműsor született arról, hogy lezárul egy korszak. Nagyon-nagyon sok. Azt mondom, hogy egyházhoz közel álló és kevésbé közel álló lakó, hívő is kifejezte a fájdalmát a tekintetben, hogy lezárul ez a korszak, megszűnik a ferences rendház Gyöngyösön. Ti a ferences közösségen belül, és te személy szerint hogyan tekintesz erre a korszakra, ami itt lezárul?
4: Minden változás, meg úgy negatívum vagy bezárás fájdalommal érinti az embert, akár ferences, akár nem ferences. Mert akkor le kell zárni. Befejeződik valami. Ugyanakkor én azt is látom a rendben, saját magam életében is, meg az egész közösség életében, hogy lassan elfogyunk, egyre kevesebb az erőnk.
3: Mondja ezt úgy valaki, aki egy 94 fős szerzetes közösséghez tartozik. Sok-sok szerzetes közösséggel beszélgetek hazánkban. Van, ahol tizen sincsenek egy közösségen belül. Tehát azt mondom, hogy a ferencesek az egyik legnagyobb taglétszámmal bíró közösség hazánkban.
4: Igen, de sokféle munkát is vállaltunk. És Zalaegerszombathelytől Nagyszőlősig elég nagy terület azért. Akár plébánia, akár autista rendi segítőközpont, akár gimnázium, akár főiskola, nem szabad elfelejteni, ez mind nagy felelősséggel járó intézmények. Egy plébánia is, meg egy főiskola is. Csak gondoljuk el, hogy egy főiskolára tanári kart kell adni. A főiskola tanárainak fontos hivatása, hogy ne csak megtanítsák, hanem neveljék is azokat, akik oda vannak, meg hogy a saját szakterületükön kutatásokat folytassanak. Műveljék a teológiát. Tehát ne csak azt csinálják, hogy valaki megírta a könyvet, abból én felolvasok sorokat, hanem műveljék a teológiát. Ez sok energia és sok imádság és sok feladatot jelent, de egy plébánián is sokféle feladat van, amint említettem, Magyarország is, meg Európa is missziós terület. Hogyan szólítjuk meg azokat, akik nincsenek a közelünkben? Hogyan erősítsük meg azokat, akik a közelünkben vannak? Ezek súlyos és nehéz kérdések. Mi pedig kevesebben vagyunk, öregszünk, betegszünk és elfogyogatunk.
3: Mi az, amit te személy szerint ebből a 2x6 éves időszakból, amit Gyöngyösön töltöttél, ezt így örömmel viszed magaddal a következő évekre is?
4: Minden városnak és minden egyházközségnek megvan a saját karizmája. Gyöngyösen is vannak kiváló emberek, akiket megismertem az elmúlt időben, akik valamilyen karizmával rendelkeznek akár a társadalom javára, akár az egyházközség javára. Ezek, mint helyi értékek, jelen voltak és jelen vannak is mindig az egyház életében. Számomra ebből két dolgot szeretnék kiemelni, hogy nekem nagy példa volt a ferencesek 1709 és 10-ben a pesztis járvány idején életüket áldozták a gyöngyösi hívekért. Mindig volt egy vagy két testvér, aki ápolta a betegeket, és harangozásra jelezte, hogyha ő is megkapta a betegséget, és akkor a rendházból jött a következő testvér, és 25-en meg is haltak. Másik nagyon fontos példa számomra Páter Kis Szaléz, a hét ferences vértanú egyike, és Gyöngyösről vitték el, Gyöngyösen tartóztatták le, nyilván nem ott halt meg, hanem valószínű Sopron-Kőhidán, de hogy az ő élet példája is kitartott a legnehezebb diktatúra éveiben is. Na most, ezek a ferencesek együtt éltek több más olyan emberrel, akik szintén példamutató életet éltek, akár a városban, akár az egyházközség életében. Most nyilván nem a vértanúságnak ideje van 2026-ban Gyöngyösen, de hogy most is ott vannak. Egyet ki tudok még emelni, nem olyan régen készítettem interjút dr. Lovász Teréz ferences világirendivel, március 30-án volt az orvosoknak a világnapja, és az ő élete, keresztény élete, világirendi élete, orvosi hivatása egy jó életpélda, nem csak az én számomra, hanem mások számára is. Természetesen sokkal több mindent lehetne még elmondani, de ahhoz egy egész rádióműsor is kevés.
3: Tavaly ünnepelted ezüstmisédet, erre a 25 évre hogyan tekintesz vissza? Mi az, ami úgy különösen ott van a szívedben? Akár korábban tervként, vágyként, álomként megfogalmazódott, és még nem sikerült elérni, hogy még van idő, és akkor ez a közeljövőben ez remélhetőleg megvalósul, és mi az, amire így hálával gondolsz vissza?
4: Az új misé szentképemen és az ezüstmisén is szerepelt a következő mondat, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak, és arra rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt hozzatok. 25 év alatt megerősödtem ebben a mondatban, hogy Jézus hívott el erre a szolgálatra, nem azért, mert bás akármilyen szolgálat vagy hivatás rossz vagy rossz lett volna, hanem mert így gondoltál az én életemet. Ebben 25 év alatt megerősítettem, akár milyen szolgálaton is voltam, akár plébánosként, káplánként, iskolalelkészként, vagy helytörténeti kutatóként, vagy akármiként dolgoztam is az elmúlt 25 évben. Ez számomra egy fontos megerősítés. Ferences hivatásomban egyre több olyan könyvet olvasok, hogy a Szent Ferencnek a lelkiségében, gondolkodás módjában el tudjak mélyülni még jobban. Az ő életszentsége, az ő élethivatása nem olyan, hogy elolvasottam egy könyvet, és már mindent is tudok. Hanem bármit olvasok el, vagy gondolok át, mindig egy-egy gondolattal beljebb jutok. Szent Ferencnek fontos gondolata volt az, hogy ő és a testvérei ne a világban különböző fontos vezető

0: vagy akárkinek. Nincs szükségem annyi holmira, annyi dologra. Rendszeresen kell menjek bevásárolni is, és tudom, hogy hiába vannak azok a dolgok oda kirakva, hiába vannak azok oda elém téve, akkor is azt kell megvennem, amire pont szükségem van. Lehet, hogy esetleg vágyom egy-két dologra, hogy ez aztán nagyon fontos lenne, hogy megszerezzem, mert ez aztán tényleg, aztán az a ferences életet, a lelkipásztora életet is mind föllendítené, aztán rájövök, hogy nem kell ezekre. Szükségem volt, most kellett leselejtezzem a notebookomat, mert 2011-es gyártmányú volt. És bizonyos funkciókat már képtelen volt előállítani, már pedig a könyvek írásához kezelnie kell egy notebooknak bizonyos dolgokat. De vettem egy 4 éveset, vagy 5 éveset, az is még ki fog tartani másik 10 évig. Ugyanakkor a legújabb minőségű laptopok, meg se gondoltam, hogy nekem olyat kellene venni.
1: Többször is hangsúlyoztat Szent Ferenc egyszerűségét, meg azt a szolgálatkészséget, amivel ő az emberekhez szólt, az emberek felé fordult. Valahol az egyháznak is ez a küldetése. Ez az egyszerűség, meg ez a szolgálatkészség, nem? Vagy ez külön ferences karizma?
0: Biztosan valamilyen módon igen. Én azonban nem tudok más papok vagy hívek fejével gondolkozni, mert mindenki más karizmát kapott az egyházban. Azt mondjuk, hogy a 7 ajándékú Szentlélek, a 7-es szám az egyházban a teljességet fejezi ki. Lehet, hogy ez 32.322.512. Mindenki másra karizmát. Vajon szerepel a Szent Pál apostolnak az első korintusi levélben a Szent István rádió? Nem, konkrétan így nincs megírva, hogy sajtó, de mégis háttérben jelen van, hogy van, akik arra kapnak hivatást. A másik, többször voltam egy rendházban gazdasági vezető, ökonomusnak mondják nálunk ezt. De hogy én a számokkal mindig hadilábon állok, az biztos. Viszont biztos vagyok benne, hogy vannak az egyházban olyan karizmával rendelkező emberek, például ebben az épületben is, ahol rádióadást fölvesszük, akik örülnek, hogyha végre valahára számokat látnak, és azt összeadhatják, meg kivonhatják, meg a kiadási és bevételi pénztár bizonylatot megírhatják. Én pedig akkor rendeztem ünnepet, amikor leváltottak az ökonomusi hivatásról.
1: Kamil testvér, én nagyon-nagyon hálás vagyok neked minden megosztásért, amit most így elmeséltél nekem, rádióhallgatóknak. Mit kívánhatnék? Te mit kívánnál magadnak?
0: Szent Ferenc példájára, az evangéliumot, Jézus Krisztus követését még a következő 25 évben is jó sikerüljön megvalósítani.
1: Vagy egyre jobban. Legyen így. Én is ezt kívánom számodra. Köszönöm neked a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, de a rádióhallgatóknak is kívánjunk ilyeneket. Hogy az evangéliumban minél jobban előre tudjanak haladni.
1: Legyünk eszközök ennek elősegítésében. Köszönöm neked a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
2: Varga Kamil Ferenc szerzetessel Pap Ildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szent-Lőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rendelőt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rendelőti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállító különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány Stratman László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az új dörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésről álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlását követően döntően derült vagy felhőtlen, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Beköszöntött a nyári szünet, egyre több gyerek tölti szabad idejét a strandokon, a játszótereken, vagy éppen rollerrel közlekedve. A kánikula és a vakáció azonban nem csak kikapcsolódást, hanem veszélyeket is tartogathat. A rendőrség arra figyelmeztet, néhány egyszerű szabály betartásával sok baleset és kellemetlenség előzhető meg. Hogy mire érdemes odafigyelniük a szülőknek és a fiataloknak a nyári hónapokban, arról Soltész Bálintot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét Fekete Gábor kérdezte.
1: Igen, ugye nagyon szerteágazó témáról próbálunk rövid idő alatt beszélni. Nyilvánvalóan talán ugye a legfontosabb, főleg ugye azoknak nem evidencia, akinek nincsen iskoláskorú gyerekük, ugye, hogy valóban ugye a legtöbben ugye a héten elkezdődött az iskolai nyári szünidő, ami azt is jelenti, ugye, hogy a közlekedésben is gyakrabban kell számítani arra, hogy felszabadultabban is, ugye nyilvánvalóan nagyobb létszámban a délelőtti órákban is közlekednek rollerrel, kerékpárral, gyalogosan gyermekek, illetve a gyermekcsoportok is ugye különböző nyári táborok alkalmával. Tehát a közlekedőknek is fel kell arra készülniük, hogy ezzel a jelenséggel hatványozottabban fognak találkozni a közlekedésben. Illetve természetesen a gyerekeknek is fel kell rá hívni a figyelmét, hogy annak ellenére, hogy nyári szünidőben is ugye sokkal szabadabban mozoghatnak a közlekedésben, ilyen jellegű változás ugye nem történt, tehát ugyanolyan körültekintően is a szabályok betartásával kell közlekedniük, mint ahogy tették ezt eddig is. Tehát nagyon fontos, hogy amennyiben még nem történt meg, vagy az utóbbi hetekben, hónapokban nem voltak KRESZ elmélet, vagy KRESZ gyakorlati foglalkozáson, baleset megelőzési munkatársaink, vagy más egyéb hatóságok által, akkor frissítsük fel ezt. Amennyiben már a koruk, életkoruk megengedi és egyedül közlekednek bizonyos útvonalakon, akkor azt előtte járják le a szülőkkel, és beszéljék át a veszélyesebb csomópontokat, egy-egy átkelésnél mire kell nagyon figyelni, és nyilvánvalóan az általuk használt közlekedési eszköznek is a tulajdonságait is hát gyakorolniuk is kell. Mint gyakorlatilag akár gyalogosan is, ugye, hogy tartsuk be messzemenőleg a ránk vonatkozó közlekedési szabályokat. Nyilvánvalóan a köztudomás, hogy a KRESZ-ben konkrétan ugye rollerekre vonatkozó szabályok jelenleg nincsenek hatályban. Nagyon fontos egyébként, hogy ilyen egyszerű közhelyekkel élve, hogy mint hogyha gyalogosan is közlekednénk, tehát hogyha tudjuk, hogy az elsőségadás adáskötelező táblánk van, akkor természetesen adjuk meg az elsőséget, gyalogátkelő helyen a rollerről leszállva, ugyanúgy áttolva közlekedjünk, illetve hogy az általános udvariassági és együttélési szabályokat is tartsuk be. Én van látni olyanokat, hogy elég nagy sebességgel ugye járdán, sétáló útereken egész fiatalok is ilyen rollerrel, hát mondhatni, hogy száguldoznak, és ez nyilvánvalóan érthető is, ugye, hogy zavarja, vagy veszélyezteti esetleg a gyalogosan közlekedőket is. Hát ilyen helyeken is, ahol egyébként nem tiltott a rollernek a használata, kellő körültekintéssel, egymással való odafigyeléssel mindkettő fél, vagy minden érdeklődő, minden közlekedő fél számára egy élhető viselkedést tanúsítva szerintem elkerülhetők a balesetek. Tehát nagyon leegyszerűsítve, ha sétáló utcában rollerezünk, akkor azt ugye lehet szabályozni ezeknek az elektromos rollereknek a maximális sebességét. Nem véletlenül van ezekben olyan funkció, hogy egy csökkentett sebességgel és visszafogott teljesítménnyel tegyék ezt. Meg az ilyen területeken erősen ajánlott, hogy valóban nem egymást megijesztve néhány centire egymástól elszáguló, hanem tényleg odafigyelve az egymásra való tisztelet jegyében.

0: A nagy meleg mindenkit megvisel, de az időseket még inkább. A gyöngyösi kistérségi humánszolgáltató központ intézményeiben felkészültek a kánikulára. A részletekről Haraszti Mónikát, az idősek bentlakásos otthonának intézményegység vezetőjét hallják.
1: Ugye már 20-ánál kezdődött ez a hőségriadó, ennek megfelelően egy eljárásrend, egy protokoll épül ki az intézmény rendszerben, ami alapján a feladat ellátásba külön beépítve kerül a fokozott figyelem az idősek ellátására, ami leginkább is legnagyobb hangsúly nem csak a fennjárókon van, hanem a fekvőbetegeknek a fokozott kontrollja, a bőrnek, a nedvességének a biztosítása, rendszeresítatás, odafigyeléssel, lehetőség szerint megpróbálunk a késő esti órákba, a kora reggeli órákba a szellőztetés biztosítása. Közösségi helységünk van, ahol klimatizált helység, ahol nem csak az ellátottak, hanem a kollégák is bemehetnek nyugodtan napközben, és többször igénybe vehetik, mert ugye nem csak az ellátottak, hanem ilyenkor a kollégák folyamatos folyadékpótlására, pihenésére is oda kell figyelnünk, hisz ha ők kiesnek a sorból, akkor nyilván az ellátottak folyamatos ellátása az a legnehezebb feladat, és rájuk is megpróbálunk maximálisan odafigyelni, nekik is számtalan esetben a nedves törlőkendő használata, a rendszeres folyadékpótlás, ugyanúgy, mint az ellátottaknak. Az épületben több helyen van kihelyezve hűtött folyadék, poharakkal, akár a teraszon, akár a társalgókban, a folyosókon több helyre, hogy bárki hozzáférjen is fogyaszthassa. Párakaput biztosít az intézmény, ahol a teraszon ülőket, illetve akik jönnek, mennek, azoknak a kicsit felfrissülését tudjuk biztosítani. Imádják az idősek, sokan használják és igénybe is veszik. Most már a dolgozókat, kollégákat is biztattam, hogy időnként menjenek ki és frissüljenek fel. Már ugye az éjszakás elkezdi a szellőztetést a kora hajnali órákba. Nem sok ellátott, ugye a húzatot nem szeretik, tehát arra fokozottan oda kell, hogy ne legyenek az idősek, mert ugye ez egy fekvőbetegnél azért fokozott problémát jelent, tehát hogy váltva szellőztetünk. Van, ahol igénylik, hogy párhuzamosan nyitva legyen akár a folyosón, akár a szobában az ablak, nyilván ezekre igény szerint biztosítják a kollégák. Szellőztetésnél a hangsúly napközben nyilván, ahonnan a nap betűz, azt az ablakot árnyékoljuk, illetve zárva tartjuk. Nyilván az épület adottságából, ugye a régi kórházból azért egy jó vastag falakkal van az intézmény körbevéve. Tehát a földszint az viszonylag hűvösebb, az emelet egy kissé melegebb, úgyhogy az emelet sokkal nagyobb fokozottabb odafigyelésre van szükség a nővérek tekintetében, dolgozók tekintetében. Sokkal gyakoribb vízpótlás, folyadékpótlás rendszeresen, nem csak a nővérek, hanem a terápiás kollégák is, ahányszor csak végig mennek a szobán, mindenkit folyadékkal kínálunk.

0: A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon a Józseffalvi városrészben. Az egykori 32 betelepült család alkotta közösség elválaszthatatlan részét képezi a településnek. Hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józseffalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kis Tóth Lajost, az egyesület elnökét hallják.
1: Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak a, hogy mondjam, megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az egyesületünknek, a Józseffalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai nap ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, már mint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.

0: A Diósgyőri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a cél egyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
1: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri Vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzi víz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát hogy az újság ezt írta? Hát hogy azt mondják, hogy szálloda lesz? Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk vissza. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri Várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve.

0: Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere egy tapolcai lakossági fórumon bejelentette, hogy augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Az ikonikus turisztikai látványosság közel 2 év után fogadja ismét a látogatókat, miután 2024. szeptemberében egy súlyos tűzeset miatt be kellett zárni. A kényszerű szünet alatt nem csak a leégett tetőszerkezetet építették újjá, hanem komoly gépészeti és kényelmi fejlesztéseket, többek között padlófűtést is kialakítottak a barlangjáratokban. A nemzeti ünnepen a belső medencék mellett a közkedvelt kültéri strandrészleg is teljes egészében elérhető lesz a vendégek számára.
1: Ugye mi nagyon sok mindenhez hozzányúltunk, nagyon sok mindent kicseréltünk, komplett épületgépészeti részeket, padlófűtést építettünk például a barlangfürdőbe, ugye ez korábban nem volt. Ennek többek között az is volt az oka, hogy nagyon sok műszaki tartalom megváltozott az elmúlt 30-40 évben, és a barlangfürdőben voltak olyan barlangi járatok, ahol egész egyszerűen egy 2 métertől magasabb férfi ember nem fért volna el. Ezért azt találtuk ki, hogy lefelé megpróbáljuk ezt a problémát megoldani, és ezzel egy időben több kilométer hosszú fűtési rendszert alakítottunk ki, tehát innentől kezdve a barlangfürdőnek most már padlófűtése is lesz. És közben azokat a nem megfelelő módon elvégzett karbantartásokat, vagy azokat a mondjuk kevésbé frekventált ügyeket, mint például a saját hút rendszerének, ami ugye a barlangfürdőt ezzel a 28-29 fokos vízzel ellátja, ennek is rendesen utána mentünk. Ipari búvárokkal vettük fel a kapcsolatot, leereszkedtek, és azt vették észre, hogy bizony-bizony itt nagyon látszik az elmúlt 30-40 év, és azt a fajta munkát is elkezdtük megcsinálni és elvégezni, amit sajnos az elmúlt 30-40 évben nem végeztek el. Minden egyes pontnál, amikor egyeztettük a következő lépéseket és a következő fázisokat, azt a döntést hoztam, és ezért vállalom a felelősséget, hogy ha tovább is tart a barlangfürdő felújítása, csináljunk meg mindent tisztességgel. Tehát ne az legyen ennek a történetnek a vége, hogy valamit nagyjából összemaszatolunk, átadjuk, aztán majd jó lesz ez valamire, hanem azt mondtuk, hogy akkor ez innentől kezdve legyen rendesen és tisztességesen megcsinálva. Ennek lett az eredménye az, hogy abban a keretben, amiben lehetőséget kaptunk, sajnos nem fértünk bele. Az előző kormányzattól kaptunk egy ígéretet arra vonatkozólag, hogy azokat a pótmunkákat, amiket szeretnénk elvégezni, azt kormányzati forrásból meg tudjuk valósítani és tudjuk folytatni. Ez sajnos csak ígéret szintjén maradt meg. Az összes számítás, műszaki tartalom és minden olyan jogi követelmény, ami ehhez szükséges volt, azt letettük az előző kormányzat asztalára, a pénzt azonban nem kaptuk meg. A mai egyeztetésen, amit én államtitkár úrral, országos főépítész úrral folytattam, egyértelművé vált, hogy azok az igények, amiket mi megfogalmaztunk, pénzügyileg alátámaszthatóak, jogszerűek, és műszaki szempontból is rendben vannak. Úgy álltunk föl a ma délelőtti egyeztetés után, hogy néhány hét múlva a kormány elé bekerül ennek a plusz forrásnak a Miskolcra való folyósítása. Ami azért nagyon fontos, mert ugye amikor ide értünk ehhez a ponthoz, tőlem megkérdezték a kollégáim, hogy most mit csináljunk, mert hogy elfogyott a pénzünk. És két lehetőség lett volna, az egyik, hogy megállunk, nem folytatjuk a munkát, a másik pedig az, hogy az önkormányzat valahogy összekaparja azt a forrást, ami a folytatáshoz kell. Én ezt az utóbbit választottam. Természetes módon, hogyha megkapjuk ezt a plusz munkára szánt forrást a kormányzattól, akkor egy kicsit mentesülünk azok alól a költségek elől, ami most azért elég rendesen terheli a mi vállunkat. És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék, terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk. Talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről. A város polgármestere én vagyok. Az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból. Most azért merem ezt az augusztus 20-át mondani, egyrészt Tamást megeskedtem, másrészt pedig látom azt, hiszen szinte minden héten kint vagyunk az építkezésen, hogy a barlangfürdő ügye most már innentől kezdve vélhetően nyugvó pontra jut.

0: Újabb különleges attrakcióval gazdagodott szép halom. Átadták a meseutat, amely játékosan és élményszerűen vezeti végig a gyerekeket és a családokat a mesék világán, miközben a hely szellemiségét és kulturális örökségét is közelebb hozza a látogatókhoz. A nemrégen átadott meseútról Demjén Ferenc Múzeum pedagógust hallják.
1: Gyakorlatilag a ihletet a hétmérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni, pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házikók lakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik jönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat. Természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel. És az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során. Tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mint pedig a felnőttek részére.
2: Irodalmi művek, elsősorban mesék találhatók benne, kivétel ugye az első állomásot egy mondókával találkoznak a gyerekek, és hát nagyon-nagyon szépen van a ház megalkotva, ugye a mondókához vagy a mesékhez kapcsolódóan vannak ott kis motívumok, akár egy házikó feldíszítve, akár ugye a nyelvtarisznya esetében egy kis tarisznyát, ami lenyitható, megnézhetik a gyerekek, hogy mik vannak benne, és hát nagyon érdekes feladatokat kapnak, találnak a gyerekek, amikor is a gyermekek kibontakoztathatják saját fantáziájukat, tehát megfogalmazhatják egyéni gondolataikat a adott mesékkel kapcsolatban. Nyilván van egy vonal, amin vezetjük őket, de pont ez a lényeg, hogy egyfajta szabadságot adjunk a gyermekeknek.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Jókai emlékévre visszautalva dr. Szűcs Novák Rita adjunktus és Laska Janna szaktájékoztató Laborfalvi Rózáról és Nagy Belláról beszélgetnek a Múság között legújabb epizódjában. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Tudományos módszertani konferenciát tartottak valláspszichológia és mentálhigiéné címmel a Líceumban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem GTK TTI Társadalomismereti Tanszék, a Mentálhigiéné és Spiritualitás Kutatócsoport és a Magyar Pszichológiai Társaság valláspszichológiai szekciójának szervezésében. A résztvevőket dr. Sárkány Péter, az EKE Társadalomtudományi Intézet igazgatója, egyetemi tanára köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy immár második alkalommal rendezhetik meg konferenciájukat a témában, és kiemelte, a vallás és a spiritualitás komoly tényezők a lelki egészség szempontjából, ezen erőforrások feltérképezése, kutatása fontos feladat. A szakmai napon a vallásosságnak és a spiritualitásnak a lelki egészségre gyakorolt hatásait, összefüggéseit és ezek kutatási lehetőségeit vizsgálták, előadások és workshopok váltották egymást, amelyeken fiatal kutatók, oktatók mutatták be eredményeiket, megosztották egymással tapasztalataikat. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Hagyományteremtő céllal szerveztek szakmai napot az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények pedagógusai számára, amelyen a komplex alapprogram alkalmazásának jó gyakorlatait vitatták meg a Líceumban. A résztvevőket professzor dr. Révész László, az EKE Pedagógus Képzőközpontjának főigazgatója köszöntötte, hangsúlyozva az egymik kiemelt jelentőségét. A komplex alapprogram célja, hogy élmény legyen a tanulás és a tanítás, és hogy személyre szabott úton segítsék a diákokat. Ez a szemlélet jól illeszkedik az egymik speciális módszertanához, azonban még a tananyagok és módszerek további fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy mindezt jól lehessen alkalmazni a különféle fogyatékossággal élő gyerekek esetében. Ezért is fontos ez a szakmai nap, amely teret ad a tapasztalatcserének és a kapcsolatépítésnek. A nap során további bevált gyakorlatokat ismertető előadások hangzottak el, a délután folyamán pedig 4 külön szekcióban zajlott a tapasztalatcsere és a közös gondolkodás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzik Jónás Zoltántól az Eszterházy közössége, az egykori Eszterházy Károly főiskola és a mai Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Eger városa, valamint mindazok, akik ismerték, szerették és tisztelték őt, a kulturális élet meghatározó alakjától, az Eszterházy Károly főiskola egykori kulturális programigazgatójától, a város, az intézmény, az irodalom, a színház, a rádió, a film és a televízió elkötelezett szolgálójától. Különös szeretettel és tisztelettel őrizzük őt a kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat történetében is. A kezdeményezés az ő gondoskodó figyelmével, szervező erejével és irodalom iránti elkötelezettségével vált a fiatal alkotók találkozási pontjává, a magyar nyelv, az anyanyelvi kultúra és a kortárs irodalom ünnepévé. Jónás Zoltán neve elválaszthatatlan az egri városi televízió történetéből is. Ő volt az, aki megalapította Eger városi televízióját, és alapító főszerkesztőként olyan helyi médiumok létrejöttében vállalt úttörő szerepet, amely évtizedeken át adott képet, hangot és nyilvánosságot a város életének. Nevéhez kötődik a Líceum Televízió számos emlékezetes műsora, köztük az Arról van szó, amelyben beszélgetései, kérdései és jelenléte mindig a kultúra, a közélet és az emberi értékek iránti figyelmet közvetítették. Jónás Zoltán emlékét szeretettel és nagyra becsüléssel megőrizzük. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Múzsák között sorozatunk legújabb beszélgetésében a Jókai emlékévre emlékezünk. Ezért rendhagyó módon nem egy nő alakja köré fogjuk fűzni a beszélgetésünket, hanem Jókai Mór lesz a középpontban. De megígérhetem, hogy ismét a múzsákról lesz szó. Beszélgető társam ismét dr. Szűcs Novák Rita, Én Laskai Anna, szaktájékoztató vagyok. Rita, Jókai emlékévet ültünk, ennek a lezárásaként beszélgetünk most. 200 éves évforduló volt, születésének 200. évfordulója. Rengeteg mindenféle rendezvény volt ezzel kapcsolatban. Általában a magyarságát igyekeztek, és az ő fantasztikus prózaíró képességét a középpontba helyezni. Mi most sokkal inkább a magánéletével szeretnénk foglalkozni. Számodra mi az, ami megragadó Jókai életében?
4: Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül fókuszáltan Jókaival kellene foglalkoznunk, hanem az őt körülvevő hölgyekkel, hiszen ez a sorozatunk is inkább a női szereplőkről szól, azonban nyilvánvaló, hogy ezek a hölgyek sokféle hatással voltak magára az íróra. Én próbáltam sok dolognak utána járni most frissebb kutatásaim során is, és voltak érdekességek, amiket eddig nem tudtam, nem olvastam, nem értesültem róluk, illetve voltak olyanok is, amiket tudunk. Általában, ami elhangzik a középiskolában, az Laborfalvi Róza neve, aki színésznő volt, sőt, kora felülmúlhatatlan színésznője, gyakorlatilag annyira híres volt, annyira népszerű volt, hogy nem egy pályatársnője külföldre költözött, hogy valahol boldoguljon a saját karrierjében miatta. Az ő nevét szoktuk említeni Jókai kontextusában, viszont már kevésbé említjük a második feleségnek, Nagy Bellának, született Grosz Arabellának a nevét, aki szintén nagy befolyással volt a már idős íróra, hiszen 74 éves volt Jókai, amikor a 20 éves Bellát feleségül vette. Mind a két házasság egyébként nagyon botrányos volt a korában, ahogy már említettük Szendrei és Petőfi esetében is, főleg Szendrei újraházasodása kapcsán, hiszen a közvélemény mindig azt gondolta, hogy joga van ítélkezni és megítélni ezeket a magán jellegű döntéseket az ismert emberek esetében, így Jókai sem maradhatott el ettől, de ezekről majd még akkor a későbbiekben beszélnék.
3: Haladjunk akkor talán sorban, hiszen ha Jókai életét és pályáját tekintenénk, akkor is a Laborfalvi Rózával kötött hosszú és kiegyensúlyozott házasság lenne, amit kiemelhetnénk. Amit vele kapcsolatban mindig emlegetnek, ha már botrány és ítélkezés, akkor az, hogy egy 8 évvel idősebb nőt vett feleségül.
4: Valahogy mindig azt emelik ki, hogy hát milyen idős volt már Laborfalvi Róza, de ha mai szemmel nézzük, 31 éves volt akkor, amikor Jókai feleségül vette, tehát nem egy öreg asszonyról beszélünk, és még nyilván akkor se lenne semmi probléma, mert az ő boldogságuk lényeges gyakorlatilag ebben az esetben. 31 éves volt, és igazság szerint miért támadták ezt a Laborfalvival kötött házasságot? Igazából Laborfalvit miért támadták? Ez a kérdés merülhet fel bennünk, mert hogy ez nyilván nem feltétlenül reális, hogy csak emiatt, hogy 31 éves volt, és az egész ugye a nőkkel kapcsolatos hozzáállásban keresendő. Mit tudunk Laborfalvi Rózáról? Azt tudjuk, Laborfalvi Róza 16 éves korától ő már egy híres, elismert, tehetséges színésznő volt. Azt tudjuk róla, hogy önálló jogon, saját jogon volt vagyona, saját jogon volt keresete, független volt gyakorlatilag ugye a férfiak uralta világtól, a férfiaktól ebben az időben. Sokaknak nem tetszett, ami hát valóban annyira nem kedvező, hogy ebben az időben már volt 12 éves kislánya, aki ráadásul törvényen kívül született. Egy nagy sikerű, híres, neves és a nők körében rettenetesen népszerű színésztől, Lendvai Mártontól született gyermekről beszélünk, és emiatt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az önállósága miatt volt az, hogy elítélték. Nem tartották jó feleség alapanyagnak Laborfalvi Rózát. Olyannyira nem, hogy amikor bejelentették egy svábhegyi ebéd alkalmával az eljegyzésüket, akkor még Petőfi Sándor is nagy dírrel, dúrral ott hagyta a társaságot, annyira megsértődött ezen a döntésen egyébként. Érdekes ugye az az anekdota, az a valószínűleg így is történt körülmény, amit szintén szoktuk a középiskolában is emlegetni. Ez az 1848-as eseményekhez kötődik, amikor ugye március 15-én katona József Bánkbányát játszották, és nyilván a szabadságharchoz kötődve, akkor ugye a fiatalok, a márciusi ifjak megjelentek, és Laborfalvi Róza a kokárdát kitűzte, későbbi választottja, a egyes nyelvek szerinte már korábbi választottja mellkasára. Ugye ez március 15-én volt, és augusztus 29-én ők már egyébként házasok is voltak. Azt tartják, hogy az első lépést egyébként Laborfalvi Róza tette meg, aki valamiféle üzenetet küldött Jókainak, aki igen, ahogy mondják, 8 évvel fiatalabb volt Laborfalvi Rózánál egyébként. És valóban ez egy jó házasság lett végül. Laborfalvi Róza volt, aki a 49-es megtorlások során megmentette Jókait a felelősségre vonástól. Nagyon sok múlt azon, hogy nem kapott akkora büntetést, ahogy sokan mások ebben az időben.
3: Nagyon magával ragadott az, ahogy mondtad, hogy miért is támadhatták Laborfalvit. Biztos, hogy a korkülönbség, az, hogy idősebb egy nő, ez napjainkban is téma, tehát ez is már okot szolgáltathat, de az, hogy egy ünnepelt színésznő, egy önálló nő lesz az író felesége, biztos, hogy kérdéseket vetett fel, és milyen izgalmas, hogy közben én amennyit ezzel kapcsolatban érzékeltem, olvastam, hogy ő nagyon komolyan vette Jókai karrierjét, nagyon támogatta, ugye te most pont azt mutattad meg, hogy az életét megmentette gyakorlatilag. Valóban úgy tűnik, hogy ez egy olyan házasság volt, ami mindkét fél számára fontos volt, és Laborfalvi pont, mint feleség alapanyag, hogy azt a kifejezést használjam, amit mondtál, abszolút jól működött, hiszen főzött Jókaira, vigyázta a nyugalmát, megteremtette az alkotói légkört, szóval abszolút jó felesége volt, és mivel ez a házasság Laborfalvi haláláig tartott, ezért feltételezhetjük, hogy valóban egy mindkét fél számára megelégedéssel szolgáló dolog volt. Az, hogy a nő kezdeményez, az, hogy színésznő, az, hogy önálló, és hogy idősebb, ezek biztos, hogy aggályossá tették ezt a dolgot.
4: Jókairól egyébként el kell mondanunk azt is, hogy ő annyira nem állt be azoknak a férfiaknak a sorába, akik a nő szerepét csak háziasszonyként látták, ezért ő nem is várta el például a feleségeitől, hogy abba hagyják a művészetet, a színművészetet, mert mind a kettő színésznő volt. Ezért Laborfalvi Róza sokáig színpadon is állt, és nagyon szép szerintem, és nagyon szimbolikus egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak a megnyitása 1857. szeptember 3-án, amikor Laborfalvi Róza vendégszerepelt, Jókai pedig beszédet mondott ezen a jeles alkalman. Egyébként azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Laborfalvi Róza azért egy elég erős nő volt. Miskolcon született nő, aki székely gyökerekkel rendelkezett, és hát a rossz nyelvek szerint azért ő nem tűrte a legyeskedő hölgyeket Jókai környékén. Így volt olyan színésznő, akit ellehetetlenített, amikor különböző pletykák kaptak lábra Jókaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erős nő volt, viszont Jókai el tudta viselni. Valahogy ő volt annyira erős férfi, hogy el tudott maga mellett viselni egy ilyen erős nőt.
3: Mindkét felesége színésznő volt, ahogy mondtad is, hogy Jókai fejében nem fordult meg az, hogy fel kellene hagyni a hivatással, és valóban bátorságra val, pedig Jókait igyekeznek más színben is egyes források feltüntetni, hogy elmert venni egy erős nőt, tudott élni egy erős nővel, sőt engedte azt, hogy továbbra is híres színésznő maradjon.
4: Laborfalvi Róza, és itt meg is említeném, hogy én sem tudtam, Benke Juditként született, és egy színész családban, tehát ott már az ősei gyakorlatilag a 18. századtól színészmesterséggel foglalkoztak, az édesanyja is, és az édesapja is, tehát neki egy kicsit adott volt ez a szakma, mégis egyedülálló az, hogy 16 évesen ő már sikeres színésznő volt, de azért a szerencsén is, vagy az isteni gondviselésen, vagy a kettőn együtt is nagyon sok múlott, hiszen amikor ő az egyik budai társulathoz került, akkor kántorné Engelhardt Anna volt a társulat nagy művésznője, gyakorlatilag minden jelentős szerepet vele játszottak el, viszont ugyanez a színjátszókör idővel Székesfehérvárra került át, és oda már kántorné nem ment a társulattal, ekkor kapta Világszép Róza meg a jelentősebb szerepeket, és néhány év múlva már úgy tért vissza Budára, az itteni színjátszás fellegvárába, hogy ő volt az igazi tragika. Róla halála című művel lett ismert. 37 évesen már a Nemzeti Színházban Antónia szerepét vihette el a Belizár című darabban. És miért is volt ő egyedülálló? Mézengésű hangját, szavaló tehetségét, alakját és kifejező tehetségét említik vele kapcsolatban.
3: Ha már a színésznőkről beszélünk, említsük a másik, talán kevésbé sokat emlegetett, és akár színésznőként is jóval kevesebbet emlegetett fiatal lányt, Nagy Bellát, aki Jókaihoz bekopogtatva, aztán a második felesége lett.
4: Nagy Bella is körülbelül 16 éves volt egyébként, amikor megismerte Jókai Mort, ő Grósz Bellaként látta meg a napvilágot, és a családi szempontból azt mondhatjuk, hogy nem volt annyira szerencsés vagy szakmába vágó az ő körülménye, hiszen Grósz Móricz gépész lányaként született, viszont egészen biztos, hogy egy értelmes, intelligens családból származik, hiszen kereskedelmi iskolát végzett Óbudán, ezzel kezdte tanulmányait, majd akkor már Jókai hatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa is lett. El kell mondani azt is, hogy Rákosi Szidi színitanodájában tanult. Ez egy nagyon-nagyon népszerű színjátszó iskola volt annak idején. Kremszner Szidóniának hívták az alapítóját, aki szintén egy tehetséges színésznő volt, és talán még tehetségesebb színiiskola vezető. Ő is az Orsolyitáknál tanult, tehát ő is már egy nem csak tehetséges művésznő volt, hanem egy művelt, sokoldalú nő volt, és nem csak Nagy Bella, hanem ilyen nevek jártak az iskolájába, mint Fedák Sári, vagy Latabár Kálmán is még Rákosi Szidinél végezte a tanulmányait. Amikor megismerkedtek Bella és a már ugye a 70-es éveit rendesen taposó Jókai Mór, akkor eleinte a környezet annak tudta be ezt a kapcsolatot, hogy a művészetet pártolja az idős író, ám ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt is szerelem van a háttérben, aminek igazából semmi akadálya nem volt, ott volt egy 20 éves fiatal lány, csak hát egy sokkal idősebb, csak nem 54 évvel idősebb férfi, és szintén botrányt kavart ez a kapcsolat is. Itt viszont nem is annyira a barátok, és nem is annyira feltétlenül a közvélemény volt, aki megszólta ezt a kapcsolatot, hanem a Jókai családja, mert bár vérszerinti gyermeke Laborfalvi Rózától nem született, de Laborfalvi Róza már említett törvénytelen gyermekének a szintén törvénytelen gyermekét, szintén Rózának elnevezett, majd Jókai nevére vett kislányt, Jókai Róza is felnőtt időközben, és neki nagyon nem tetszett az, hogy akár egy lehetséges hagyatékon osztoznia kell egy új feleséggel, és igazolta ezt az idő, ezt az állítást, hiszen Jókai halála után nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide-oda adok-kapok kezdődött el Jókai Róza és Nagy Bella között, aminek a központjában kárszépíteni a pénz állt.
3: Erről lehet-e valamit tudni? Nem a pletyka része érdekel, hanem hogy itt a második házasság kapcsán mennyire volt kölcsönös

0: töltötte Nagy Bellával, leírta azt is, hogy ez rágalom, hogy Bella vele rosszul foglalkozna, bántaná, mert ilyen felhangok is megjelentek egyébként Jókai Rózának köszönhetően. Tehát ő sok helyen próbálta ezt kommunikálni, illetve Öreg ember nem vén ember címmel is jelent meg neki írása ebben a tematikában. És mivel nem azt látjuk, hogy Nagy Bella az írón keresztül próbálta elérni az ő saját karrierjének a csúcsát, mivel ő visszavonult akkor, amikor férhez ment, tehát onnantól ő már színésznőként nem is vállalt szerepet, hanem minden idejét az íróval töltötte. Az meg, hogy utána hogy alakult az anyagilag rendezésére gondolok elsősorban, az már megint egy új kérdés lehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a Jókai után érkező bevételekből tartotta fenn magát Bella, illetve még az édesanyját, testvéreit is, tehát rokonságát is ő látta el, illetve együtt is éltek egyébként Jókai halála után ezekkel a családtagokkal. Az biztos, hogy Jókaira nagyon jó hatással volt ez az új szerelem, ez az új házasság. Első sikeres színpadi munkája a Dalma című darabban például 1899. júniusában Bella is még szerepet kaphatott, és amint elhangzott ebben az évben, már össze is házasodtak. Nagyon érdekes a Dalma című darabnak is a tematikája. A hazájáért szerelmét is feláldozó avar királylány története ez, akit apja úgy nevel, hogy a királylány legyen majd az ő trónörököse, és ugye mindenhol hangsúlyozták, hogy itt még a hazája boldogságáért leküzdi a nőiességét is ez a főszereplő. Nagyon szép ez a szimbólum szerintem itt a Bella szerelem meg a Laborfalvi Róza szerelem árnyékában.
1: Nagyon jó áttekintését adtad annak, hogy Jókai Mór szerelmein keresztül hogyan is lehet akár Laborfalvi Rózát, akár Nagy Bella alakját jobban megismernünk. Én örülök, hogy őket állítottuk a középpontba. Beszélgetéseinket hallgatva azért mindig kapnak valami fajta kis irodalmi útmutatót, vagy akár ilyen olvasmány ajánlást is a hallgatók. Van-e olyan mű, amire még szívesen ráirányítanád a figyelmet, akár a Jókait ihlető nők kapcsán?
0: Ha érdekel minket, hogy Jókai miként látta a nőket, milyen sokféle nő vette őt körül, akkor érdemes olvasni Jókainak a főműveit is, akár a Közszívű ember fiait, akár az Aranyembert, és az Aranyember kapcsán egyébként elmondható, hogy ott a Noémi szerepében vélhetően ez a kis affér állhatott, akire Laborfalvi Róza féltékeny is volt. Jókaira jellemző, hogy ő a szerelmeit, őt körülvevő nőket megszokta úgymond filmesíteni is, csak hát nyilván a filmmel még várni kellett, bár Bella felesége már részt vett olyan forgatásokon, ahol Jókai művét már megfilmesítették.
1: Erre is jó a nagykor különbség. Egyébként nagyon magával ragadott az a dolog, hogy Jókai családjával maradt, tehát úgy tűnik, hogy ő tényleg döntött. Jó, hogy megismerhettem ezt a mozzanatát is, akár Nagy Bella életének. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon jó élmény volt. Én bízom benne, hogy mindenki, aki kicsit sajnálja, hogy a Jókai emlékévnek vége szakadt, nosztalgiaként használhatja, hallgathatja ezt a beszélgetést, és akár az ő műveinél elidőzve jobban felfedezi Laborfalvi Rózát, vagy éppen Nagy Bellát, mint önálló nőt, színésznőt, ihlető múzsát.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szent-Lőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rendelőt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rendelőti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállító különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány Stratman László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az új dörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának